Az én Budapestem a Bolha piacon kezdődik, de a belvárosi röpít az esti szép. Vigyél magaddal, ha hol mesztelen rövetkőzik, vigyél, még ez a dal véget nem ér. Táncol a macska kő, a talpunk alatt,

Szegál Viktor vagyok, séf. Hallgassátok ti is a Rádiókafét a 98.0-án.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Ez az én után. Sziasztok, Gyulai Zsolt vagyok. Én is a Rádió Cafét hallgatom. Hallgassátok ti is.
1: Fizetésnap, köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap, köszönts be, hadd öltözzek fel.

0: on a point. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-dike van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-dike van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj el, most telefonáltam be, azt mondták, hogy ma már nem fogják elütteni, csak holnap. Ne haragudj el. Ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani.

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Hánszi János vagyok, hallgassátok ti is a Rádiókafét.
1: Ez volt az asztal, lapja, lába, ez volt a drót, ez volt a lámpa, pohár is volt mellette, itt van. Ez volt a víz és a borita.

0: fordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: újra vidámabban.
1: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
2: Vidámabban.
1: Starsky és Hot Jazz Club.
0: Nem jó. Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
3: Vidámabban.
1: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
1: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdett el.
2: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét!
4: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Jó napot kívánok, Görögi Bolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a rádiókaféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

Csukom az ajtót, kattan az át. Tétova homályon lépek át. A kakukkosó

0: megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon Állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon Álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Sziasztok! Ágoston vagyok a Freakin' Disco zenekarból, ez pedig itt a Rádió Café.
1: Kélek, ne nyisd rám a kocsi ajtó, ordítsd le a fejem. Kélek, szépen húzz egy kicsit arré, nekem is hagyj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van, sofor, ez a lámpa a munkahelyem.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: 7,5% lett az idei hiány cél. Indul a Szent István vidékfejlesztési program. Eszkalációnak tartja a nagykövet az orosz diplomaták kiutasítását. Ma még kánikula lesz, 33 fokot is mérhetünk, felhők alig lesznek az égen. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány módosította a 2026. évi költségvetést. A korábban tervezett 3,7%-os hiány célt 7,5%-ra emelték. Kármán András pénzügyminiszter az előző kabinet felelőtlen gazdálkodásával, rejtett adósságokkal és irreális gazdasági pályával indokolta a döntést. A valós helyzethez igazított tervezet célzott kiadás csökkentéseket, egy új veszélyhelyzeti alap létrehozását, valamint egy 63 milliárd forintos szociális csomagot is tartalmaz. Soha nem látott mértékben szakadt el egymástól a benzin és a gázolaj ára. A dízel már 80 forinttal drágább literenként. A háttérben az orosz export visszaesése és a közel-keleti bizonytalanság áll, amelynek nyomán európai gázolaj hiány léphet fel, írja 24.hu. A drágulás okaival bővebben is foglalkozunk itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Indul a Szent István vidékfejlesztési program. Támogatást kaphatnak többek között közlekedési és mobilitási megoldások, utak és közvilágítás korszerűsítése, a megújuló energia és víz megtartási beruházások, az egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, valamint a közösségi és turisztikai célú beruházások. Az új modell a gyakorlatban 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul majd el az első ütemben. A program ugyanakkor nem váltja ki a Magyar Falu programot, a LEADER együttműködéseket vagy más hazai és Európai Uniós fejlesztési programokat. A cél, hogy egymásra épülő folyamatként valósulja meg a fejlesztési igények feltárása, a térségi stratégia kialakítása, a projektek szakmai előkészítése és a források felhasználása. Oroszország budapesti nagykövete szerint a 10 orosz diplomata kiutasításáról szóló magyar kormányzati döntés

0: indokolatlan eszkalációt jelent, amire Oroszország megfelelő választ fog adni. Jevgenyi Sztanyiszlavov egyúttal jelezte, hogy az új magyar kormány Oroszországgal való pragmatikus együttműködésre való készségéről szóló kijelentései semmisek. Orbán Anita külügyminiszter a kiutasítások kapcsán azt írta, a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet munkatársai a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható tevékenységet folytattak. Legalább 300 repülőjáratot töröltek tegnap Nagy-Britanniában, meghibásodott a légiirányítási rendszer is, ugyan már megoldották a problémát, de a feltorlódott forgalom miatt jelentős késésekkel indulnak a gépek.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Napos idő várható, csapadék továbbra sem lesz, a déli délkeleti szél napközben feltámad, délután pedig tetőzik a meleg, 33 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez itt a Hajnalodik, reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Színház.
0: Szeptember 18-án mutatják be a Centrál Színházban Neil Simon Furcsa pár című vígjátékát Alföldi Róbert és Tóth András főszereplésével. A két színész először játszik együtt színpadon. Puskás Tamás rendezőt hallják.
2: Az előadás a Furcsa párról szól, Félixről és Oszkárról, akik a legjobb barátok, és az 1965-ben született darab tanulsága szerint, ha a legjobb barátok szorosabb kapcsolatba kerülnek, ne adj Isten, összeköltöznek, mert az egyik már elvált, a másik pedig éppen váló félben van, akkor abból rémes dolgok születnek, kétségbe vonódik a legjobb barátságuk, sőt, lassan-lassan elviselhetetlen állapotok kezdenek uralkodni, és katasztrófába fordul az egyébként jól induló dolog. Két remek színészről van szó, mind a kettővel nagyon sokat dolgoztam, az Alföldi Róberttel, a My Fair Lady-ban, a Networkben, más előadásokban, a Játékakastélyban. A Buci, a Tóth András történetét pedig el se kezdem sorolni, a Józsaru, a Házassági Leckék, az Illatszertár és a többi, tehát nagyon sokat dolgoztam mind a kettőjükkel, de, és a számomra is meglepetésül szolgált, ők ketten, bár az életük szorosan összekapcsolódott, a Robi rengetegszer rendezte, igazgatója volt az Andrásnak, és így tovább, de furcsa módon, és akkor most hoppá, lelőjük, mint a nyulat a poént. Ez a két színész sosem dolgozott együtt még színpadon. Komoly szerepben biztosan nem szerepeltek együtt, viszont nagyon kedveli egymást az a két dinoszaurusz, úgyhogy nagyon boldogan vállalkoztak rá. Ugyan ténykérdés, hogy az olvasópróba után azonnal egy emberként vagy egyszerre kérdezték meg, hogy hát miért nem fordítva, hát az életünk pont az diktálná. Én olyan oszkáros vagyok, mondta Tóth, az Alföldi pedig azt mondta, hogy hát érem, akkor az élettörténete szerint inkább a Félix szerepe illene, de hát pontosan ebben volt a kulcsa ennek a revivalnek, ennek a felújításnak. 1965-ben született ez a darab, és a Neil Simonnak, aki egyébként igazi nagyon tapasztalt ember ebben a társ kapcsolati vagy együttélés dologban, mert négyszer házasodott és ötször vált el, szóval hogy minden tud arról, hogy mennyire nehéz ez a történet, mennyire abszurd a történet, és mennyire komoly energiákat kell mozgósítanunk, hogy valahogy jól csináljuk. Szóval, hogy megírta, bár a 20. század egyik legsikeresebb szerzője, de ezzel azt hiszem, hogy föltette a koronát a működésére, mert hogy valóban a legsikeresebb darabját írta meg. 65-ben azonnal le is fordította Örkény István a darabot, annyira nagy port vert fel, vagy nagy sikert aratott a film is, meg a színdarab, és azóta nagyon-nagyon sokan, nagyon sok híres páros játszott a Magyarországon, úgyhogy ahhoz, hogy az ember sokat gyára elővegye, ahhoz két dolognak kellett megfelelni. Egyfelől az 1965 óta 60 év óta bizony nagyon elfáradt szöveget meg kellett újítani, és büszkén mondhatom, hogy a fiaim olyan munkát végeztek, ami már a próba folyamat alatt is jelesre vizsgázott. Igazi relegbe szabott fortárssal ajándékozták meg a színházat és a komédiaipart, és ugyanakkor a másik, aminek meg kellett felelni, hogy mi az a speciális ok, amiért mi most ezt elővesztük, és ezt a speciális okot ebben a tényben találtam meg, hogy két utolérhetetlenül remek színész közös játéka az, ami most majd a nézőinket invitálja az előadás megtekintésére. A Centrál Színháznak néhány évente aduásszal kell szolgálnia, nem is elég ászt húzni, hanem aduást kell húzni, de most ismét ideje volt egy ilyen produkcióval előrukkolni.
1: Irodalom.
0: Új kötet jelenik meg a múlt héten életének 84. évében elhunyt Kossuth Díjas Nádas Pétertől, várhatóan október 1-én. Most az Egyszer címmel, közölte a Sárközi és Társai kiadó. Röpiratában Nádas Péter felsorolja azokat a témákat, amelyekről nem akar beszélni, az író mégis beszél a témákról, amelyek egyebek mellett a globális felmelegedés és az emberi biográfiák közel sem globális különbözősége, valamint az a folyamat, hogy megnyílik az olló, a globalitás szervezeti elve ütközik a nem globálisan szervezett egyénivel, ilyesmi témákról értekezik. Nádas Péter 1942. október 14-én született Budapesten, Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, aki fotóriporterként és újságíróként is dolgozott. Utolsó könyve, A halott barátaim, tavaly jelent meg. Augusztus 26-án halt meg Gombosszegen.
1: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Kárpát-medence kör alaprajzú templomai jó részt az Árpád-korban születtek. Ilyen a 11. századi Öskői, az egy teljes évszázaddal fiatalabb Pápoci, a 13. században született Kallósdi, vagy épp a vele egykorú Jáki-Szent Jakab kápolna. A megoldás a reformkor beköszöntével jóval nagyobb méretben élet újjá. Ekkor született meg az esztergomi Szent Anna plébánia templom, a balatonfüredi kerektemplom, valamint a hozzájuk képest igen kései székesfehérvári Prohászka Ottokár emléktemplom. Létezik azonban egy hasonló épület, amit eleve a protestánsoknak építettek, sőt, azóta csak kizárólag ők használják. Ez a Lipcai Ménesnek, illetve az ország egyik legszebb vízesését rejtő Szalajka völgynek köszönhetően sokszor emlegetett Szilvásvárad reformátusait szolgálja ki, akik több mint 185 éve tartanak már itt istentiszteleteket. Az aradi vértenok útja 33 alatt található templomot a falu földesura, az egyébként katolikus gróf Keglevics Miklós építette, aki az egri főszékesegyházat is jegyző, Povolni Ferencet kérte fel a feladatra. Kálvinista egyházközség már 1576-ban működött a településen, 1832-ben viszont az otthonukat, annak veszélyessége miatt le kellett bontani. A nép évekig várta az új templomot, a munkák azonban végül csak 1837-ben, más források szerint 1836-ban indultak el. A rossz nyelvek szerint a templomot a katolikusok kapták volna, a grófné az építés derekán azonban beleszeretett Pirker János László egri érsekbe. Keglevics bosszúja nem maradt el. Az épületet a protestánsoknak adta, a Szalajka völgyi vashámorban született fémbetűkből pedig a kapu fölé iratta a 97. Zsoltár áthallásos 7. versét. Szégyenüljenek meg, a faragott képeknek minden szolgái. A valódi indok ennél persze egyszerűbb lehetett, hiszen a reformátusoknak egyszerűen szüksége volt egy új templomra. A gróf pedig egy 1832-ben kelt levél tanúsága szerint kész volt ebben segíteni. Ha a környéken járunk, akkor mindenképp érdemes tenni egy próbát a bejutással. A szintén dór oszlopokon álló karzat, a reformátusokra jellemző egyszerűség, a klasszicista fapadok, a neoreneszánsz orgonaház, illetve az ezüst szállal hímzett fekete selyem úrasztali terítő ugyanis mind gyönyörűek. Templom mellett persze a Szalajka völgyben is érdemes tenni egy sétát. Felfedezve az istállóskői barlangot, a fátyolvizesést, a kellemes ösvényeket, vagy akár az állami erdei vasút kocsijából kinézve csodálni a környezetet.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, illetve nézőket a Partcafé második évfolyamának 36. műsorát készítjük el Marsall Szilvia műsorvezető társammal.
2: És itt van velem Mihálovics András is.
1: Kérem szépen, az olvasás világnapja vagyom ma, ha hiszitek, ha nem, szeptember 8-án, amikor ez adásba kerül a Rádiókafén ez a beszélgetés, és hát ehhez illő vendéget invitáltunk ma a stúdióba, ő Bartal Csaba, az Északi Part magazin kiadója, nem mellesleg történész, újságíró és kulturális szakember is. Szervusz, köszöntünk itt újra.
3: Sziasztok,
1: körünkben.
3: Köszönöm szépen újra a lehetőséget.
1: No, megjelent az Északi Part magazin?
3: Sőt,
1: van olvasni való?
3: Sőt, már ki is futott. Igen, mindjárt letelik a terjesztési időszak szeptember végéig. Egyébként nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon szép napunk van. A kisfiamnak, a kisebbik fiamnak ma van a születésnapja. Bencuka, olvasás napja van. Olvastál már?
2: Isten éltesse sokáig.
3: Ebből balhé lesz, boldog születésnapot.
1: Igen, Isten éltesse a gyermeket. Miről szól az Északi Part magazin most? Van tematikája, vagy megint ugyanaz a megint persze nem pejoratívan értendő, hogy egy kicsit közelebb hozza a Balatonnak azt az eldugott, kevéssé ismert arcát, amit csak néhányan ismernek.
2: Rögtön közben is szólok, mert a magazinnak az alcíme a Balaton életérzés magazinja, tehát azért nyilván ez akkor takar is valamit.
3: Muszáj folyamatosságot, kontinuitást biztosítani. Egyrészt az olvasók elvárják. Nagyon-nagyon sok képet kapok ismerősöktől és ismeretlenektől is egyébként, akik elküldenek fotókat otthon, asztalokról, komódokról, és ott vannak az északi partok, a szinte a legelejétől. Gyűjtik, várják, jönnek az e-mailek már, hogy na, akkor mikor lesz kapható, hogyan. Tehát nagyon-nagyon izgalmas ez a történet. Mi nagyon-nagyon sokat lendítettünk az értékesítésen, a példányszám terjesztésen új embereket tudtunk bevonni. A Balatoni Életérzés magazinja, ez egy szórakoztató magazin, elgondolkodtató magazin, és kortalan, időtlen témákkal dolgozunk. Nyáron jelenünk meg, hát mikor máskor, de a témáink kiválóan alkalmasak arra, hogyha leültök decemberben, mondjuk így advent időszakban egy kandalló mellé egy pohár vörös borral, mondjuk kettővel, akkor találtok kedvetekre való témát. Vagy visszaolvasni, mert ezek, mondom, kortalan témák, vagy pedig olyat bepótolni, amit nem sikerült nyáron és ősszel.
1: Uh-huh. Úgyhogy nem túlzás a kettő pohár vörös bor, hiszen elég terjedelmes.
3: Szívemből beszélsz.
1: Az idei szám. Mennyi lett a vége?
3: 240 oldal. Hű. És küzdősport.
1: Az már nem újság.
3: Nem megtölteni, uh-huh. hanem hogy mit hagyunk ki, képzeljétek uh-huh. el. Nem titok, elmondom nagy örömmel, mert ez boldogság általában, hogy 360 oldalból kellett. Tehát annyi témánk volt, annyi dolgot terveztünk be, hogy egyszerűen ki kellett hagynunk 120 oldalt. Itt jelzem, hogy a jövő évi számnak a fele készen van. Előre dolgozunk egyébként, a múltkorban is előre, múltkorban jóval előbbre dolgozunk. Tehát a múltkor magazinban ott másfél-két évvel előre dolgozunk. Itt most már föl tudtunk venni egy olyan ritmust, hogy tudunk egy évre előre dolgozni, tervezni, ami jelentős mértékben megkönnyíti a munkánkat is, és azért lehetőséget biztosít arra is, hogy adott esetben gyorsan tudjunk reagálni hirtelen uh-huh. ötletekre, felkérések. Mindig jönnek ötletek, különböző megoldások. Uh-huh. Most ez az asszály nekünk itt, ez nagyon izgalmas volt, hogy voltak olyan pontjai a Balatonnak, ahol picit megbillent a vízszint. Ezt muszáj voltunk dokumentálni például, uh-huh. és ezt egyszerűen oda kellett mennünk, vagy a januári nagyfagy időszaka, amit szintén dokumentáltunk, ezt még nem is mondtam el senkinek, közel 250-en küldtek be 1500 fotót a felhívásunkra.
1: Az akkor lesz téli szám?
3: Ha minden jól megy, akkor 27-ben de ezt most kellett befotóznunk. Most volt jég, most volt hideg, most volt napsütés a jégen, fakutya és egyéb történet. Meg rengetegen, tehát rengeteg fotó készült.
1: A múltról szól ez a szám, és sokféle történeten keresztül. Ez fontos? Ez neked ilyen szakmai általam a Múltkor magazin miatt? Vagy egy kicsit a
3: biztos,
1: múlt is?
3: Biztos, hogy van becsípődés, az biztos, tehát azt nem tagadom, és óhatatlanul lázba jövök, hogyha valami múltbeli történetet tudunk fölcsípni. Egyébként meg nagyon fontos, hogy mit tanulunk a múltból, a jelenben és a jövőben hogyan tudjuk azt hasznosítani, kamatoztatni, vagy adott esetben elkerülni. Ez mindig nagy tanítás.
2: Hogyan érkeznek be az anyagok? Mert azt mesélted ugye, hogy szép számmal kaptok megkereséseket, tehát hogy a téma gyakorlatilag az utcán vagy a földön hever?
3: Adott esetben igen.
2: Vagy kutatni
3: mondok
2: kell.
3: Mondok egy példát, itt volt ez a kedves résztvevő kollega, aki a haiku, balatoni haiku katra fölhívta a figyelmünket. Életemben nem gondoltam, hogy én balatoni haikukkal fogok foglalkozni. Lapozgatom a magazint, Istennek se találom nyilvánvalóan, de majd előbb-utóbb rábukkanok. És annyira megható volt az, hogy veszi valaki a fáradtságot, és Balatonról haikukat ír. Hát mikor gondoltatok ki erre például? Na most, vagy becsukom a szemem és a fülem, és nem veszem észre, hogy jön szembe egy jó történet, akkor szerintem béna vagyok, vagy nyitott szemmel, nyitott füllel megyünk. Egyrészt nem csak én, hát azért többen vagyunk a szerkesztőségben, hála Istennek, és Bakos Ferencről van szó egyébként, az ő haikuiról beszélek most, és akkor megnézzük, hogyan lehet tálalni, miért érdekes, Balatonról haiku. Sőt, az északi parkban egyáltalán nem volt haiku. Haiku önmagában véve egy nagyon izgalmas és érdekes
1: műfaj. És nagyon kötött műfaj, igen. És most még a téma bizony, is kötött, mert bizony, ugye a Balatonról bizony. Az fel van adva a lecke a szerzőnek, nagyon, az biztos.
3: Nagyon, nagyon, nagyon. Esztétikus, magas színvonalú anyagokat kaptunk, és ezt megpróbáltuk kellő formában továbbadni az olvasóknak. Tehát ilyenek is vannak. Aztán van, amikor mi bányászunk, ásunk. Engem nagyon régóta izgatott például a NDK-NSK családok találkozó helye. Én 2009-ben, októberben kint voltam Berlinben, akkor a Csantogaj volt a Berlini Kollégium Hungarikumnak az igazgatója, és ő csinált egy fantasztikus kiállítást erről a témáról. Különböző korabeli források és videós anyagok alapján, mert egymást is filmezték, ugye családi archívumok, és ezt körbejárták nagyon izgalmasan, hogy az NSK és az NDK-ból érkező családtagok hogyan találkoztak, mik voltak a témák, és hát kik voltak a nem várt vendégek, ugye, akik ugye figyeltek,
1: igen.
3: Volt belőlük néhány. És én akkor a múltkorban csináltam erről egy nagyon izgalmas összeállítást, és ez nekem régi becsípődésem volt, hogy megnézzük, hogy ez azért magyar oldalról hogy nézett ki a megfigyelés története. És Lachta Krisztina kolléganőm, történész kolléganőm, aki ennek a korszaknak és a témának a kutatója, kiváló szakértője, ő nagy örömmel megírta ezt a tanulmányt nekünk, cikket nekünk ismeretterjesztő formában például, és még mindig voltak benne újdonságok, jelentős aktív magyar részvétellel nyilván történt ez, de ez is színesít, ez a Zimmer-Feri időszak az mindenkinek benne van a vérkeringésében, tudjuk, miről beszélünk, akár film, akár személyes átélések kapcsán, és ez óhatatlanul adta magát, hogy feldolgozzuk ezt a témát is.
1: Az is nagyon érdekes, hogy ugye a történészek a nagy egészet vizslatják, itt mégis ilyen kicsit ilyen mikrotörténetek vannak képes lapokon keresztül, személyes sztorikon keresztül. Ezt hogy lehet összehozni? Tehát az Északi Part magazin eljutott oda, hogyha valaki, nem tudom én, a nagymamája hagyatékának átvizsgálása során talál egy hosszú levelet, amiben egy balatoni képeslap is bele van rakva, azt eljuttatja hozzátok? Mert ez borzasztó nehéz feladat lehet a Balatonnal kapcsolatos személyes egyéni sztoriknak az összegyűjtése, ráadásul olyan szemmel, hogy az közérdekű lehet. Mert az, hogy üdvözletem küldöm Balatonfüredről Piroska néni, az talán nem annyira érdekes, mint ha valaki leírja, hogy hogy sós volt a harcsa, paprikás, és megvert a pincér, mikor ezt szóvá tette, most mondok valami hülyeséget.
3: Ő ebben a nagy munkája van Ács Tibor kollégámnak, a helyettesemnek, főszerkesztő helyettesnek. Ez az ő kedvenc rovata. Ő egy évig készül és gyűjti ezeket a képes lapokat. És hát nem akarok túlozni, de ilyen 100-150, közel 200 képes lapot böngészek át. Ezek online formában elérhetőek. Én nekem például becsípődésem, hogy én bemegyek egy antikváriumba, akkor ugye a képes lapokat megnézegetem, végigpörgetem, de volt már, hogy lomizás közben kikandikált egy-két képes lap, fotó, innen-onnan, azt azért nem hagytam az örökké valóságnak, az enyészetnek, hanem megmentettem az utókornak, és ezekből például táplálkozunk, de volt már, hogy Lom is látta, hogy mire mozdulok rá, azt mondja, főnök, nekem van egy pár doboz, ilyen nem érdekli, és akkor 5000 forintot fizettem egy doboznyi, látszólag haszontalannak tűnő, de apróságokkal teli és fontos információkkal teli személyes történeteken keresztül egy mikrokörnyezetet bemutató világba csöppentem bele.
1: Hogy döntöd el, hogy ezek közül, most van ott 5000 képeslap, tegyük fel, hogy szerencséd van, és mindegyik a Balatonról szól. Mi az, amit beválogatsz, és mi az, vagy beválogattok, és mi az, amit nem? Tehát mitől lesz közérdekű egy balatoni üdvözlőlap hátulján lévő pár sor?
3: Ha abból indulok ki, hogy nincs benne érdekesség, csókollak Balatonról, szeretettel ölelünk, minden szép és jó, abban semmi unikális nincsen. De itt azért vannak személyes jelenlétek, és előre is elnézést kérek mindenkitől, akinek ez nem tetszik, de hát... Itt van szél, fúj, sok a szúnyog, akkor keresem a legjobbat, nyilván nem. Pont is jó, és nagyon jó este a szúnyogok ellen, mert azok szörnyen harapnak, mert tegnap megkaptuk csütörtökön a blues-t. Tehát a személyes részek jönnek elő belőle, mert különben nincs értelme megmutatni. Két dolgot veszünk figyelembe, hogy a szöveg milyen, és a másik oldali
2: fotó.
3: A fotó, igen, hogy mit ábrázol és mit mutat. Van, amikor a fotó is egészen elképesztő sztorikat tud, ez egy színesített fotó, itt azért tudunk vele úgy operálni, hogy szemre tetszetős legyen, és akkor azt mondjuk, hogy finom borjúsz egy fogyasztása közben, gondolunk rátok. Hát mikor írunk, mikor küldünk képes lapot? Ugye ez egy old school történet. Tegye föl a kezét, aki az utolsó 5 évben, 10 évben küldött képes lapot. Na, van egy jelentkezünk. Óriási
1: arányokkal. Több annál, mint amire számítottam.
3: Többre nem számítottam, még ennyire sem. Képes lap. Mekkora kanyar? Ez volt a kommunikációs felület.
2: Nekem is komoly gyűjteményem van a balatoni levelezésekben, amikor táborozni voltam, igen, vagy ott megismerkedett emberekkel, vagy az édesem mai napig megvan, igen.
3: Pont most szortíroztam néhány dolgot otthon, és rábukkantam a nagyobbik fiamnak a képes lapjára, üdvözlő lapjára, amit az első táborából küldött nekünk. Első és utolsó képes lapjára, mert azóta nem kaptunk. De hogy mennyire jó történetek.
1: Abszolút,
3: ezek,
1: és ezek kár lenne, a veszendőbe mennének.
3: Én abból indulok ki, hogy minden, ami nosztalgikus, minden, ami megpendít bennünk valamit, az egy olyan húr, ami után, hogyha mint a basszusba megpendíted, az elég sokáig eltart, az rezeg tovább, és beindít valamit még benned. Nagyon sok helyen, nagyon sok hippokampusz mögött elindul valami, és nekünk ez a célunk, hogy a Balaton az a legszerethetőbb, egyik legszerethetőbb nemzeti kincsünk, egy közös nemzeti minimum, egy alap, egy közös nevező, nagyon sok vita nincsen rajta, ez pedig, hogyha szerethető valami, akkor onnantól kezdve a benne lévő 240 oldalon keresztül pedig maga a boldogság.
1: Abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy látod a mostani Balatont, hiszen erről is jönnek történetek hozzátok, meg most ugye egy kicsit a visszatekintéssel a Balaton régi arcát is. Kicsit provokatív lesz a kérdés, van olyan, ami elveszett és hiányzik személy szerint neked, vagy akár a szerkesztőség így elnosztalgiázott azon, hogy hely, de jó lenne, ha még most is lenne, és akkor nem tudom, hogy volt-e ilyen.
3: Ez jó kérdés. Egy picit a mostani számunk egyébként a közösségekről szól, és a közösségekre próbáltunk.
1: Hát akkor én egyet tudok, az úttörő táborok például. Nyilván vannak most is ilyen ifjúsági táborok, persze, de akkor igen, lényegesen több volt belőle.
3: Zánkán egyébként, csak ugye most
1: más a neve, igen.
3: Más a neve, de a célok ugyanazok. Egyrészt gyerektáboroztatás, és nagyon sok rászoruló gyereknek ez nagyon fontos, hogy életében legalább egyszer eljusson a Balatonhoz, lássa, nagyon sok határon túli gyereket táboroztatnak, tehát ebben nagyon-nagyon sok misszió van. A közösségekről én most elsősorban a Balatont körbevevő és a Balaton imázsát építő pozitív közösségekről beszélek. Ezeket be is mutattuk egyébként, hogy ezekből mutattunk be nagyon sokat a magazinban. Ez egy kifejezett célunk volt, mert azt mutatja, hogy az emberek aggódnak a tóért, gondoskodni szeretnének róla. Ezek nagyon-nagyon szeretetreméltó csoportok és közösségek, akik a régi képeslapokon, régi történeteken keresztül egy fotót beazonosítani, 50-es évekből kiszerepel a fotón, de mindenhol ott van mögötte a tó. Vagy Fonyódról van fotózva, vagy a Badacsony felől, vagy a Tihanyt látom, vagy a Füredi Mólót, valamit mindig látok a Balatonból, egy utcát, egy régi villát, ezt a szamaszt. És ez a közösségi élmény, ez most egy újszerű történet, hogy ennek olyan reneszánsza van most, amin belül, amit kérdeztél előbb, András, hogy mit hiányolok, vagy hogy mit látok egy picit visszaszorulni, azok a személyes élmények, személyes történetek, hogy egy picit így kereskedelmibb lett valahogy a Balaton, és, ezt egy picit le kéne hozni, tehát le kéne csatlakoznunk a drága lángos történetről. Mert, bocsánat, vannak persze olyan szezonalitásbeli kihívások és problémák, amikkel szembe jövünk, vagy amik szembe jönnek nekünk, de ezen túl kéne lépni. Ki szoktam járni a feleségemmel ezekre a termelői piacokra, a Balaton körül. Kincsek vannak, kincsekre bukkanunk, tiszteletreméltó, jó akaratú emberek termelnek sajtot, mézet, csinálnak szalámikat, jóféle sonkákat, és stb. Jó, ezek nem tömegtermelésben készült termékek, ezek lehet, hogy picit drágábbak az átlagnál, de tudom, hogy honnan származik, hol készül.
1: Meg tudod mögötte a történetet.
3: És ott van mögötte a pult, mögött a bácsi, akivel kezet fogok, már van is témám, a jövő évi számunkban be fogunk mutatni sajtkészítőket egyébként.
1: Akik boldogok, mint tudjuk.
3: Boldogok, sajtkészítők, óriási. Ezt még nem hallottam. De egyébként boldog volt a bácsi, hát azzal nem volt semmi baj, mert...
2: Még a holdi sajtból van.
3: Hold, igen, és az ő lokális termékük lehet, hogy egy picivel többe kerül, mint a közértben, most nem mondom a nevét annak a nagy áruházlásznak, ahol egyébként a forrását rohadtul nem tudod, hogy honnan van.
1: Oké, na szusszanjunk egyet, és jöjjünk vissza a balatoni emberrel, ha már szóba került a balatoni ember. A szünet után folytatjuk a beszélgetést Bartal Csabával, az Északi Part magazin kiadójával.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Folytatódik a Partcafé második évfolyamának 36. műsora, ez a Balaton hangja, mai vendégünk pedig továbbra is Bartal Csaba, az Északi Part magazin kiadója. A szünet előtt a balatoni emberről beszélgettünk, akár egy piaci történet, akár ugye a képeslapok mögött megbúvó személyes történetek kapcsán. Ebben hogy válogattok, hogy, vagy hogy jönnek szembe ezek az emberek, ezek a történetek? Mert azért azt szokták mondani, hogy egy zárkózott társadalom a magyar, nem nagyon nyílik ki. Ajánlások, vagy most már van annyi akkora respektje a magazinnak, hogy maga az érintett is jelentkezik, hogy jó napot kívánok, nekem van egy nagyon jó történetem, és szeretném elmondani, és közkincsé tenni, vagy ez hogy működik?
2: Annál szemérmesebbek ezek a jó akaratú emberek, hogy maguk jelentkezzenek, de nagyon sok ajánlást kapunk, felhívják a figyelmünket bizonyos személyekre, híres vagy kevésbé híres emberekre, illetve ugye hát nyitott szemmel járunk, tehát óhatatlanul ebben a szakmában nyitott fül, nyitott szem alap 0-24-ben, és hogyha bejön egy jó történet, vagy egy jónak ígérkező történet, akkor azt megbeszéljük bent, megvitatjuk bent, mérlegeljük, hogy pro és kontra. Egyébként meg azt gondolom, hogy az Északi Part magazin elsősorban azoknak készül, akik bizonyos időszakonként meglátogatják a tóvidéket.
1: Azokról, teljesen mindegy, hogy az északi vagy a déli partot abszolút, látogatják meg?
2: Abszolút, abszolút. Tehát a tónak két partja van, északi és déli. És kifejezetten nagy hangsúlyt is fektetünk arra, hogy a déli is kellő hangsúllyal kerüljön a magazinban említésre és bemutatásra. De hogy a magazint inkább azt gondolom, hogy azoknak készül, akik időszakosan meglátogatják a tóvidéket, és azokról szól, akik a tóvidéken élnek, és befogadnak minket, akik időszakosan terheljük őket.
1: Uh-huh. Van egy archetípus a balatoni embernek?
2: Hú, ezt így nem merném kijelenteni.
1: Mert ott is nagyon sok, és most ne sértődjön meg senki, csak ezt a kifejezést használják bárkik, akik 5 évnél régebben laknak egy helyen, azokra, akik 5 évnél kevesebb óta laknak. Szóval, hogy elég sokat gyűjt ment ugye a Covid óta.
2: Így van.
1: Covid óta különösen nagyon sokan leköltöztek, nagyon sokan válasszák ezt a kétlaki életmódot. Azt gondolnám, hogy nem nagyon van archetípus, hanem valahol leképezze a magyar társadalmat a Balaton körül élőknek a halmaza is, hiszen van ilyen ember és olyan ember, ilyen érdeklődésű, olyan érdeklődésű, szóval egy ilyen pezsgő, nagyon színes valamit gondolok én a balatoni emberek kapcsán.
2: Igen, nagyon színes, szeret vitorlázni, szeret vadászni, parton van, part közelben, dombon van, stb. Rengeteg van, de hogy inkább arra törekszünk, hogy azokat az embereket mutassuk be, akik nem szezonszerűen látogatják a tóvidéket, mert abban nincsen újdonság, hogy a szezonlátogatóknak bemutatom a szezonszerűen közlekedőket, hanem én tényleg azokra vagyok kíváncsi, akik csendes mosollyal és kis ilyen bajusz alatti mosollyal néznek minket, akik ott feldobjuk magunkat időnként a parton, a kávézókban, itt-ott-amott, vagy sétálunk, kirándulunk itt, de hogy ők befogadnak minket. Tehát ott a Balaton környékén él, nem tudom, 1,5-2 millió ember körülbelül kisebb-nagyobb távolságokban, akik a mindennapjaikat élik ott. Ott élnek, az a munkakörnyezetük, az otthonuk, a családot, minden. És nekik egy dolog, hogy belőlünk élnek, azokból, akik téli, tavaszi, nyár, most már szerencsére 4 évszakos Balatonról tudunk beszélni egyre inkább, mert egyre jobban tudunk szakítani azzal a kommunista berögzültséggel, azzal a rettenettel, hogy a Balaton csak nyáron, de hogy is gyerekek, hát ezt folyamatosan ezt kommunikáljuk, hogy ősszel, tavasszal, én például az őszi-téli Balatonért élek, halok. Sokkal jobban szeretem, sokkal jobban élem az egészet ősszel és télen, hogy akik ebben a 4 évszakos Balatonban meglátogatják a Balaton, őket befogadja ez a helyi közösség. És túl a financiális részeken, hogy ugye ingat, vagy turizmus, stb., meg ellátás, de hogy azért ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog, akik ott minden nap, hétfőtől péntekig, nem pénteken kettőtől vasárnap este hatig, hanem hétfő reggeltől vasárnap estig tolják a dolgokat, és ez izgalmas. Uh-huh.
3: Egyébként te találkoztál, hogy is fogalmazzak, lokális identitással, mert én azért viszonylag sokat vagyok Somogy megyében, remélem már tiszteletben is somogyinak is számítok, de hogy azt láttam, hogy vannak a somogyiak, meg mondjuk vannak az alaiak, és ők erre büszkék, és ezt is mutatják, és ez fontos jelző az életükben.
2: Ennyire elvágólag nem, tehát ilyen élesen nem. Uh-huh. De törekszem arra, hogy pontosan ezért keresem azokat a helyi kapcsolódási pontokat. Ez lehet egy méztermelő, ez lehet egy ornitológus, ez lehet egy sajtkészítő. Hát fantasztikus figurák vannak, és mögöttük, amikor egy sajtkészítő mögött ott van 40-50-30 kecske, az nem hobbi.
1: Az nem.
3: Hangos.
1: Próbáltam, úgyhogy mondhatom, hogy az
2: nem hobbi.
1: Kicsit komolyabban áll, mint hogy hobbinak tituláljuk. Viszont az is nagyon érdekes, hogy és ha már a sokszínűség így szóba került közöttünk, hogy beszéltünk ugye az első felében az interjúnak a haikut író emberről, és itt a Partkaféban meg felbukkant a régiség kereskedőtől, a regényírón keresztül, a költőjön, a festőn keresztül, tehát hogy nagyon sok ember, művészembert és kultúráért élő haloembert is inspirál a Balaton és vonza Balaton. Őket is bemutatjátok, vagy igyekeztek, hogy megmutassa ezt az arcát és a Balaton, amit így az emberi érzékenységen keresztül mutat meg?
2: Szeretnénk, és mindenképpen ez elsősorban most jelen pillanatban még egyelőre a képzőművészeten keresztül tud megvalósulni, mert az látványos, magával ragadó.
1: Meg ugye. Hát a fotókon keresztül ugye mondtad, hogy mennyi képet kaptatok a téli Balatonról.
2: Hát rengeteget. Most egyébként elkezdtünk Balaton fotósait is bemutatni. Igen. És hát ugye mi szeretnénk ilyen képeket csinálni, de péntek délután 2-től vasárnap este 6-ig nem mindig alkalmas az időpont rá, mert hol jobban süt a nap, hol köd van, hol nem tudom, orráig se lát az ember esőtől, de aki ott él, az pontosan tudja, hogy mikor kell kimenni a partra azt a fényt, azt a naplementét elcsípni, amikor még egy jó demerungban be tudja lőni a nádast azzal a korhat csónakkal, stb. Őket is bemutatni, tehát képzőművészet, fotó, igen, ezzel egyre erőteljesebb. A költészet, most ez, hogy volt egy haiku, ez
1: inkább unikális.
2: Unikális, meg. Igen, unikális, de nem tartom kizártnak, hogy egy rövid krimit, mert van betervezve 27-re egy rövid krimi. Én bújom azóta az Arcanumot, és keresem azokat a nevezetes bűnügyeket, amelyek Keszthelytől Füredig megtörténtek, de 10-es, 20-as, 30-as, 40-es évektől indultunk, és van egy paksamétám már egyébként.
1: Na, ez is egy izgalmas lesz, drukkolok, hogy ez bekerüljön a magazinba. A Balaton mégiscsak egy természeti képződmény, most nagyon az emberre, meg a múltra, meg a történetekre fókuszáltunk. A Balaton, mint természeti képződmény megmutatkozik nálatok? Ez fontos például?
2: Mindenkinek fontos. Szerencsére a szerkesztőségben többen vagyunk, akik erről tudunk dönteni, és minden alkalommal, most is egy madártani megfigyelő Várvai Gáborral körbejártuk a Balatonnak azon részeit, ahol a madarakról volt szó, ugye rendkívül gazdag az állatvilág, és ebben is a madárvilág a Balaton partján, és hát kiderült, hogy a Balaton nem csak a hattyúk tava, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok más.
3: Énekes madarak.
2: Énekes madarak, költöző madarak, mindenféle.
3: Mert mi is foglalkoztunk, szerintem ugyanaz a Gábor volt nálunk, aki nálad is volt. Igen.
2: Nekünk is volt már vendégetek ebben a szezonban.
1: Igen, a következő témakör egy éles váltással az, hogy beszéljünk egy kicsit rólad is, neked mi volt a kedvenc sztorid a legfrissebb lapszámban? Mi az, amire azt mondtad a szerkesztőgárdának, hogy hú, gyerekek, ez nagyon klassz, hogy erre rábukkantunk, erre a történetre.
2: Nekem kedvenc rovatom az újságban a 10 év alatt mi történt. Tehát 10 éve. Egyrészt bemutatjuk azt, hogy 10 év alatt hova fejlődött, hova ért el az az illető, akit 10 évvel ezelőtt bemutattunk a magazinban. 10 éve még mindig ugyanazt csinálja, tehát valid, piacképes, hiteles emberről van szó. Most a Búza lelkét mutattuk be egyébként, akik 10 évvel ezelőtt már szerepeltek a magazinban, és most is olyan szeretetreméltó, helyes embereket találtunk, mint 10 évvel ezelőtt. Ugyanazokkal a hétköznapi kihívásokkal, de dolgoznak és csinálják, és értik a pulzálását a Balatonnak, akár a különböző évszakokból fakadó, akár a különböző ünnepekből fakadó pulzálását, de nekem ez egy nagyon-nagyon kedvenc rovatom, hogy bemutassuk azokat az embereket, akik tényleg nem egy éjszakás karannak gondolják a Balatont, hanem életmódszerűen, életvitelszerűen.
1: És neked, amikor lezárul egy-egy szám, minden egyes alkalommal megváltozik a véleményed a Balatonról?
2: Sosem változik.
1: Mert olyan töménységbe kapod az információkat, olyan töménységbe látsz új dolgokat, hogy nem tartom kizártnak, hogy egy kicsit mindig jó értelembe véve meghasonlasz, és azt mondod, hogy hát ez a Balaton kicsit mást mutat nekem most, mint mondjuk 1,5 évvel ezelőtt.
2: Ez egy jó kérdés. Inkább úgy fordítanám át, hogy egyre mélyebb a kapcsolatom a Balatonnal. Tehát egyre jobban érlelődik az egész kapcsolat, egyre inkább egy ilyen megbonthatatlan, hát talán szerelemmé, vagy nem is tudom, mivé kezd válni, mert ezt a beköszönőbe le is írtam, hogy mindig visszatérünk. Ez egy olyan körforgás, amiben a kockás terítős vasárnapi ebédek, a kis teraszok, a kis fröccsök hangulata mindig visszatér, és ez egy állandó a történetben. Az, hogy 100 évvel ezelőtt nem volt mobiltelefon, ennyi a különbség, de ugyanúgy szerettek itt ülni az emberek, olyan fotókat mutatunk be, hogy 100 évvel ezelőtt ott ülnek a Badacsonyi teraszon. Miért? Mert onnan a legszebb a panoráma, legjobb a Badacsonyi kéknyelű, és legszebbek a Badacsonyi lányok, meg még a másik 147 településen. Tehát ugyanazok a belső motivációk vannak meg az emberekben, csak nincsen azon a képen mobiltelefon.
1: No, hát köszönjük szépen, hogy itt jártál. Napestig hallgatnánk, de ennyi fér bele sajnos a műsoridőbe. Szerintem elérte a foglalkozás a célját a tekintetben, hogy kedvet csináltunk nem csak a Balatonhoz, hanem az Északi Part magazinhoz is. Ha ilyen klassz sztorik vannak benne, akkor biztosan sokan fogják kézbe venni.
3: Megolvasni.
1: Viszont mi most pipáljuk ki a kötelező kört abból a tekintetben, hogy az előttünk álló hétvégére ajánljunk néhány programot a hallgatóközönségnek. Ugye előttünk szeptember 10 és szeptember 13-ai hétvége van. Szilvi, neked mi van a tarsolyban?
3: Szeptember 11 és 13-a között rendezik meg Badacsony Tomajon a Badacsonyi Szüretet, amely 3 napon át kínál borokat, koncerteket és kulturális programokat. A hagyományos szüreti hangulatot a vasárnap délelőtt 10 órakor induló felvonulás teszi teljessé, amelyen lovasok, lovaskocsik, traktorok, néptáncosok és hagyományőrzők vonulnak végig a 71-es főúton. A programhoz gasztronómiai kínálat és természetesen balatoni borok is társulnak.
1: Én a csodaszarvas családi napot lestoppolom magamnak. A szeptember 13-án lesz Gyenes Diáson a Festetics Imre élményközpontban. Ennek középpontjában a természet és az állatvilág áll. A látogatók test közelből is megtapasztalhatják a szarvasbőgést. Elvégre szezonja van szeptemberben, emellett őshonos állatokkal, terápiás kutyákkal és sólymászokkal is lehet találkozni. A gyerekek kézműveskedhetnek, népi játékokat próbálhatnak ki, de ha valaki komolyabban gondolja, akkor íjász és kutya bemutatót is megszemlélhet. A nap este 6-kor egy zenés misztérium játékkal fog zárulni, tehát egészen sokáig érdemes kitartani. Szeptember 13-án Gyenes Diáson.
3: És akkor végezetül egy nagyon klassz helyszín, amit érdemes felkeresni, a Kis Balatont. Csaba, voltál valamikor mostanság?
2: 2 hete voltunk pont Kányovári szigeten, sziget körül kenúzni, kenutúrán a családdal, nagy családdal, iszonyatosan nagy élmény volt.
1: Nekem ez még nincs meg egyébként, de mindig, amikor elmegyek mellette, mindig meg kéne állni, de nem állunk
2: meg. A Kányovári
1: meg,
2: hidat most... már betettük a tavalyi számban, ott már megmutattuk. Fantasztikus élmény, egy jó erős 3 órás program, karcos, mert kell húzni az evezőt, és pláne, hogyha a többiek úgy érzik, hogy ők utasok csak, akkor meg pláne. És, de nagyon-nagyon nagy élmény minden korosztálynak. A 71 éves anyósom úgy húzta az evezőt, hogy le a kalappal előtte, élvezte minden percét.
3: És akinek mindez nem volt elég, az látogasson el a Visit Balaton 365.hu oldalra, még több részletes programajánlatot fog találni.
1: Bartol Csabának, az Északi Part magazin kiadójának, történésznek, újságírónak, kulturális szakembernek köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk, és akkor előre a következő köszönöm szám szépen, megalkotásáért. Köszönjük szépen. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, ez volt már a Partkafé, a Balaton hangja. Búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvi
3: és Mihálovics Andrés.
1: Elvárjuk a tisztelt közönséget a jövő héten és a készülékek elé. Addig is mindenki menjen le, merítkezzen meg a Balaton őszi arcában, és akkor élményekkel feltöltve, ha gondolja, írja meg nekünk, hogy mit tapasztalt ott. Köszönjük szépen a figyelmet.
3: Viszontlátásra.
1: Viszontlátásra. Viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió

a pottyentek a mesék. Az, akinek nem volt soha olyan szép, kis színes tollam, mitől az olga. Néninek szívébe lopta magát tolba, honva lenne, ha nem rettenne. Meg de sajnos elvett

0: utazunk vagy olvasunk róla. Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: 7,5% lett az idei hiánycél. Indul a Szent István vidék fejlesztési program. Eszkalációnak tartja a nagykövet az orosz diplomaták kiutasítását. Ma még kánikula lesz, 33 fokot is mérhetünk, felhők alig lesznek az égen. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány módosította a 2026. évi költségvetést. A korábban tervezett 3,7%-os hiánycélt 7,5%-ra emelték. Kármán András pénzügyminiszter az előző kabinet felelőtlen gazdálkodásával, rejtett adósságokkal és irreális gazdasági pályával indokolta a döntést. A valós helyzethez igazított tervezet célzott kiadás csökkentéseket, egy új veszélyhelyzeti alap létrehozását, valamint egy 63 milliárd forintos szociális csomagot is tartalmaz. Soha nem látott mértékben szakadt el egymástól a benzin és a gázolaj ára. A dízel már 80 forinttal drágább literenként. A háttérben az orosz export visszaesése és a közel-keleti bizonytalanság áll, amelynek nyomán európai gázolaj hiány léphet fel, írja a 24.hu. A drágulás okaival bővebben is foglalkozunk itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Indul a Szent István vidék fejlesztési program. Támogatást kaphatnak többek között közlekedési és mobilitási megoldások, utak és közvilágítás korszerűsítése, a megújuló energia és víz megtartási beruházások, az egészségügyi és gyermekellátási fejlesztések, valamint a közösségi és turisztikai célú beruházások. Az új modell a gyakorlatban 10 eltérő adottságú vidéki mikrotérségben indul majd el az első ütemben. A program ugyanakkor nem váltja ki a Magyar Falu programot, a LEADER együttműködéseket vagy más hazai és Európai Uniós fejlesztési programokat. A cél, hogy egymásra épülő folyamatként valósulja meg a fejlesztési igények feltárása, a térségi stratégia kialakítása, a projektek szakmai előkészítése és a források felhasználása. Oroszország budapesti nagykövete szerint a 10 orosz diplomata kiutasításáról szóló magyar kormányzati döntés indokolatlan eszkalációt jelent, amire Oroszország megfelelő választ fog adni. Jevgenyi Stanislavov egyúttal jelezte, hogy az új magyar kormány Oroszországgal való pragmatikus együttműködésre való készségéről szóló kijelentései semmisek. Orbán Anita külügyminiszter a kiutasítások kapcsán azt írta,

0: A magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet munkatársai a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható tevékenységet folytattak. Legalább 300 repülőjáratot töröltek tegnap Nagy-Britanniában, meghibásodott a légiirányítási rendszer is, ugyan már megoldották a problémát, de a feltorlódott forgalom miatt jelentős késésekkel indulnak a gépek.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Napos idő várható, csapadék továbbra sem lesz, a déli délkeleti szél napközben feltámad, délután pedig tetőzik a meleg, 33 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó ég, Jamie.
3: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Itt van velünk Dr. Bánhidi Brigitta, Executive Coach, vezetőfejlesztő, és egyetemi oktató. Szervusz, jó reggelt!
6: Jó reggelt!
7: Kitolja a cég szekerét az utolsó 4 hónapban, én meg a Gede, köszönjük az interjút, viszontlátásra!
6: Sziasztok!
5: Szóval ez tényleg így van, hogy ez egy ilyen külön egység, ez az év hátra levő része, 4 hónap, kinyaraltuk magunkat, kipihentük, feltöltöttünk magunkat, és nekifutunk, hogy ezt a sprintet levágjuk.
6: Igen, meg egyébként az év első 4 hónapja is egy ilyen külön egység, de ez a szeptembertől decemberig ez különösen jellemző, hogy azért nyáron hajlamosak vagyunk szétfolyni, úgy mindenki, mindenféle cég. Valamennyire kell is persze, de azért az, hogy június 15-től, így a suli végétől augusztus 22-3-ig, ami ott a 4 napos után van, addig azért ez egy bő 2 hónap, amikor nagyon sok cég panaszkodik arra, hogy lelassulnak a folyamatok, tehát elmegy 2 hétre ez, elmegy 2 hétre igen, az, mindig várunk valakit, döntéshozók sincsenek úgy jelen, még akkor se, hogyha home office-ba egyébként mondjuk a nyaralásból is becsekkol néha, de azért mégse az a tempó megy, és akkor mindenki várja, hogy na, akkor majd szeptemberben nekilátunk, de szeptemberben is mire összerázódik ez az egész, a kisgyerekes anyukák óvodába szoktatnak, a nyaralást, aki egy kicsit eltolta, az azért az első héten még nincsen, szóval hogy így általában a szeptember közepe van, mire összejön újra egy csapat, és onnantól kezdve december közepéig, amikor meg megint elkezd szétszóródni, van 3 olyan hónap, ami közben van még egy 2 hetes szünet ott az őszi szünet környékén, tehát igazából nagyon kevés idő van ahhoz, hogy azokat a tervszámokat betolják a cégek, amiket egyébként
7: pedig ez egy fontos
6: kihírtak.
7: Időszak, mert ugye úgy megyünk el nyári szabira, hogy a fél éves számokat látjuk, és ezt kéne ledolgozni, meg megtervezni a jövő évet is, ez alatt a néhány hét alatt?
6: Így van, tehát, és nagyon sok helyen azért az év első fele, különösen ennek az évnek az első fele, az gyengébb volt, mint ahogy szerették volna, hogy legyen.
5: Ugye választási év volt, olyankor előtte igen, egy picit behúzzák a féket a vállalatok.
6: Igen, meg ugye most utána is egy picit lassabban
5: utána
6: indul
5: meg,
6: újra.
5: Hogy az új
6: hogy
5: kormány...
6: mi lesz, hogy rendeződik, igen, tehát hogy most én azt látom, hogy az ügyfeleimnél, hogy mondjuk például van ügyfelem, aki pont ma tart egy all staff meetinget, ami szerintem nagyon-nagyon jó, mert ő most itt az elején megpróbálja megfogni, hogy akkor az egész csapat, mondom, 250 embere van, akkor az hogyan megy egy irányba év végéig.
5: De ez a mi fajta... is tettünk kísérletet, négyünket nem tudtuk összekalapálni egy all staff meetingre, de még dolgozunk rajta az évben. Még...
7: Mint egy 2,5 éve dolgozunk egy all staff meetingen.
6: Mondjuk, hogy januárban írta be ezt az időpontot.
5: Na,
6: a csapatának.
5: Jó van, akkor nem.
7: Bravo, már egy jó tipp, köszönjük. Tehát akkor most írjuk be a jövő.
5: Egyébként ezt jól mondod, ezt az all staff meetinget, tehát erre érdemes akkor rágyúrni erre az elkövetkezendő időszakra, és egy kicsit ilyen felkészíteni a kollektívát, és ilyen tudatosan nekifutni.
6: Abszolút, én a maximálisan csatlakozom itt az úriember a szívvel kapcsolatban. Aha. Azt mondta, hogy az egyetlen fontos dolog a tudatosság, nagyon-nagyon rezonált, mert az hiányzik szerintem most, hogy így azt hiszük, hogy van idő, hogy hát az még hol van még a karácsony. De ha mondjuk múlt héten voltál bármely boltba, akkor már Halloween dekorációt kell venni, szóval hogy annyira gyorsan pörögnek az események, lényeg, hogy valójában most így október 20-ig lehet tervezni a csapatokkal, utána meg majd november 5-től december 15-ig, és az, ha így most nem számoltam össze, de az úgy nagyjából 10 hét.
5: Igen.
6: És azt nézze meg mindenki, hogy egy átlagos 10 hétben mit tud elérni a szervezetében, amikor mondjuk egy bordelőterjesztést be kell küldeni egy héttel előtte, még mire megrágják, meg visszajön, és el tudjuk kezdeni implementálni, az mondjuk egy 4 hetes ciklus. Egy átlagos nagyméretű cégben. Szóval, hogyha lényeges dolgokat akarok változtatni, akkor arra ez a 10 hét nagyon kevés. Ha most nincsenek meg az időarányos tervszámaim, akkor ahhoz, hogy behozzak 4 hónap vagy 3 hónap alatt 6 hónapnyi bizniszt, ahhoz egy iszonyatosan tudatosan és olajozottan működő sales gépezet kell, akik lapátolják azt, amit egyébként nagyon nehéz most a piacon megtalálni.
5: Egyébként most adtunk egy ötletet és jó tanácsot, hogy azért ez gyakorlat a cégeknél, vagy bizonyos cégeknél gyakorlat, máshol kell.
6: Most az All-Staff-ra gondolsz?
5: Az All-Staff-ra, meg egyáltalán erről az őszi szezon indító vezetői, a bordot összerakó, hogy egy irányba menjünk.
6: Nem gyakorlat, tehát most én nekem most ezen a héten 2 ilyen van, hogy borddal megyek el egy ilyen stratégiai napra, jövő héten semmi nincs, és utána legközelebb októberre van ilyen stratégiai nap beírva.
5: Ami már azért a közepre az
6: ősznek. És majd aki még felébred, hogy majd novemberbe menjünk el, és mit tudunk még csinálni az évet.
5: Nem csak a menthetőt, ő már szerintem.
6: Tehát ez nagyon sok ilyen vezetőfejlesztéssel, coachinggal foglalkozó cég panaszkodik erre, hogy novemberben jut eszükbe, és akkor meg számlázzuk ki, majd jövőre megcsináljuk, de az már az már halottak a csók.
7: Én nekem egy csomó kérdésem van ám. Az egyik, hogy miért van ez így? Miért van szétcsúszva a szervezet? Még a nyári szünet hatása, és akkor mindenki belekosta egy kicsit az egyén és a szervezeti szabadságba, és most szándékosan
6: szerintem
7: fogalmazom
6: nem,
7: így.
6: Nem, szerintem
7: akkor mitől
6: nem.
7: van ez az egész jelenség?
6: Azoknál a cégeknél van így, ahol nincsen hogy mondjuk majd ownership, szóval, hogy a vezető az egy fizetett, egy szerződéses ember, aki azt csinálja, amit kiosztottak rá, de valójában nem érzi magáénak ezeket a célokat. Itt valahol a felhatalmazás körül kell keresgélnünk szerintem ezt a dolgot. Hogyha azt mondták neki, hogy ezek a tervszámaid, és általában ugye, hogyha így kicsit magunkban nézzük, a tervszámok úgy alakulnak, hogy egy vezető fölépíti lentről fölfelé, hogy mi az, amit reálisnak tart, arra tudja, hogy majd úgy is rátesz mondjuk 10%-ot, majd prezentálja, és akkor azt mondják neki, hogy hó, barátom, legyen 40%-kal több. És hogyha azt ügyes és lealkutta mondjuk, akkor csak egy 20%-os gap van, de az még mindig akkora, hogy úgy fut neki, hogy hú, hát hogy a francba fogjuk ezt megcsinálni. Tehát a motivációját rögtön nagyon csapja egy fölülről jövő direktíva, és utána keresi, hogy ezt hogyan tudná lecsorgatni az emberei felé, akik meg nyilván nincs olyan szervezet, ahol azt hallanánk, hogy szabad kapacitásunk van, szóval inkább azt halljuk, hogy túl vagyunk feszítve. Tehát van egy ilyen őrlődés, egy ilyen két malomkő között.
7: Másik kérdésem, hogy miért nem kezeljük felnőttként a munkavállalókat? Hogy azt mondjuk, hogy tudod, mi a feladatod, megvan a munkaköri leírásod, néhány meetinggel korábban már bizonyára beszéltek is azokról a feladatokról, talán tudják a rájuk eső számokat is. Miért nem lehet azt mondani, hogy gyerekek, írok egy kör e-mailt az All Staff Meeting helyett, hogy ugye tudjátok, hogy már csak néhány hét van hátra az évből, tegyük oda magunkat, mert gondok lesznek.
6: Erre nagyon, nagyon messzire tudna visszamenni a válaszom, így valahol a poroszos oktatási rendszer környékére.
7: Hát azért jutott eszembe ez a...
6: Amikor mondjuk egy elsős gyereknek a tanítónéni mondja meg, hogy ki mehet-e pisilni, szóval, hogy ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy azt csináljuk, amit mondanak, ha nem mondanak semmit, akkor meg az ember energiaminimumra törekszik, akkor ülök a popómon és várom, hogy majd rugdossanak, és majd akkor esetleg valamit megindulok. A másik pedig, hogy azt mondod, hogy miért nem elég egy levelet kiírni, ez meg a nagyon gyenge kommunikációs gyakorlatunk miatt, hogy egyrészt, ha megnézel egy átlagos magyar szervezeti levelet, akkor abban rengeteg olyan banánhéj van, amin elcsúszhat az értelmezés. Nagyon sok minősítőjelző, nagyon sok ilyen érzelmi kis szurkálódás, hogy mit tudom én, mint azt már múlt héten mondtam.
7: És te akkor hülye!
6: Kapásból, ugye? Folytatod is magadban.
7: Tehát, nekem ez egy játékom. a céges levelezésekben, hogy így mindig utána teszem, hogy mit akart a költő, ugye?
5: Krakéler.
7: Igen,
6: de ez minden, szerintem, hogy ezt tudatalatt utána teszi a legtöbb ember szerintem, mert azért érzelmeinket nagyon nem tanuljuk megkezelni, vice versa, tehát a másik, sajátomat se, meg a másikét se, meg azt se, hogy amit én csinálok, az hogyan hat majd a másik emberre, és emiatt a levelezés az egy nagyon-nagyon vékony jég, nagyon könnyű
5: akkor megint oda jutunk ki, hogy a kommunikáció az egy.
7: Létezik olyan, hogy önálló szervezet? Hogy tényleg mindenki tudja a dolgát és teszi is?
6: Bizonyos méret alatt szerintem igen. Egy méret fölött már szükségszerűen, ugye én nekem van egy ilyen saját tapasztalati, ezt nem kutattam, de más dolgokat lekutattam, ezt nem. Azt szoktam mondani, hogy nagyjából egy 150-200-as létszámtól kezdve van egy ilyen 10%, mondjuk 500-1000-es létszámnál meg 20%-nyi puffer, felesleges erőforrás a szervezetekben, akik azért vannak, hogy úgy kényelmesen jól el legyünk, hogy el lehessen menni Szabira, hogy lehessen egy kicsit szétszedni a feladatokat, hogy ne kelljen olyan sok mindent átlátni, tehát hogy egyszerűsítsük a saját dolgunkat, csak azáltal, hogy a saját dolgunkat egyszerűsítjük, azáltal a szervezetét, a koordinációját megnehezítjük.
5: Azt a részt hadd bontsuk ki, amit András kérdezett, hogy megbízni és felnőttként kezelni a beosztottakat, és hagyni, hogy a feladataikat végezzék, hogy mi a helyzet azzal, ha ez nagyon is túlzásba visszük, és túl nagy önállóságot ad a vezető, ott a kontroll mennyire tud megmaradni, vagy mennyire csap ez vissza esetleg?
6: Én nem látom ezt visszacsapni, inkább azt látom, hogy az, aki megtanul önállóan dolgozni, az előbb-utóbb felfedezi, hogy ez neki bocsánat, való vagy sem, és ha annyira való, akkor kilép a szervezetből, és csinál valami mást, valami nagyobbat, hogyha ott a szervezeten belül nem tudtak neki nagyon felelősséget adni. De az nem tudom, hogy itt összekapcsoljuk ezt a kettőt, amit kérdeztél, hogy mitől fog ez működni, hogy szerintem nagyon releváns eleme a vezető beosztott, vagy vezető munkatárs kapcsolatnak a rendszeres találkozások. Azért is foglalkoztam ezzel ennyit így a doktori kutatásomban is, hogy ha megvan egy folyamatos kapcsolatom, egyébként nem csak a beosztottjaimmal, hanem a pírjaimmel is, akkor ez a fajta önállóság, felhatalmazás, kontroll, ez egy ilyen természetes rendszerré válik. Mert kapcsolódok annyit az emberemmel, hogy tudom, hogy ő mire képes, ő meg tudja nekem mondani, hogy mikor van szüksége arra, hogy én egy kicsit megfogjam a kezét, vagy hogy újra együtt koordináljuk a feladatokat, és akkor a két pont között, mint a ilyen zsámbékokon ugrálnánk, így el tudom engedni a kezét, bízhatok abba, hogy történik a dolog, de meg van beszélve, hogy mikor van az a következő checkpoint, amikor megint ránézünk majd együtt, hogy mihez kell esetleg egy vezetői döntés, mihez kell a vezetőnek valamit elegyengetni a szervezetben egy másik területtel, tehát egyáltalán mi kell ahhoz, hogy az emberünk el tudja látni azt a feladatot, amiért egyébként fizetjük.
7: A kérdés, hogyan olajozzuk meg ezt a nehéz időszakot akkor? Most átbeszéltük a hátterét, nagyjából a kapcsolattartás formáját is, azt gyanítom, a személyes találkozásoknak nagy szerepe van ebben, tehát beszélgessünk egy kicsit többet, mint egyébként.
6: Igen, ezt
7: és
6: nem
7: ezzel ez egy jó megoldás lehet például?
6: Ezt én nagyon szívesen elmondom, hogy ugye meg a kutatásnak konkrét eredményei lettek, azt vizsgáltam meg, hogy a hibrid munkakörnyezetben, tehát ami a Covid óta kialakult, hogy otthon is dolgozunk, meg irodában is dolgozunk, hogyan működnek a vezető munkatárs kapcsolatok, és ezek közül mi az, ami olyan kapcsolatot eredményez, aminek a munkatárs is örül, tehát szívesen dolgozik tovább. Adatfelvétel, meg minden nyavaja, ezt most itt nem untatottam vele a hallgatókat se, a lényegét mondom, hogy az jött ki, hogy azok a one-to-one beszélgetések, tehát amikor egy az egyben ülök, vagy egyáltalán kapcsolódok a kollégámmal, azok működnek, amik rendszeresen megtörténnek. Itt a rendszerességben volt egy nagy ugrás a között, hogy heti vagy két heti, vagy annál ritkább. Tehát legalább két hetente kellene kapcsolódnom a legfontosabb embereimmel, és ennek a kapcsolódásnak legalább 15 perc hosszúnak kellene lennie. Itt az a jó ír, hogy nem az jött ki, hogy fél órát meg egy órát kell vele beszélnem, hanem az, hogy már a 15 perc is tök hatékony. Ugye ez egy koordinációs beszélgetés, és aminek nagyon sokan fognak örülni most a hallgatók közül, és viszik majd a hírt a nagyfőnöknek, hogy ennek nem kell feltétlen személyesnek lennie. Tehát egy online, egy home office napon töltött beszélgetés, ha kapcsoltok kamerát, az ugyanúgy hasznos ebből a szempontból. Nincs szignifikáns különbség az irodai napban, személyesen leültünk, csak legyen kamera. De. Tehát ott van egy nagy luk, hogy, hogy kamerával csináljuk az online-t, vagy csak hanggal. És ami még nagyon fontos, ezt is hajlamosak elfelejteni a vezetők, hogy ez nem jó, hogyha ez csak egy ilyen státuszriport, hogy állnak a feladatok, mivel mit van, hanem ha nem is minden alkalommal, de tudatosan, rendszeres időközönként be kell iktatni olyan beszélgetéseket is, ami a kollégáról szól. Ami arról szól,
7: hogy vagy Tibikém?
6: Igen, de nem feltétlenül, ahogy van a kutyád szinten, hanem...
7: Hát, hogy te, hogy vagy Tibikém? Hallom, hogy jól sikerült a nyaralás. És, a...
6: és még, ez, még csak ez se feltétlen.
7: Láttam a Facebookon, hogy a Tahitin voltatok, honnan a messés vagyon Tibikém? Fizetésemelést gondolom nem fogsz
6: ezt
7: kérni
6: jövőjére. Ezt határozottan szeretném kicserélni a hallgatók fejében arra, hogy, hogy arról beszélgessenek, hogy az emberünknek mi fontos, hogyan szeretne fejlődni, mi az, amiben elakadása van, mi az, amiben esetleg segítséget kér, vagy itt a Tibikém vonalat továbbíve, milyen olyan élethelyzete van, ami miatt neki most, idézőjelben mondom, megváltozott a munkaképessége. Tehát mondjuk, ha valaki esküvő készül, vagy a beteg nagymamáját ápolja, akkor az általában egy beláthatóan véges időszak, ami alatt én vezetőként tudok másfajta terhelést rátenni és elvárni tőle, ami a hosszú távú lojalitását, meg a munkaképességét egyébként növelni fogja, még akkor is, hogyha per pillanat.
7: Tehát nem kell intim pistáskodni feltétlenül.
6: Abszolút nem, de a szakmai, meg a személyes témákat egyensúlyban kell tartani ezeken a beszélgetéseken.
7: Számokat ilyenkor kell mondani? Kell stresszelni a kollektívát? Vagy akkor nem a stresszelni szót használnám, hanem kell enyhe nyomást gyakorolni? A gyerekek el vagyunk maradva a tervtől 14,5%-kal. Van erre 10 hetetek, gondoljuk ezt át.
6: Szerintem
7: mert ez is lehet egy hasznos dolog, hiszen akkor fejjük a figyelmet arra, hogy van dolog, tehát ne kényelmesedjünk bele. De lehet stresszfaktor is, hogy úristen, 10 hét alatt hogy fogom én ezt megcsinálni?
6: Pont ezt akartam mondani, hogy ne a stressz szempontjából kezeljük ezt a kérdést, hanem a transzparencia szempontjából. Tehát ha én pontosan tudom, hogy milyen távot kell lefutnom, akkor be tudom jó esetben magamnak is osztani, vagy tudok segítséget kérni, hogy osszuk be, hogy ne legyünk ott novemberben, hogy még mindig hiányzik a 14,5%-ból 10, és csak a két hónapban 4-et tudtam behozni. Uh-huh. És erre mondom nektek, hogy a rendszeres kapcsolódás teszi lehetővé azt, hogy ne legyen utána meglepetés, hogy ha barátom szeptemberben megbeszéltük, hogy 14,5, akkor most hogy még 10 hátra van.
5: Uh-huh. Egy hallgató kérdezi, hogy mit kell inkább fejleszteni, mert valószínűleg mind a kettőt. Az erősségeket vagy a hiátusokat?
6: De jó kérdés. Én maximálisan annak a híve vagyok, hogy mindenki azzal foglalkozzon, amiben jó. És ez megint egy ilyen oktatási rendszerbeli sajátosság, ugye, hogyha valaki hazahoz egy kettest matekból, akkor arra kapásból ráugrik a család, hogy ketteset van matekból. És nem azt mondom, hogy ne tanuljon meg fejben számolni, meg mértékegységeket átváltani, de elképzelhető, hogy az egy jele annak, persze nagyon sok mindennek lehet jele, de lehet, hogy annak a jele, hogy egyébként az a gyermek az mondjuk színész lesz majd, vagy irodalommal fog foglalkozni, ami ugyanúgy hasznos része a társadalomnak, tehát nem kell feltétlenül mindenkinek mindenben egyformán valamilyennek lennie, szerintem össztársadalmi szinten nekünk az a jó, hogyha van, aki valamiben jobb, másban gyengébb, és abban meg más valaki a jobb. És ugyanez
5: hát ez céges... a munkamegosztás lényege, hogy a komparatív előnyök, valami ilyesmit, igen, ilyesmit próbáltak a fejembe tuszkolni annak idején közgazdba.
6: Ez céges szinten is ugyanúgy fontos nekünk, hogy ha egy csapatban egyforma emberek vannak, akkor a teljesítmény maximuma az limitált. Mert akkor a gondolkodásuk is nagyon egyforma lesz, nem lesz benne az a fajta challenge, amit egy kilógó, szélsőséges...
7: Megnyugodtam, amink nálunk a szervezetünkben olyan szélsőséges gondolkodása adna, hogy annyira produktív cég vagyunk, mint a Sic!
6: Az a baj, hogy ez így is van, nem?
7: Az a baj, hogy a workerek nem nagyban vannak mindig a fedélzeten.
5: Igen, és túl sokat.
6: Amikor kell, akkor ott vannak, nem? Ez a lényeg.
5: Igen, abszolút.
7: Helyjel, közzel.
5: Oké, akkor hogy egy picit ezt így összehúzzuk, akkor ez a szeptember, ez kritikus a csapatok teljesítménye szempontjából, érdemes erre ráfókuszálni.
6: Valószínűleg erre most egy csomó vezető azt mondja, hogy jó, ha csak a szeptember lenne kritikus. Inkább azt mondom, hogy most még van idő tudatosan és ütemezetten megtervezni a munkát, anélkül, hogy pánikolnánk, hogy lesz ez megcsinálva.
7: Na, vagy, ez a jó szó.
6: Vagy anélkül, hogy elkezdenének az embereink azon gondolkodni, hogy ha nem lesznek meg az idei tervek, akkor mi lesz a bónuszommal, és akkor áprilisban, ugye azt mondtam, hogy az év első 4 hónapra ugyanígy egy blokk, általában március-áprilisban van bónuszosztás, ott van egy másik ilyen nagy mérföldkő, hogy na akkor ki az a csapat, aki velem marad, akinek tudtam annyit adni, hogy még egy évre lekötött.
7: Oké.
5: Várjál, csak becsúszott Pepe kérdése, ami hát egy kicsit így ilyen, na, azt kérdezi, hogy ha a közvetlen vezető személyisége nem komfortos, fogalmaztam, akkor igen, a személyes céljaimat, hogy ő távozzon, hogyan artikuláljon.
7: Írja Pepe álnéven Ács Gábor.
6: És melyikötökre gondolsz?
7: Szerinted?
5: Igen.
6: Én nekem az a meglátásom, hogy szülőket, meg vezetőket a kapcsolat létesítése pillanatában nem választjuk, mert hiába nagyon jó az ajánlat, meg az interjú, meg minden, nem tudom, hogy valójában persze, milyen lesz az a vezető, amikor elkezdek vele dolgozni. Ezért rendkívül kicsi ráhatásunk van arra is, hogy őt megváltoztassuk, pláne, hogy eltávolítsuk, tehát Pepe inkább abban gondolkodjon el, hogy ő egyébként a saját céljai, meg képességei szempontjából jó helyen van-e. És hogyha úgy érzi, hogy jó helyen van, de a körülmények nem jók, akkor erről kezdjen el egy transzparens beszélgetést, hogyha úgy érzi, hogy a közvetlen vezetőjével ez képtelenség, mert nem tudom, egy pszichopata, vagy fogalma sincs, hogy miért képtelenség, akkor menjen HR-hez, menjen CEO-hoz, biztos, hogy van még valaki a szervezetben, akivel lehet nyíltan beszélgetni arról, hogy én itt most per pillanat nem érzem úgy, hogy a teljesítményem maximumát tudnám adni, ami egyébként nektek is rossz, mert fizettek valamiért, amiből nem kaptok annyit, amennyi nektek kellene. Tehát azt felejtjük el nagyon sokszor, hogy a vezető feladata valójában az, hogy a rábízott pénzt, amit ugye egy szervezet arra allokált, hogy itt ez a terület működjön, azt a lehető leghatékonyabban költse el. Vagyis olyan emberek dolgozzanak ott, akik ezt akarják csinálni, akik ezt tudják csinálni, és az ő dolga az, hogy ezeket összehangolja, hogy amiket nekünk meg kell csinálni, azokra legyen itt egy csapat, aki ezt szívesen meg is csinálja. És amikor ebben van valahol egy luk, akkor azt jelenti, hogy nem jól építette fel a csapatát.
5: Világos.
7: Oké, nagyon szépen köszönjük szépen, egy élmény
5: reméljük,
7: volt.
5: Hogy ez az üzenet így betalált sok vezetőnél, sok csapatnál, és ez szerint fognak nekifutni az év hátra levő 4 hónapjának. Brigitta, köszönjük szépen, hogy
6: én
5: itt
6: is
5: jártál.
6: Köszönöm.
5: Dr. Báhidi Brigitta, executive coach, vezető, fejlesztő és egyetemi oktató volt a vendég.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
4: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Tűr?
6: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
7: Pedig a medve mindig azt csinálja.
6: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
8: Nem tudom.
6: Na, ezt képzeld el.
7: Elképzelni? Mi ebben élünk?
6: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
7: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
6: Van hát. És nem félnek használni.
7: De miért?
6: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
10: Szép jó reggelt kívánunk!
7: Igen. Szép jó reggelt kívánunk.
10: Kezdjük.
7: Mindenkinek.
10: Mit szólsz hozzá, kedves Nyomó Zsuzsi? 6 óra 31 perc van 2026. szeptember 9-e. 9.09.
7: 9.09, igen. És 6.31 egészen
10: és
7: pontosan.
10: 9-kor mit fogunk mondani? 2026... 09.09.
7: 9 óra 9 például. Azt
10: meg
7: mondjuk
10: kell szólalnunk
7: lenne.
10: Akkor.
7: Igen. Mihálovics András a mikrofonnál egyébként.
10: Ez meg a Millás reggeli szerű képződmény a Rádiókafé 98.0-án. Reméljük itt vannak a hallgatók is. Hétalvók ki az ágyból. 0636 98 098 0.
7: Jó reggelt.
10: SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez szóvic Tintorettók kíméljenek. Köszönöm.
1: Jó reggelt, Kartások és Zsuzsi, viszonylag kellemes forgalmi viszonyok között 23 perc, 11 másodperc a menetidő.
10: Az a kellemes?
1: Az, hát igen. Hát nem csúsztunk be. Nem csúsztunk be 20 perc alá, vagy 19 volt, azt hiszem a rekord írja nekünk, tehát D. Kartás, aki még hozzáteszi azt is, hogy a Szerencs utcai lámpaváltás már két lámpa már két váltással sikeredett. És természetesen Gézu is megérkezett, az ők is reggel írt, kezded el, alig fél hétkor, pedig hát ugye ő mindig éjszaka szokott írni, már egészen igen. Pontosan el is mondtad, hogy már megszoktad, hogy mindig éjjel kettőkor ír. Ezzel szemben most fél hétkor. Az jött tőle, hogy felvillanyoz, ha lemegyek a közértbe telefon nélkül. Ezzel nem vagy egyedül, Gézu. Én is néha kifejezetten úgy érzem magam, mintha valami egészen lázadó dolgot tennék, hogyha kutyasétáltatás közben nem viszek telefont.
10: Van kutyád?
1: Van kutyám, bizony. 2 éve van Zoli. Zorika, akit mindenki...
10: Zoli vagy Zoli?
1: Ugye, ezt mondom. Tehát mindenki azt hiszi, hogy Zoli. Egyébként egy lánykutya, de Zoltánnak is szoktuk hívni, de egyébként az igazi neve a Zori. De uh-huh. Zoltán, tehát... rózsaszín póra ezzel Zoltán. Na mindegy, szóval.
10: Hát.
1: Mi ezt így?
10: Korunkban ez talán annyira nem
1: így
10: meglepő.
1: Van. Na, hát.
10: Nagyon szépen megkérjük a hallgatókat, hogy ne vegyék el a műsorvezetők kenyerét azzal, hogy megírják, hogy milyen névnap van, mert azt mi szoktuk elmondani, jó?
1: Így van.
10: Nem árt, hogyha tudjuk, hogy morgos szerda van, és megpróbáljuk Nyúzsuzsiból kihozni.
1: Abszolút.
10: A dühös nyuszit.
1: Abszolút.
10: A fűnyírósat.
1: A medve kihozza a nyúlból.
10: A fűnyírodat. Azt akarom.
1: Na, hát abszolút ebben
10: a
1: helyzetben.
10: Na, morogj valami miatt. Mi húzott fel legutóbb?
1: Az történt, hogy ma reggel jöttem be.
10: Igen.
1: És hát annak a Kressznek a szabályai szerint jártam el, hogy ugye előzni úgy szoktuk a biciklist, hogy kitesszük az indexet, a mellettem lévő sávban meg valaki rettetesen bepánikolt, és elkezdett, mint egy őrült dudálni, mert nyilván azt hittem, hogy ilyen sávot váltok. Úgyhogy azt tudom, minden is minden egyes közlekedőnek üzenni, hogy legyenek szívesek, legyenek, és ráadásul nő is vagyok, igen. Tehát, hogy legyenek szívesek látni a pályán, nem azért indexelünk feltétlenül, mert sávot akarunk váltani, vagy mert szőkenők vagyunk, hanem azért, mert betartjuk a Kressz szabályait. Mi szerint, hogyha egy biciklist előzünk, akkor azért kitesszük az irányjelzőt. Szóval ez a helyzet, tessék megnyugodni, fel vagyunk ébredve, mind akik már odaültünk a volán mögé. Egyébként tök nagy forgalom volt, és emberek kiskabátban, kiskardigánban.
10: Bizony. Azt hitték, hogy jön a hideg front.
1: Igen. De ez egy hűvös is volt. Én bekapcsoltam a fűtést a kocsiba, jó, de hát ez egy más kérdés. Itt megy a légkondi, az igen. Biztos.
10: Nekem, hogy én is morogjak valamit, alapvetően vidám és nyugodt életem van.
1: Látom az arcodon.
10: Csak tudnám, hogy miért nem tanuljuk meg a szelektív hulladék kezelését.
1: Na, megint itt tartunk.
10: Hogy hát a taknyos zsebkendő, az nem papír hulladék.
1: Nem papír hulladék.
10: Hogy az olajos popcornos zacskó, az nem papír hulladék.
1: Nem,
10: tehát nem az, ami minden, ami papírból aha. Van, és jó, hogy nem a használt WC-papírt is a papír hulladékba tesszük,
1: ha vannak olyan országok,
10: drága lakótársak ezt csinálják.
1: Aha.
10: Tönkre téve az én nagy odafigyeléssel végzett szelektív hulladékgyűjtésemet. Nem is tudom, mit csinálnak ezzel. A műanyag ugyanez. Tehát minden, uh-huh. Ami műanyag, azt gondolja, hogy azzal vagy használ legjobban a környezetnek, ha minden, ami műanyag, a, nem tudom én, a zsíros szalámis tasaktól kezdve, a, és egyszerűen már figyelmeztető feliratokat raktam uh-huh. ki, matricákkal ékesítettem a kukákat, nem változik.
1: Egy mondatot
10: semmi.
1: Mondaszok ehhez.
10: Igen.
1: Egyrészt a papír hulladékok között valóban nem jó, hogyha ott van a papír zsebkendő. Egyébként az kézzel veszélyes hulladéknak számít, mivel hogy emberi hogyne, maradványban persze. Ez az egyik része. A másik pedig a kevert csomagolású hulladék, ami van, ahol a szelektív és a kommunális között van. Ez azt jelenti, hogy például, hogyha van egy szalámis ilyen tasakod, uh-huh. Aminek a teteje műanyag, az alja tálja viszont olyan, mintha papírból lenne, az kevert csomagolási hulladéknak számít. Nem feltétlenül kellene a kommunálisba dobni, de nincsen olyanunk sem, hogy ugye szelektívbe dobhatnánk. Úgyhogy kéne egy ilyen köztes, ami a kevert csomagolási hulladék, és vannak is egyébként olyan szállítók, akik kifejezetten ezt a hulladékot viszik el. Ezt csak úgy zárójelbe mondom.
10: Hát én nem tudom. Nagyon nehéz és rögös út az edukációé.
1: Az is.
10: Főleg, hogyha az edukálandó fél nem kíván edukálódni, szemlátomást.
1: Addig, amíg nem lesz ebből büntetés.
10: Viszont az legalább ugyanannyira idegesít, hogy összesöpörjük a lépcsőházat, összesöpörjük az előteret, majd az így képzett szemetet beöntjük a kommunálisba, meg a szélfutta leveleket, meg nem tudom micsoda. Nem véve észre, hogy ettől a kuka szennyezett lesz, poros lesz, meg nem tudom én micsoda. A dinnye héjat szintén úgy pőrén beledobjuk a kukába, az levetereszt, megbüdösödik, vegyül a nem tudom okay, én okay. ezzel a porral, és kimossa ki a kukát a házból.
1: Te. Én nem tudtam, hogy neked van ilyen házmesteri vénád,
10: nincs,
1: András.
10: Nincs, csak nem bírok élni értem. Ilyen körülmények között.
1: Azért azt megnézném, ahogy Mihálovics András, a Millás reggeli műsorvezetője, egyébként egy ismert személyiség, fogja és mossa a kukát.
10: Így van, nagy derültség közepette. Az az igazság egyéb iránt, hogy és nem lehetek önmagam.
1: Hogy érted?
10: Pont a fentiek miatt, hogy volt már olyan, hogy kánikula, emberünk bozótot írt ott, ahol én lakunk, és felhúztam magam kettő dolgon. Egy, hogy ezt miért szombat reggel 6:30 kezdi. Egyet értem, nem lehet. Hogy ne legyen melege, értem, igen, de igen, mégis okay. Én próbáltam aludni. Aha. Illetve, hogy miért kánikulában asszályban írt bozótot emberünk.
1: Kimentem, ez még nagyobb probléma.
10: Kimentem nagy délre dúrral, felpakoltam, hogy mondom, én ezt most megverem. Nem érdekel,
1: az
10: elegem volt.
1: Semmire nem megoldás.
10: Majd Adrián. Befordultam a sarkon, emberünk elkerekedett szemmel. Mihálovics gazda!
1: Ennyi. És már el is olvadt
10: most
1: a szíved.
10: Értem. Mi van, ha nem ilyen szemfüles?
1: És a nagy medvéből egy plüsmackó lett.
10: Oda megyek és letépem a fejbőrét.
1: Ugyan,
10: és utána
1: hogy.
10: Ismerjük meg egymást. Dehogy is. Abból,
1: hát utána ittatok egy fröccsöt, nem? Miután befejezte
10: nem.
1: a melót.
10: Nem, mert kisgatyában voltam, és nagyon rosszul éreztem magam. Hát akkor keltem ki az ágyban. Na, haladjunk. Tényleg Ádám névnap van, ahogy tanult hallgató kollégák rávilágítanak. Isten éltesse Ádám technikusunkat, mert nekünk is van. Ádám
1: meg
10: nevű
1: Omár,
10: dolgozó.
1: Omár ismerősömet, mert nekem meg Omár ismerősöm van, és ők is ma ünneplik a névnapjukat.
10: Illetőleg nekem is van egy nagyon jó barátom, szintén Ádám névre hallgat, a világ legnagyobb csibészének, és akkor innen ehelyről nagyon boldog névnapot. És az én napom van ma, szeptember 9-e, mert a időszámításunk előtt 490-ben a maratoni csata kezdődött ezen a napon, amikor a megszálló perzsa haderő és a görög városállamok összecsaptak. A maratoni futás, mint sportág innen származik állítólag.
1: Igen, és ha már így van, akkor hagyom, hogy kibontakozz a következő évszám kapcsán
10: nagyon
1: is.
10: Nagyon jó. 1552-ben kezdődött Egervár ostroma, 35-40 ezer török kezdte el lőni Dobó István parancsnokság alatt álló Egrivár ostromát. Aki nem tudja, hogy mi lett ennek a csatának a vége, az pironkodjék. Igen.
1: Jó, akkor én egy kicsit átugrom a tengeren túlra. 1776-ban e napon hirdették ki az Egyesült Államokat, mint...
10: Donald ugye, Trump?
1: Ne, hát figyelj, még akár az is lehet, hogy ki fogja
10: derülni,
1: találni. Ki igen. fogja találni, hogy ez is igazából az ő reinkarnációján keresztül érkezett az egyetemes történelembe. 1791-ben pedig megalapították a George Washingtonról elnevezett szövetségi várost, ez lett ugye Washington. Szerinted lesz Trump City valahol?
10: Szerintem biztos, hogy lesz. Kösz a tippet. Most a média szemlézők tényleg. Beviszik a ovális irodába, hogy te a Millás reggeliben
1: így
10: hallottam,
1: van.
10: Hogy
1: ez a nő, ez
10: Trump
1: azt mondta.
10: City, igen.
1: Ez a csajit Magyarországon. Igen. Na jó.
10: Aztán a légiposta szolgáltatás előtt is tisztelegjünk. 1911-ben pont szeptember 9-én indult el ez a szolgáltatás. A British Post Office indította, és ha már a levegőben járunk, akkor Asbóth Oszkár találmányáról is emlékezzünk meg, a helikopter ez a szerkezet, ennek volt az első felszállása 1928-ban.
1: 1971-ben ezen pont került piacra John Lennon Imagine című nagy lemez, ami azonnal a slágerlisták élére került.
10: Jó szám.
1: Ez egy, igen, szerintem, ha valamit tőle említeni kell, akkor ez biztosan ott van a legjobb slágerek között. 1975-ben pedig szintén az Egyesült Államokhoz kötődik ez a dátum, elindítja Marsra a Viking 2 űrszondát.
10: Kérem szépen, Richelieu bíborosra is emlékezzünk. Hát ugye a Dumas nyomán ő egy nem túl pozitív figurája a történelemnek, de hogy valójában az ő munkássága milyen volt, azt szerintem kevesen tudjuk. Egy nagy államférfi volt, az biztos, 13. Lajos francia király főminisztere, és az Académia Française alapítója is, 1585-ben született szeptember 9-én. Aztán galvanizáljunk egy kicsit. Olasz orvos, fiziológus, az elektromosságtan egyik megalapítója. Valószínűleg, én nem tudom, róla nevezték el a galvanizálás, biztos, nem?
1: Gondolom, igen, de majd a hallgatók, igen. Már szinte fejből tudom, hogy ki lesz az, aki meg fogja írni.
10: Igen, a Wikipédia zsonglőr.
1: Igen.
10: A jó értesültség fene gyereke. Lev Nikolajevics Tolstoj, orosz írónak is ma van a születésnapja, 1828-ban született a jeles író.
1: 1831 Izsó Miklós szobrászművész, a búsuló juhász, mint olyan biztosan sokaknak megvan, 1861 és 62 között készült, és a Csokonai Vitéz Mihály szobor Debrecenben is az ő nevéhez fűződik. 1931-ben született a napon Latinovics Zoltán Kossuth díjas színész, aztán Otis Redding, amerikai szól énekes, Otis Redding, amerikai szól énekes, és 1957-ben Mucsi Zoltán Jászai Mari díjas érdemes művész, Hugh Grant.
10: Na, ezt ki ne hagyd. Hát ő a nők bálványa, nem?
1: De hogy a nőkben hagyja.
10: Nem szereted a Hugh Grant?
1: Jó, hát van egy ilyen, ilyen
10: kis
1: nekem
10: fiós,
1: nem.
10: Cibészes, ártatlan.
1: Jaj.
10: Biztos virágot is hozna.
1: Nem bírom a romantikát.
10: Meg tud főzni egy kávét.
1: Na, maradjunk annyiban, hogy 1960-ban született, és biztos lesz, aki ma reggel őt egy kávéval köszönti.
10: Igen.
1: Hugh Grant.
10: Vagy ha nem, akkor valami rosszul csinált. 1931-ben még Latinovics Zoltán, a színész királyt azért említsük meg, Kossuth díjas magyar színművészünkről. Említetted? Akkor
1: igen,
10: én nem figyeltem.
1: Említettem, mindegy, nem van.
10: Láttál már Adam Sandlernek jó filmjét?
1: Aha.
10: Nekem nagyon az altesti poénok nagymestere ő, és lehet, hogy voltak jó filmjei, ilyen elgondolkodtatok, de
1: egyébként.
10: Hogy miért kell bele ilyen ordinári poénokat random beletenni?
1: Egyébként ahhoz képest, hogy ő milyen ilyen stupid szerepekben tűnik,
10: igen,
1: fel, ahhoz képest producerként, rendezőként, meg úgy összességében hollywoodi névként szerintem elég nagy dolgot tett le. Tehát, hogy, szóval igen, tehát az ő megítélése, nem tudom, filmjeink keresztül mint színész vitatható, de egyébként mint producer szerintem rendben van. És hát 1900...
10: Bizony, ki ne hagyd.
1: 85-öt akartam mondani. Azt, oké.
10: Direkt hagytam meg neked.
1: Köszönöm.
10: Hugh Grantet, és?
1: És Luka Modric, aranylabdás világbajnok, és ezüst és bronzérmes horvát labdarúgó. Ma ünnepli a születésnapját, tehát 85-ben született ő. Érdekesség, hogy ő az első horvát futballista, aki aranylabdát kapott 1918-ban, és ezzel megtörte Cristiano Ronaldo és Messi 10 éves történetét. Ugye,
10: nem 18-ban.
1: 2018-ban. 2018-ban kapta meg az aranylabdát, igen. 2007-ben kezdődött az igazi pályafutása, tehát akkor figyelt fel rá a világ, igen. Jó, tőle jön majd egyébként az aranyköpésünk.
10: Megérdemli.
1: Is.
10: Na most muzsikáljunk egyet. Egy igazi morgós szerdás szerzemény, The Last Dance.

0: Millás reggeli.
1: Mi nem beszélünk rombuszokban.
2: Na lássuk, mit ír a magyar sajtó ma reggel. Tallóz belőle, Zsuzsikám, légy szíves.
3: Tallózok, néhány kis hírszösszenetet hoztam. Az egyik a 444-en található. Azt mondják, hogy lesz egy nagyon szuper kis Szent István vidékfejlesztési program. Ezt Magyar Péter jelentette be a parlamentben. A program első körben 10 különböző adottságú térségben indul majd kísérleti jelleggel, mintegy 100 000 ember bevonásával. A cél pedig az, hogy ne Budapestről vagy központilag döntsék el, hogy mire van szükség egy-egy vidéki térségnek, hanem a helyben élők és a szakemberek közösen mérjék fel a problémákat, és ők tegyenek javaslatot a fejlesztésekre. A miniszterelnök korábban azt ígérte, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos fejlesztési keret áll majd rendelkezésre. A következő hónapokban 10 mintatérséget gyűjtenek majd össze, pontosabban azoknak a tapasztalatait, és ezek alapján állítanak majd egy országos programot, amely 2027. augusztusában indul majd el országszerte. Úgyhogy erről ír a 444, részleteket ott találtok, és bevallom, én egy olyan hírt is hoztam, amit nem nagyon szoktunk ide emelni, de én ezt mégis fontosnak tartom elmondani. Itt a Telex számolt be róla, de számos portálon olvasható, miszerint 40 éve várt sikerünk van, mert hogy a 8 közé jutott.
2: Bravo!
3: Igen, a női kosárlabda válogatott az EB-n.
2: Én is mondtam volna.
3: Tényleg, te is mondtad volna, ugye? Igen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezeket a sikereket azért, főleg, hogyha ilyen jó, pozitív sportsikerekről van szó, amik nem kötődnek semmifajta, tudjátok, politikai vagy egyéb dolgok, aztán mindannyian büszkék lehetünk rájuk. Ezt mindenképpen érdemes hangosítani szerintem itt a Millásban is. Szóval Magyarország 3 a világranglistán magasabb rangsora előtt álló országot győzött le, Nigériát, Kóreát és Japánt. A 8 közé jutott ezzel, és csütörtökön fogunk majd mérkőzni az Egyesült Államokkal, úgyhogy nagyon szorítunk a lányoknak. További részleteket megtaláltok egyébként a telex.hu sportrovatában, hogyha érdekel titeket, akkor a részletek ott olvashatjátok el, és egy videóriportot hoztam végül, amire szeretném felhívni a figyelmet, a HVG-n található. Mit fogunk enni, meg inni? Az akkumulátort? Ezt a kérdést nem én teszem fel természetesen, hanem a videóban fogalmazza meg ezt egy kedves lakos. A videóriportot egyébként Csányi Nikolett, Földes András és Forrás Anzs készítették. 3,5 év után először tartottak személyes akkumulátoripari közmeghallgatást Debrecenben. Az EcoPro katogyár környezethasználati engedélyének módosításáról. A rendezvény azonban már az elején botrányba fulladt, ugyanis a felvételt készítő lakosokat kivezetéssel fenyegették a teremből, miközben nagyon-nagyon sokan az ajtón kívül rekedtek. A vita pedig elég hamar túlnőtt az EcoPro-n, mert hogy a vízhiányról, a környezetszennyezésről, zajról és a korábbi üzemzavarokról, és arról is kérdezték a hatóságot, hogy vajon hány akkuipari beruházást bír még el az ország, meg egyáltalán Debrecen. Úgyhogy ez egy videóriport, amit a HVG-n találtok, kb. 15 perc, szerintem érdemes megnézni, és végre van ilyenről is hír, hogy lakossági meghallgatásban mindenki elmondhatta a véleményét.
2: Bravo!
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
2: No, hát a Budapest értéktőzsde majdnem 1%-ot erősödött, és ennek örüljünk, mert a nemzetközi hangulat meg nem volt valami fényes. 148.969 ponton zárt a Bux, ez majdnem 1%-os erősödés, csak a Richter gyengélkedett a vezető papírok közül, 1%-kal esett az árfolyama 12.580 forintig. A többiek bezzeg. A MOL 1,6% fölötti plusszal 5.065 forinton zárt, az OTP 1,5%-ot erősödvén 45.680 forintig jutott, a Telekom pedig beérte 6% fölötti plusszal 2568 forintig ment fel az árfolyama. A devizapiacra pillantva azt kell látni, kérem szépen, ha engedélyezné ez a nyomorult, na mindegy, Forint, euró forintot nézem, éppen 363 forint 40 fillér környékén jár. A kereszt árfolyam is egy amerikai dollárért 312 forint 50 fillér környéki értéket, vagy kell, annyit kell fizetni. És hát azért mondom, hogy örüljünk a Bux pluszának, mert Amerikában mínuszok voltak, és Európában is vegyes volt a hangulat, éppen hogy csak erősödgetni tudtak az európai indexek, a FTSE 100 Londonban például esett, a DAX az egy kövér nullát produkált, és csak a párizsi mutató tudott enyhén erősödni 14%-ig. Mindenki várt, hogy végre kinyissanak az amerikai piacok, hát aztán kinyitottak. A Nasdaq esett 3%-ot, az S&P 500-as majdnem 6%-ot, és a Dow Jones 1% fölötti 1,2%-os mínuszt hozott össze, és hát ilyen mozgások voltak, hogy volt azért jó hír is a piacon, az Intel például 8,7%-ot erősödni tudott, aztán viszont az Nvidia az nem élt éppen jó napokat, 4,6%-os mínuszt hozott össze, viszont a SpaceX befektetői tapsolhattak, 5,5%-os pluszt hozott össze a papír, és akkor nézzük, hogy áll az olajár, például a Brent az 1,3%-ot erősödvén végül nyaldossa a 100 dolláros szintet hordonként, 99 dollár 24 cent, és a crude is drágulni tudott 1,2%-kal, az még olcsóbb 94 dollár és 20 cent környékén van.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
3: Kedves Zsuzsi, a női kosárlabda a világbajnokság, nem Európa-ban. Igen, tehát igazából a világbajnokság az nem Európa bajnokság, bocsánatot kérek, igen, egy kis nyelvbotlás volt itt a részem, hogy természetesen a kosárlabdázó lányok a VB-n vesznek részt.
2: Ami még jobban megsüvegelendő teljesítmény, hiszen ott erősebb a mezőny.
3: Így van, itt van velünk Andi, szia, jó reggel.
5: Hello. Hello. Sosem voltam egy kosaras alkat, sőt.
2: Nem is kosárlabdáztál?
5: Hát én megpróbáltam,
2: muszáj,
5: de tudod, ez a
2: órán.
5: Két kézzel alulról, hogy kéne ezt valahogy beimádkozni a kosárba.
2: Egész addig, amíg jött egy bölény, és le nem tarolt, mint mondjuk én. Nálunk az volt a rossz, hogy a lányokkal kellett kosárlabdázni a torna órán, és nagyon kellett rájuk vigyázni.
3: Nálunk a gimiben mindenki játszott mindenkivel a szünetben. Kosárlabda.
5: Alig,
3: igen, igen, alig várták már az osztálytársaim. Én nem szoktam kosárlabdázni, de az osztálytársaim alig várták, hogy végre szünet legyen, és ment az osztályok között a nagy kosárlabda csata, úgyhogy, ja.
2: Na, hát akkor ennyit. Ezért is megsüvegelendő a lányok teljesítménye, a kosárlabda világbajnokságon, mert a jelenlévő hölgyek nem kosárlabdáznak. Bezzeg ők. Most jön Czoller Andi híre.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az M5-ös autópályán a határúti felüljárótól, lassan lehet haladni a 10-es főúton a Városhatártól, illetve a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Csatorna felújítás miatt

0: közlekedik, a Röppenty utcai megállót nem érinti Újpest központ felé. A 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt közművet javítanak, itt a külső sávot zárták le. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Jelentős közigazgatási átalakítás jöhet. A magyar diákok harmada funkcionális analfabéta. Teljesen elvághatják a külvilágtól Irán légi közlekedését. Ma még kánikula lesz, és 33 fokot is mérhetünk, felhők pedig alig lesznek az égen. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Jelentős közigazgatási átalakítás jöhet. A kormányfő jelezte, már dolgoznak a megyei közgyűlések felszámolását célzó törvényjavaslaton. Parlamenti felszólalásában a miniszterelnök a megyei önkormányzatok jelenlegi rendszerének felszámolását helyezte kilátásba, mivel szerint a Fidesz teljesen kiüresítette ezeket az intézményeket, ezért a rendszer jelenlegi formájában felesleges és okafogyott. Elmondása szerint az így felszabaduló több 10 milliárd forintot vidékfejlesztésre fordítanák. Az országgyűlés egyébként tegnap megszavazta, hogy a vármegyéket újra megyének, a főispánokat pedig kormány megbízottaknak hívják. Tragikus magyar eredmények születtek a 2025-ös PISA-teszten. Míg 2022-ben a diákok negyede, addig tavaly már harmada bizonyult funkcionális analfabétának. A 15 évesek szövegértési eredményei 21 ponttal, matematikai eredményei 14 ponttal zuhantak. A PISA egy nemzetközi oktatási program, amelynek célja annak feltérképezése, hogy a 15 éves tanulók mennyire képesek alkalmazni az iskolában megszerzett tudásukat a mindennapi életben. A miniszterelnökség hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költéseivel kapcsolatban. A tárca vizsgálata szerint a szervezet mintegy 3 milliárd 670 millió forintot, vagyis teljes költségvetésének több mint negyedét fordította indokolatlanul külső cégeknél kommunikációra és rendezvényekre, holott a feladatok ellátására kiterjedt saját stábbal is rendelkezett. Bezár egy győri autóipari gyár, a VKV anyacége a gazdasági helyzet vállalatra gyakorolt hatásai miatt döntött így. A gyár évvégi bezárásával mintegy 500 munkahely szűnhet meg. A győri üzemben prémium autógyártók, többek között az Audi, a Mercedes, a Jaguar és a Porsche számára gyártanak díszítő elemeket. Leállás jön a palack visszaváltási rendszerben. A Mohuma 17 órától karbantartást végez, így lassulás várható a visszaváltáshoz kapcsolódó utalásokban. Kérik minden felhasználó türelmét. Teljesen elvághatják a külvilágtól Irán légi közlekedését. Az Egyesült Államok több tucatnyi iráni légiipari vállalatra vezetett be újabb szankciót. A lépést az amerikai kormány azzal indokolta, hogy az iráni polgári légiközlekedési szektort a teheráni vezetés fegyverek, katonák és tiltott árucikkek szállítására is használja. Az intézkedések részeként az USA felfüggesztett 3 légiközlekedési engedélyt is. Ezzel gyakorlatilag megtiltotta, hogy az Egyesült Államokból származó kereskedelmi repülőgép átrepüljön Irán felett, vagy ott leszálljon.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Napos idő várható, csapadék továbbra sem lesz, a déli délkeleti szél napközben feltámad, délután tetőzik a meleg, 33 fok körüli értékeket mérhetünk.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
3: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Tanult kollega.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Hát ezt elrontottam. Elnézést. Szóval tanult kolléganő rávilágított, hogy elinfláltuk a bevezetőben hallható 4534 forintos kávét, mert hát már...
6: Hát ne viccelj, hát ez egy normál ár, nem, hát teljesen, bemész egy jó kávézóba, és ez egy, ha akarsz inni egy finom lattét, vagy nem tudom, egy latte, matcha, valami extra feltétes...
5: Gyűlőszelektál.
6: Igen, akkor ez egy teljesen normál ár. Szóval frissíteni kell itt a ártáblát a
5: igen.
6: Spotban.
5: A Millás reggelében a Rádió Café 98.0-án kell ezt mindezt megtenni.
6: Mondja Mihálovics András. Zsuzsi
5: és Mihálovics András, igen.
6: 0-36-98-0-98-0 SMS Viber WhatsApp üzeneteket kapunk tőletek. Nagyon kekeckedőek ma hallgatók.
5: Hát morgó szerda van
6: ellen. Morognak ránk, nagyon-nagyon kivannak hegyezve arra.
5: Hogy Asbótoszkár nem is.
6: Az nem is úgy volt, meg a szelektív, az nem egészen úgy van, meg akit csak azt hallgatták, meg akit beengedtek a közmeghallgatása, hát nyilvánvalóan jó, oké, na mindenki nagyon-nagyon élénken figyel a részletekre, és ez fontos. Jó reggelt! Nálunk a macskát hívják Zolinak.
5: Zolikának.
6: A nevét igazából, hát azt hitték, hogy igazából lány lesz, de utólag jöttek rá, hogy ő igazából fiú. Úgyhogy ez így alakult. Azt hitték, hogy lánymacska, aztán végül fiú, és így lett Zolika. Úgyhogy...
5: Nem, azt hitték, hogy fiú Zolika igen, lett, aztán kiderült, hogy lány. És már késő volt visszakeresztelni.
6: Így van, úgyhogy teljesen jó. Aztán jött erre a pízai felmérésre is néhány észrevétel. Hát az a helyzet, hogy ezt minden évben elmondjuk különböző hírek kapcsán, hogy mennyire rosszul teljesítenek a
5: iskolában. Ez ijesztő. Tehát, hogy funkcionális analfabét, az azt jelenti, hogy nem érti a szöveget. Most gondolj bele, hogy az életnek mely területein igen. találkozunk olyan leírása, bármilyen hivatalos ügyintézésnél, egy használati utasítás, uh-huh. mondjuk, és nem értik a gyerekeink. Uh-huh. A 15 éves korosztály teszem
6: így van,
5: hozzá.
6: Így van, kérdezi valaki,
5: jelentékeny része.
6: Mit kéne tenni? Mindenkit meg kéne buktatni? Kérdezik. Hát nyilván nem, de nagyon-nagyon elgondolkodtató az, hogy ilyenek az eredmények. Igen, tehát a funkcionális analfabetizmus az azt jelenti, hogy elolvasol egy szöveget, de nem tud értelmezni, nem tud felfogni. Nekem az is eszembe jutott ennek az eredménynek a kapcsán, hogy vajon ebben a közösségi média, a TikTok
5: simán,
6: az
5: persze,
6: mennyire
5: hát nem
6: van
5: olvasnak,
6: jelen.
5: Videókat néznek, igen. Ott meg elmondják. Majd lehet, hogy az lesz, hogy hangos letölthető használati utasítás lesz, hogy ne ragd a macskát a mikrohullámú sütőbe.
6: Jó, András, ezt csak halkan kérdezem. Ha van egy cikk, és hozzá egy videó, adott esetben podcast, akkor a témát feldolgozva a cikkben olvasod el inkább, vagy meghallgatod podcastben?
5: Nekem nincs időm podcastet hallgatni.
6: Aha, szóval inkább
5: elolvasod. És gyors olvasok, tehát így nagyjából néhány perc alatt befogadom még a leghosszabb cikkeket is. Aha. Tehát így a szemem szelektál, és akkor így, én így dolgozom.
6: Nagyon jó. Igen. Szerintem van olyan generáció most már, aki az érdeklődését azt nem feltétlenül csak a cikkekben, hanem ha van hozzá hanganyag, akkor inkább podcastben hallgatja meg, és dolgozza fel. Szóval diverzifikált itt az információk egyrészt tálalása is, és a befogadása is, de semmiképpen nem kellene elhagynunk ilyen formán az olvasást, főleg így, hogy ilyen eredményeink vannak. Hát ez egy nagyon nagy szülői felelősség is szerintem.
5: Hát meg ugye újra kell gondolni a olvasni. Tanítási módszereket is, mert az eddigivel szemlátomást ilyen eredményt érünk el, tehát nem működik.
6: Oké, a másik pedig a matematika. Mondjuk ehhez nem tudok hozzászólni.
5: Én sem.
6: Oké, ez itt a humán tagozat. Tehát itt a Millás reggeli humán tagozatában. Ehhez nem fűzünk kommentált.
5: Na menjünk akkor a fővárosi rovatra.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
2: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: No!
6: Valaha miért legalacsonyabb 1 centiméteres vízállást mutatott a hivatalos vízmérce kedden Budapestnél, képzeld. Ez történt. Ezt egyébként Siklósi Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője mondta. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a Duna 1 centiméter mély Budapesten, hanem azt, hogy a Duna vízállása 1 centiméterre van, a budapesti vízmérce mesterségesen meghatározott nulla pontja felett. Valójában a folyó 3-3,5 méter mély Budapestnél. Ez a mélység egyébként nem teszi lehetővé a nagyobb hajók közlekedését, ugyanakkor arra számítanak, hogy a hétvégén emelkedni fog a vízszint, mert a meteorológiai előjelzések szerint jelentős csapadék várható a folyó felső szakaszaiban.
5: Na, és akkor itt hőbörgünk a kávé miatt, de nem árt, ha tudjuk, hogy egyes statisztikák szerint Budapesten drágább megszállni, mint Bécsben. Nem várt fordulat ez, bevallom őszintén. Ebben legalább már utolértük Ausztriát, a GDP termelésben még nem is, és az életszínvonalban meg a fizetésekben sem. De legalább Budapesten júliusban 47 ezer forintba került átlagosan egy szállodai szoba. Ezzel drágábbak lettünk az osztrák fővárosnál. A luxus és a hátizsákos kategóriában is első helyen zárt a magyar főváros egyébként. Azt mondja, hogy...
6: Mi húzta ezeket az adatokat? Azt lehet tudni?
5: Nem tudom. Szerintem... Bécs, Prága és Budapestet összehasonlítva. Ez a Szállodaszövetség egyik elemzése.
6: Szerintem a BL döntő biztos, hogy benne volt ebben az adatban.
5: Ja, lehet. Nem csak Forma a régióban, egy... egész Európában jól teljesítettek a budapesti szállodák. 35 európai desztináció összevetésében Budapest 80,6%-os szobafoglaltsággal a 13. A 140,2 eurós átlagállal a 17. Még a 113-as REF-párral, bármit jelentsen is ez, a 16. helyen végzett. A reptér is tele volt, úgyhogy ez sem árt az eszünkbe vésni, hogy mi a helyzet.
6: Több száz állásajánlat és ingyenes tanácsadás és elhelyezkedési lehetőség szolgáltatás várja majd a 4. budapesti állásbörzén az odalátogatókat jövő héten a Biodomban. A fővárosi önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint, amely a nemrégiben megjelent hírekben olvasható, szeptember 16-a és 17-én lesz majd ez az esemény, ahol hát közel 30 munkáltató várja majd meghirdetett pozíciókkal az álláskeresőket. Van egy érdekes mottó, munka és magánélet, e köré fog majd épülni az egész rendezvény. A szervezők ezzel arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a fizetés és a munkakör mellett a kiszámítható munkaidő, rugalmasság, valamint a családra és a pihenésre fordított idő is kiemelt szempont lesz majd mindazoknak, akik kiállítóként megjelennek itt a bőrzén. Egyébként fontos kiegészítés még, hogy segítenek önéletrajz tanácsadásban, life coachban, munkajogi tanácsadásban is, és akár profi fotókat is lehet az önéletrajzokhoz készíteni. És hogyha valaki gyerekkel érkezne, akkor lesz egy gyereksarok, ahol le lehet tenni a kicsiket.
5: Ahol már a gyerekek is kereshetnek állást maguknak.
6: Vagy legalábbis hagyhatják anyát vagy apát nyugodtan van állást keresni. Úgyhogy ez lesz szeptember 16-án és 17-én.
5: Szeptember 11 meg 13 között atlétikai világ döntő lesz Budapesten, nem árt, ha tudjuk, hogy a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központnál megváltozik emiatt a forgalmi rend. A létesítmény környezete a látogatók számára autómentes övezetté válik, parkolni egyáltalán nem lehet. A Budapest Közlekedési Központi járatsűrítéssel készül az eseményre, a szervezők mindenkit arra kérnek, hogy közösségi közlekedéssel közelítsék meg az atlétikai stadion. Szeptember 8-tól fokozatosan, azaz már bevezették ezeket a forgalomkorlátozásokat és megállási tilalmakat több ponton is. A gépjármű forgalom előtt teljesen egyetlen útszakaszt, a szabad Hongkong utat zárják le az Ujgur mártírok útjától a stadionig. Szeptember 10-től egészen szeptember 14-e hajnalig lesznek ezek a korlátozások érvényben, tehát nem megszokásból közlekedjünk. Aztán egy nagyon szomorú információ, gyors hír, másodszor is szétverték.
6: Igen.
5: A hajléktalan nők fotóiból rendezett kiállítást a pesti rakparton, rövid időn belül történt mindez. Két héttel ezelőtt, augusztus 24-én nyitották meg a Beszélő képek hajléktalan nők hangja című kiállítást az időse Vantal József rakparton. A cél az volt, hogy az alkotók saját fotóikon és történeteiken keresztül mutassák meg, mit jelent számukra a biztonság, az otthon, az újrakezdés. És hát ez történt, hogy vandálok nekiláttak, két nappal később már szétverték a kiállítást, a képek egy részét letörték, több paravánt megrongáltak, ennek a rendbetétele több százezer forintba került, majd hát megint megrongálták. Ezt szeptember 6-ig lehetett volna megtekinteni, de a rongálás miatt úgy döntöttek, hogy szeptember közepéig meghosszabbítják, csak hogy múlt szombaton megint szétverték a kiállítást, a képeket leszaggatták, és többet közülük össze is törtek. Szomorú.
6: Szomorú. Szomorú hír.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
6: Azt írja nekünk Dóra.
7: Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
5: Na kérem szépen, ez egy ilyen műsor. A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros meet and greet jegyet Parov Stellar koncertjére a Kultúrpark Kft. Jóvoltából, ami magába foglalja a koncertet, ami a Budapest Parkban lesz, és az utána következő backstage találkozót. Mai kérdésünk, ki énekli a The Sun című Parov Stellar dalt? A. Graham Candy, B. Andrews, vagy C. Max the Sax. Hova kell küldeni? Vetülhet fel a kérdés a helyes megfejtéseket annak érdekében, hogy valóban eséllyel induljunk a nyereményért. Na hova? Most hangzik el, de ugye ezt ad acta szoktuk tenni, és mindenféle random, például az én e-mail címemre küldjük el a megfejtéseket, amit én nemes egyszerűséggel a szelektív hulladékba továbbítok, tehát aki eséllyel szeretne részt venni, ne háttér rádiózzon, hanem hegyezze a fülét, mert most eláruljuk a és egyetlen e-mail címet.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznyét!

0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.
2: Hát az autósok szívhatják a fogukat, megint egekben a benzin, és különösen egekben a dízel ára. Ha szeretnéd tudni, drága hallgató, hogy ez miért van így, akkor hegyezd füleid, mert megkérdezzük Grád Ottótól, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárától. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Az első kérdés talán az, hogy meghökkentő, hogy nálunk olcsóbb az üzemanyag, mint a régióban. Ez hogy fordulhat elő, miközben ugye ezt az ártámogatást, vagy ársapkát, ezt kivezették időközben a politikai döntéshozók?
3: Tehát azért az fontos tudni, hogy nem olyan mértékben olcsóbb, mint a védettáras időszakban volt. Természetesen vannak árkülönbségek, vannak azért olyan országok a környezetünkben, ahol nagyjából a mi árszintünkön, vagy éppen alacsonyabb is. Az fontos tudni, hogy az árak azért az összehasonlításban ugye nagyon függnek attól, hogy éppen hogy áll az adott ország devizája, hiszen ezeket az árakat euróban hasonlítjuk össze, vagy hasonlítják össze. Eltérőek az adózási feltételek, tehát igyekeztünk, és ugye ez egy kormányzati elvárás volt hosszú távon, hogy nagyjából a régiónak megfelelő, de inkább a régiós ár átlagárnál alacsonyabb szinten legyen az üzemanyagár. Jelen pillanatban is ez így tapasztalható, nem túl szerencsés, és ez azért hozzátartozik, hogy ez a nyomott ár, ami jelen pillanatban a hazai töltőállomások áraiban tapasztalható, sokáig azért nem lesz fenntartható.
2: Ez egyébként attól van, hogy erős a forint, és akkor a dollárban számolt olaj- és üzemanyagárak nyomottabbak?
3: Hát ugye, ha euróra kell átszámolni, ugye akkor óhatatlanul is számít, hogy mennyire erős vagy éppen gyenge a forint az összehasonlításban. De én azt gondolom alapvetően az eltérő adózási feltételekben, illetve abban látom én a különbséget, hogy a hazai töltőállomásoknál jelen pillanatban a valós piaci árnál azért alacsonyabb szinten van az üzemanyagára, kimondottan egy olyan pszichológiai hatásnak köszönhetően, hogy a vállalatok, vállalkozások mindenképp szeretnék elkerülni bármiféle kormányzati beavatkozás újbóli megélését, hiszen pontosan tudják, és sajnos nem volt olyan régen, amikor ezt a gyakorlatban is tapasztalni kellett, hogy milyen hatása tud ennek lenni az ellátási rendszerre, milyen hatással tud lenni az árakra, és főleg milyen hatással tud lenni az importra, ami ma különösképpen fontos az ellátás szempontjából.
2: Igen. Még egy kérdés ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy egy ilyen önmérsékletről van tehát szó, és ez nem indít be üzemanyagturizmust a piac törvényeinek megfelelően, ami aztán megint egy kereslet, és ezen keresztül talán árnövelő tényező is lehet pluszban?
3: Biztos, természetesen az árkülönbség ilyen szempontból fontos, mert kell egy akkora árkülönbségnek lenni, amiért megérje már többet autózni, vagy éppen határt lépni egy-egy tankolás érdekében. Némileg érezhető ilyen hatás, ezt is azért el kell kerülni, hiszen teljesen egyértelmű az, hogy akkor, amikor az ellátás a hazai fogyasztók számára is komoly feladatot jelent, hiszen a finomító most már egy éve, hogy csökkentett kapacitással működik, tehát sokkal komolyabb részarány képvisel az ellátásban az import, a termékimport. Egy ilyen helyzetben mindenképp el kell azt kerülni, hogy a hazai fogyasztók mellett még az úgynevezett üzemanyag turizmus okán külföldi vásárlók igényeit is ki kelljen elégíteni, hiszen ez a többletmennyiség mindenképpen nehézséget okoz fizikai oldalon is, arról nem beszélve, hogy ennek a beszerzése szintén nem olcsó, hiszen az importárak rendkívül magasak köszönhető a világpiaci helyzetnek.
1: A kormány szerdán olyan ígéreteket válthat valóra, amelyek elsősorban majd a dízeles autók vezetőit érinti, valamint az agráriumot és más szektorokat, akik nagy mennyiségben fogyasztanak ugye dízelt. De ha a kormány ezt a célzott támogatást megadja a dízelautósoknak, az valóban enyhítené a lakosság terheit, vagy inkább csak elodázná a problémát?
3: Nehéz a kérdésre válaszolni, hiszen nem lehet ma még azt látni, hogy milyen módon fog ez megvalósulni, hogy fogják kivitelezni ezt a fajta speciális támogatást. Egy biztos, az sem igazán szerencsés a jelenlegi helyzetben, hogyha bármiféle általános adócsökkentéssel csökkentenék az árakat, hiszen ahogy az előbb is említésre került, még komolyabb üzemanyag turizmust váltanak ki, tehát az áraknak a normál piaci szinten kell lennie a töltőállomáson, és igen, azokat a fogyasztókat, akik számára az állam némi segítséget kíván nyújtani, célzottan direkt támogatással kell a terheiket csökkenteni, hogy ezt hogy fogják megvalósítani, arra én is azért nagyon kíváncsi vagyok.
2: Egyébként azt tegyük tisztába a kevéssé hozzáértők számára, hogy a dízel miért ennyivel drágább a normál benzinnél most éppen?
3: Tudni kell, hogy alapvetően az európai finomítók nagyjából képesek Európát ellátni benzinnel, a kapacitások nagyjából elegendőek arra, hogy a benzin iránti keresletet kielégítsék. A dízel igény viszont az utóbbi időszakban olyan mértékben megemelkedett, és itt a középpárlatokról kell beszélni alapvetően, aminek csak egy része a dízel. Emellett nagyon fontos ugye a háztartási tüzelőolaj, ami Nyugat-Európában az a földgáz, tehát a kommunális fűtés egyik nagyon komoly alternatívája, illetve ami számunkra egy kicsit ugye érdekes és kevésbé ismert, a tengeri hajózás üzemanyaga a régi bunkerolaj helyett a környezetvédelmi előírások okán szintén ilyen középpárlat, tehát gyakorlatilag dízel. Ez a megnövekedett piaci igény viszont az európai finomítók már nem tudták kielégíteni. 20-25%-ban, 30%-ban néha a piaci igényt behozatalból kellett megoldani. Ennek a múltban az egyik legkényelmesebb és leggazdaságosabb megoldása orosz dízelimport volt, amit a szankciók miatt viszont ki kellett váltani, és az új források, az új beszállítói területek egyik fontos eleme volt pont az a régiót a Közel-Keleten, amit a hormuzi szoros konfliktusa jelen pillanatban érint, hiszen az ottani finomítók, katari, kuwaiti, szaúd-arábiai finomítók dízeljéből nagyon komoly mennyiség érkezett Európába. Meg kellett találni ezek a források helyett új szállítási forrásokat, és bizony ezeknek többletköltsége van, tehát a dízeligény csak jelentős felárral elégíthető ki, nem véletlen, hogy hasonlóan a hazai árkülönbséghez az európai termékjegyzés árakban is tapasztalható ez a nagymértékű különbség a dízel javára most már hónapok óta.
2: Mikor állhat helyre a rend? Ez az utolsó kérdés talán.
3: Mindenképp szükség van ahhoz arra, hogy a hormuzi szoros újra járható legyen, hiszen ahogy előbb említettem, itt nem csak arról van szó, hogy a kőolaj piacon újra egyensúly alakuljon ki és csökkenjen a kőolaj világpiaci ára, hanem a finomítók, amelyek azon a részen dolgoznak, a finomítók által megtermelt termékek is újra ki kell, hogy kerüljenek a piacra, és emellett ugye a cseppfolyós földgáz, ami szintén problémás, és a földgázárak újra újabb mennyiségű háztartási tüzelőigényt jelentenek, tehát az a legfontosabb, hogy rend és újra működőképes közlekedés legyen a szorosban, megszűnjön ez a ellátási szűk keresztmetszet, abban a pillanatban jelentős változások lesznek, mind az árakban, mind pedig a dízel és benzin közötti árkülönbségben.
2: Hát, hogy ez meg mikor lesz, ez csak egy valaki tudja, Donald Trump. Köszönjük szépen az információkat, és szép napot, jó munkát kívánunk.
3: Viszont köszönöm a lehetőséget, minden jót! Viszont...
2: Grád Ottóval, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárával beszélgettünk kicsit az üzemanyag piaci anomáliák kapcsán. Most a napközi következik, aztán jön elkereskedelmi rovatunk.
0: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
4: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Kisfiam, én is voltam fiatal. Vannak ugye dolgok, amiről egyszer beszélnünk kell. Fiam, ha úgy alakul, te be tudod dugni a banándugót? Itt az idő, csücs ide, nézzünk meg közösen egy videót.
6: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
7: Hallo, ich bin Günther Tag. Ich habe meine Abschluss an der Tag-Universität gemacht in Karlsruhe. És elmond neked, mi az a Panandugo. A Panandugo a legnépszerűbb Hangfall Connect. A Panandugo-nak van egy fütyje, fütyje, amin van egy húgó, azért, hogy mikor bedug a banandugó a hangfalnak a nyilasába, akkor a fütyi ne essen ki. És van egy speciális a banandugónak, hogy a banandugó, a egyik banandugó be tudod dugni a másik banandugóba a sörhi vizabe. Ja, ez a banandugó, most már tudod, mi a banandugó? De hogy mi hívják banandugónak? Ich wünsche Ihnen viel Glück und guten Tag, meine liebe Freunde.
4: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
8: Zsebrádió!
9: Napközi. 15-15-kor.
10: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
11: 50-50.
12: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
13: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
4: És ördögirój.
14: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
4: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
14: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
15: One, two, three, four!
4: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
16: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
12: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
16: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
12: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy szónak is, száz a vége.
4: Millás reggeli. Got me singing Georgia. I'll do anything for you.

0: Veszel-e? Eladod-e? Kanapéről-e? Irodából-e? Vonaton-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business. A Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
1: No, kedves hallgatók, az e-kereskedelmi konferencia záró akkordjaként már harmadik alkalommal adták át a Hungarikom Stars díjakat, a listát a magyar sajtóban a Forbes Checkout közölte először. Ennek kapcsán elindult bennünk néhány gondolat. Szabó Lászlóval, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnerével fogjuk ezeket végig beszélni. Szerbusz, jó reggelt!
2: Szia, reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: A kérdés volt, kinek átadni? Mert csupa rossz hír jön az elkereskedelmi szektorból, hogy ledarálják a kínaiak, nem tudunk kilépni a nemzetközi piacra, ezért aztán ide jönnek nagy ágyú szereplők, akik elveszik a kevés fókát a sok eszkimótól, stb. Úgyhogy van jó hír?
3: A jó hírünk, hogy van jó hír, és
1: végre.
3: Volt kinek átadni, igen. Külön kiemelném azt, hogy ez a szakmai díj és a mély interjúk során a legjobb volt a csillogó szemeket látni, a felkészült fiatal naprakész szakértőket, és ami talán meglepő, mert nem látok nagy különbséget ilyen szempontból mondjuk egy cseh és egy magyar marketing vezető között. Nem az a hiány, hogy szakértelem hiánya lenne és akarás hiánya lenne, sokkal inkább egy mennyiségi hiányunk
1: van. Ez mit jelent?
3: Tehát azt jelenti, hogy a cseheknél sokkal többen játszanak ebben a ligában. Tehát nálunk 40 ilyen Hungarikom sztár van, 40 ilyen csillag van, de valójában 400 kellene. Ha most összefoglalnak egy szóképpel, akkor felférnének egy buszra, míg mondjuk a cseh csillagok egy Boeing 747-es.
1: Tehát, hogyha egy országos találkozót rendeznének, akkor a cseheknek egy Boeing-gépet kell, a mélyink beérnek egy busszal.
3: Igen, pontosan. Aha.
2: Azt azért tudjuk, hogy nagyon sokféle díj van a piacon, de vajon ez a díj, ez miben más, miben tudja másként értékelni a résztvevőket, a tudásukat, a megjelenésüket?
1: Mert azért valljuk be, és tegyük a szívünkre a kezünket, egy csomó olyan díj van, hogy fizetsz egy szemmel jól látható ötlet, összeget, és mit ad Isten díjat is nyersz mellé?
3: Nagyon jó meglátás, és ilyen díjból valóban sok van, és ezekre nem térnék ki. Annál kevesebb szakmai díj van, ugye ez egy szakmai díj, nem népszerűségi szavazás, hanem egy összakmai összefogást. Ugye tőlünk a Grow Digital Digitális Marketing ügynökségtől indult, majd csatlakozott hozzá a PVC és az Oander szakmai értékelésben, a szövetségek között pedig a Digitális Kereskedelmi Szövetség és az E-commerce Hungary át mögé, már az elejétől kezdve. Ugye ingyenes a nevezés, de brutálisan szigorú a kiértékelés. Aha. Nem a legnagyobb webshopokat keressük, hanem a válogatottakat. Összesen egy 100 adatpont alapján értékeljük ki az úgynevezett össznövekedési indexet, tehát egy növekedési potenciált jelent. Ez alapján állítjuk sorrendbe a jelentkezőket.
1: Milyen kategóriák vannak?
3: Összesen három kategória van. Van egy tisztán online digital star kategória, a bolttal is működő magyar lokál omnisztár kategória, és a nemzetközi bolttal is működő globál omnisztár kategória.
1: És akkor hogy áll össze a sorrend, hogyha egy szakmai zsűri értékeli a teljesítményét az e-kereskedelmi szereplőknek?
3: Így, ugye ez a több mint 100 adatpontból adatbekérőkből kiszerzett, mély interjúk során szerzett adatok alapján egy össznövekedési indexet írunk össze, ami három részből áll. Ezt egy analógiával úgy lehetne kifejezni, hogy mint egy magasba mászási képesség, ahol is egy a mászási képesség a szakmai pontszám, tehát az egyik a szakmai pontszám, az 50%-os súlya rendelkezik, marketing és omnichannel részei vannak. A második a létra, a gazdasági pontszám, hogy milyen lehetőségeink vannak, milyen hátországunk van. A piaci pontszám pedig a fal, amelyhez a létrát állítjuk.
1: Oké, ha már ez ilyen kis piac, és erről nagyon sokat beszélünk, hogy ez a háttere ennek az egésznek, hogy az elkereskedelem az egy globális játszótér, mi meg a benne szereplőkkel együtt valamiféle akváriumként fogjuk fel ezt az egészet, és nem merünk kihajózni a világtengerre, akkor mi a megoldás itt? Mert ez évek óta nekifutunk újra, és csak nincs hatalmas, nagy, kontinentális méretű magyar elkereskedelmi szereplő. Az ördögnek nem akar előjönni.
3: Igen, ha már maradunk ennél a képnél, ugye az akvárium és a fogyó oxigénnél, akkor gyakorlatilag két menekülési útvonal van. Az egyik kifelé nagyobb akváriumokba is, ez az export tevékenység, tehát külpiacokra, a másik pedig lefelé mélyebbre, ez az omnichannel működés.
1: Hát de az export pont nem működik. Miért nem?
3: Az expo, azt látjuk egyébként pont a Hungaricom Stars mintáján, hogy egyre inkább már nem a felfedezési fázisban vannak a cégek, három fázis van. Az első, amikor egy-két országon teszteled külpiaci terjeszkedést, második, amikor több országra skálázod, a harmadik és a legizgalmasabb része, amikor egy platform építkezés, úgynevezett platform építkezésben vagy. Ez azt jelenti, hogy már tucatjával tudod nyitni az új országokat, mert ugye ennek a technológiai költségét kellően alacsonyra vitted. Digital Star élóvasa például Leziter a Homlux márkával pont ilyen nagyon sok országot nyitnak, komolyan veszik az exportot. Azt látjuk egyébként, hogy a top célpiacok a Hungaricom Stars mezőnye között a sorrendben a horvát, a szlovén és a román, tehát mind a szomszéd piacokat nézik a logikus következő lépést, és érdekesség, hogy a 40-es mezőnek a kétharmada tervezi a következő 12 hónapban, hogy új piacot is nyit. Tehát hogy ez már történik, ez a rendszer szintű építkezés.
2: Milyen másik út van még ezen kívül?
3: Ugye az omnichannel ez a mélységi típusú építkezés, amikor összekötjük a csatornáinkat, nem csak egy új sírós csatornát nyitunk, és az egész hátterében a vevő élmény áll, amikor is, tehát az a fontos, hogy mondjuk egy kínaival szemben, aki távolról hozza a digitális úton értékesített termékét, akkor egy jobb vevő élményt adjunk, vehesse át online, vagy vehesse át offline az online rendelt vásárlását, ugyanazon árak jelenjenek meg, vagy árparitás legyen. Ennek van különböző sok-sok aspektus, ez egy rendszerben gondolkodás jelent, ez az omnichannel gondolkodás, aminek a nehezebbik fele nem a technológia, hanem mondjuk egy szervezeti átalakítás, és azt látjuk, hogy ez egyébként folyik a szereplőknél.
1: No, és akkor and the winner is, kik nyertek, csak a győzteseket mondjuk el minden kategóriában.
3: Igen, a díjazottak három kategóriában, Digital Star kategóriában, online kategóriában a sorrendben a Leziter Homlux lett az első, utána jönnek Pepita, Medence Óriás, Pelenka.hu és Vágyaim.hu. A Local Omni Star kategóriában.
1: Akik bolttal is rendelkeznek, meg elkereskedelmi lábbal is, igen.
3: Igen, és magyar többségi tulajdonban vannak. Az ő sorrendjük a Euronix, Régiójáték, Praktiker, Zákány Szerszámház és Biotech USA. És a Global Omni Star kategória, tehát ugyanez az Omnichannel kategória, csak nemzetközi háttérrel, pedig MediaMart, Decathlon, Rossmann, iStyle és Freshnapf. Érdekesség az idei évben, hogy külön díjakat is osztottunk, ezek a személyes kedvenceim, mert nem a méretről szólnak, hanem a lendületről. Tehát azt néztük, hogy a tavalyi szakmai és összpontszámaikhoz képest mennyit tudtuk kiabulni az adott szereplők. Itt három díjat osztottunk ki, a legtöbbet fejlődőknek. A Standout Rising Star összességében a Régiójáték lett a legtöbbet fejlődő. A Digital Marketing Rising Star, tehát a marketing szakmai legnagyobb növekedést a Heavy Tools ért el, és az Omnichannel Rising Star pedig a Freshnapf lett.
1: Oké, utolsó kérdés, Zsuzsi.
2: Igen, hogy miért voltak éppen ezek a kedvenceid, és milyen tendenciákra számítasz jövőre, akár a díjjal, akár a piaccal kapcsolatban?
3: Igen, ugye azért a kedvenceim, mert a digitális kereskedelem mindig a versenyképességről szól, és a versenyképesség, hogy ezt elképzeljük, akkor ez olyan, mint egy lefelé vezető mozgó lépcső. Tehát az, hogy ma versenyképesek vagyunk, az nem jelenti azt, hogy automatikusan holnap is versenyképesek
2: folyamatos
3: leszünk.
2: Folyamatos felkészültséget igényel.
3: Igen, tehát hogy ez mutatja meg a legjobban, hogy az a dolgunk, hogy dolgozzunk magunkon. És hogyha mit is vigyünk el ebből magunkból, visszatérve az elhangzottakhoz, két mondatot, két út van kifelé az akváriumból, az egyik a másik akváriumokba, az egyik a másik akváriumba, a másik pedig a mélységébe, és talán annyi azt kívánom magunknak, hogy jövőre, hogy több Hungaricom Starunk legyen, több jó példánk legyen a magyar digitális kereskedelemben, mert ezt meg lehet csinálni, és itt vannak, köztünk élnek ezek a szereplők.
2: Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönjük! Hajrá, magyar elkereskedők!
3: Köszönöm, eredményes napot kívánok!
1: Tehát az elmúlt percekben Szabó Lászlóval, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnerével beszélgettünk.
0: Na megtaláltad-e? E-Business, a millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online!
4: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót!
0: Millás reggeli.
1: Már robogunk is tovább, van téma bőven. Európában most épül a digitális európiaci változata. Évekkel a jegybanki verzió előtt két modell versenyzik. Ezekről fogunk beszélgetni Vidákovics Attilával, aki blokklánc és kripto szakértő, és ráadásul még a Mosaic Galaxy alapítója. És szervusz, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: No, mi a helyzet ezen a területen, mi hajtja ezt az egészet, mert hát a jegybankok egy része szkeptikus volt a digitális, meg a blockchain alapú fizetőeszközökkel, tehát miért most, mi történik?
5: Ugye azt kell látni, hogy Európa tényleg nagyon szkeptikusan állt korábban a témához, ugye itt a stablecoinokról van szó, amiknek egyébként a piaca igen nagy, tehát jelenleg a globális stablecoin piac az több mint 300 milliárd dollár. Ennek a 99%-át a dollár alapú stablecoinok teszik ki, és a világ a dollár alapú stablecoinokat használja. És most már a napi gazdaságban is egészen a lakossági szereplőktől a nagyvállalati szereplőkig transzaktálnak ebbe az eszköz típusban. Ami azért érdekes, mert ugye ez egy nagyon jól programozható pénz, ezáltal automatikus kifizetéseket lehet vele csinálni, azonnal létrejövő mondjuk egy szállítmányozásnál átvételkori azonnali fizetést lehet automatizálni, illetve az AI ügynökök is egyre inkább használják. Viszont az euróhoz kötött stablecoinoknak a piac az rendkívül kicsi, tehát a teljes piac 0,3%-a alatt van. Úgyhogy rá kellett eszmélni, hogy föl kell venni ezzel a versenyt akkor, az Európai Uniónak.
1: Akkor
5: is.
1: Azt dekodoljuk, hogy mi az a stablecoin, és mennyiben más, mint a bankszámlánkon lévő euró, vagy ami a zsebünkben zörög.
5: Ugye a stablecoinok azok a kriptovaluták mögött álló technológiát használják, de jellemzően többféle típus van, de azért a piacon azt a típust látjuk, amikor van egy vállalat, aki begyűjti a fedezetet, itt mondjuk egy euróval szemben, egy stable euróval szemben egy euró fedezet áll. Ilyenkor erre megvannak a szabályok, tehát ennek van Európai Uniós, meg amerikai, meg, tehát az egész világban megvannak a szabályok, hogy hogy kell kezelni. Az Európai Unióban az 50-60%-át azt likviditásban kell tartani, tehát bankszámlán azonnal hozzáférhető kell, hogy legyen. A maradékot pedig rövid lejáratú államkötvényekbe, tehát olyan pénzpiaci alapokba lehet helyezni, amik biztonságosak. Ez adja annak a vállalkozásnak a hasznát, hiszen ugye ott kamatot kaphat utána, amiből profitabilisan tud működni. És kikerül a decentralizált világba egy reprezentációja token formába, amit viszont már okos szerződéseken keresztül nagyon ügyesen lehet használni. Ugye ezek nem kell, hogy drága nagy fejlesztések legyenek, hanem akár, hogyha valaki egy kicsit ért hozzá, akkor otthon valamilyen szabályrendszert le tud fejleszteni, és mondjuk oda tudja adni az AI ágensének, vagy pedig az ő saját üzleti folyamatába, a vállalkozásába be tudja építeni, és ezáltal nagyon praktikusan és jól kezelhető.
2: A Revolut most indított egyet, ez tényleg a Revolut pénze, vagy valaki másé?
5: A Revolut nem a sajátját indította el, ugye most a Revolut euróként csúfolják, egyébként a rövidítése az két R-rel a végén eur. Ugye ez most egyelőre három országban, Dániában, Lengyelországban és Portugáliában működik. Nemrégiben indult, rendkívül kis összeggel indították, tehát olyan pár száz eurós kapitalizációval indult. Ugye ők a lakossági oldalt célozzák először, ugye nekik van 80 millió ügyfelük. Most ebből olyan 15-20 millió az, aki tart kriptót. Itt egy hatalmas elérést tudnak produkálni, és ugye ezt akkor nagyon gyorsan be lehet vezetni. Itt inkább az a kérdés, ugye le van maradva Európa ebbe. Az összes rendszer, amelyik stablecoin használ, az már beépítette az a dollárhoz kötött stablecoin megoldását, és ez amikor egy piaci szereplő a piacon azt mondja, hogy elfogad eurót, akkor, vagy elfogad egy stablecoin, akkor mindegyiket hozzá kell, hogy fejlessze a rendszerhez. És ugye egy kicsit 22-es csapdája, mert addig nem érdemes ezt neki meglépnie, ameddig nem kívánja a piac, nem használja a piac, pedig azt fogja használni, és azt a stablecoin fogja tartani, amit sok helyen elfogadtak. Úgyhogy
1: akkor
5: kötni a nadrágot is.
1: Felbizony, és elindult akkor ugye a Kivalis is, ezt is én most olvasom itt. ami európai nagybankok által alapított, akik nem külön-külön csinálnak, hanem összefognak egy közös tokenért. Ebből mit profitálhat Európa, meg miért jó ez, hogyha a nagybankok összeállnak?
5: Ugye, amit az előbb említettem, hogy itt nem előny az, hogyha sokféle, tehát nagyon töredezett a stablecoin piac, mert úgyis egy vagy kettő lesz, amit széles körbe használni fognak.
1: És az egyik már sokan... foglalt ugye a dollár.
5: Igen, ez egyik foglalt a dollár. Egyébként az eurónál is most már ez a, nem is tudom, a 7.-8. euróhoz kötött stablecoin, de nincs igazán egyelőre még jó helyzetben egyik sem. Tehát itt most ez a két szereplő, ez sokkal nagyobb lehetőségekkel indul, és ugye most a Revolutra meg a Kivalisra gondolok. A Kivalis ugye induláskor azt hiszem, hogy 8 vagy 9 európai bank alapította és indultak ezzel el, azóta folyamatosan csatlakoznak hozzájuk. Ugye a mostani hírekben már 37 bank van. Ebből az az érdekes, ugye benne van a KBC, ugye a KNH mögött álló anyabank, benne van az Erste, és benne van a Raiffeisen is, úgyhogy ez hamarosan elérheti Magyarországot is, viszont ezzel egyelőre a lakosság nem fog még találkozni. Mert ők azoknál a bankközi elszámolásoknál fogják használni, ahol még nem működik az azonnali átutalás. Uh-huh. Ugye ezt nagyon gyorsan és nagyon olcsón meg lehet ezen keresztül tenni. Illetve a tokenizált kötvényelszámolásoknál, és majd valamikor, tehát a tervek között ott szerepel, hogy ezt ki fogják nyitni a lakosság felé is.
1: Az utolsó kérdés, mert nagyon elszaladt az idő, hogyha a bankok saját euró stablecoint csinálnak, akkor a jegybanki digitális eurónak van-e még értelme, és ha van, akkor az mikor születhet meg?
5: Ugye ez egy teljesen másmilyen eszközről beszélünk. A digitális jegybankpénz az olyan, mint a mostani készpénz igaziból, mert a jegybank áll mögötte. A stablecoin az más típusú kockázatokat hordoz, tehát a stablecoin mögött nincs a biztosítás. Ugye ott, hogyha aki kibocsájtotta a stablecoin csődbe megy, akkor elvesztettük a pénzünket. Ugye ez mondjuk ennél a Kivalis eseténél nem egy magas kockázat, hiszen ez a 37 európai bank, ha csődbe megy, akkor már ott másba is van, és nem ez lesz a legnagyobb problémánk. Viszont ez sokkal gyorsabban be lehet léptetni, és tényleg a gazdaság ma már napi szinten használja, és minden piaci szereplőnél megtalálható, tehát hogyha ezt nem lépték volna meg, akkor még nagyobb lenne a lemaradás. A digitális jegybankpénz, az pedig egy monetáris pénz, tehát ott, uh-huh. ott amikor az elindul, okay. annak másmilyen piaci bevezetése lesz.
1: Jó, azt szeretném még mondani, hogy tegyük el a következő alkalomra, mert mondtál egy fél mondatot, amivel rám hoztad a frászt, hogy a digitális AI ügynökök majd stablecoinokkal fognak fizetni az én nevemben. Ezt majd fejtsük ki bővebben a következő alkalommal, jó?
5: Rendben, ez egy érdekes téma.
1: Bizony.

0: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Na és végül mi befektettél?
3: Ingatlanba.
2: Lakás?
3: Nem.
2: Nyaraló?
3: Nem.
2: Akkor?
3: Üzleti ingatlan.
2: Az nem csak a nagyoknak van.
3: Én is azt hittem.
1: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést. Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
2: Na, ennek én is utána nézek.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
4: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt a középső sávban torlódásra is számítani kell. Továbbra is lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt és tovább a Boráros térig, a Váci út, Megyeri út csomópontban, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Torlódásra kell készülni a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Baross tértől, a Kiskör úton az Asztória közelében, illetve a Ferenc körúton a Mester utcától az Üllői útig. Lassan lehet haladni a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton szakaszonként a Városközpont felé, a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon, illetve az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvar előtt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton még lehet közlekedni, a Bajza utcában is sávlezárásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
8: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
4: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: 7,5% lett az idei hiány cél. Egyre több buszmegállóban működik az úgynevezett e-papír kijelző. Még ma is káosz lehet a brit reptereken. Kánikula lesz, 33 fokot mérhetünk, felhők pedig alig lesznek az égen. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány módosította a 2026. évi költségvetést, a korábban tervezett 3,7%-os hiány célt 7,5%-ra emelték, Kármán András pénzügyminiszter az előző kabinet felelőtlen gazdálkodásával, rejtett adósságokkal és irreális gazdasági pályával indokolta a lépést. A tervezett célzott kiadás csökkentéseket, egy új veszélyhelyzeti alap létrehozását, valamint egy 63 milliárdos szociális csomagot is tartalmaz. A kormány elrendelte a kaszinó és dohány koncessziók teljes felülvizsgálatát, ez akár a jelenlegi szerződések felmódásához is vezethet, írja a Portfólió. A vizsgálat kiterjed a koncessziós jogok odaítélésének körülményeire, a szerződéses kötelezettségek teljesítésére és az állami bevételek megfelelőségére is. Egyre több megállóban működik az úgynevezett e-papír kijelző. Jelenleg 30 megállóban van újfajta tájékoztató, de a közlekedési és beruházási miniszter jelezte, hamarosan elindult egy nagyobb beszerzés több mint 300 készülékre. Ezekből várhatóan jövő év elején már az ország minden tájára jut. Az e-papír kijelző mindig a következő buszt, vonatot mutatja, de a késésekről, járatkimaradásról és rendkívüli problémákról is jönnek a központból a jelzések, sőt, a kijelző mindezt akár fel is olvassa, emeli ki az Economics. Még ma is káosz lehet a brit reptereken. Tegnap meghibásodott a légi irányítási rendszer, és ugyan kijavították a problémát, még mindig folyamatosak a járattörlések és a késések. Nem csak Londonban van probléma, Manchesterben is fennakadásokról számoltak be. Tegnap 1300

0: ez ma pedig már 180 járat törlésénél tartanak. Tovább zajlik a vámháború az Egyesült Államok és Kanada között, az USA leállítja számos alkoholos ital, motorkerékpár és tejtermék importját Kanadából, közölte a Fehérház. A szeptember 29-től hatályos importtilalmakat azt követően jelentették be, hogy tegnap évfélkor életbe léptek az Egyesült Államokkal szemben emelt kanadai vámok, mintegy 20 milliárd dollár összértékű árucikkre vonatkozóan. A jemeni huszik 4 várost támadtak meg az Egyesült Államokkal szövetséges Szaúd-Arábia déli részén, írja a Reuters. A támadásban több mint 70 ember megsebesült és több olaj létesítmény is lángra kapott. A Teherán által támogatott huszik közölték, hogy széles körű hadműveletet indítottak Szaúd-Arábia ellen.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Napos idő várható, csapadék továbbra sem lesz. A déli délkeleti szél napközben feltámad, 33 fokot mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 11 perc van, folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a Rádió Café 98.0-en, Nyúl Zsuzsival
5: és Mihálovics Andrással, szeptember 9-én 0636 980 980 SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket tudtok nekünk küldeni, és kaptunk is jó párat, méghozzá a pízai teszttel kapcsolatban.
4: PISA
5: teszttel kapcsolatban fejtette ki mindenki a véleményét. Nagyon érdekes volt, aki Svédországból írt nekünk, és azt mondja, hogy igazából Svédországban is vannak aggodalmak a tekintetben, hogy a PISA teszt szövegértése és a matematikai eredmények nem feltétlenül sikeresek, és ott a kutatások egyértelműen arra következtetnek, hogy az olvasási idő csökken, a fiataloknál és a közösségi média használat pedig túlzott mértékben felemelkedett. Aztán van egy másik hallgatónk, aki azt mondja érintettként, hogy a másodszülött gyereke meséli azt, hogy évek óta az osztálytársai sportot űznek abból, hogy a tesztet úgy töltik ki, hogy csak végig klikkelik olvasás nélkül, mivel nincsen tétje, nyilván túl akarnak lenni rajta, úgyhogy nem annyira komolyan
4: akkor
5: vehető.
4: Akkor sötétebb képet fest a valóságosnál, gondolom.
5: Így van, tehát hogy azért van két ilyen álláspont.
4: Én is kaptam olvasói levelet. Tisztelt Mihálovics úr, a gyors olvasás borzasztóan nem azt jelenti, hogy a szem szelektál. Ez egy olyan technika, ami kis gyakorlásra bárki által elsajátítható és lehetővé teszi, hogy kisgyermekként elsajátított olvasás technikán tovább lépve a szokásos sebesség 3-5-szörösével olvassunk, részint periférikus látásunk hasznosításával, részint a belső hangon való felolvasás elhagyásával. Normál sebességgel olvasva vagy kapacitásunk 10%-át használjuk, adjunk kényelmesen képes feldolgozni a jóval nagyobb sebességgel beáramló információt is, azaz szó sincs felszínes olvasásról, a magasabb kapacitás kihasználás következtében könnyebb koncentráció miatt, ráadásul a hagyományos olvasásokhoz képest nő mind a tartalmi felfogás, mind a részletekre emlékezés szintje is, úgyhogy hatványozottan hatékonyabb a gyors olvasás a hagyományosnál.
5: Professzor írta ezt neked?
4: Nem
5: vagy
4: tudom. Én szolgalelkönbe olvastam.
5: Igen,
4: ha így van.
5: Nagyon kritikusak, alaposak és elemzőek a hallgatók ma, úgy látom.
4: Igen. Na menjünk tovább valódi elemzéssel.
1: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli.
4: Mert hogy igen érdekes folyamatok zajlanak az ingatlan piacon, Futó Péterrel, az enga.hu elemzési vezetőjével fogjuk ezeket átbeszélgetni. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
5: Na hát az volt, hogy 2026-ban ugye csökkenő kereslet mutatkozik az ingatlan piacon a 2025-ös boomhoz képest. A visszaesés azonban nem egységes, ugye Budapestet és a hírhetten drága megye székhelyeket is érintette, de most az úgy eredmények alapján úgy tűnik, hogy az augusztus igazán mélypont volt. Nézzünk meg egy kicsit ennek a mélyére. Ha egy mondatban kellene jellemezni a magyar lakáspiacot 2026-ban, akkor hogyan fogalmaznád meg, illetve mi változott a tavalyi évhez képest a leglátványosabban?
6: Valóban egy elég nagy trendfordulót látunk a tavalyi évhez képest. Itt elsősorban a kereslet, kínálat viszony az, ami megváltozott. Tavaly egyértelműen egy keresleti piacról beszélhettünk. Ugye gyakran sokan emlékeznek talán arra, hogy itt tavaly még licitáltak is akár a vásárlók a lakásokra. Idén ez teljesen megfordult, visszatért az áralkú, sokkal hosszabb az értékesítési idő, tehát egyértelműen egy kínálati piaccá vált a lakáspiac.
4: Mi ennek az oka? Elfogyott az emberek pénze? De hát van egy rendkívül gáláns állami program, az Otthonstart.
6: Tavaly ugye pont az otthonstart volt az egyik, ami húzta a piacot, rengetegen léptek ezzel piacra, rengetegen vásároltak is vele, már egyébként a bejelentés utáni hetekben azonnal láttuk az engán a fellendülést. Tulajdonképpen a szeptemberben ez már az adásvételek számában is nagyon jól látszódott, és hát ne felejtsük el, hogy tavaly azért még évelején is volt egy magasabb bázis, akkor még ugye az állampapíros befektetők is jelen voltak a piacon, tehát egy nagyon erős keresleti hullám, igazából két hullám jellemezte a lakáspiacot. Idén viszont ezek kezdenek kifulladni, ugye befektetők nem igazán érdeklődnek a piac iránt, és hát az otthonstartnak is évelején február-március körül még volt egy kisebb második hulláma, de úgy látjuk, hogy ez is most már kezd csökkenni. Valószínűleg aki akart, az sok esetben már bevásárolt, tehát akinek lehetősége volt, ő már vásárolt lakást, akár az otthonstart segítségével, illetve hát ne felejtsük el azt sem, hogy a nyár az hagyományosan is azért egy gyengébb időszak, a tavasz és az ősz azért mindig erősebb, tehát organikusan is van ilyenkor egy visszaesés.
5: Tehát akkor ez az augusztus, amit én említettem mélypontként, ez gyakorlatilag köszönhető annak, hogy a nyári időszakban voltunk, és ez nem egy tendencia, csak egy éppen aktuális kép volt.
6: Igen, tehát ez része a nyárnak, ugye része annak a gyengébb keresletek, ilyenkor ugye gyakran nyaralnak az emberek, kevésbé koncentrálnak a lakásvásárlásra. Ilyen szempontból akár az ősz az még hozhat is egy kisebb emelkedést, de hosszú távon azért most nem látunk olyan ösztönzőt, ami hirtelen felpörgetné a keresletet.
4: Kicsit még maradjunk itt a jelenlegi helyzetnél. Mennyire lehet az visszatartó erő, és fagyasztotta be az az érdeklődés, hogy a már említett okoknál fogva otthonstart, állampapírpénzek, piacra áramlása, stb. Felhajtotta az ingatlan árakat, és most már az a réteg, akinek volt pénze, az megvette, ahogy te is mondtad, a többinek meg egész egyszerűen nincs pénze ezeket a nagyon drága ingatlanokat megfizetni.
6: Tavaly Budapesten közel 25%-os áremelkedés volt a lakáspiacon, országosan is 20% fölött volt a csúcs. Uh-huh. Ez ugye egy nagyon extrém magas érték. Tehát ha visszatekintünk akár 10-15 évre, akkor ennek nagyjából a fele szokott megvalósulni egy évben. Tehát tulajdonképpen tavaly egy év alatt beárazódott két évnyi drágulás. Úgyhogy nem véletlen, hogy idén egyébként sokan kivárnak, és idén egyébként ez az árakban is nagyon jól látszik, hogy január óta, ahogy ti is mondtátok, ugye Budapesten, a Balatonnál, illetve drágább megyeszékhelyeken sincs áremelkedés, lényegében stagnálnak az árak, tehát most kezdi utolérni magát a piac, most kezd kifutni.
5: Ez egy korrekció, amit most láthatunk?
6: Így van, pontosan.
5: Akár Budapestet, vagy Balaton környéket nézzük, vagy a nagyobb
4: megyeszékhelyeket. Az, hogy nem stagnálnak az árak, az reál értéken árcsökkenés jelent, vagy itt még nem tartunk?
6: Hát most azért alacsony az infláció is, de egyébként azt gondolom, hogy Budapesten már elindulhatott egy enyhe korrekció. Ugye reál értéken kezd talán visszatérni a piac. Az MNB-nek az elemzéseiben olvashatjuk, hogy akár 20%-nál is nagyobb a túlértékeltség, különböző mutatók, indikátorok szerint. Ez lassan vissza kell, hogy térjen a normalitáshoz. Ugye nem látjuk azt, hogy és nem is várom azt, hogy nominális árcsökkenés legyen, de reál értéken fokozatosan ugye az inflációhoz képest majd visszatérhet a piac.
4: Bocsánat, az alkuról még beszéljünk, mielőtt tovább lendülnénk. Azt mondtad, hogy az alku pozíció javul. Ezt hogy kell elképzelni? Ezt százalékban meg lehet határozni, vagy ez úgyis ott az eladó és a vevő között van, és ez nem nagyon kerül be a hivatalos statisztikákba, hogy most 5%-ot lehet alkudni, vagy 15-öt. Ez azért fontos, mert hogy ugye nominálisan nincs árcsökkenés, reálértékben is enyhe, de ha én tudok alkudni, az akkor igenis nominális árcsökkenés is jelenthet.
5: Azaz mennyire van jobb helyzetben egy vevő, mint mondjuk akár egy évvel ezelőtt?
6: Igen, magát az alku mértékét ugye nem a Zenga adatai alapján tudjuk, hanem a bankcsoport, például az OTP ingatlanpont értékesítőinek a beszámolója alapján. Ők havi rendszerességgel elmondják, hogy mit tapasztalnak a piacon, milyen alku mellett mentek el a lakások, és hát ebből számolunk mi egy átlagot. És itt is azért típustól függő, hogy hol milyen mértékű, de Budapesten mondjuk egy 4-5-6% az most már teljesen általános, akár ha a családi házakról van szó, ez egy 7-8% is lehet. Általában minél egyedibb egy ingatlan, és minél kisebb településen van, annál nehezebb beárazni, és gyakran annál nagyobb az alkú emiatt.
5: Mennyire nőtt egyébként az eladási idő?
6: Ebben is látunk egy növekedést. Tavaly volt olyan, hogy akár hetek alatt, de legfeljebb 2-3 hónap alatt azért elmentek a lakások. Idén inkább egy ilyen 4-5 hónap között tartunk. Most Budapestről beszélek. Vidéki családi házaknál ez akár fél évnél is hosszabb idő lehet.
4: Mi van a kínálattal? Elvette az eladóknak a kedvét az, hogy stagnálnak az árak, vagy azért megmaradt a piacadás? Ezt azért kérdezem, mert az is egy teljesen tipikus, talán közép-kelet-európai jellemvonás az ingatlanpiacnak, hogy az én házam, az én váram, ez a magyar családok legnagyobb vagyontárgya, ha nem tudják annyiért eladni, amennyiért ők gondolják, hogy el kéne tudni adni, akkor inkább ülnek benne, és nem adják el az emberek.
6: Igen, hát 10-ből 9 magyar saját tulajdonú lakásban és házban lakik. A kínálatnál ugye meg kell különböztetni egyrészt azt, hogy egy használt lakást dobnak piacra, ugye azért várható, mert hogy egy újat, vagy egy másikat akarnak venni belőle, illetve hát az új lakáspiac, ami egyébként egy ilyen 10%-át teszik ki a kereslet, az adásvételeknek, hogy ugye mennyi lakás épül. Nyilván a nagy része az, hogy az emberek mikor döntenek úgy, hogy ők ténylegesen eladják a lakást. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy van egy természetes kereslet, tehát itt bármennyire is lassul a piac, azért aki szeretne költözni, és mondjuk függetlenül attól, hogy egy nagyobb lakást venne, kisebbet, hol milyent vásárolna, azért ő piacra fogja dobni a lakását, házát, és azt látjuk, hogy a kínálat is duzzadt fel folyamatosan, annak köszönhetően, hogy ugye lassabb lett az eladás.
5: Miért reagál lassabban az új építésű lakások kínálata a keresletváltozásra? Ezt hogy látjátok?
6: Itt van egy 2-3 éves átfutási idő, amíg a tervasztalon megszületik a döntés, aha, és amíg az a lakás, vagy az a lakópark elkészül. Az értékesítést persze már általában elkezdik a fejlesztők a tervezési fázisban, vagy akár az építési fázisban is, de ott is azért van egy legalább egy éves átfutási idő, tehát ez az oka annak tulajdonképpen, hogy lassabban reagál a lakásépítési piac.
5: Egyébként láthatunk olyan helyzetet, amikor a fejlesztőknek már mondjuk engedniük kell az új lakások árából, mert nem találnak rá megfelelő vevőt? Hogy látjátok ezt így beárazva az eddigi eredmények
4: olyan
5: alapján?
4: Olyan Isten nincs, hogy az árból engedjenek. Hát várjál, inkább hozzácsapják a parkolóhelyet, meg a lakást, meg a tárolót, meg a saját.
5: Ez a hipotézised, nézzük, hogy mit mond Péter erre.
6: Én is ezt látom. Tehát gyakorlatilag egy ajándékkonyha, vagy akár egy kedvezményes autóbeálló, az gyakori, igen.
5: Igen, akkor biztos, hogy valahol megfizetjük ennek az árát.
4: Mi a helyzet ezzel az átkozott panel reneszánszal? Egészen elképesztő árakon adtak el panellakásokat, úgy, hogy valahol mindenki tudja, hogy ez a technológia, ez elavult, ez egy időzített bomba, kinek-kinek vérmérséklete szerint megvan a véleménye a panelekről. Aztán a panelek köszönik szépen, jól vannak, és évről évre rekordot döntenek.
6: Igen, hát ugye azért az fontos elmondani, hogy a panelek voltak azok, amik szinte minden budapesti kerületben belefértek az otthonstart program 1,5 milliós négyzetméter ár kritériumába, és hát ez okozott egy nagyon nagy keresletet a paneleknél. Nagyon gyakori volt, hogy 1,5 milliós négyzetméter árra azonnal felhúzták a paneleknek a kínálati árát, akár mondjuk egy 11. vagy egy 13. kerületben, és ez okozott egy nagyon nagy áremelkedést. Mi is azt láttuk, hogy volt olyan kerület, ahol egyébként az új építésű projektek is próbáltak az otthonstart feltételeinek megfelelni, és akár ilyen 10%-nál kisebb különbség alakult ki a panelek és az új építésű lakások
4: az meg között. Teljesen irreális, hiszen egy új lakás az ugye elvileg jóval, nem 10%-a kéne, hogy drágább legyen egy panelnél.
6: Így van. Egyetlen előnye van a panel és a használt lakásnak, hogy azonnal be lehet költözni, az újba pedig akár egy 1,5-2,5 év múlva.
5: Mindenképpen térjünk ki szerintem a bérlakás programra, ami egy új sztori, ugye a Vekerle Sándor program egy nagyszabású bérlakás fejlesztést ígér, de mit jelenthet ez a magyar lakáspiacon, ha valóban megvalósulnak ezek a beruházások, lehet-e jelentősége?
6: Abszolút lehet. Ez ugye még egy tervezés alatt lévő program. Itt ugye szeptember végére, illetve a leginkább év végére ígérik majd a pontosabb részleteket. Az előzetes információ szerint azért ez egy nagyon nagy volumenű program lesz, 550 millió eurós uniós forrás forrás áll erre rendelkezésre. Ez a különböző banki finanszírozásokkal együtt akár 2 milliárd euró fölé is mehet. Ez ugye azt jelenti, hogy így lefordítva a számokra, hogy akár egy 10-15 ezer, akár még ennél is több lakás felépülhet ebből. Nyilván ez fontos, hogy ez nem egy év alatt, nem egyszerre kerül a piacra, és hát nagyon sok a nyitott kérdés, hogy hogyan teszik ezt vonzóvá, ki fogja ezeket tulajdonolni, ki fogja ezeket üzemeltetni, hogyan teszik vonzóvá az intézményi befektetők számára ezt a programot.
5: Egyébként valamennyire tudná ez a bérlakás program enyhíteni a lakhatási problémákat, most kifejezetten Budapest gondolva?
6: Abszolút tudná, igen, tehát ilyen volumenben már ez számít. Budapesten ugye az átlag felett bérelnek lakásokat, nagyjából minden ötödik budapesti lakás az kiadó lakásként működik, és hát ez azért egy ilyen 10-20 ezres számék, ha nem is Budapesten épülne fel az összes, azért ennek már érezhető hatása lenne a bérlakáspiacra nézve.
4: No, akkor egy kicsit, ha már a bérlakással a jövőben révettünk, mi lehet jövőre? Nem dőlt el az Otthonstart programnak a sorsa, nem dőlt el a bérlakásépítési programnak a sorsa. Két olyan meghatározó piaci tényező ez, ami elbizonytalaníthat eladókat és vevőket egyaránt. Akkor én ebből arra következtetek, hogyha ez a kettő nem dől el még egy darabig, akkor mindenki ki fog várni, és marad ez, ami most van.
6: Azt gondolom, hogy ha az Otthonstart programon esetleg lesz bármi olyan bejelentés, ami változást hoz, akár szigorítást, akkor azért lehet még egy kisebb hullám, akik még mindig nem vásároltak vele, de szeretnének, ők piacra léphetnek. Ugye beszéltük, hogy a nyár az mindig gyengébb időszak, ilyen szempontból még akár az idei ősz is organikusan hozhat valamekkora növekedést, és hát jövőre azért van sok nyitott kérdés, tehát a bérlakás programnak még nem biztos, hogy jövőre is akár lesz hatása a piacra, hiszen amire ezek felépülnek, az legalább egy 3-4 vagy 4 év, vagy akár még hosszabb időszak. Úgyhogy én azt látom most, hogy egy természetes kereslet az hozhat egy élénkülést, illetve hogyha ez a tavalyi nagy áremelkedés ez idővel majd kifut, tehát tulajdonképpen helyére kerül a piac, a túlértékeltség az csökken, visszatér úgymond a realitások talajára a piac, függetlenül attól, hogy ez az árak stagnálása, az infláció, vagy akár a bérek emelkedése által valósul meg, akkor tulajdonképpen a kereslet ismét növekedhet majd.
4: Az is egy nagyon nagy kérdés, hogy ősszel, és most elkezdünk csapongani innentől, mert a trendet azt látjuk, az albérlet vagy lakásvásárlás dolog az hogyan alakult? Ez azért lehet fontos, mert ugye azt, a bérleti díjak is elértek egy elég magas szintet, meg a lakásárak is, tehát venni sem biztos, hogy olyan nagyon megérte, nem is volt kereslet, de bérelni is fájdalmas dolog. Akkor hol laknak a frissen felvett egyetemisták? Teszem fel a kérdést.
6: Ők azért egyrészt kollégiumban, de ha nem kapnak kollégiumot, akkor igen, valóban bérelniük kell lakást. A bérleti díjakban egyébként nem volt akkora növekedés már az utóbbi években, mint a lakásárakban. Ez is egyébként a befektetőket távol tartotta a piactól, hiszen a hozamok csökkentek ezáltal, legalábbis a bérbeadással elérhető hozamok. Magasok a bérleti díjak, de itt azért
4: már lakni már pedig a lassulást. Valahol, igen, így van, ha így nincs kollégium férve. De ez is lassul egyébként? Mert ez meg azért lehet tanulságos, mert ugye aki meg azért vett lakást, hogy befektesse, és akkor majd a bérleti díjon keresztül visszahozza haszonnal a befektetését, annak most csökken a hozam.
6: Így van, legalábbis a kiadásra elérhető hozam, mert azért az áremelkedés az eddig azért évente több mint 10%-ot hozott, tavaly 25-öt, tehát hogy az egy nagyon, nagyon jó megtérülés volt. Az a kérdés, hogy ez az áremelkedés, ez milyen ütemben fog folytatódni. Tehát itt azért egyrészt ugye a bérbeadásból származó hozamot kell nézni, másrészt meg az áremelkedéstől elérhető hozamot.
4: Regionális szinten mi hol tartunk? Mert ezzel is elég jól el lehet kattokat adni az online sajtóból, hogy a régió legdrágább lakáspiacát élik Magyarországon és a megyei városokban.
6: Hát azért ez nem igaz, itt mindig a jövedelmekhez érdemes nézni, de például a varsói piac az drágább, a prágai piacról nem is beszélve, Prágában, a belvárosban akár másfélszeres árak vannak, legalább Budapesthez képest, de való igaz, hogy a budapesti piac, és az egyébként az egész országban a piac is nagyon drágul, tehát reál értéken is rendkívül magasak az árak, de ez nem magyar sajátosság, egyébként az egész régióban ez végbe ment, és nem is csak itt, tehát Nyugat-Európában is, a világ nagyvárosaiban, Londontól New Yorkig mindenhol
4: hát
6: lesz.
4: Hát ugye a Németországban is lakhatási válságról beszélnek, ugye nem tudom, Hollandiában ugye ugyanilyen problémák vannak, hogy a diákok nem tudnak lakáshoz jutni, stb. Stb. Mi van apropó, mi van a külföldi befektetőkkel? Mert egy időben meg őket vádolták azzal, hogy ők hajtják fel a dolgokat, és akkor itt behozhatjuk az Airbnb-nek a körvonalazódó szabályozását, ami megint csak fog majd így vagy úgy hatni az ingatlan árakra, pont azokban a kerületekben, ahol mondjuk a magyarok is szeretnének lakni.
6: A külföldi befektetők száma az nagyjából szinten van, tehát ott nem látunk sem növekedést, sem csökkenést. Ugye itt is vannak, akik egy-egy lakást vásárolnak a belvárosban, például kiadási, vagy akár csak értéktartási céllal. Aztán vannak ingatlanfejlesztők, akik külföldiként vannak jelen Magyarországon. Igen, tehát hogy a külföldiek is jelen vannak, az Airbnb kapcsán is akár. Az Airbnb-nél ugye most évvégével lejár a moratórium, ez is egy nagy kérdés, hogy ezt meghosszabbítják-e, hogy ugye most az a lényeg, hogy nem lehet újabb Airbnb-s lakásra engedélyt kiadni Budapesten évvégéig. Ha ezt meghosszabbítják, már pedig ugye van rá esély, hiszen a világ
4: hiszen látjuk a kedvező hatásait is, igen.
6: Látjuk, igen.
5: Van egy érdeklődő hallgató, azt mondja, hogy az ingatlanok átlagos amortizációja az átlag bérleti hozam hány százalékát emészti fel?
6: Azt szokták mondani, hogy évente az ingatlanra azért egy ilyen fél és 1% között az ingatlan értékéhez képest fél 1%-ot célszerű rákölteni. Nyilván ez attól is függ, hogy azt a bérlők hogyan használják, milyen anyagok kerültek beépítésre a lakásba. Ez egy ilyen ökölszabály szokott lenni, tehát ha ezt beleszámítjuk, akkor valóban a nettó hozam azért az még kevesebb.
4: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, szerintem mindent kibeszéltük, átad a sarat Vitézzel, és akkor további jó munkát kívánunk.
5: Köszönjük nagyon szépen.
6: Köszönöm én is.
4: Futó Péterrel, a Zenga.hu elemzési vezetőivel beszélgettünk egy kicsit az ingatlanpiac jelenlegi helyzetéről és annak kilátásairól.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu. Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
3: Ahol széles a spaletta.
4: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
5: Az igazi vezér nem az, aki a leghangosabban kiabál az öltözőben, hanem az, aki a tetteivel mutatja az utat a pályán. Ezt az aranyköpést választottuk a ma 41 éves Luka Modric.
6: Modric.
5: Igen. Luka Modric aranylabdás világbajnoki ezüst és bronzérmes horvát labdarúgótól. És szerintem ez a mondás átültethető abszolút a hétköznapi életünkbe is.
6: Igen.
5: Igen. Nem mindig beszélni kell meg nem tudom hangoskodni, hanem mutatni a tettekkel azt, amit
6: csendben dolgozni.
5: Igen.
6: Mindgede Balázs. A
5: dolgaidról, feladataidról.
6: Na játszódjunk.
5: Luka Modric.
6: Boldog szülinapot.
5: Boldog szülinapot.
7: Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
6: Már most felhívnám a figyelmet, hogy tovább záporoznak a rossz e-mail címre a játék megfejtése.
5: Poénra veszik a hallgatók,
6: nem,
5: András.
6: De egy része igen, nem, egy része igen, de poén. az nehéz, amit most kaptam. Kedves Millás reggeli, a megfejtés, igen, írja a hallgató, igen, hallgató, és a játék kukac Millás reggeli, de nincs ilyen cím. Tehát, hogy
5: de mégis megkaptad.
6: Megkaptam, már hogy ez nem játszik a játékban, ez a cím. Előtte azért akkor mondjuk el a tétet, és utána felhívnám a figyelmet, hogy miután feltettük a kérdést, van egy kis hangfájl. Itt nem gyorsan négyig ráértek, tehát gondoljuk át, hogy hova küldjük a megfejtést.
5: Előre stresszelt.
6: Csak így bele az éterbe. A lényeg, hogy elvileg a helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsunk egy páros meet and greet jegyet Parov Stellar koncertjére a Kultúrpark Kft. Jóvoltában. Azért elvileg, mert ha nem a helyes e-mail címre külditek, drága alkatok, akkor nem vesztek részt a sorsolásban. Pedig az ajándék magába foglalja a koncertjegyet a Budapest Parkban, és az utána lévő backstage találkozót is. Ehhez egyetlen kérdésre kell helyesen válaszolni ma 16 óráig, ami így hangzik. Ki énekli a The Sun című Parov Stellar dalt? Mondok három lehetséges verziót. A. Graham Candy, B. Andrews, vagy C. Max The Sex. És akkor hova kell küldeni a megfejtést? Vetülhet fel bennünk még háttérrádiózás közben is.
5: Igen,
6: mi van, valami játék, valami a Parov Stellarra valamit lehet, várjál? És akkor, de hova? Biztos a Millás reggeliben, de nem. Hova? Figyeljünk most! Most figyeljünk!
7: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat rádiókafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznyét!

0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: Képzeljétek el, hogy már a doktoranduszok is részt vehetnek az egyetemi startup programban. Erről fogunk beszélgetni Molnár Dániellel, a Nemzeti Innovációs Ügynökség kutatói tehetségfejlesztési igazgatója. Ő jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Jó pap holtig tanul alapon, beszéljük át, hogy mi az az egyetemi startup program, hát ha hallgatók közül többen is most találkoznak ezzel először.
3: A Hungarian Startup University program 2020. októberében indult el. Ez az első olyan felsőoktatási szintű angol nyelvű startup képzés, amely két fél éves időtartamban támogatja a hallgatókat abban, hogy a vállalkozói és innovációs szemléletet, a csapatmunkát, projektmenedzsmentet, soft skilleket tudják fejleszteni, és a program hozzájárul ahhoz, hogy piacképes startup projektek tudjanak elindulni. Az elmúlt években már közel 20 ezer hallgató vett részt ebben a programban.
1: Mit tanulnak ők? Ilyen vállalkozási alapismereteket? Vagy hogy kell pitchelni? Vagy hogy kell terméket fejleszteni?
3: Lényegében nagyon jól elmondta, ez egyrészt egy e-learning tananyag keretében sajátítják el azt, hogy hogyan is lehet az ötletből eljutni addig, hogy egy valódi startup projekt induljon. És ahogy említettem, hogy az elmúlt években már több tízezer hallgató vett ebbe részt, és a Nemzeti Innovációs Ügynökség részéről kiemelten fontos célnak tartjuk azt, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy a jó ötletekből és kutatási eredményekből minél több innovációs eredményt tudjon létrejönni. És mivel a doktoranduszok Magyarország tudományos és innovációs utánpótlásának kulcs szereplői, ezért minden nekik szóló és őket támogató program kulcsfontosságú, hoztuk létre a Hungarian Startup University program kifejezetten doktoranduszoknak szóló doktorét ágát.
2: Mikor lehet azt mondani egyébként, hogy egy kutatási ötlet annyira jó, hogy érdemes belőle vállalkozást építeni, kik segítik eldönteni azt, hogy ez a dolog piacképes, és az ötletből valóban lehet egy jó innováció?
3: Első körben azt várjuk a doktoranduszoktól, hogy a niu.hu oldalon keresztül jelentkezzenek, minden fontos információ elérhető a honlapon, és magában a szemléletformálásban, tehát az innovációs és vállalkozói szemléletformálásban szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a jó kutatási ötletek azok valódi megoldásokká, szolgáltatásokká és termékekké, később pedig startupokká tudjanak válni. Azt gondoljuk, hogy nagyon sok doktorandus dolgozik olyan témán, amelyben komoly innovációs potenciál van, azonban nem az ötlet hiányzik, hanem leginkább az a tudás és a támogatás, amely segít elindulni a hasznosítás felé. Éppen ezért mind a Hungarian Startup University program egyetemistáknak szóló részében, mind pedig ebben az új doctorate programban ezt a hidat próbáljuk megteremteni, tehát üzleti képzést, személyre szóló mentorálást, szakértői támogatást, természetesen ösztöndíjat, és a projekt későbbi szakaszában pedig projektfinanszírozási lehetőséget is biztosítunk.
2: Hogy el ne felejtsük, meddig lehet jelentkezni a doktorandusoknak, és milyen kutatási területekről várják elsősorban?
1: Nem sokáig, szeptember közepe dereng.
3: Szeptember 15-ig várjuk a jelentkezéseket. Nagy örömmel látjuk, hogy a doktoranduszokat érdekli ez a lehetőség, és már nagyon sokan jelentkeztek, de bíztatunk mindenkit, hogy keresse fel a niu.hu oldalát, hiszen az első szakasz az egy online képzéssel indul, amely 9 modulból áll, és ezek a modulok, ezek érintik az ötletgenerálást, a piackutatást, a termékfejlesztés, marketinget, üzleti modelleket, pénzügyi tervezést, és amennyiben sikeresen veszik az e-learning tananyag akadályait, akkor ezt követően egy tanúsítványt is biztosítunk a számukra, és a tananyag elvégzését követően egy egyoldalas összefoglalót, egy úgynevezett one-pager kell benyújtani az ötletükről, és ez alapján kerülnek kiválasztásra azok a projektek, amelyek már tovább jutnak majd a mentorált, ösztöndíjjal támogatott szakaszba. és a területekre is válaszolok.
2: Igen.
3: Lényegében széles tématerületen várjuk az innovatív kutatási és alkotói ötleteket, de megjelöltünk olyan prioritási területeket, amelyek olyan kihívásokhoz kapcsolódnak, amelyek mind Magyarország, mind akár Európa jövője szempontjából is meghatározóak. Ilyen a zöld mobilitás, az intelligens vízgazdálkodás, az egészségügyi technológiák, biotech, ipar 4.0, a fejlett anyagtudomány, természetesen a mesterséges intelligencia és adatgazdaság, és nem sorolom végig, 15 ilyen területet jelöltünk meg, és ez mind elérhető a felhívásban, de nem kizárólag ezekről a területekről várjuk a jobbnál jobb ötleteket.
2: Ugye a program az ösztöndíjas, illetve projektfinanszírozást is biztosít. Mekkora anyagi segítséget jelenthet ez egy-egy résztvevőnek, és mire használható fel majd a támogatás?
3: A program három szakaszból áll, a már említett e-learning szakasszal kezdődik. Ezt követően 26. november és január között a kiválasztott résztvevők a saját projektjeiken dolgoznak a mentorált időszakban. Itt 75 ezer forint ösztöndíjban részesülnek havonta fejenként, és ezt követően a legjobb projektek tudják tovább folytatni a munkát, amennyiben projektvezetőként, ötletgazdaként kerülnek kiválasztásra, akkor február és június között havonta 300 ezer forint díjazásban részesülnek, és a projekt csapatokhoz csatlakozó résztvevők pedig, csapattagok, ők havi 200 ezer forint ösztöndíjat kapnak szintén a február és júniusi szakaszra, emellett pedig a projektek megvalósítását projektenként legfeljebb 3 millió forint projektfinanszírozás is segítheti. Itt szakmai anyagokra, eszközökre és projektfejlesztési költségekre lehet ezt elkölteni.
2: Mi történik azokkal a projektekkel, amelyek a program végén ígéretesnek bizonyulnak, de nem biztos, hogy készen állnak arra, hogy a piacra lépjenek? Van-e számukra valamilyen egyéb támogatási vagy inkubátor lehetőség, hogy tovább vigyék az ötleteket?
3: A program végén egy úgynevezett demódíj eseményt szervezünk majd meg, és itt a résztvevők, befektetők, iparági szakértők és potenciális partnerek előtt mutathatják be a projektjeiket. Azonban, ha még nem tart olyan szinten a projekt, akkor a NIU különböző egyéb programjai tudják támogatni azt, hogy valódi startuppá fejlődjön, akár a cég alapításban is segítséget tudunk nyújtani, tehát érdemes utána is a NIU különböző szolgáltatásait figyelni, erről természetesen az érintettek számára is külön tájékoztatást fogunk majd.
2: Még egyszer, tehát a jelentkezési határidő szeptember 15-e, mennyire elégedettek egyébként a jelentkezők létszámával? Most így gyorsan.
3: Azt gondolom, hogy idő arányosan nagyon jól állunk. Rengeteg egyetemről jöttek jelentkezések, ami azt mutatja, hogy az ország különböző kutatóközpontjai is érdeklődnek a program iránt. Különböző szakaszban tartanak a doktori képzésben, mert vannak, akik még az elején, de vannak, akik már a fokozatszerzés közelében állnak, úgyhogy széles a paletta, és biztatunk mindenkit, hogy jelentkezzen szeptember 15-ig.
2: Nagyszerű, köszönjük szépen, sok sikert kívánunk hozzá.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok.
1: Minden jót!
2: Molnár Dániellel beszélgettünk, a Nemzeti Innovációs Ügynökség kutatói tehetségfejlesztési igazgatójával.
0: Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
1: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban torlódásra kell készülni a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, illetve tovább a Károly körúton az Asztória felé. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain továbbra is. A Budaörsi úton végig, a Bécsi úton és a Szentendre úton szakaszonként, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton a közös csomópont előtt befelé, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. De telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Váci úton a Megyeri út előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, illetve a Soroksári úton befelé a Hentes utcától a Boráros térig. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében korlátozásra kell számítani, itt úgy gyalog átkelő helyet létesítenek. A 13. kerületben lezárták a Petneházi utcát a Lomb utcánál építkezés miatt, a 120-as autóbusz terelt útvonalon jár, a Röppenty utca megállót nem érinti. Siling Zsolt, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Ma döntés születhet a parlamentben a dízel támogatásról, negatív rekord dőlt meg a Dunán, előrehozott parlamenti választás lesz ősszel Szerbiában. Ma még kánikula lesz, 33 fokot is mérhetünk, felhők pedig alig lesznek az égen. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Ma döntés születhet a parlamentben a dízel támogatásról. A kormány nem általános, minden autósra kiterjedő hatósági árban gondolkodik. Az eddigi közlések alapján elsősorban a dízelüzemű járművek használóit és a mezőgazdasági termelőket segítenék. A kabinet olyan konstrukciót keres, amely nem ösztönöz benzinturizmust, nem veszélyezteti az import ellátást és a költségvetésre sem ró kezeletlen terhet. A héten egyébként soha nem látott mértékben szakadt el egymástól a benzin és a gázolaj ára, a dízel már 80 forint.

0: Átlagosan 3-3,5 méter mély Budapestnél, ez a mélység viszont már nem teszi lehetővé egyes nagyobb hajók közlekedését, ugyanakkor arra számítanak, hogy a hétvégén emelkedni fog majd a vízszint. Az épülő fenék küszöbnek köszönhetően a Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is biztosított a paksi atomerőmű hűtővíz ellátása. Az építmény több mint 50 centivel emeli meg a vízszintet az erőmű vízkivételi csatornájánál, így megakadályozza a turbinák leállását, jelezte a vízügyi főigazgatóság. Az igazságügyi minisztériumhoz kerül a korábban a szuverenitás védelmi hivatalnak szánt pénz. Az összeg majdnem 2 milliárd 850 millió forint. A hivatal június végén szűnt meg, miután az országgyűlés döntött az igazságügyi tárcába történő beolvadásáról. Már bűncselekmény miatt nyomoznak az általános iskolás gyerekek ételét ellopó gyömrői konyhások ügyében, eddig csak szabálysértési eljárás indult. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy a konyhások évek óta kereskedelmi mennyiségben lopták el a gyerekek elől az ételt. A település polgármestere egy héttel ezelőtt kapta lopáson a konyhás néniket, akik sajtot, sonkát, margarint, zöldségeket és gyümölcsöket is loptak. Előrehozott parlamenti választás lesz október 25-én Szerbiában. Az államfő ma délben írja alá a parlament feloszlatásáról, valamint a voksolásról szóló rendeleteket. Alekszandr Vučić azt reméli, hogy a választás után Szerbia kilábalhat az országot hosszabb ideje jellemző politikai válságból.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Napos idő várható, csapadék továbbra sem lesz. A déli délkeleti szél napközben feltámad, délután pedig tetőzik a meleg, és 33 fokot is mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: Rádió Café 98.0, a Millás reggeli folytatódik. 9 óra 8 perckor. Akartam mondani, hogy 9 óra 9-kor, szeptember 9-dik.
3: Várjunk még. Várjunk addig még. Szaporítsuk a szót, okay. Mert szeretném a szám misztika szerelmeseinek is kedvezni ebben a műsorban. Úgyhogy 9 óra 9 perckor majd leszámít nagy lemulas.
1: Addig elmondom,
3: figyeljünk,
1: hogy
3: figyeljünk oda. Igen, gyorsan, addig töltsük ki semmit mondó beszélgetéssel.
1: Addig a mikrofonnál Mihálovics András, aki egy idő és szöveg kitöltő epizóddal, igen, kisiparosként jelentkezett be. Egyébként 0-36-98-0-98-0 számunkon.
3: És
1: SMS,
3: most pillancsunk a telefonunkra, laptopunkra, egyéb híradás technikai eszközünkre, mert 2026 9. hó 9-e 9 óra 9 perc van.
1: Megvan, megcsináltuk.
3: Ezt 1000 csilliárd szoros nap. Amire most gondolsz, az meg fog sokszorozódni. Küldök energiát, tegyen a telefonra a fejét, fülét, homlokát mindenki, és most a 10 milliárd, csilliárd szoros napon küldünk energiát, pénzenergia. Aki ma elkölt 1000 forintot, 3000 forintot kap majd vissza. Ha 3000 forintot költ el, 9000 forintot kap vissza. Ha jó helyre küldi a játék megfejtését, akkor Parov Stellar jegyet kap majd vissza.
1: Igen, egyébként lesz még játék, gyerekek, tehát igazából ez a stressz rákészítés, ez nem véletlenül történik itt már a beköszönésnél, mert hogy ebben az órában is fogunk játszani, de bízunk benne, hogy most már mindenki a helyes megfejtéseket, a igen, helyes e-mail címet.
3: Ami meg én felmorogtam magam ma teljesen, hallottátok Czoller Andi hírét a tolvaj konyhás néniről? Miért 2026. szeptember 9-én 9 óra 10 perckor csodálkozunk rá erre. Miért? Mikor hamvas ifjúkoromtól kezdve tudva levő volt, hogy a konyhásnénik, tisztelet a kivételnek, melyek erősítik a szabályt, és akinek tényleg le a kalappal és tisztességesen végzi a munkáját, hogy konyhásnénik azok üres kézzel sosem mentek el.
1: Nem tudom, ez olyan
3: az iskolából,
1: olyan
3: a riskokból, a riskokból sose volt repeta, az almából sose volt repeta.
1: Szereted hát, a rizskókot?
3: Én szerettem. A menzás rizskókot. A rendes éttermit.
1: Meg a rakott keksz.
3: Az nem elég
1: az
3: szuppogós.
1: Milyen finom volt.
3: A rakott keksz, meg a piskóta, a csokoládé öntöttes. Ezekből sose volt. Igen. Sose. Bezzeg a finom főzelékből. Abból csak egyedül én repetáztam. Egyedül az egész iskolában.
1: Igen, meg valószínűleg a paradicsomos káposztából is mindig maradt repeta. Az nem kellett a konyhás mindegyiknek valószínűleg annak szerint.
3: Úgyhogy én nem tudom, vannak ezzel ellenkező élményeik? Szülőtársak írjanak 0-36-98-0-98-0, szerintem ez eszméletlen, hogy ez most kulminált ide 2026-ban, hogy a konyhás nénik elcsórják. Azt mondják,
1: szeretném,
3: hogy nem eszik meg a gyerek.
1: Szeretném megvédeni a konyhás néniket. Annyiban szeretném megvédeni a konyhás.
3: A reciklálás miatt, hogy nem az élelmiszer hulladék, hanem hazaviszik.
1: Nem,
3: tudom.
1: Nem, hanem nekem vannak nagyon pozitív tapasztalataim egyébként konyhás nénikkel, akik nagyon kedvesen mindig megkérdezték a gyerekeket, hogy kérnek-e még repetát. A gyerekek otthon elmesélték, hogy milyen kedvesek voltak a konyhás néni. Szóval, hogy tényleg, tehát, hogy a konyhás néni az mindig egy ilyen nagyon kedves alak szerintem általában, mint figura.
3: A szocializmusban nem volt az. Ma már itt is azért
1: sokat. De te is neveltél nem szocializmusban gyereket. Mi csak abban nőttünk fel, de vannak pozitív tapasztalataink szerintem a gyerekeinkkel.
3: De akkor nem találkoztam konyhás néniben.
1: De én találkoztam konyhás néniktől. A mi konyhás
3: néniktől féltünk, értsd már meg. Igen. Hatalmas darab asszonyság volt ő, dörgő mély hanggal, erős szörzettel mindenhol.
1: Konyhás néni karral, ahogy ezt mondani szokták.
3: Konyhás néni karral, és aki nem ette meg az ebédet, azon nagyon elvert.
1: És aki megette, és még kért, nem mondott, hogy volt olyan, aki azt mondta, hogy nem adok, nincs több. Én nem de, tudom elképzelni, hogy vannak ilyen szőrös szívű.
3: Én lehet, hogy ilyen sokat ettem világéletemben azért, de én nagyon ritkán kaptam repetet. Most már bemerülöm, mert elévült. Én még ebédjegyet is hamisítottam társaimmal együtt. Körzővel és grafit szeruzával.
1: Én meg a menza pénze, meg inkább könyveket vettem. Hát képes voltam nem enni, csak könyveket vettem.
3: Ezért nőttem ekkorára, mert sikeres volt az ebédjegy hamisítás. A 90-es évek közepén a József Attila gimnáziumban helyről pusszantom tettes társaimat. Na, menjünk tovább!
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
3: Nem tudtuk nem észrevenni azt a lakópark fejlesztési boomot, amely főképp Budapesten, de végig söpört az elmúlt években, sőt évtizedekben. Hogyan vezetett út az idáig, és milyen aktuális fejlesztések vannak? Kimentek-e a lakóparkok a divatból? Ezt tudakoljuk Kígyósi Andrással, a Metrodom értékesítési igazgatójától. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is.
3: Honnan jött ez a divat hullám, hogy lakóparkban kell lakni, mert a lakópark az menőbb, mint a lakótelep?
4: Hát szerintem maga ez a hullám, ez már 2000 évek előtt elindult egyébként, de szépen fokozatosan épült fel, és gyakorlatilag tényleg az elmúlt 10 évben csúcsosodott ez ki. Nagyjából ugye a 2012-es, 2013-as évek után indult el ez a lakásépítési boom, ahol tényleg ugye a lakóparkok megjelentek, és felváltották, kiegészítették, illetve minőségi szolgáltatásokkal töltötték meg a lakások körüli tereket, és ugye talán ebben is másabb ugye egy lakópark, mint egy lakótelepi lakás.
1: Ugye a Metrodom Budapest lakópark fejlesztésében egy meghatározó szereplő. Milyen fejlődési utat járt be a vállalat az elmúlt időszakban, hogy a jelenlegi projektekhez vezessen az út, és majd mindjárt beszélünk ezekről is.
4: Ugye a Metrodom 2012-ben alakult, ugye jövőre leszünk 15 évesek, ugye dolgozunk is azon, hogy még tovább öregbítsük a hírnevünket. Egyébként, ami nagyon fontos, hogy körülbelül egy 5 éve mi egy kicsit szemléletet váltottunk, és inkább a prémium irányba mozdítottuk el a fejlesztéseinket, hiszen ugye azt vettük észre, hogy akárhogy változnak ugye az időszakok, akármilyen körülmények vannak, a prémium lakások iránt, a prémium szegmens iránt mindig van kereslet.
3: No, egy kérdés, azért ez a lakópark fejlesztés, gyanítom a prémium meg pláne nem, az nem egy egyszerű kenyér, mert hogy az nem úgy van, hogy megveszek egy telket, és akkor ott fejlesztőként építek klassz lakásokat, meg lakóparkot. Gondolom ott egy nagyon széles körű együttműködés kell, de kikkel? Gondolom közműfejlesztés, önkormányzat, stb. Hogy megy ez a gyakorlatban?
4: Igen, ugye azt tudni kell, hogy egy lakópark fejlesztése az onnantól, hogy megszületik a gondolat, hogy megvásároljuk a telket, az kb. Egy 4-5 éves időszakot ölel föl, ugye onnantól kezdve, hogy kiválasztjuk a lakóparkot, megnézzük a környezetét, megnézzük, hogy abba a lokációba milyen társasházat, milyen lakóparkot szeretnénk építeni, hiszen ugye az is nagyon fontos, hogy nem csak prémium életminőséget kínálunk a vásárlóinknak, hanem ugye gyakorlatilag ezek a lakóparkok a környezetbe illeszkednek. Uh-huh. Ha már környezetbe illeszkednek, akkor ugye adott kerület, adott önkormányzat, az önkormányzatokkal mindig nagyon szorosan együttműködünk, hiszen azt szeretnénk, hogy mind az önkormányzat, mind az ott lakók támogassák és élvezhessék is azt, amit ugye mi megépítünk. Így gyakorlatilag nem csak egy beruházást építünk, ahogy egyébként Szemere is amúgy is mondta nemrég, hogy nem beruházást építünk, hanem várost. Tehát így gyakorlatilag szervesen illeszkedik ugye a környezetbe. Például a 11. kerületi fejlesztésnél ott egy önkormányzati óvodát is már átadtunk a fejlesztés keretében, teljes mértékben megépítjük a Dunaparti sétányt, vagy például a 13. kerületben egy teljesen új útszakaszt és sétáló utcát alakítunk ki.
3: Ez nem nyűg számotokra? Ezt azért kérdezem, mert ez hosszabbítja és talán drágábbá is teszi a fejlesztéseket, nem?
4: Hosszabbítani nem hosszabbítja a fejlesztést. A másik pedig az, hogy ugye ez a prémium, ez tényleg nem csak egy marketing szlogen, hanem mi tényleg úgy gondoljuk, hogy a lakáson kívül is van élet, tehát hogy nem csak közösségi tereket építünk, hanem tényleg a lakókörnyezetet és annak a környékét is úgy fejlesztjük meg, hogy ez szervesen illeszkedjen a mi koncepciónkhoz.
3: Uh-huh. Mitől prémium egy prémium?
4: Hát ugye itt nagyon sok összetevő van, de a prémium az ma már ugye nem csupán csak nagyobb alapterületet, drágább burkolatokat vagy elegánsabb belső tereket jelent, hanem a prémium lakópark egy olyan összetett élményt, életérzést kínál, ahova a lakók szívesen mennek haza. Tehát ide tartozik például ugye a jó lokáció, az építészeti minőség, az átgondolt alaprajzok, ugye az energiahatékonyság, a rendezett zöld környezet, illetve ugye azok a többlet szolgáltatások, amiket a lakók otthon is igénybe tudnak venni. Tehát ez alatt értem például, hogy minden egyes lakóparkunkban vannak olyan közösségi terek, amit máskülönben, hogyha mondjuk egy lakótelepi lakással, hogy ti említettétek, hasonlítom össze, nem kell elmenni messzire. Tehát van konditerem, van wellness, van coworking iroda, a 13. kerületben egy wellness komplexum van, egy 100 négyzetméteres fedett úszómedencével, tehát hogy minden esetben egy olyan szolgáltatást csomagot rakunk össze, hogy a lakók tényleg úgy érezzék, mintha egy szállodában lennének.
1: Ugye akkor ezek lennének azok a közös értékek, ami például a most három futó projekteteket összeköti? És mi az a három projekt? Ezt említsük meg, mert itt csak részben hangzottak el ezek.
4: Igen, köszönöm szépen. Igen, hát ugye a közös érték az tényleg a minőség, a tudatos tervezés és az élhető lakókörnyezet. Uh-huh. Egyébként ugye ez a három projekt, ugye jelen pillanatban egyébként 1000 lakásnak a kivitelezése zajlik egy időben. A 9. kerületben a Metrodom Green, ami nem csak nevében zöld, hanem van egy 7000 négyzetméteres élő zöld növényfal is, egyébként ugye az épület homlokzatán elhelyezve. A 11. kerületben a River lakópark, ami annyiban különbözik a többitől, hogy ez közvetlen Dunaparti kapcsolattal rendelkezik, illetve a 13. kerületben, a Marina sétánynál pedig a Metrodom Beat lakóparkunk épül, ott két ütem, úgyhogy nagyjából így.
3: Hogy lehet lekövetni lakópark fejlesztésekben a változó igényeket? Ugye, hát sajnos hajlott koromra való tekintettel nagyon sok mindent átéltem már. Most épp az, hogy meghaszabnak az Otthon Start programban egy négyzetméter árat. De említhetnénk azt is, hogy egyre környezetet tudatosabbak az emberek, szeretnének fenntartató módon lakni és dolgozni, de nem tudom én, állami támogatások borzolják a piacot, gazdasági visszaesés borzolja a piacot, van, aki nem tudom én, azt várja el, hogy nagy legyen a tér a lakások között, már más kimondottan ilyen parkos környezetben szeret lakni. Tehát hogy tud a fejlesztő mindenkinek megfelelni? Mert van egy olyan mondás, hogy ha mindenkinek meg akarunk felelni, akkor senkinek nem fog sikerülni.
4: Igen, tehát sörétes puskával nem lövünk, ez így van. És tényleg úgy, hogy ti is mondtátok, a lakásvásárlók már tényleg egyre tudatosabbak. Ugye nem csak azt nézik, hogy hány négyzetméteres a lakás, hanem ugye azt is megnézik, hogy egyébként hogyan tudják használni a környezetet, milyen szolgáltatás veszik őket körül, és milyen lesz ott élni 5-10 vagy akár 15 év múlva is. Tehát éppen ezért a Metrodom nem egyetlen univerzális lakópark modellben gondolkodik, hanem minden egyes projekt karakterét a lokációhoz, a környezethez, és az ottani célcsoportnak az igényeihez alakítja. A másik pedig, ugye, amit mondtál, hogy a változó környezet, ugye most augusztus 31-én született egy kormányhatározat, ami ugye pont a lakásépítési kínálat ösztönzését szolgáló intézkedésekről szól. Ugye ennek a keretében fogják kialakítani a Becker lakásépítési programot, aminek az egyik nagyon fontos momentuma, amit egyébként mi már nagyon régóta saját zászlónkra is kitűztünk, az az, hogy energiahatékony és fenntartható lakások valósuljanak meg.
3: Még egy utolsó kérdés, nagyon rohan az idő, de ennek még bele kell férni. mi már beszélgettünk, volt egy hosszas lakáspiaci elemzésünk 8 óra magasságában, de érdekelne a te véleményed is, hogy akik most lakásvásárláson gondolkoznak, milyen lehetőségekkel fognak szembesülni? Van elég új lakás? Épül elég új lakás? Mert ugye eddig negatív rekordokat döntöttek a új lakásépítések, most meg körvonalazódik majd bérlakásépítési program, meg ugye az otthonstart talán lendületet adott, azt mondják a hozzáértők az új lakásépítéseknek is.
4: Igen, valóban igazad van, tehát 2026-ban 10 éves viszonylatban az egyik legkevesebb számú lakás valósult meg, ugye 12 ezer lakást építettek Magyarországon. Az egészséges szint az ilyen 20-25 ezer lakás lenne, tehát gyakorlatilag önmagában az, hogy egy lakásépítés, egy kormányzat által felvázolt lakásépítési program valósul meg, az nagyon-nagyon jó hatással lesz a piacra. Ugyanakkor ugye a lakáspiac az egy teljes ökoszisztéma, ahol nem csak új lakások, de használt lakások, bérlakások, kollégiumok is ugye benne vannak. És hogy mi közül válogathatnak az ügyfelek? Jelen pillanatban körülbelül 10 000 darab olyan lakás van Budapesten, ami új építésű lakóparkokban valósul meg, és kivitelezés alatt vannak, illetve ugye eladható státuszban. Ugye gyakorlatilag kínálat van, mi úgy látjuk, hogy kereslet is van, főleg ugye azok után, a lakások után, amik egy prémium szolgáltatási színvonalat is tudnak kínálni. Egyébként ugye nálunk minden egyes projektünk rozsdővezeti akcióterületen valósul meg, tehát a lakások után az 5%-os áfa, ha megfelelnek ugye a megfelelő feltételnek, akkor visszaigényelhető, plusz most van egy több millió forintos kedvezménnyel is tudnak vásárolni.
3: Oké, nagyon szépen köszönjük szépen az összefoglalót, és akkor jó munkát, szép napot kívánunk.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Viszonthallásra.
4: Viszont.
3: Kígyósi Andrással, a Metrodom értékesítési igazgatójával beszélgettünk egy kicsit a lakóparkok helyzetéről és történetéről.
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
3: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros meet and greet jegyet. Hallom ám a derültséget. Hallom. Kedves hallgatók, nehogy azt higgyétek.
1: Pedig én próbáltam csöndben maradni, tényleg.
3: Parov Stellar koncertjére ők is rögnek a rádiók előtt, láttam. Az én gyötörődésemen. Na mindegy. Szóval Parov Stellar koncertjére lehet meet and greet jegyet nyerni a Kultúrpark Kft. Jóvoltából, ami magába foglalja a koncertet a Budapest Parkban, majd utána egy backstage találkozót. Mai kérdésünk a következő. Ki énekli a The Sun című Parov Stellar dalt? A Graham Candy, B. Andrews, vagy Max the Sax. Hova küldjük a megfejtést? Ugye ez felvetődik, hallgatsak?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
3: A Kárpát-medence kör alaprajzú templomai jó részt az Árpád-korban születtek. Ilyen a 11. századi Öskői, az egy teljes évszázaddal fiatalabb Pápoci, a 13. században született Kallósdi, vagy épp a vele egykorú Jáki-Szent Jakab kápolna. Létezik azonban egy hasonló épület, amit eleve a protestánsoknak építettek, sőt, azóta csak kizárólag ők használják. Ez a lipcai ménesnek, illetve az ország egyik legszebb vízesését rejtő Szalajka völgynek köszönhetően sokszor emlegetett Szilvásvárad reformátusait szolgálja ki, akik több mint 185 éve tartanak már itt istentiszteleteket. Az egyébként katolikus gróf Keglevics Miklós építette, aki az egri főszékes egyházat is jegyző, Povolnyi Ferencet kérte fel a feladatra. Ha a környéken járunk, akkor mindenképp érdemes tenni egy próbát a bejutással. A szintén dór oszlopokon álló karzat, a reformátusokra jellemző egyszerűség, a klasszicista fapadok, a neoreneszánsz orgonaház, illetve az ezüst szállal hímzett fekete selyem úrasztali terítő ugyanis mind gyönyörűek.
2: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
4: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
0: Millás reggeli.

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Cibere Ákos elemzőt hívtuk fel, hogy megtudjuk, milyen a hangulat a budapesti értéktőzsdén most, hogy Amerika tegnap már irányt mutatott. Szervusz, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: No, hát milyen a hangulat Budapesten? Folyik-e a kereskedés, van-e forgalom, pörögnek az árfolyamok?
2: Nem a legfényesebb a hangulat, itt a reggeli órákban. A 148.000 pontos szint közelében van a Bux Index, ez egy közel 7%-os csökkenés jelent. A forgalom pedig inkább átlagos szinten alakul, most 1,4 milliárd forint környékén. A vezető részvényeink közül pedig az OTP nyitotta meg egy nagyobb csökkenéssel a napot, itt egy 1,2%-os mínuszban van az árfolyam, 45.140 forinton, nagyjából ez is húzza magával a Bux Indexet, de a Richter is egy 8%-os csökkenéssel ugyancsak hozzájárul ehhez a mínuszhoz, vagy most már a Magyar Telekom is egy 3%-os mínuszban van, annak ellenére, hogy ez még egy 10 perc ezelőtt még a pozitív tartományban kereskedett. Uh-huh. Egyedül a MOL emelkedik, itt egy 2000%-os pluszban van az árfolyam, 1075 forinton, annak köszönhetően, hogy tovább emelkedik az olajárfolyama. Itt pont az elmúlt percekben lépett át a Brentnek az árfolyama, lépte át a 100 dolláros lélektani határt is.
1: Uh-huh. Oké, devizapiac, ott hogy áll a forint árfolyama?
2: Az olajjal együtt gyengül a forint is a vezető nemzetközi devizákkal szemben. Az euró esetében most már átléptük a 364 forintos ellenállást is. Most 364,3 forinton állunk az euróval szemben. Az USA esetében pedig 312,9 forinton áll jelenleg.
1: A nemzetközi hangulat se valami fényes ma reggel?
2: Hasonló a nemzetközi hangulat, itt most a DAX Index egy 0,5%-os csökkenésben van, ugyancsak a Eurostox is egy mínusz 7%-os mozgást mutat itt a reggeli órákban. Ázsiában is inkább most ez az olajárfolyamnak az emelkedése rontja a hangulatot, azonban érdekes módon úgy tűnik, hogy a mai napon azért egy jó technológiai hangulat van, ugyanis a KOSZPI Index egy 1,5%-os pluszban zárta a kereskedést.
1: Oké, valamiféle piacmozgató eseményre várunk?
2: A hazai szempontból az egyedül is fontos adat majd csak az MNB-nek a jegyzőkönyvének a megjelenése lesz délután 2 órakor, azonban itt sem számítunk nagy meglepetésre. Azonban mindenféle, bármilyen többlet információ megjelenhet majd a jegyzőkönyvben, ami befolyásolhatja a forint jegyzését. Makroadat nem igazán fog a mai napon érkezni, inkább vállalati hírek lesznek a mai napon. Egyfelől ma este, ma magyar idő szerint 7 órakor lesz az Apple-nek az új termékbemutatója. Ez itt a várakozások szerint egy új kinyitható telefont fognak majd bemutatni az Apple-től. Ennek lesz egy nagyobb piacmozgató hatása, valamint a Goldman Sachsnek és a Citynek is van egy-egy technológiai konferenciája a mai napon, ahol a nagy tech vállalatoktól jelenthetnek be fontosabb dolgokat.
1: Oké, na hát akkor figyelünk, köszönjük szépen az információkat, szép napot, jó kereskedést!
2: Köszönjük szépen, további szép napot!
1: Cibere Ákos elemzővel nyitottunk tőzsdét.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Mennyibe hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
2: Nagyon sok üzenet érkezett a 0636980980 SMS, Viber, WhatsApp felületeinkre. A konyhás néni témát viszik Örület. Tovább a kedves hallgatók, és nagyon sokféle vélemény érkezett azzal kapcsolatban, amit ugye hírként hozott Andi, hogy egy konyhás néni csapat, hát hogy is mondjuk, eltulajdonított maradék ételeket.
3: Mondjuk ki, merjük kimondani.
2: Merjük kimondani? Igen. Ellopták a zsolgodások
3: elől
2: a
3: kaját? Én meg elmondtam, hogy de hát ez már évtizedek óta így megy, és mindenkinek van egy jó, meg egy rossz példája.
2: Így van, és a hallgatók erre ráerősítettek, azt írja valaki, hogy a fiam 6. kerületi közösségi óvodába jár. Évvesztesként ugye 4 évesek, tehát 4 évesekkel van együtt. Többször is látta a dadusokat a kedves anyuka, hogy a munkaidejük eleteltével a lapos ridikülbe belerakják azt, amit kell. Tutira.
3: Nem, ez... épp az, hogy nem.
2: Hát, hogy, hát,
3: lapos ridikül, tehát nem visztek haza nem. Semmit.
2: Így van, és tutira vezetőkön múlik mindez. Tehát, hogy ott nincs az, hogy ellopnák, hanem lapos marad a ridikül. Aztán írja valaki, hogy a sógornője egy borsodi kisfaluban dolgozik takarítónőként, és hogy amit ő mesél, az igazán felháborító, mert hogy tömören úgy írja, hogy a gyerekek folyamatosan dobálják ki a kukába a kaját, tehát az is előfordul, hogy ugye a gyerekek nem eszik meg, és akkor emiatt van ez a sztori, és van egy másik hallgató, aki pedig azt írja, a hello, a gyerekeim iskolájában tukmálják a gyerekekre a maradékot, adnak nekik dobozt is, hogy vigyék haza, hogyha nem kell nekik ott a suliban vagy az oviban a kaja. És van egy másik hallgató, ez egy negyedik aspektusa a dolognak, vagy a témának, hogy ne relativizáljuk már a tolvaj konyhás néniket, csak azért, mert hogy kedvesek a gyerekekkel. Tehát nyilván relativizálni nem szeretnénk nyilván a tolvajkodást, de egyértelmű, hogy ezt nem lehet ráhúzni általánosan erre a közösségre, hanem vannak, akik kilógnak a sorból.
3: Általánosítás sosem szerencsés, ugye ezt szokták mondani, az mindenhol és mindenkire vonatkozik, de azért ez egy eléggé széles körben elharapózó jelenség.
2: Így van, és akkor még a PISA-teszttel kapcsolatban érkezett egy Dávidtól egy nagyon jó kis észrevétel. Nagyjából azt írja, hogy van egy könyv, Digitális illúzió a címe, és az Egyesült Államokban jelent meg, egy ottani kutatás alapján valóban túlzó digitális oktatási környezet van. Ez felelőssé tehető a kompetencia mutatók romlásáért, ez lehet az egyik háttér, és azt mondja, hogy ezek a kompetencia mérések lehet, hogy új alapokra kellene, hogy helyeződjenek a jövőben, hogy valóban mérni tudjuk azt, hogy mennyire nem tudom, milyen képességekkel rendelkeznek a 15 évesek a megváltozó digitális környezet hatására olvasási és matematikai képességek tekintetében. És akkor volt még valaki, aki egy, most ezt nem tudom beidézni, csak fejből, nem találom pontosan, de az is nagyon érdekes volt. Az egyik hallgató azt írta, hogy egy konferencián hallott arról, hogy a digitális világ és a közösségi média használata mennyire káros a 18 év közötti gyerekek fejlődésére, és hogy ez nem csak a szürke állományuk, hanem a fehér állományukra is káros. Ez pontosan azt jelenti, hogy idősebb korukban előbb kezdődik majd az elbutulás. Ez egy kutatási eredmény volt, amit ott a konferencián bemutattak.

0: milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
1: No, hát néhány napja indult útjára a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségének és a Gyöngybagoly Védelmi Alapítványnak egy közös javaslata, az Élőtáj 2040 kezdeményezés. Erről beszélgetünk, hogy mi is ez. Horányi Tibor környezetvédelmi mérnökkel, az Alba Natura Civil Alapítvány vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok!
1: Szervusz! No, ja. Mi is ez az Élőtáj 2040 kezdeményezés? Hogy lehet összefoglalni a lényegét?
2: Hát gyakorlatilag az ország területének 30%-át természetvédelmi kezelés alá kellene vonjuk. Ugye az EU törekvése folyamatosan az, hogy minden tagállamnak a védett területeit, biológiailag aktív területeit, biológiai sokféleségét egyrészt védeni kell, másrészt ezeket a területeket növelni kell. Úgyhogy gyakorlatilag azt látjuk, hogy bizonyos ipari lobbik, versenyképességi elvárások alapján ezek nem igazán teljesülnek, és nekünk ugye van egy régi elméletünk, elképzelésünk, hogy egészséges táj nélkül nem lehet úgymond egészséges gazdaságot sem működtetni. Úgyhogy mi a Nagy Tavak Szövetségben mindig azt gondoljuk, meg azt gondoltuk eddig is, hogy az gazdaságilag nem lehet fontosabb, hogy csak a gazdasági szempontokat és előnyöket nézzük, mindenképpen számításba kell venni azt, hogy adott esetben, ugye, amiről most beszélünk Magyarországon, a hazai táj, és ebben értjük azt a földhasználatot, tájhasználatot, vízhasználatot, az milyen állapotban van, és természetesen az EU-ban van egy ilyen törekvés, hogy 2040-re milyen állapotba kellene eljutni. Néha úgy érezzük, hogy ettől messze vagyunk, néha úgy érezzük, hogy távolodunk, úgyhogy ennek az Élőtáj 2040 törekvésnek tulajdonképpen ez a célja.
3: Azt állítjátok, hogy a mezőgazdaságot, a településfejlesztést és a természetvédelmet nem külön-külön kell kezelni. Hogyan lehet úgy átalakítani a tájhasználatot, hogy közben a gazdálkodás és a települések értéke ne sérüljön? Hogyan tudjátok összehangolni ezeket az érdekeket?
2: Abszolút régóta ezt állítjuk, ugye van ez a társadalmi, gazdasági, környezeti háromszög, amit nagyon sokszor elmondtunk, és még el is fogunk sokszor mondani. Remélhetőleg ez nagyon sokak fejébe át fog menni, leginkább az öt döntéshozók fejébe. Ugye az idei év megmutatta, ha csak a víz problémáját, az aszály problémáját nézem, hogy milyen anyagi károkat szenved a gazdaság. Tehát szerintem ebből nem nagyon kell tovább menni, illetve azt lehet mondani, hogy az elmúlt mondjuk néhány évnek, 2021-től, ugye 2022-ben és 26-ban volt egy-egy, most már azt mondhatjuk, történelmi aszály, minden egyes alkalommal meghaladtuk azokat a kritikus hőmérsékleti viszonyokat, amik korábban nem léteztek. Tehát az mondható, hogy egészen meg kell változtatni a hozzáállásunkat, ha erről beszélünk, a magyar tájhoz való viszonyulásunkhoz, hogy mit lehet a gazdákkal kezdeni, mit lehet az ipari szereplőkkel kezdeni. Én azt mondom azt, hogy elmondani nekik, hogy nem lesz jobb a klimatikus viszony. Tehát egyre rosszabb helyzetben leszünk, egyre több ilyen hőségriadós napunk lesz. Ugye régen, nem tudom, 10 évente mértek 1-2-30 fok fölötti hőmérsékletet, most meg egy évben van mondjuk 30 nap fölötti ilyen napunk, vagy 30 fölötti ilyen nap van. Tehát azt mondom, hogy lehet, hogy el kell felejteni, hogy ma Magyarországon már kukoricát nagyon nehezen lehet termeszteni, hiszen nagyon vízigényes. Tehát azt látjuk, hogy a gazdák is elkezdték belátni, hogy alkalmazkodni kell, ez a kulcs szó, azt gondolom, hogy alkalmazkodás, és ezt nyilván azokkal az infrastruktúrákkal tudjuk jól megtenni, amik természeti erőforrások. Tehát ott nem tudunk technológiai változtatást csinálni egy talajon, egy vizen. Az, hogy ezek az eszközök hogyan szolgálnak ki minket, azon talán tudunk, de maga a táj, maga a talaj, maga a rét, a legelő, a víz felületeink, a víztestjeink, azok adott természeti erőforrások. És ezek kénytelen keleten alkalmazkodnak ezekhez a klimatikus viszonyokhoz, amik nagyon-nagyon nehezen vihetők tovább a hétköznapi életben. Tehát minden gazdasági szereplőnek figyelembe kell venni mondjuk egy 2026-os klimatikus viszonyt, és ahhoz építeni a következő év gazdaságát.
1: Milyen az, hogy milyen az Élőtáj? amit szeretnétek megvalósítani, csak hogy ugye most megyünk az autópályán, látjuk, hogy szép, rendezett, kockás, hol búza van rajta, hol kukorica, hol napraforgó, néhány facsoport, és ugye rendezett települések, stb. És néha megrökönyödünk, hogy vannak ilyen árokpartok, amik nincsenek lekaszálva, stb.
2: Igen.
1: Ez nem élőtáj?
2: Azt fogom csinálni, hogy hozok is valamit, meg nem is, mert azért valamit a hallgatókra is rá kell bízni. Ugye leszabályoztuk a folyóinkat évtizedekkel ezelőtt. Ahogy elmondtátok, nagyon kocka termőterületeket hoztunk létre, akár monokultúrával, ugye elhagyva azokat a régi technológiákat, amik vetésforgó, például pihentetjük a talajt, pihentetjük a tájat. Az, hogy létrehozunk egy mélylegelőt, ugye nagyon kis szinten, mondjuk egy városban, az, hogy létrehozunk-e olyan víztározókat, amiket egyesek vízvisszatartásnak gondolnak, de ezek fekete tófóriával kibélelt egy hektártól több száz hektárig, vagy sok-sok száz négyzetméterig egy öntöző tározó. Ezeket nevezhetjük-e élőnek? Egyébként vizet tartunk benne vissza, de ettől élővé válik-e a táj, hogy
1: van
2: dolgozik.
1: Van benne béka,
2: hogy...
1: gondolom, nem?
2: Hát ez nem biztos. Egyébként igen, vannak ilyen gondolatok, hogy abban mondjuk valamilyen élet létrejön, de egyébként az ott volt-e korábban. Az, hogy egy ilyen kibélelt tárolóban, tározóban vizet tartunk vissza, attól vissza tud-e szivárogni a víz a talajba, ahol a helye lenne. Az, hogy kollégáink, Balogh Péter nagyon sokszor elmondta, hogy a természetes mélyületekbe kell a vizet visszatartani. Tehát azt gondolom, hogy a biodiverzitás csökkenésről nehéz meggyőzni a szakembereket, hogy nincs. Létezik biodiverzitás csökkenés, víz eltűnt, a talajaink degradáltak. Tehát azt nehéz állítani, hogy jelen pillanatban a lápokat lecsapoltuk mezőgazdasági szempontok alapján. Egyenes vizes létesítményeink vannak, amik a víz lecsaporására alkalmasak. Tehát erre nehéz azt gondolni, hogy ez élő. Mitől élő valami, hogy nem avatkozunk be, hogy önmagában működik? De ugye sok kérdés, és akkor egy kicsit hazakanyarodok a Velencei tóhoz, sokan azt írják nekem, hogy hagyjuk a tavat, majd regenerálódik. Mert ez egy természetes tó.
3: Igen, mert sziklás tó, és hagyná... az időnként kiszárad, igen.
2: Igen, de azt hagynám itt a hallgatóknak, hogy azzal, hogy körbebetonoztuk, azzal, hogy szedjük a hasznokat 50 éve, hogy horgászunk rajta, most például hétvégén medertakarítás volt, elképesztő dolgokat, akkumulátortól, gumikon át, etető eszközöket szedtünk ki a tóból, több 10 köbméternyi szemetet szedtünk ki, hogy ez azt jelenti, hogy magára van hagyva a tó? A maga természetességével? Mert ez a példa nem ezt mutatja. Tehát nagyon-nagyon beavatkoztunk a természeti rendszerekbe, és én azt gondolom, hogy hosszú évtizedek óta csak a hasznait szedjük ki ezekből a rendszerekből, és nem nagyon adunk vissza, és nem is értjük, mi az, hogy élő táj, mitől élő egy táj, és tök érdekes, amit kérdeztetek, és nem is nagyon akarom tovább ragozni, hogy ezt mindenki magában gondolja végig, hogy mitől élő egy táj.
1: Oké.
3: Okay. Jó, még egy rövid kérdés válaszra van időnk. A kezdeményezés ugye 2027 végére szeretné elkészíteni Magyarország 2040-ig szóló tájhasználati jövőképét, és addig egy beépítési moratóriumot is javasoltok röviden. Mi szükséges ahhoz, hogy ez a moratórium megvalósuljon, és mit szeretnétek vele elérni? Tényleg csak egy ilyen tőmondatban, ha tudnál rá válaszolni.
2: A tavaink körül, vagy olyan nagyvárosok körül, ahol ipari létesítményeket építenek, ott mind olyan nagyon magas értékű termőterületekre, vízparti területekre építünk, amire azt gondoljuk, hogy nem szabadna. Tehát elsőleges az, hogy visszaadjuk a tájat, de ehhez az kell, hogy azonnali beépítési stoppot rendeljünk el, és legyen idő végig gondolni, hogy hogyan lehet ezzel a biodiverzitás vesztéssel, területvesztéssel tovább menni, és ezért gondoljuk azt, hogy ezt azonnal meg kell állítani, és újra kell gombolni a kabátot.
3: Nagyszerű, köszönjük szépen, hogy elmondtad mindezt, igen.
2: Köszönjük!
1: Köszönjük, szép napot, szia!
2: Szervuszok!
1: Horányi Tibor környezetvédelmi mérnökkel, az Alba Natura civil alapítvány vezetővel beszélgettünk az Élőtáj 2040 kezdeményezésről.
0: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? Okay.
1: No, hát ennyi fér be már a Millás reggeli kis uzsonnás dobozába, amelyet nem vittek haza a konyhásnénik, mert azt ti most elfogyasztottátok szép csöndben. Ami meg megmaradt, azt mi hazavisszük Nyúl Zsuzsival.
3: Hazavisszük a családnak. Igen. Én szétosztom a hallgatók között. Jó. Tényleg, mindent, ami megmaradt, és jó dolog, azt én szétosztogatom. És köszönjük szépen mindenkinek, aki írt Bécsből, Svédországból, Spanyolországból. Igen, köszi szépen. A reakciókat ezúttal is én küldtem.
1: Szoller Andi hírei jönnek, ez az utolsó taktusa a mai Millás reggelinek. Mindenki doboz lélegezzen, mert morgós szerda van. Azok meg sajnálhatják, akik kihagyták a 9. hó 9-e, 9 óra 9 percet. Vessenek magukra, azoknak a mikrobiomjával esetleg gond lehet, úgyhogy arra is figyeljünk.
3: Maradjatok a kefén.
1: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
3: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
6: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton, az Andrássy út előtt a Kerepesi út felé a középső sávban. Továbbra is erős a forgalom a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, de lassú az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös szakaszán továbbra is a Virágpiasztól és tovább a Budörsi úton, valamint a Szélkál Mentér környékén is. A forgalom egy sávban váltakozva haladhat a második kerületben a Szépjuhászni úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál, ezért a külső sávot lezárták. A 13. kerületben lezárták a Petneházi utcát a Lomb utcánál építkezés miatt, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik Újpest központ felé, nem érinti a Röppentyű utca megállót. A 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt vízvezetéket javítanak, ezért a külső sávot lezárták. Siling Zsolt, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
11: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: 2,1 milliárd forintba került az országnak a csádi Teve Farm projekt. A magyar diákok harmada funkcionális analfabéta, az Egyesült Államok elhúzódó ukrajnai háborúra számít. Ma még marad a kánikula, 33 fokot is mérhető.

0: Gáspár jóváhagyása nélkül, aki a katonai feladatok mellett a humanitárius projektekre is rálátott Afrikában. Oroszország budapesti nagykövete szerint a 10 orosz diplomata kiutasításáról szóló magyar kormányzati döntés indokolatlan eszkalációt jelent, amire Oroszország megfelelő választ fog adni. Orbán Anita külügyminiszter a kiutasítások kapcsán azt írta, a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet munkatársai a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható tevékenységet folytattak. Az Egyesült Államok kormánya újraindította a Magyarországról és Lengyelországból érkező bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását. Más országok jelentkezői esetében viszont továbbra is átmeneti szünet van, írja a Reuters. Tragikus magyar eredmények születtek a 2025-ös PISA teszten. Még 2022-ben a diákok negyede, addig tavaly már harmada bizonyult funkcionális analfabétának. A 15 évesek szövegértési eredményei 21 ponttal, matematikai eredményei 14 ponttal zuhantak. A PISA egy nemzetközi oktatási program, amelynek célja annak feltérképezése, hogy a 15 éves tanulók mennyire képesek alkalmazkodni az iskolában megszerzett tudásukkal a mindennapi életben. Leállás jön a palack visszaváltási rendszerben. A MOHU ma 17 órától karbantartást végez. Így lassulás várható a visszaváltásokhoz kapcsolódó utalásokban. Közben kiderült az is, hogy a MOHU jelentősen csökkentette a boltoknak adott palackdíjat. A kis és közepes boltoknak fizetett 11,5, illetve 7,5 forintos díj 3,5 forintra zuhant. Cserébe a MOL minden üzletnek áttalány díjat is ad. Az ugyanakkor boltonként jár, nem pedig automatánként, írja a HVG. Az Egyesült Államok elhúzódó ukrajnai háborúra számít. Donald Trump ezért Ukrajnának szánt hosszú távú európai támogatás fenntartását, a saját újrafegyverkezés felgyorsítását, valamint az ország újraiparosítását sürgette. Az amerikai hadügyminisztérium szerint Oroszország újraépíti ugyanis erőit és védelmi ipari kapacitásait.
1: Időjárás a Rádiókafén.
0: Napos idő várható, csapadék továbbra sem lesz. A déli délkeleti szél napközben feltámad, délután pedig tetőzik a meleg, 33 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nagy csend uralkodott a Delinquent Habits házatáján a 2017-es It Could Be Round 2 album után. A kaliforniai latin hip-hop csapat 9 évig nem adott ki semmit. Nemhogy új nagy lemezzel, de még egy árva, különálló trackkel sem kényeztették el rajongóikat. Pedig nem oszlott fel az együttes. A színpadon becsülettel nyomták a régi számokat, amelyekre közben Hollywood is rátalált. A 2025-ös Senki 2-ben felhasználták nagy slágerüket, a Tres Delinquentest, és kiderült, hogy a 21. századi bérgyilkosok pisztolypárbajaihoz is pompás aláfestés a 90-es évek spanyol és angol sorokat váltogató repzenéje. Talán ezért, talán debütáló lemezük 30. évfordulója apropójából a banda 2026-ban megtörte a csendet, és El Ritmo címmel új albummal jelentkezett.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Giovanotti pozitívan gondolkodik, a negatív hullámokat megállítaná. 94-es dala a Penso Positivo szövegében. Az énekesnek azonban meggyűlt a baja a hullámokkal és a negatív hozzáállással 2022-ben, amikor feljelentették tengerparti fellépései miatt. A sztár 21 koncertet adott különböző olasz strandokon, összesen 550 ezer ünneplő ember előtt. Ám a környezetvédőknek nem volt kedvük ünnepelni. Be akarták tiltani a turnét, mert szerintük a meg, és Giovanotti zenéje zavarja a madarakat. Eljárás is indult az ügyben, de a zöldek bánatára a hatóságok nem találtak bizonyítékot e súlyos állításra. Nem tudjuk, hány madarat kérdeztek meg a nyomozás során, ám Giovanotti nem lett népszerűbb a természetvédők körében, amikor ezután ökonáciknak nevezte őket.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Andy Butler, a Hercules and Love Affair projekt alapítója és a Post-Diszkó társulat egyetlen állandó tagja, Blind címmel eredetileg verset írt gyerekkori traumáiról és a kirekesztettség érzéséről. A mélyen személyes, szomorú költeményből tánchimnusz lett 2008-ban. Ehhez kellett az énekes Anthony Hegarty különleges hangja is, aki azonban nem maradt a folyton változó csapat tagja, ezért a Hercules and Love Affair évekig nem tudta a stúdiófelvételre emlékeztető hangzással előadni legnagyobb slágerét. Hegarty a 2012-es londoni Meltdown fesztiválon csatlakozott újra a csapathoz egyetlen fellépés erejéig. Így végre elhangozhatott az ő orgánumával a Blind, úgy, ahogy a rajongók a lemezről megszokták.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádiókafén.
1: Szeptember 9-től 12-ig Budapest Borfesztivál 2026 a Budavári Palotában. Idén 35. alkalommal költözik be az őszbor kulturális rendezvénye a Budapest Borfesztivál a magyar történelem egyik legfontosabb helyszínére, a Budavári Palota gyönyörű impozáns falai közé. A Borfesztivál látogatói újra megcsodálhatják Magyarország gazdag örökségét és felfedezhetik hazánk bor kiválóságait, a hagyományokat őrző épületek között sétálva. A rendezvény idén is a hazai borászok bor és pezsgő kiválóságaival, több szakmai programmal, borkulturális és gasztronómiai élménnyel várja a borok szerelmeseit. Idén a Budapest Borfesztivál egy különleges borutazásra invitálja a látogatókat. A fókuszban az amerikai kontinens tematikának köszönhetően a látogatók bejárhatják Észak- és Dél-Amerika legizgalmasabb borvidékeit. Szerdától szombatig 35. Budapest Borfesztivál a Budavári Palotában. Robi 50, Bércesi Róbert fél évszázados születésnapi szerzői estje szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Robi 50, azaz Bércesi Róbert, a Hiperkarma, a Blabla, a Biorobot dalszerző énekes gitárosa fél évszázados születésnapját szerzői estel ünnepli. Bércesi Róbert Gyulán született, majd komlói gyermekévei után majdnem pontosan 30 éve Budapestre költözött. 2000-ben megalapította a Hiperkarmát, amely aztán mindjárt az első cím nélküli lemezének dalaival meghozta számára a várva várt áttörést. Kemény drog használóvá vált, és a kábítószerek démoni szorításából 20 év után végre sikerült végleg megszabadulnia. Az azóta eltelt években sikert sikerre halmozva boldogan él és dolgozik élő példájaként, és ékes bizonyítékául szolgálva annak, hogy mindenhonnan, még a pokol legsötétebb bugyraiból is van kiút. Szombaton este Robi 50, Bércesi Róbert fél évszázados születésnapi szerzői estje a Magyar Zeneházában. Október 25-ig az örökkévalóság megörökítése a Szépművészeti Múzeumban. Hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek? A kiállítás az egyiptomiak által az örökkévalóság házainak nevezett templomok és sírok számára készített alkotásokból mutat be válogatást. Ezeket a tárgyakat ma műalkotásként őrizzük a múzeumokban, de egykor azzal a céllal készültek, hogy mágikus, rituális erejükkel segítsék az is és a földi világ közötti kapcsolat megteremtését, illetve biztosítsák az elhunytak örökkévalóságban való fennmaradását. Így a mai ember számára nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem az egyiptomiak világképéről is tanúskodnak. Október 25-ig az örökkévalóság megörökítése a Szépművészeti Múzeumban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Végy egy kis kelet-európai keserűséget. Adj hozzá egy leheletnyi amerikai feelingúd életérzést. És keverj hozzá némi R&B-t és indie popot. Már meg is kapjuk a fiúk zenekar hangzását. A srácok célja az volt, hogy olyan zenét csináljanak, amellyel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Következetesen figyelnek arra, hogy ne nagyon hasonlítsák össze őket más előadókkal. Ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ösztönös tehetség, aki korán rátalált arra az útra, ahol igazán sikeres lehet. Ő Sir Michael Philip Mick Jagger, a Rolling Stones Golden Globe-díjas énekese, aki zenész, színész, dalszerző, producer és üzletember is egyben. Jagger soha nem tanult zenét, teljesítménye ezért is különleges. Apja tanár volt, és fiának is ezt a pályát szánta. Aztán minden másként alakult. A középiskolát még befejezte, a közgazdasági egyetemi képzést azonban egy év után otthagyta a zenei karrier érdekében. Jagger 2002-ben lovagi címet kapott II. Erzsébet királynőtől, amelyet Károly, akkori walesi herceg, ma III. Károly király adott át. Sir Mick egész életében imádta a szebbik nem képviselőit, máig 5 nőtől 8 gyermeke született.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. 2025-ben Jackknife Lee remixet készített az R.E.M. Radio Free Europe című szerzeményéhez. Az újra kevert változat érdekessége, hogy Lee az alternatív rock csapat 2011-es feloszlása előtti utolsó két album, a 2008-as Accelerate és a 2011-es Collapse Into Now producere volt. A Radio Free Europe pedig a banda debütáló kislemezeként jelent meg 1981-ben. Így a felvételen az együttes történetének két véglete fonódott össze. A címbeli Szabad Európa Rádió 1949-ben kezdte meg működését, és pont az R.E.M. sikereinek csúcsán 1993-ban szűnt meg. 2020-ban újraindult, ám 2025-re nehéz helyzetbe került. Ezért a néhai zenekar tagjai a rádió megsegítésének célját tűzték ki maguk elé a remixel.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádiókafé gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruczanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu
7: Indítsd az Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivált Bogi koncertjével. Szeptember 24-én az Ócsai Református Műemléktemplomban. Jegyek ocsaműfasz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: 7,5% lett az idei hiány cél. Az uniós vámszabályok változása ellenére vásárolnak a magyarok a külföldi online piac terekről. 5 iráni tartályhajót is megtámadott tegnap az amerikai haderő. Ma még kánikula lesz és 33 fokot is mérhetünk, felhők pedig alig lesznek az égen. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány módosította a 2026. évi költségvetést, a korábban tervezett 3,7%-os hiánycélt 7,5%-ra emelték. A pénzügyminiszter az előző kabinet felelőtlen gazdálkodásával, rejtett adósságokkal és irreális gazdasági pályával indokolta a döntést. A tervezett célzott kiadás csökkentéseket, egy új veszélyhelyzeti alap létrehozását, valamint egy 63 milliárdos szociális csomagot is tartalmaz. A miniszterelnökség hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellentett feljelentést a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költéseivel kapcsolatban. A tárca vizsgálata szerint a szervezet mintegy 3 milliárd 670 millió forintot, vagyis a teljes költségvetésének több mint negyedét fordította indokolatlanul külső cégeknél kommunikációkra és rendezvényekre, holott a feladatok ellátására kiterjedt saját stábbal is rendelkezett. Hiába változtak júliustól az uniós vámszabályok, a magyar fogyasztók továbbra is vásárolnak a külföldi online piac terektől. A PwC Magyarország kutatása szerint az emberek inkább jobban megtervezik a rendeléseiket, összehasonlítják az ajánlatokat, és a termék ára helyett egyre inkább a teljes végösszeg alapján döntenek. A kutatás adatai szerint 750 ezerrel kevesebb EU-n kívüli csomag érkezett, viszont 1,25 millióval nőtt az EU-s rendelések száma. Akadozik a postacsomagküldési szolgáltatás.

0: jordániai amerikai támaszpontra és további megtorló csapásokkal fenyegetőzött. Az olajszállító hajók megtámadása után a Brent nyersolaj ára 1,5%-kal drágult. A drón és rakétatámadás tüzet okozott Szaúd-Arábia olajipari létesítményeiben és berendezéseiben is, ami ideiglenes leállásokhoz vezetett. Az OPEC kőolaj termelése augusztusban napi 900 ezer hordóval esett vissza. Szaúd-Arábia 1 millió hordóval kevesebbet termelt, miután a Hormuzi szoros és a Vörös-tenger menti útvonalai is veszélybe kerültek a tankerellenes támadások és a huszi fenyegetések miatt. A szaúdi kiesést részben ellensúlyozta Irak és Venezuela termelés növekedése, olvasható a Portfolión.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Napos időre készülhetünk, de csapadék ma továbbra sem lesz. A déli délkeleti szél napközben feltámad, délután pedig 33 fokkal tetőzhet a meleg.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Herceg Szonya, író, újságíró, művészetterapeuta, akit köszöntök, szia!
4: Szia, Maja!
3: Azt szerintem elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy jó régóta ismerjük egymást, szakmából is, de egyébként szakmán kívül is.
4: Főleg szakmán kívül.
3: Igen, igen. De azért nagyon sok mindennel foglalkoztál.
4: Igen.
3: Főként az elmúlt években, ugye? Tehát, igen, hogy nyomtatott sajtó online, gyerekeknek, mindenkinek, igen, is írtál, volt egy influencer időszak, és így tovább.
4: Volt tőle szótól még mindig viszketek, de igen, valami olyasmi volt.
3: Uh-huh. Jó,
4: nincs
3: megértem.
4: Rá jó szó.
3: Megértem, megértem.
4: Egyik kifejezésem kedvelem nagyon, ez az influencer, ez nekem mindig olyan, mint hogyha valakit így, hát ugye angolból jön, hogy valakit így befolyásolni, de soha nem ez volt a cél, hogy befolyásoljak, úgyhogy...
3: Igen, igen, igen, értem, de tényleg így használjuk, oké. De volt az egyik kedvenc korszakom nekem a te életedből a novellák.
4: Igen.
3: Novella gerilla.
4: Igen.
3: Amikor novellákat írtál, és ezeket ott hagytad. Te is már egy ponton túl amúgy a követőid. Én magam is bizonyos villamosokon, vagy megállókban. Szóval nagyon sok mindennel foglalkoztál, és foglalkoznál, ha jól gondolom. De most van egy olyan időszak, amit én azért hívtalak föl, ez nem titkolt, hogy te egy többször kifejezted a Facebook oldaladon, hogy most itt a semmi közepén vagy.
4: Igen. Igen. Nagyon sok ember szerintem, pláne az én szakmámban, itt most főleg az újságírói minőségemre gondolok, azt gondolja, hogy ciki kiírni azt, hogy éppen nincs munkája. Ezt nem csak én gondolom, hanem ők maguk is elmondták, hogy hát az azért kellemetlen, érted? Nem tudom, hány éve a szakmában vagy, és akkor kiírod, hogy sehova nem kell lesz. Körülbelül ez volt a...
3: De ez szerintem nem ciki, hanem ezen én is gondolkodtam. Ez szerintem egy szégyenérzet, amit az ember nehezen val be magának.
4: Igen, de mivel, ha már itt az influencer korszakomat hoztad be, amit egyébként apukám halálakor zártam be azt az oldalt, aminek az egész lényege az volt, hogy semmi nem ciki, és semmi nem tabu, igen, és beszéljünk dolgokról, és semmi nem tökéletes. Ezt megint úgy érzem, hogy míg régen ezekről a dolgokról, nem tudom, egy 40 évvel ezelőtt nem illett beszélni, most már átmentünk oda, hogy nem az, hogy nem illik beszélni, hanem kevesebbnek fognak tartani, vagy rosszabbnak fognak tartani másnál, mert most meg annyira egy ilyen öncentrikus...
3: Nem fér bele az idealizált képbe.
4: Nem fér bele abba, hogy itt mindenki nagyon önmegvalósít,
3: így
4: ugye?
3: Van,
4: régen ugye más oka volt, de tulajdonképpen nem sokat fejlődtünk ebből a szempontból, legalábbis én így látom.
3: Abszolút.
4: És igen, én kiírtam azt, hogy én fölálltam a Népszavától, amikor még... Hát nem akarom a hallgatókat ezzel untatni, mert ez nagyon szakmabeli történet, de ugye számunkra teljesen nyilvánvalóvá vált a szerkesztőségkor, amikor kormányváltás történt. Egyfelől nyilván örültünk annak, hogy a 16 év, amiben kénytelenek voltunk újságíróként dolgozni, ami nem volt könnyű, ezt szerintem nem nehéz kitalálni, annak most talán vége. Legalábbis ezekkel a reményekkel fogadtuk ezt a választást.

0: támogatást, de mivel ugye a Fidesz egy ilyen monopolizált helyzetbe hozta a terjesztést, főként a terjesztést, a napilapok terjesztését, ez fontos hozzátenni, mert egyébként nagyon sok ember nem értette, hogy hát a Népszava miért nem megy át egy másik terjesztőhöz, a postához, vagy valami, hát ez törvényben akadályozta azt az előző kormány, hogy a napilapot más terjessze egy adott cég helyett, ami a MediaWorks-höz köthető. És ugye nyilván ezért a Népszava kapta is jobbról-balról, hogy na hát Fidesz újság, meg a Fideszhez tartozó újság. Annyit tudok elmondani, hogy csupa volt Népszab is, akiket ugye maga a Népszabadságos kollégával ültem ott, akiket maga a Fidesz szántott be. Ültem ott, és dolgoztam együtt, tehát az, hogy ez egy Fideszhez köthető bármilyen szinten, szerkesztőségileg ez abszolút megalapozatlan, plusz szerintem a Népszava is hozzájárult a kormányváltáshoz legalább annyira, mint az összes többi független sajtóorgánum. És én onnan felálltam, amikor itt volt egy ilyen tulajdonosi problémás helyzet, legalábbis ami sejthető volt, hiszen hát nem lesznek állami hirdetések, amiből élt az újság, így hát ez lett a történet vége. Nagyon sokan marasztaltak, mondták, hogy még ne adjam föl, de ami felé vezet most a Népszavának a jövőbeni sorsa, én nem bánom, hogy fölálltam onnan, tehát nem változtatnék. Egyébként ez az egész szakmai életem során így volt, hogy soha nem bántam meg, amikor valahonnan fölálltam. Mindig én álltam föl, mindig nagyon hirtelen álltam föl. Vannak bizonyos dolgok, amiket egyszerűen nem vesz be a gyomrom, és vagyok olyan szerencsés helyzetben, meg egyszerre szerencsétlen, ezt honnan nézzük, hogy nem kell eltartanom nekem gyereket, családot, édesanyám van és a párom van már csak, és azért valamennyire eltengődünk addig, amíg valamit találok. Viszont most van először olyan helyzet, 22 év után, hogy nem az történt, hogy felálltam egy sajtóterméktől, és nem tudom, három másik helyről hívtak, és megkérdeztek, hogy megyek-e, hanem teljes a csend.
1: Igen, ezt nagyon sokaktól hallom, és én is gondolkodtam, hogy arról van-e szó, hogy mi abban szocializálódtunk, a mi generációnk, bár én egy generációval azért fölötted vagyok, de hogy abban szocializálódtunk, hogy elkezdtük ezt a szakmát, csináltuk, és igen, hogyha az ember azt mondta valahol, hogy ezért vagy azért vagyam azért ennek vége, akkor egész egyszerűen annál fogva, ami róla tudható, hogy dolgozik, hogy milyen, a kitartása, a tehetsége, a szorgalma, egyszerűen jött a következő helyzet, ahova szükség volt rá, és valahol, én is ezt éltem, és valahogy, igen, most olyan furán, pont amikor szerintem az újságíró társadalom arra vár, hogy el lehet rugaszkodni, és lehet új dolgokat csinálni, és kreatívnak lenni, és közösségbe lenni, és együtt gondolkodni, és olyan ügyeket is felhozni újra, és érthetőbben és láthatóbban és hangosabban, amiket amúgy eddig is felhoztunk az elmúlt 16 évben is, csak mi itt elbeszélgettünk róla, de nem nagyon tudtunk segíteni.
0: Igen.
1: De hogy lehet ezt úgy a közönség és a hatalom elé tárni, hogy abból párbeszéd lesz, és szerintem nagyon sokan így ilyen ugrásra készen várták ezt, és valamiért valóban csönd van.
0: Nem tudom, hogy ebben igazam van-e, mert nem vagyok médiakutató, és nem nézegettem statisztikákat, de szerintem elég nagy szerepe van abban, hogy most nincs annyi újságíróra szükség jelen pillanatban, hogy ott van a ChatGPT, ott van a Gemini, nagyon sok ember azt használja tájékozódásra egyre többen, tehát most mondok egy 6-7 évvel ezelőtt nagyon sokan olvastak olyan cikkeket, hogy mit tudom én, 5 legjobb tipp a száraz hajra, most csak mondtam, hogy tényleg egy blödséget, ma azt beírja a ChatGPT-be, vagy hova menjek, hova utazzak, milyen jó. Tehát ezeket a Google-be írtad be, és akkor azért ment ugye a verseny az online portálok között, hogy a Google minél feljebb helyezzen téged, hogy a te cikkedre menjenek rá. Szerintem erre nagyon sokan most már a mesterséges intelligenciát használják, de mondom, ez csak egy felvetésem, egy gondolatom.
1: Bár én akkor sem azt mondom, hogy szakemberre most van igazán szükség. Igen. Hát annyi témát kellene, annyi dolgot kellene, annyi oldalról végre szakmailag megmutatni. És nem pont, hogy nem
0: olyan már nagyon sok ember pszichológusnak használja a ChatGPT-t.
1: Hát akkor tudom, erről a múlt héten a Buda Lászlóval beszélgettünk.
0: Igen, a másik pedig, hogy egyfajta Facebook kormányzás zajlik jelen pillanatban, tehát tulajdonképpen élő egyenesben 3-4 percenként követhetjük, hogy a miniszterelnök éppen mit csinál, vagy mit gondol, akár videóban is. Tehát bár én azt gondolom, hogy a független sajtóra, az oknyomozásra mindig szükség lesz, abszolút, bármilyen kormány legyen.
1: Meg arra pláne, hogy legyen beszélgetés ezekről, hogy mi zajlik.
0: Ha maga Jézus Krisztus száll alá, és ő fogja vezetni az országot, szerintem akkor is szükség van oknyomozásra. Nincs az a politikai rendszer vagy hatalom, ahol ne lenne szükség független újságírókra. Lehet, hogy ez most csak egy átmeneti időszak, amiben vagyunk. Lehet, hogy pár hónap múlva, amikor már a kormány valóban elkezd ténylegesen nem csak tüzet oltani, akkor így mondom, hanem dolgozni, akkor majd erre lesz nagyobb igény. Vagy lehet egy teljesen más ok a mögött, hogy itt most arra gondoltunk, hogy hatalmas fluktuáció lesz, végül nem lett belőle semmi. Nem tudom. Nekem ezek csak tippjei.
1: Azt azért én is gondolom, hogy kell ennek még időt adni. De az tény és való, hogy a közmédia kapcsán is az egy szemedszúró dolog, amit te szintén kiírtál.
0: Igen, én azt kiírtam, igen.
1: Kiírtad, és egyébként talán még odaírtad, hogy tudod, hogy most lövöd magad lábon, igen, akár, de hogy hol vannak a kiírt pályázható állásokra, a, nem tudom, a szerkesztőségekbe, a riporterkedve, hol van felmérve, hogy kikivel tudna, mit tudna csinálni, hol vannak a szakmai önéletrajzok, hova lehet küldeni.
0: Igen, mert egyébként tehát nem akarok úgy tenni, mintha én nem kerestem volna meg például a közmédiát, mert én írtam a közmédiába két új szekció vezetőjének is.
1: Hát szerintem mindenki...
0: Azzal, hogy küldtem egy önéletrajzot, igen, és mondtam, hogy ha esetleg ilyen jellegű tudásra vagy pozícióra van nyílik lehetőség, akkor légy szíves, vegyetek számításba. Na most, a nálam a vegyetek számításba, az nem azt jelenti, hogy a két szép szememért oda hívnak, hogy húszonja, nagyon bírom az anyagaidat, szerintem tök jó újságíró vagy, gyere ide. Én ezt úgy képzeltem, hogy mivel ez egy adófizetők pénzéből működő történet, és igen, nagyon kéne, még extrán kéne arra ügyelni, hogy itt tényleg az legyen, hogy nagyon, nagyon figyelünk azokra, hogy kik lehetnek ott, hogy arra gondoltam, hogy lesz egy ilyen jellegű pozíció, és akkor 5-6-7-8, nem tudom, 10 másik emberrel elmondjuk, bemutatkozunk, elmondjuk, hogy eddig mit csináltunk, mik az elképzeléseink, és ahol találkozik a kereslet és a kínálat, akkor ott abból esetleg lehet egy munka, de nem ez történt eddig, és nyilvánvaló, hogy vannak olyan pozíciók, amik még nyilván biztos, hogy nyílni fognak. Ettől függetlenül azért azt látja az ember, olvassa, tudja, nagyon szűk kis kör ez, amiben mi vagyunk. Azért vannak már, akik ott dolgoznak, tehát valami csak megnyílt, valami csak történik, és ott sem azt láttam, hogy pályázat útján, hanem valakiről azt gondolta valaki, hogy ő jó, és oda ment, és mondom, a szakmánk ilyen szempontból abszolút így működött, te is mondod, Maja, hogy ez nem titok. Hozzáteszem, ez a része sem annyira szimpatikus nekem, főleg azért, mert nem látom az utánpótlást. Nem látom az utánpótlást. Évről évre, 22 éve dolgozom ebben, évről évre egyre kevesebb a gyakornok.
1: Igen.
0: Egyre kevesebben érdeklődnek ez iránt. Ha el is mennek ilyen szakra, akkor utána szerintem azt valami teljesen másra használják, nem feltétlenül erre, vagy lehet, hogy nem jutnak el odáig, hogy oda tudjanak menni, mert nincs rá lehetőség. Plusz, valljuk be, az újságírók, és akkor megint jön egy lábonlövés, azért egy elég nagy egóval megáldott népség, amiben én egy kicsit nehezen is tudtam emiatt sokszor mozogni, és az esetek nagy részében én szerettem a legjobban a gyakornokokkal foglalkozni, mert én viszont tanítani, meg átadni tudást, azt egyszerűen imádom. Ez is tisztelet a kivételnek, nagyon sok újságíróból hiányzik, mert rögtön félti a területét, félti a pozícióját, félt mindent.
1: Tényleg.
0: Viszont ennek az lesz a vége, hogy ki az utánpótlás.
1: Tehát, ez így nem jutott még eszembe, mert meg pont erre gondoltam, hogy ez egy fontos kérdés, hogy mit gondolsz arról, hogy az elmúlt 16 év után nekem például marhára volt olyan gondolatom, hogy milyen jó lesz majd abba részt venni, hogy az újságírást, a riporterkedést, a független kérdéseket a megtanítani át, mert nem akarok nagyképű lenni, de hogy valahogy
0: lehet,
1: sok
0: hogy az
1: félrevezetett,
0: igen,
1: mondjuk így, tehát sok félrevezetett, igen, generációnak, bár hát ugye ez egy, nem akarok belegabajodni, hogy lehet ezt félrevezetni, vagy félreérteni, de azért az is van, hogy mi nem ebben az érában tanultuk az újságírást, tehát nem tudom, hogy most hogy tanították, amit láttunk sok helyen, az nyilvánvalóan nem az, de hogy ezeket kikupálni, ezt a sok sérülést, amit a szakmán ejtettek, hogy megtanítani embereknek, hogy ez hogy működik, hogy ez majd egy milyen fontos dolog lesz, és milyen fontos lesz újra szerkesztőségeket kreálni.
0: Az lenne, igen, de könnyen lehet ebben az esetben, hogy a közösségi oldalak is az ellenségei ennek, ahogy ugye nagyon sok fotóstól hallom, hogy már bárki, akinek van egy iPhone-ja, vagy egy jobb telefonja, az fotós. Most is, ha a tartalomgyártók ugye már léteznek, és ők maguk megvágják, kirakják, ezt csinálnak, azt csinálnak, tehát és semmiféle előképzettség nélkül. Ami nem azt mondom, hogy baj, mert abszolút nem.
1: De baj.
0: De attól függ, hogy milyen témáról beszélünk, mert hogyha most valaki elmegy, nem tudom, Olaszországba és Rómába végignézi a nem tudom hány nevezetességet, és bemutatja sem, hogy mennyibe kerül a belépő, oké.
1: Oké, de hogy milyen minőségbe teszi ezt?
0: Igen, tehát nem vagyok abban biztos, hogy ez feltétlen a szerkesztőségeknek a hibája, bár mondom, volt egy ilyen kihaminem hozzáállás, azért ezt te is tudod a mi szakmánkban, tehát nem volt olyan könnyű ott azért talajt fogni, legalábbis nekem biztos, hogy nem volt annó könnyű talajt fogni. Mindent megtettek nagyon sokan, hogy nehogy ezt a szakmát választ, tehát nem az volt, hogy szerették volna, hogyha minél többen ezt az utat választják, hanem inkább mindenki, mondom, féltette a saját területét, a saját pozícióját, a saját félt az időtől, hogy jön a fiatalabb, szóval hogy ezek megvoltak. Tehát nem
1: az
0: tudom,
1: az igazság, hogy
0: mi
1: volt
0: a tyúk.
1: Előtted vagyok, és képzeld el, hogy nem.
0: Hogy mi nekem volt?
1: Nem, nekem abszolút az az élményem, hogy tanítanak minket.
0: Én már akkor valamikor rossz.
1: És képzeld el, hogy ezt az olyan idős barátaim, mint te, mind azt mondják, hogy úgy sajnálják, hogy nem élték ezt az időszakot, amit mi, ez a 2004 és 10 közötti, amikor konkrétan istállók voltak. Tehát ha volt egy szerkesztőségben, akkor lehetett tudni, hogy te kiktől tanulsz, olyan értekezletek voltak, ahol ültünk, nézhettük, bíztak ránk feladatokat, amit még tét nélkül megoldhattál, de elmondták, hogy csináld jobban, szóval, hogy én
0: szerintem ezt az online térnyerése ölte meg ezt
1: az
0: a
1: lehet,
0: dolgot,
1: az
0: mert
1: lehet.
0: Azért tehát látták, hogy mifelé megy a történet, és szerintem elkezdték egyszerűen félteni a saját területüket, a pozíciójukat. Én pont akkor kerültem be egyébként, pont abban az időszakban, 2007-2008 környékén, és akkor indult be nagyon, hogy mindenből online is kell, és akkor az online-t fölépíteni. Én erre rá tudom fogni azt, hogy miért változott meg, úgymond a közeg vagy a hangulat. Nyilván itt is voltak kivételes újságírók, akiket érdekelt, hogy kitanítsák a következő generációt, de...
1: Hát mondom, én inkább az előtted lévő 4 évről igen. beszélek, és igazad van az online megjelenésével azért, hogy én emlékszem, hogy ott ugye előtte volt ez a szabály, hogy minimum 2 forrást ellenőrzöl ahhoz, hogy valami kimenjen, tehát 2 forrásnak igen. teljesen hitelesnek kell lennie, és akkor mikor bejött az online, akkor ezt elkezdtük felülírni, hogy hát, és az online az nem tartozik oda, mert igen. annyira felhígult rögtön és azonnal, hogy az már egy kérdés volt, hogy ezt most hova soroljuk.
0: Igen, de én még abban az időszakban kezdtem, és ezt nagyon nem bánom, amikor ahhoz, hogy egyáltalán egy újságcikket elkezdhess leadni, vagy megírni, én majdnem egy évig azzal töltöttem az időmet, hogy hosszú hírekből rövid híreket csináltam, meg ellenőriztem, meg olvastam, megnéztem, tehát hogy akkor ez nem úgy működött, mint ma, hogy oké, nem tudom, kijöttem valahonnan, és akkor én most akkor én szeretnék, nem tudom, életmód újságíró lenni valahol, és akkor hát van is, hogy fölvesznek valakit. Így a semmiben régen ez elképzelhetetlen volt. Tehát tudom, hogy volt egy rendes, normális munkám, és amellett járkáltam be a Népszabadságba ezeket a dolgokat csinálni. Mire egyáltalán volt egy megbízási szerződésem,
1: igen,
0: de az
1: igen.
0: években mérhető, vagy hónapokban legalábbis. Nem tudom, én... Nagyon örültem volna most visszakanyarodva egy fél pillanatra a közmédiába, vagy nagyon remélem, hogy ez lesz, amikor majd oda jött a dolog, hogy nem csak a régi nagyokat idézőjelben, meg a már bepróbált embereket, vagy kipróbált embereket hívják oda, hanem az is egyfajta műhely lesz.
1: Igen.
0: Arra, hogy a fiatalabbakat, vagy a fiatal generációt kitanítsák, nagyon jó lenne szerintem. Ki fog halni előbb-utóbb? Tehát afelé megyünk, hogy egyre kevesebb... Nem is tudom ezt, hogy mondjam. Úgy érzem, hogy kihaló félben van a sajtó, és nem csak a printről beszélek, mint olyan, ami régen volt.
1: Igen, az egy nagyon nagy kérdés, hogy kell-e olyannak lenni, mint régen volt, de én is azt gondolom, hogy vannak alapelvek, irányelvek, amitől újságíró egy újságíró, bármelyik területén is dolgozzon a médiának, és hogy azt nagyon nem szabadna, hogy ez elmúljon, csak azért, mert más az élet, csak azért, mert más a tempó.
0: Mert nem olvasunk annyit, több kép kell, inkább legyen videós, inkább, tehát hogy erről értettem, hogy még régen valaki vette a fáradtságot, hogy a végigolvassam, mondjuk akkor legalább egy hétvégén. Tehát nem azt mondom, hogy rohanás közben kell egy hosszú elemzést, vagy egy hosszú interjút. Most már mindenből a rövid, van, kell, hogy legyen rövidített változat, több fotós változat, videós változat, mert az emberek egyszerűen visszatérünk oda, amiről már egyszer korábban beszéltünk, hogy ez az info túltengés, amiben létezünk, egyszerűen az emberi agyat kisüti. Nem tudom jobban megfogalmazni.
1: Nem, és kisült agyal fogunk itt rohangálni, úgy, hogy majd az AI megmondja, mit csináljunk.
0: Igen.
1: Ez most azért egy nagy sláger téma. Na jó, akkor frissítünk zenével, meg feles infókkal, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Herceg Szonya író, újságíró, művészetterapeuta a vendégem, és rá fogunk térni akkor a másik lábadra, jó?
0: Jó lesz.
1: Innen folytatjuk. Gyertek ti is.
2: Rádió Café.

0: pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
0: a hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
4: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
4: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
5: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
6: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
7: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Café. Van barátod! Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
9: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Herceg Szonya, író, újságíró, művészetterapeuta. Beszélgetünk az írás, újságírás jelenéről a te életedben. Ezt most nagyon röviden összefoglalom, hogy ugye te azt kifejezted, hogy az elmúlt két hónapban nem volt munkád, mert hogy a Népszavától eljöttél,
10: igen.
9: És hogy nagyon lelkesen várod, vártad azt, hogy hol lesz lehetőség, és hogy egyelőre úgy érzed, hogy olyan csend van, és sokkal kevésbé vannak lehetőségek, mint ahogy ezt egy kormányváltás után egy újságíró gondolta, és ezt mondjuk ki őszintén, igen. Szerintem ezt mindenki azt gondolta, hogy nagyon sokféle fajta lehetőség lesz. És
10: ez közben lehet egyébként, és hogy ezek alakulóban vannak.
9: Mondtam, hogy és ez egyáltalán nincs is kizárva, igen, tehát ezt azért még senki nem zárta ki, hanem inkább szeretné az ember, hogyha számításba vennék, és te például azt vallod, hogy alapvetően, ha te így adsz hírt magadról, azt azért teszed, mert ez van,
10: igen.
9: És nem fogod felfújni, meg lilába öltöztetni az egészet, és kiírni, hogy van még kapacitásom, bár hanem azt élik.
10: Én jelenleg munkanélküli vagyok, pont.
9: Igen.
10: Tehát 22 év után először vagyok munkanélküli, hazudtam, mert egyszer voltam, de az azért volt, mert meghalt az édesapám, és nem voltam magamnál. Tehát az egy kvázi választott akkor munka, vagy nem is választott, hanem nem volt más lehetőségem, mint hogy ne dolgozzak, mert nem voltam életképes. Ezt én kimondom. Most van az első olyan, hogy igen, 22 év után, két hónapja nem találok a saját szakmámban semmilyen munkát. Nyilván ez most nem egy panasz, meg egyébként egy teljes adás most erre izélni, hogy itt vekeng egy régi újságíró, inkább ebből én csak annyit akarok kihozni, hogy szerintem megint nem ciki ezt kimondani, hogy munkanélküli vagyok, akkor se, hogyha valaha voltam valaki, vagy valaha volt olyan munkám, ami pont erre próbálok célozni, hogy ebből a látszatvilágból egy kicsit lépjünk már ki. Mert ebből csak az lesz, hogy nagyon egyedül fogják érezni magukat azok, akiknek valami problémájuk van, mert azt gondolják, hogy másnak nincs, vagy ja, vagy ha van is, vagy volt, azt ő már megoldotta, mert nagyon ügyesen, és így kell megoldani, meg ezek a módszerek. Nem, van, hogy csak szimplán szar a helyzet. Én most ilyen szempontból kicsit szar helyzetben vagyok.
9: Közben azért nem voltál rest, te sem, és én azt hiszem, hogy sokunk az elmúlt 16 évben, hiszen nem láttuk jönni ennek a végét.
10: Igen.
9: És azért az újságíróknak egyébként jó része, de biztos más szakmákból is, az emberek azért nekiálltak magukat képezni. Ezt azért mondom, mert én a saját generációmban, én magam is elkezdtem egy másik szakmát tanulni, és az odavágó képzés még zajlik, de hogy te sem voltál rest, és szépen csináltál magadnak egy új területen diplomát.
10: Nézzük. Diplomának nem nevezném, mert képzeld el, hogy ezt a képzést igazából államilag nem ismerik el, amit én végeztem. Ez nem is egy OKS képzés, úgyhogy nem ismerik el ezt a fajta, én a Magyar Művészetterápiás Egyesületnél végeztem, MSZK-nek hívják, és egy oklevelet kaptam, pedig 3 évig végigjártam.
9: Azért, ez
10: egy
9: 3 év, azért gondoltam,
10: de államilag nem elismert az egész módszer, hazai nagy
9: nem akreditált.
10: Neve. Nem akreditált. Nem akreditált. Okay, ez
9: még
10: a történet.
9: Mondjuk, oké.
10: Okay, még de... egyelőre ezen dolgozik, hogy legyen, és egyébként olyan emberektől tanultam, vagy olyas valakitől tanultam, meg olyan emberek tanítanak ott, akik neves intézményekben dolgoznak egyébként, tehát, és alkalmazzák is ezt a művészetterápiát. Azért nem tudtam egyébként egyetemi biblioterápia vagy irodalomterápiára menni, mert ahhoz kikötöttek, nem tudom, 800 féle diplomát, aminek lehetett, nem tudom, szocmunkás lehetett, nővér lehetett, tanár lehetett, aki erre jelentkezik másoddiplomának, én közgazdász vagyok, az nem lehetett. És írkáltam is éveken keresztül, hogy de hát hogy lehetne ezt valahogy megoldani, mert szerintem tehát ennek nincs annyira, miért lenne akadálya, tehát nem, ezt kötik az ebet a karóhoz, ezt nem lehet. Oké, és itt találtam rá erre a egyesületre, egyébként nagyon sok ma már ismertebb művészetterapeuta, vagy nem tudom, akkor nevezünk influencernek, vagy workshop tartót végzett, és én azt gondolom, hogy ez valahol még egy kicsit keményebb is volt, mint egy egyetem, ugyanis itt az első év az egymerőn ismeret volt. Minden kedden 3,5 órán keresztül önismeretben kellett ülnöd és végezni ezt, és ezt azért tényleg nem volt könnyű, de pláne egy olyan helyzetben, hogy én nekem fél évvel azelőtt halt meg az apukám hirtelen, és azért kezdtem el, olyan érdekes az élet, hogy miket hoz, mert 2 évvel korábban jelentkeztem erre a képzésre, de várólista van, mert tényleg jó képzés, és akkor szóltak rá egy fél évre, amikor még azt se tudtam, hogy fiú vagyok-e vagy lány, hát akkor most került rám sor, hogy akkor megyek-e. Nagyon sokat vaciláltam rajta, de aztán úgy voltam bele, hogy összeszedem magam, és megyek, és csinálom, és nagyon jól döntöttem, hogy megcsináltam, pedig az első fél évben azért voltak pillanatok, amikor azt gondoltam, hogy na jó, hát ezt nagyon rosszkor kezdtem, nem most kellett volna. De most utólag belegondolva a legjobbkor jött. És nem csak azért kezdtem el ezt a művészetterápiás oktatói képzést, mert nagyon más szakmát akartam volna, benne volt ez is persze, tehát nem árulok el nagy titkot, hogy ezen az oldalon, amin mi voltunk, tehát nem a kormány oldalán, az előző kormány oldalán, hát megélni abból a fizetésből, amiket kaptunk, hát senki nem nagyon tudott, vagy hát nagyon szűkösen. És hanem azért is, mert akkor még, amikor erre jelentkeztem, akkor csináltam még azt az oldalamat, amiről az előbb beszéltél te is, ezt a, amin kifiguráztam magamat, amin kifiguráztam az influencereket, beszéltem a szorongásról, a pánikbetegségről, a depresszióról, mindenféléről, nyíltan, és azt vettem észre, hogy ez nagyon sok embernek segít, és engem mindig az motivált, mindig, hogy segíteni akarok. És például a művészetterápián tanultam azt meg, hogy segít, segíteni is lehet nagyon rosszul, és én is nagyon sokszor rosszul akartam segíteni. Ott megtanultam, hogy hogy lehet jól. És ez volt a másik mozgatórugó mögötte, hogy ha nem is ez lesz az állandó munkám, vagy nem is főállásban művészetterapeuta leszek, akkor is szeretném ezt elvégezni, mert nagyon sok eszközt adott a kezembe. Mindemellett voltak pillanatok, amikor azt mondtam, hogy hát ennek mi a tököm értelme van, hát mit csinálunk itt, rajzolgatunk, meg nem tudom, fordulj balra, fordulj. Tehát ugye a művészetterápiában nagyon sok minden benne van. Benne van drámaterápia, benne van irodalomterápia, rajzterápia, mindenféle, tehát amivel csak lehet. És azt gondoltam, hogy hát ez egy hülyeség. Aztán rájöttem, hogy abszolút nem hülyeség, sőt, már akkor is megéri, ha valaki nem tud benne elmélyülni, mert legalább arra a 2,5-3 órára lerakta azt a rohadt telefont, egyfelé figyelt, nem volt semmi más, ami elvitte volna a fókuszát, és a két kezével, nekem mindig ezt mondom, amikor kérdezik, hogy a két kezeddel csináltál valamit. Nagyon hülyén hangzik, meg egy ilyen teljesen egyértelmű dolognak, de majd nem az.
9: Nem abszolút az. Abszolút nem az. Főleg nem az, hogy valahova fókuszáltan hoztam, figyelsz.
10: Igen.
9: És te csinálod, de hogy is? Hát pont, hogy ez nincs.
10: Igen. Tehát a legelején nekem, amikor ezt az első önismereti évet végig kellett csinálnom, nagyon sokszor az volt, hogy nem is a feladatot csináltam, meg nem is azzal foglalkoztam, de akkor is legalább arra az egy kis időre elvitte a fókuszomat másfelé, és lementem gyerekbe körülbelül egy kicsit.
9: Hát,
10: lemehettem gyerekbe.
9: De az ugye azért jó, mert akkor azt az ottani kreativitást és az ottani vágyak előjöhetnek, igen, amelyek lehet, hogy már réges-rég bujócskáznak. És...
10: ugye ennek a hivatalos megnevezése alapján, ugye, amiket szavakkal nem tudunk kifejezni, lehet... van rá lehetőség és eszköz, hogy a művészetterápiában talán előjönnek.
9: Igen. Na, ezt akartam pont kérdezni, hogy szerinted hogyan tud ez segíteni, mert ugye maga az a szó, hogy művészet az embert, az megijesztheti.
10: Igen.
9: És én is, hogyha...
10: Engem a terápia ijesztett meg, de majd mindjárt elmondom, hogy miért, nem is a művészet.
9: Na, engem az a része pont nem. Eléggé hasonló a szülőnkkel, az édesapánk elvesztésével kapcsolatos megélésünk. Igen. Az én életemben hamarabb megtörtént, igen, de kb. Nagyjából pontosan ugyanannyi idős voltam, mint te, amikor ez történt. És én például nagyon emlékszem, hogy mindent megpróbáltam. Tehát annyira próbáltam kapaszkodni abba, hogy mégse halljak bele, hogy nagyon sok irányba elmentem, hogy segítsen nekem. És a művészet terápiánál ott az volt a feltételezésem, hogy én nekem ebbe valamit bele kell tennem. Tehát, hogy, uh-huh, hogy valamilyennek lennem kell, ami már kiindulás arra, hogy én jó leszek, művész. És aztán ez úgy szöget ütött a fejembe, hogy vajon hogyan lehet ezt magyarázni, hogy mit jelent ez, mert nyilván semmi nem erről szólt. Nem arról, igen, szól, hogy valami művésznek kell lennie ahhoz, hogy ezt segíteni nem tudjon rajta.
10: Viszont ami érdekes, hogy én személy szerint az alapján, amit én tanultam, vagy amit én képviselek, én egy aktív krízis helyzetben nem ajánlanám a művészetterápiát. Uh-huh, uh-huh. Legalábbis, ami nem klinikai vagy bent, tehát bármilyen kórházi vagy,
9: igen, igen, területen, igen.
10: Tehát abszolút, igen, okay, abszolút nem ajánlanám. Nem azt mondom, hogy jaj, az jöjjön művészetterápiára, aki nagyon jól van, de hogyha aktív krízis helyzet van, akkor ez nem való.
9: Akkor ezt azért jól éreztem.
10: Igen. Pont ezért a terápia szó az, ami engem jobban megijesztett, és én nem is, most azért mondom, hogy művészetterapeuta végzettség, mert tényleg az van benne, hogy művészetterapeuta, de én inkább művészeti önismereti workshopnak hívom, amit tudom, hogy ilyen bonyolultnak hangzik, meg bonyolultabb a kelleténél, de én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy hangsúlyozzam, hogy én nem egy terapeuta vagyok, mert szerintem azért...
9: De ennek van is Magyarországon terapeutának meghatározott keretek között hívhatod
10: magad. És még akik terapeuták, szerintem azok sem feltétlen mindegyik az.
9: Igen, de, igen, igen.
10: Tehát, hogy
9: igen,
10: elég,
9: igen,
10: elég nagy a szórás sajnos itten mentális egészséggel foglalkozó szakemberekből. Nagyon nehéz kifogni ott. És tehát én inkább önismeretnek mondom, és lehet, hogy van, aki azt gondolja, hogy hát az önismeret az mi, hát persze van önismeretem, nem. Tehát meg aki azt hiszi, hogy a legnagyobb, legmagasabb szintű önismerete van, még annak sem feltétlen van.
9: Igen.
10: Oly mértékű önismerete, mint amit ő hisz, gondol magáról. Igen. És nagyon sok olyasmi kijöhet, amire nem is gondolt. A másik, amit én ebben nagyon szeretek, művészetterápia, nincs semmi tehát a művészet nincs, ezt a részét vegyük ki, ha valaki két csíkot rajzol, vagy oda összeragaszt két papírt, az is művészetterápia, tehát itt abszolút lényegtelen, hogy valaki tud-e rajzolni, tud-e semmi, nem kell hozzá az égvilágon. Én a legélesebb, vagy legerősebb megéléseket abban látom, hogy van egy csoport, ahol az emberek összegyűlnek, nem ismerik egymást általában, ugye főként így működik, hogy én nem is nagyon szoktam ajánlani ezt a konkrét művészetterápiát, hogy barátok egymással jöjjenek el. Nem, tehát hogy mindenki egymagába jöjjön, senkit ne ismerje a másikat, és nagyon érdekes rálátások vagy megélések szoktak lenni abból, ami ott történik.
9: Most a közeljövőben pont lesz egy ilyen workshop, ugye?
10: Igen.
9: Akkor ezt így hívjuk, de ezt tulajdonképpen te egyedül vezeted? Vagy
10: nem, te? Ebben most a pont amiatt egyébként, mert hiába most már tartottam jó párat, még mindig kezdő művészetterapeuta vagyok, tehát én most kaptam meg a oklevelemet, direkt akkor nem diplomának hívom. Én úgy gondoltam, hogy az első pár alkalommal van egy nagyon jó pszichológus barátom, Villányi Gergőnek hívják, vele vezettem is podcastokat többször, és én nagyon örülnék, ha mondtam neki, nagyon örülnék, ha eleinte ott lenne, pont ezért, mert ugye művészetterápiával foglalkozóknak is ajánlott a szupervízió, ami azt jelenti, ugye, hogy megvitatja egy ilyen alkalmon történteket egy terapeutával, de én szerettem volna, hogyha ott helyben ott van már most a Gergő az első pár alkalommal, hogy az én vakfoltjaimra fölhívja esetleg a figyelmemet, mert nagyon könnyen hangozhat ez a művészetterápia, és nem is a legnehezebb művészetterapeutaként a feladatokat kitalálni, mert azok viszonylag könnyen jönnek, hanem azt a csapatot, ahol csupa idegen ember ott van, és amik elhangzanak, és ahogy zajlik az a beszélgetés, azt mederben tartani, és azt fókuszban tartani, úgy vigyázva, hogy senki ne sérüljön, az egy kemény dió. Okay. És ezért láttam okosabbnak, hogy jöjjön velem a pszichológus, aki adott esetben második szem az egész történetben. Ettől függetlenül én abszolút nem tartok attól, hogy ne tudnám ezt megcsinálni, csak mégis én extrán be akarom biztosítani magam, mert tudom nagyon jól, hogy mennyi kárt tud okozni egy nem megfelelő szakember mentális problémákkal, vagy mentális betegségekkel küzdő embereknek. Nekem is okoztak borzalmas károkat. Pláne egyébként édesapám halála után az első gyászterapeuta, egy nagyon jó nevű gyászterapeuta, hova elküldtek. Hát a következő normális, már bocsánat, hogy ezt a szót használom, pedig nem illik, akkor megfelelő és jó képzettségű pszichológusnak még egy fél évébe tellett, hogy az általa okozott két session alatt okozott károkat helyrehozza, még pluszban, mert annyira mellélőtt ez a híres gyászterapeuta.
9: Ez nagyon-nagyon nehéz, hallod, ez, na hát én nekem az egyik kedvenc témám szintén ugyanilyen tapasztalatok miatt, és csak nem, ez a műsor nem arról szól, de én is tudnám hosszan sorolni a módszereket, a magukat, nem tudom minek gondoló embereket, igen, akik hirdetik, hogy így segítenek, úgy segítenek ezzel, azzal, amazzal, és aztán olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy
10: mélységes károkat.
9: És azt is gondolom, hogy bizonyos helyzetekben talán visszafordíthatatlan károkat, hogyha az ember nem kezd el hinni önmagának és annak, hogy ez most rossz, akkor...
10: És pláne egy ilyen trauma, ilyen erős krízis helyzetben ez a legnehezebb, hogy tud, hogy mi a valóság, vagy mi...
9: Pontosan,
10: mert azt sem tudod, nem hogy lebegsz rá.
9: Igen, egy ilyen nagyon furcsa állapotban. Igen. Szóval, hogy azt hiszem, hogy igen, erről hosszan lehetne beszélni, de hogy akkor pont ez az, amit te természetesen el szeretnél kerülni. És hogy fog ez kinézni? Amennyit el lehet róla mondani. Mert hogy mondtad, hogy ugye ez mostanság lesz, az sem baj, ha elmondod, hogy mikor, és hogy ez milyen időtartam, és hogy fog ez kinézni, mit gondolsz, hogyan tud, vagy miben tud segíteni?
10: Ez szeptember 26-án lesz. Ennek csináltam már egy külön Facebook oldalt, meg egy külön Instagram oldalt ennek a művészetterápiás vonalamnak, amit nagyon Sonja Soul Space, egyébként egy kicsit nehéz. Azért van angolul, elmondom, mert hogy a jövőben én nagyon szeretnék angolul és spanyolul is tartani ilyeneket, főleg az itt lévő expatoknak, mert gondolom nekik nem lehet könnyű egy idegen országban. Itt,
9: ez is egy külön ügy.
10: Igen? Ez is egy teljesen külön ügy, és nekik is szerintem tök jó lehetőség egyrészt közösséget találni, másrészt meg tényleg, hogyha van valami fajta rossz érzés, akkor annak a mélyére menni. Úgy néz ki egy ilyen történet, hogy ami a legjobb benne, hogy vannak különböző feladatok, általában szerintem minimum egy 3 óra azért kell egy ilyen sessionre. Semmiképp, tehát annál kevesebb az nem jó. A jövőben lesz olyan is, amikor több alkalmas, tehát igazából ami az igazi művészetterápia az legalább 10-12 alkalom. De egy workshop is már nagyon-nagyon sokat tud segíteni.
9: Hát leginkább főként azt, hogy el akarsz indulni ebbe az irányba.
10: Pláne, hogy megnézd, igen, hogy mennyire érdekel.
9: Igen.
10: Vannak különböző feladatok, és a feladatok után közös megosztás van, amitől rögtön megijed mindenki. A művészetterápiában tényleg az a szép, hogy ha nem akarod, nem osztod meg, csak ülsz, és ott vagy, és a többieket hallgatod, vagy esetleg hozzászólsz másokéhoz valami. Tehát annyit mondasz el magadról, és ez az elején tisztázva van, amennyit szeretnél. Ha nem akarsz semmit, akkor nem mondasz semmit. Nyilvánvalóan ehhez kell egyfajta, hogy is mondjam, bizalom, amit nagyon-nagyon nehéz kialakítani, pláne egy alkalommal, de egy szóbeli szerződést ilyenkor mindenki aláír, úgymond, hogy ami ott történik, az ott is marad, és hát szerintem minden mással az életben csak reménykedni lehet, hogy ez így van. De pont ezért jó, hogy ismeretlen emberek kerülnek oda, és tényleg amennyit szeretne, annyit oszt meg. Ha nem akar semmit megosztani, akkor sem. És én pont ezen vettem észre, hogy már annak mondom, hogy valaki csinálja a feladatot, ha nem mond utána egy büdös szót se, akkor is már van értelme ennek a történetnek. És nekem nagyon sok olyan volt, amiről úgy mentem haza, meg az elején, hogy fú, hát ennek most ez most minek volt, meg időpazarlás, mert ehelyett inkább feküdhettem volna otthon, vagy olvashattam volna, és fél évre rájött valami, amiből meg utána rájöttem, hogy basszus kulcs, visszajött az, amit ott akkor láttam, hogy ez most miért, meg hogy történik. Tehát, ha szigorúan vesszük, azért tényleg egy terápia, de én nem fogom akkor se annak hívni, mert nekem ez egy akkora erővel bíró szó, amit én nem fogok erre a történetre használni. És ahogy az előbb beszéltük, szerintem még nagyon sokan azok közül sem érdemlik ki, akik ezt használják.
9: Mi a leginkább az elvárásod, hogy mit adja az embereknek ezzel?
10: És ezt kérdezem, hogy nincsenek úgy, egyedül.
9: Igen. Kérdezem úgy, hogy tényleg, aki téged követ, vagy utánad néz, nagyon-nagyon sok nehézséggel foglalkoztál már. Vagy azért, mert megélted, részben azért, vagy azért, mert nagyon közel jött hozzád, láttad, és szóval, hogy sok mindent tudsz az életből, ami nehéz. És azt nagyon érzékelem, hogy mindenképp szeretnél segíteni.
10: Igen. De pont ezért, hogy nincsenek egyedül. Uh-huh. Ezért már megéri.
9: Igen.
10: Mert nagyon, nagyon sokan élnek társas magányban is. És például a gyásznál, az előbb beszélgettünk erről, de szerintem ezt felhozhatom most is, Maja, itt ebben a beszélgetésben, hogy én édesapám elvesztésével nagyon sok más embert is elvesztettem magam körül.
9: Hogy ne hozhatnám föl, hát
10: ez rengeteg embert.
9: Lefeleződött nekem.
10: Megnyertem is embereket magam körül, a legmeglepőbb helyekről.
9: Igen.
10: És én tényleg csak annyit szeretnék, hogy mindenki tudja, hogy attól ő nem helikopter, hogy ilyen gondolatai vannak, vagy így érzi magát, még hogyha csak magának rajzolja, vagy festi, vagy írja le, és utána nem osztja meg mással, lehet, hogy meghallja, hogy más majd ott ugyanarról beszél. Én nekem, ha egy mondatot kéne mondani, hogy nem vagy egyedül, mással is történnek ilyenek, másnak is megfordul ez a fejébe. Ennél szerintem nincs. Nekem ez az egyik legfontosabb.
9: Hát kívánom, hogy sokat tudj segíteni, és sok ilyen gyümölcsöző kapcsolódás legyen.
10: Köszönöm
9: ennek kapcsán.
10: Szépen.
9: És természetesen azt is, hogy a szakmában is minél előbb legyen olyan helyed, ami neked megfelelő, amiben élvezettel tudod adni a tehetséged legjavát, hiszen az neked van bőven.
10: Köszönöm,
9: hogy itt voltál. Herceg Szonya író, újságíró, művészetterapeuta volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot addig is mindenkinek. Sziasztok!

0: dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Nyilvánosságra hoztak néhány titkosított kormányhatározatot. Ausztria Brüsszelben bepanaszolta Magyarországot a paksi fenék küszöb építése miatt. Ma döntés születhet a dízel támogatásról. A mai 34 fokos kánikula után holnap befelhősödik az ég, többfelé lehetnek záporok. Megélénkül a szél és 21-29 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány ma nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, vagyis titkos, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok egy részét. Első körben a század végtanulmányaival kapcsolatos anyagok kerültek ki a kormány oldalára, amelyek összesen mintegy 65 milliárd forintról szólnak. Az Orbán kormányok a nyilvánosságra hozott 14 határozatban jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről döntöttek. Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi atomerőműnél épülő fenék küszöb miatt. Nyugati szomszédunk szerint a beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt, írja a HVG. Ezen kívül a dunamenti országok közös álláspontot fogalmaztak meg, amelyet eljuttattak Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszternek, illetve a kormányfőnek is, azt még nem tudni, hogy pontosan mi szerepel az állásfoglalásban. A Duna Bizottság évtizedek óta alakítja, illetve ellenőrzi a hajózási feltételek megvalósulását a németországi forrástól a Fekete-tengerig terjedően, a tagságot pedig a dunamenti államok alkotják, írja a Világgazdaság. Ma döntés születhet a parlamentben a dízel támogatásról. A kormány nem általános, minden autósra kiterjedő hatósági árban gondolkodik. Az eddigi közlések alapján elsősorban a dízelüzemi járművek használóit és a mezőgazdasági termelőket segítenék. A kabinet olyan konstrukciót keres, amely nem ösztönöz benzinturizmust, nem veszélyezteti az importellátást, és a költségvetése sem ró kezelhetetlen terhet. A héten egyébként soha nem látott mértékben szakadt el egymástól a benzin és a gázolaj ára, a dízel már 80 forinttal drágább literenként. Felfelé száguldanak az olajárak. A közel-keleti fegyveres konfliktus újabb eszkalációja miatt a Brent jegyzése már meghaladta a $100, míg a WTI $95 közelében van. A piacokat a kőolajellátás esetleges, tartós fennakadásától való félelem hajtja. Tovább zajlik a vámháború az Egyesült Államok és Kanada között, az USA leállítja a számos alkoholos ital, motorkerékpár és tejtermék

0: vendéglő, rajta a gitár.
1: Daily Mix Pszichedélia. A mai mixet Tipszá készítette.

0: vendéglő, rajta a gitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Tipsza volt.
2: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még Tipsza hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: Elindult a természethűborok kóstolósorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Nyilvánosságra hoztak néhány titkosított kormányhatározatot, letartóztatták Fási Ádám feleségét, megjelent az országban a Baromfi Pest is, évtizedek óta nem volt ilyen. A mai 34 fokos kánikula után holnap befelhősödik az ég, többfelé lehetnek záporok, élénk lesz a szél. Napközben 21-29 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány ma nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, vagyis titkos, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok egy részét. Első körben a század vég tanulmányaival kapcsolatos anyagok kerültek ki a kormány oldalára, amelyek összesen mintegy 65 milliárd forintról szólnak. Az Orbán kormányok a nyilvánosságra hozott 14 határozatban jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről döntöttek. Letartóztatták Fási Ádám feleségét, őt, illetve a Munkácsi Art Kft. Tulajdonosát és egyben cégvezetőjét is bőszövetségben elkövetett költségvetési csalással, illetve hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják, amiért fiktív számlákkal igazolták, hogy határidőre elkészült a Kéz, szív, lélek, Magyar Kortárs Művészek Nyomában című alkotás első két része. A döntés ellen mindkét gyanúsított fellebbezett, így az nem jogerős. A projekt első két epizódjára a cég a Nemzeti Kulturális Alap egyedi támogatási keretéből 82.550.000 forintot kapott, a harmadik és negyedik részre a volt kulturális miniszter Hankó Balázs a saját keretéből utalt ki további 89.9 millió forintot. Jelentősen lassult a budapesti lakások drágulása. A tavaly augusztusi 21%-os éves drágulási tempó mostanra 7% alá, vagyis harmadára csökkent az ingatlan.com friss elemzése szerint. Szeptember elején Budapesten a használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1.410.000 forint volt. Még mindig nagyon kevés magyar fiatal szerez diplomát. 2005 és 25 között 19,6-ról 32,6%-ra nőtt. A 25-34 éves korosztályban a felsőfokú végzettséget megszerzők aránya, ezzel azonban még mindig a harmadik legalacsonyabb arányt képviseljük az Európai Unióban. Az uniós átlagban a felsőfokú végzettségű fiatalok aránya 20 év alatt 27,2-ről 44,8%-ra emelkedett. Aggasztó ütemben nő az elektromos rolleresek által okozott közúti balesetek száma. Az év első 5 hónapjában 61%-kal több személysérüléses balesetet regisztráltak, mint egy évvel korábban. Közben visszaesett a kötelező roller biztosítások iránti kereslet, és a szabályozás szigorítása is napirendre kerülhet, írja az Economics. Megjelent az országban a baromfipest is. A vírus jelenlétét 2 állományban mutatták ki a Bács-Kiskun megyei Fülöpházán. Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő a baromfipest. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat, jelezte a Nébih.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Holnap egy hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de napközben egyre kevesebb helyen lesz majd eső, zápor. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. szeptember 9-én 13 óra 5 perckor a mikrofonnál Czoller Andi.
2: Színház.
1: Szeptember 18-án mutatják be a Centrál Színházban Neil Simon Furcsa pár című vígjátékát Alföldi Róbert és Tóth András főszereplésével. A két színész először játszik együtt színpadon. Puskás Tamás rendezőt hallják.
3: Az előadás a Furcsa párról szól, Félixről és Oszkárról, akik a legjobb barátok, és az 1965-ben született darab tanúsága szerint, ha a legjobb barátok szorosabb kapcsolatba kerülnek, ne adj Isten, összeköltöznek, mert az egyik már elvált, a másik pedig éppen válófélben van, akkor abból rémes dolgok születnek, kétségbe vonódik a legjobb barátságuk, sőt lassan-lassan elviselhetetlen állapotok kezdenek uralkodni, és katasztrófába fordul az egyébként jól induló dolog. Két remek színészről van szó, mind a kettővel nagyon sokat dolgoztam, az Alföldi Róberttel, a My Fair Lady-ben, a Networkben, más előadásokban, a Játékakastélyban, a Buci, a Stoll András történetét pedig el se kezdem sorolni, a Józsarú, a Házassági Leckék, az Illatszertár és a többi, tehát nagyon sokat dolgoztam mind a kettőjükkel, de, és a számomra is meglepetésül szolgált, ők ketten, bár az életük szorosan összekapcsolódott, a Robi rengetegszer rendezte, igazgatója volt az Andrásnak, és így tovább, de furcsa módon, és akkor most hoppá, lelőjük, mint a nyulat a poént. Ez a két színész sosem dolgozott együtt még színpadon. Komoly szerepben biztosan nem szerepeltek együtt, viszont nagyon kedveli egymást az a két dinoszaurusz, úgyhogy nagyon boldogan vállalkoztak rá. Ugyan ténykérdés, hogy az olvasópróba után azonnal egy emberként vagy egyszerre kérdezték meg, hogy hát miért nem fordítva? Hát az életünk pont az diktálná. Én olyan oszkáros vagyok, mondta Stoll, az Alföldi pedig azt mondta, hogy hát érem, akkor az élettörténete szerint inkább a Félix szerepe illene. De hát pontosan ebben volt a kulcsa ennek a revivalnek, ennek a felújításnak. 1965-ben született ez a darab, és a Neil Simonnak, aki egyébként igazi, nagyon tapasztalt ember ebben a társkapcsolati vagy együttélés dologban, mert négyszer házasodott és ötször vált el, szóval, hogy minden tud arról, hogy mennyire nehéz ez a történet, mennyire abszurd a történet, és mennyire komoly energiákat kell mozgósítanunk, hogy valahogy jól csináljuk. Szóval, hogy megírta, bár a 20. század egyik legsikeresebb szerzője, de ezzel azt hiszem, hogy föltette a koronát a működésére, mert hogy valóban a legsikeresebb darabját írta meg. 65-ben azonnal le is fordította Örkény István a darabot, annyira nagy port vert fel, vagy nagy sikert aratott a film is, meg a színdarab, és azóta nagyon-nagyon sokan, nagyon sok híres páros játszott a Magyarországon, úgyhogy ahhoz, hogy az ember sokat gyára elővegye, ahhoz két dolognak kellett megfelelni. Egyfelől az 1965 óta 60 év óta bizony nagyon elfáradt szöveget meg kellett újítani, és büszkén mondhatom, hogy a fiaim olyan munkát végeztek, ami már a próba folyamat alatt is jelesre vizsgázott. Igazi remekbe szabott forrással ajándékozták meg a színházat és a komédiaipart, és ugyanakkor a másik, aminek meg kellett felelni, hogy mi az a speciális ok, amiért mi most ezt elővesztük, és ezt a speciális okot ebben a tényben találtam meg, hogy két utolérhetetlenül remek színész közös játéka az, ami most majd a nézőinket invitálja az előadás megtekintésére. A Centrál Színháznak néhány évente aduásszal kell szolgálnia, nem is elég ást húzni, hanem aduást kell húzni. De most ismét ideje volt egy ilyen produkcióval előrukkolni.
2: Irodalom.
1: Új kötet jelenik meg a múlt héten életének 84. évében elhunyt Kossuth Díjas Nádas Pétertől, várhatóan október 1-én. Most az Egyszer címmel, közölte a Sárközi és Társai kiadó. Röpiratában Nádas Péter felsorolja azokat a témákat, amelyekről nem akar beszélni, az író mégis beszél a témákról, amelyek egyebek mellett a globális felmelegedés és az emberi biográfiák közel sem globális különbözősége, valamint az a folyamat, hogy megnyílik az olló, a globalitás szervezeti elve ütközik a nem globálisan szervezett egyénivel, ilyesmi témákról értekezik. Nádas Péter 1942. október 14-én született.

0: tett Budapesten. Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, aki fotóriporterként és újságíróként is dolgozott. Utolsó könyve, A halott barátaim, tavaly jelent meg. Augusztus 26-án halt meg Gombos-Szegen.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: A Kárpát-medence kör alaprajzú templomai jó részt az Árpád-korban születtek. Ilyen a 11. századi Öskői, az egy teljes évszázaddal fiatalabb Pápoci, a 13. században született Kallósdi, vagy épp a vele egykorú Jáki Szent Jakab kápolna. A megoldás a reformkor beköszöntével jóval nagyobb méretben élet újjá. Ekkor született meg az esztergomi Szent Anna plébánia templom, a balatonfüredi kerektemplom, valamint a hozzájuk képest igen kései székesfehérvári Prohászka Ottokár emléktemplom. Létezik azonban egy hasonló épület, amit eleve a protestánsoknak építettek, sőt, azóta csak kizárólag ők használják. Ez a Lipicai Ménesnek, illetve az ország egyik legszebb vízesését rejtő Szalajka völgynek köszönhetően sokszor emlegetett Szilvásvárad reformátusait szolgálja ki, akik több mint 185 éve tartanak már itt istentiszteleteket. Az aradi vértenók útja 33 alatt található templomot a falu földesura, az egyébként katolikus gróf Keglevics Miklós építette, aki az egri főszékes egyházat is jegyző, Povolni Ferencet kérte fel a feladatra. Kálvinista egyházközség már 1576-ban működött a településen, 1832-ben viszont az otthonukat annak veszélyessége miatt le kellett bontani. A nép évekig várta az új templomot, a munkák azonban végül csak 1837-ben, más források szerint 1836-ban indultak el. A rossz nyelvek szerint a templomot a katolikusok kapták volna, a grófné az építés derekán azonban beleszeretett Pirker János László egri érsekbe. Keglevics bosszúja nem maradt el. Az épületet a protestánsoknak adta, a Szalajka völgyi vashámorban született fénybetűkből pedig a kapu fölé iratta a 97. Zsoltár áthallásos 7. versét. Szégyenüljenek meg, a faragott képeknek minden szolgálj. A valódi indok ennél persze egyszerűbb lehetett, hiszen a reformátusoknak egyszerűen szüksége volt egy új templomra. A gróf pedig egy 1832-ben kelt levél tanúsága szerint kész volt ebben segíteni. Ha a környéken járunk, akkor mindenképp érdemes tenni egy próbát a bejutással. A szintén dór oszlopokon álló karzat, a reformátusokra jellemző egyszerűség, a klasszicista fapadok, a neoreneszánsz orgonaház, illetve az ezüst szállal hímzett fekete selyem úrasztali terítő ugyanis mind gyönyörűek. Templom mellett persze a Szalajka völgyben is érdemes tenni egy sétát, felfedezve az istállóskői barlangot, a fátyolvizesést, a kellemes ösvényeket, vagy akár az állami erdei vasút kocsijából kinézve csodálni a környezetet.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mr. Brown, Quentin Tarantino önnön karakterének fedőneve első Kutya szorítóban című moziában. Saját filmjében sosem szerepelt néhány percnél többet. Ebben is fejbe lövik rögtön az első akciójelenetben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Lime Garden brit indie csapat második nagylemeze, a 2026-os Maybe Not Tonight, az alkotói koncepció szerint egy kimenős este sztoriát meséli el. Hibátlanul indul a parti, ám az album főhőse egyszer csak meglátja Exét a szórakozó helyen. Innentől kezdve az események egyre kaotikusabb és melankolikusabb fordulatokat vesznek. A képzeletbeli forgatókönyv követelményeinek megfelelően a nyitó track 23-nek a bulira készülődés euforikus himnuszának kell lennie, amit a zakatoló zenei kíséret becsülettel alá is támaszt. Ám az ember saját fiatalabb énjével való szembenézést taglaló dalszöveg már itt is szomorkásabb tónusokat sejtett.

0: Sziasztok, Bércesi Robi vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
1: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Terápiás hatással vette fel a Szaja Noé művész nevet Kőrös Noémi. A maláj kifejezés jelentése én vagyok Noé, és a budapesti születésű, de Malajziában nevelkedett énekesnő azért nevezte el így magát, mert mindenki Miminek szólította, és szerette volna megszokni keresztnevének első betűit is. A Pop Noir előadó pedig Twitch követőire van terápiás hatással. Élő online közvetítéseken foglalkozik rekordszámú táborával, zenél nekik, csetel velük, olykor videójátékozik, alkalomattár süt valamit, és néha az utazásairól jelentkezik be. Zenei utazásaiban többször idegen bolygók titkait kutatja. 2023-as Jupiter albumát a 2024-es Vénusz EP követte.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Pandora Projekt egy fiatal, energikus duó. Major Dorci és Vég Janka Zsuzsanna formációja. A különleges vokálokkal fűszerezett szövegcentrikus dalok alapvetően indie folk, avagy etnopop hangzásúak. Egyszerű magyar népi motívumokkal vegyítve. Első daluk 2021. februárjában jelent meg, Aki érdekel címmel. Majd áprilisban egy videóklip is érkezett hozzá, amely bekerült a 2021-es magyar klipszemlére. Első lemezük címe... A Körbe-körbe karikába szól összetétel a Párválasztó című dalukban szerepel, amely arról szól, hogy ahhoz, hogy magunkat felfedezzük és megtaláljuk, nagyon sok mindenki mást is fel kell fedeznünk.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Loyal Carner gyerekszínészként kezdte a szórakoztatóipart. 13 évesen a kettes számú ifjú vadász apró szerepét kaparintotta meg Roland Emmerich őskorban játszódó kalandfilmjében a 2008-as időszámításunk előtt 10.000-ben. Felnőttként a brit előadó művész elsősorban rapperként tevékenykedik, és úgy tűnik, koncertjein nem tűri meg az ősemberi viselkedést. 2017-es norwichi bulián a közönség soraiból valaki ótromba szexista megjegyzéseket ordibált az előzenekarként fellépő énekesnőnek. Kerner gyorsan közbelépett. Leállította a koncertet, tapasztalt vadászként megleste a színpadról, hol van a bekiabáló, és kivezettette a biztonságiakkal az illetőt, aki aztán életre szóló kitiltást kapott a koncertterem üzemeltetőitől.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi bestofadásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádiókafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli bestof. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Ma döntés születhet a dízel támogatásról. Ausztria Brüsszelben bepanaszolta Magyarországot a paksi fenék küszöb építése miatt. Előrehozott parlamenti választás lesz ősszel Szerbiában. A mai 34 fokos kánikula után holnap befelhősödik az ég, többfelé lehetnek záporok. Élénk lesz a szél, napközben pedig 21-29 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Ma döntés születhet a dízel támogatásról. A kormányülésre meghívták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját és a vállalat többi vezetőjét is. A kormányfő jelezte, tárgyalnak arról, hogyan lehetne megfékezni ezt az elképesztő drágulást, már amennyire kivonhatja az ország magát a világpiaci trendekből. Arról is beszélt, hogy az ellenzék felszólításaival szemben nem fogják bevezetni a védett árat, abban az esetben ugyanis egy-két héten belül készlet hiány alakulna ki a magyar benzinkutakon. A miniszterelnök ugyanakkor célzott és hatékony segítséget ígért a dízeleseknek. Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi atomerőműnél épülő fenék küszöb miatt. Nyugati szomszédunk szerint a beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt, írja a HVG. Ezen kívül a dunamenti országok közös álláspontot fogalmaztak meg, amelyet eljuttattak Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszternek, illetve a kormányfőnek is, azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi szerepel az állásfoglalásban. Az igazságügyi minisztériumhoz kerül a korábban a szuverenitásvédelmi hivatalnak szánt pénz, az összeg majdnem 2 milliárd 850 millió forint. A hivatal június végén szűnt meg, miután az országgyűlés döntött az igazságügyi tárcába történő beolvadásáról. Leállás jön a palack visszaváltási rendszerben. A MOHU ma délután 5 órától karbantartást végez a rendszerben, így lassulás várható a visszaváltásokhoz kapcsolódó utalásokban. Közben kiderült, hogy a MOHU jelentősen csökkentette a boltoknak adott palack díjat. A kis és közepes boltoknak fizetett 11,50 illetve 7,5 forintos díj 3,5 forintra zuhant, cserébe a MOL minden üzletnek általánydíjat is ad. Az ugyanakkor boltonként jár, nem pedig automatánként, írja a HVG. Előrehozott parlamenti választás lesz október 25-én Szerbiában. Az államfő ma írja alá a parlament feloszlatásáról, valamint a voksolásról szóló rendeletet. Alekszandr Vučić azt reméli, hogy a választás után Szerbia kilábalhat az országot hosszabb ideje jellemző politikai válságból. Az Egyesült Államok kormánya újraindította a Magyarországról és Lengyelországból érkező bevándorlási vízum kérelmek feldolgozását, más országok jelentkezői esetében viszont továbbra is átmeneti szünet van, írja a Reuters.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Holnap egy hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de napközben egyre kevesebb helyen lesz majd eső, zápor. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a marketing és média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival minden második szerdán délután 2-től Kutasi Judittal a Rádió Cafén. A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport.

0: Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádió Cafén. A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport.
1: Szép napot, ez itt a Business Lunch, a Rádió Café és a Marketing Média marketinggal, médiával, kommunikációval, üzleti stratégiával foglalkozó közös műsora, a mikrofonnál Kutasi Judit, és szokás szerint itt van velem a stúdióban Ritter Tamás, a marketing és média társtulajdonosa. Szervusz, Tomi!
2: Szia, sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat!
1: És a mai műsorban a mesterséges intelligencia térnyerését, valamint az ezzel járó üzleti, társadalmi és biztonsági kihívásokat járjuk körül. A mesterséges intelligencia néhány év alatt a sci-fi ígéretéből a mindennapi működésünk szinte láthatatlan motorjává vált. Használjuk munkára, információszerzésre, a döntéseink előkészítésére, miközben sokszor azt sem tudjuk pontosan, hogy mi történik a háttérben, akár az adatainkkal, és milyen új kockázatoknak tesszük ki magunkat. De mai vendégünkkel arról beszélgetünk, hogy hogyan alakítja át az AI a vállalatok, a lakosság és az állami szereplők működését, miként változtatja meg a döntéshozatalt és a munka világát, illetve milyen kiberbiztonsági, etikai és társadalmi kérdéseket fed fel, és hát Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértő tart ma velünk. Artúr, örülök, hogy itt vagy.
3: Örülök én is, köszönöm szépen a meghívást.
1: És akkor vágjunk is bele, ami itt ennek kapcsán egyből eszembe jut, hogy a mesterséges intelligencia elképesztő tempóban fejlődik, azt sem mondhatjuk, hogy hónapról hónapra, mert hogy napról napra újra kell értékelnünk, hogy hol tartunk. Mi most a helyzet, mennyire épült már be az AI a vállalatok, illetve a hétköznapi felhasználók mindennapi működésébe, egyáltalán az életünkbe?
3: Ez azért is érdekes kérdés, mert sok szempontból már szerintem többen unják, hogy a mesterséges intelligencia még mindig téma, mindenhol valahogy erre vezetődik le a kérdés. Ráadásul azt tapasztalom, hogy amíg bizonyos területeken óriási ütemben halad előre, és kb. Minden nap van valami újdonság, olyan szinti, képzeljétek el, hogy a modellek tekintetében naponta több új, tehát nem egy, hanem több új modell mutatkozik be. Ha pedig levetítjük ezt az ezekből származtatott további modellek számára, akkor már ilyen havi ezres darabszámokról beszélünk. Tehát egy egészen megdöbbentő méret és mennyiség és tempó. Miközben a másik oldalon meg azt érzékelik mondjuk a nagyvállalatoknál, vagy esetleg több más szervezetnél, hogy megpróbálnak valamilyen AI megoldást bevezetni, és ez nem egészen úgy performál, vagy teljesít, ahogy ezt elvárnák, miközben van egy másik ilyen nagyon diszonáns jelenség, hogy ugyanakkor viszont nagyon sokan otthon a saját AI eszközükkel meg marha jól haladnak előre. Tehát, minthogyha valahogy egy ilyen fura helyzetbe került volna ez az egész, és már a tech óriások vezetői is arról beszélnek, hogy ők látják azt a képességet, ami az AI-ban benne van, ezt a felhasználóiknak egy jelentős része ki is tudja szedni belőle, de mégis úgy tűnik, hogy mondjuk a vállalati felhasználás, meg akár az állami felhasználás, az sokkal lassabban alkalmazkodik ehhez az új környezethez, mint például a lakossági,

0: vagy, és akkor itt nyitnék egy pici zárójelet, mondjuk a lakossági és a kisvállalkozási szint, akik közül nekem is az ismeretségi körömben és a tágabb üzleti ismeretségi körömben is rengeteg olyan ember van, akinek nagyságrenddel növekedett meg a képessége, tempója a saját közép-kisvállalkozásában az AI miatt. Tehát egy nagyon furcsa, ilyen hullámzó teljesítményt látunk, vagy hullámzó eredményt látunk, és akkor még egy utolsó gondolat ez, hogy érdekes módon volt egy nagyon jól ezt a jelenséget már korán megfogalmazó tanulmány, egy Itzen Molik fogalmazta azt meg, hogy még talán 2023-ban, hogy az AI az valójában nem egy ilyen lineáris vonal mentén, vagy egy általunk könnyen felismerhető vonal mentén okos, vagy képes különböző dolgok teljesítésére, hanem egy ilyen hullámos vonal ez. Tehát valamiben sokkal jobb, mint amit mi eddig tudtunk, valamiben meg érdekes módon nem annyira jó, mint amire számítottak rá, de ez a hullámos vonal ez úgy tűnik, hogy bizonyos helyeken, mint például egy kisvállalkozásnál, egy ilyen nagy lendülést okoz, de mondjuk egy nagy vállalatnál, ahol rengeteg egyéb paraméter fogja még vissza a fejlődést, ott meg nem biztos, hogy minden esetben beváltja ezt az ígéretet, amit úgy eredetileg gondoltak, hogy fogom.
1: Hát igen, mindenképpen egy érdekes ellentmondás, amiről beszélsz, meg hogy egy picit ilyen megfoghatatlan az egész. Korábban beszélgettünk arról, hogy te napi szinten nagyon sokat foglalkozol a mesterséges intelligenciával, gyakorlatilag rajta tartod ennek az ütőerén a kezedet. Hány órát, hány percet jelent ez az életedben, hogy ne maradj le?
0: Ez egy szörnyű kérdés, bármint a kérdés szuper, csak az eredménye szörnyű, hogy hát ez nekem ilyen napi 2-4 óra. Uh-huh. Körülbelül, és már most azt érzem, hogy ez kevés. Tehát még rá kellene tolni, és azt hiszem, hogy az én esetem az jól mutatja, és szerintem más is hasonló cipőbe jár, amikor azt érzi az ember, azt a jelenséget jól mutatja, amikor azt érzi az ember, hogy bizony ezek a cuccok, ezek minimum gyorsabbak, de bizonyos szempontból okosabbak is. És amikor mondjuk ma reggel is volt egy műsor, amiben szerepeltem, és ott is az volt, hogy tulajdonképpen egymásnak magyaráztuk a technológiát a kollégákkal, de valójában ezeket a magyarázatokat mindenki megtalálja az AI-ban. Tehát ha érdekli, akkor tulajdonképpen ezt tudja használni, vagy mondok egy másik példát, van olyan ismerősöm, aki nulla programozási tudással már számítógépes játékot fejleszt gyakorlatilag 2 hónapja, és majdnem olyan minőséget gyárt, mint amit valaki 10 éves tudással mondjuk, és nem is egy ember, hanem mondjuk egy kisebb csapat. Tehát, hogy itt én azt érzem, hogy borzasztó intenzív és gyors ez a fejlődés, ami valahol kipuposodik, ugye ez a hullámos vonal, valahol pedig mindenféle körülmények hatására, ami nem biztos, hogy csak technológiai, pedig egy kicsit hátrábban.
2: Azon gondolkoztam, hogy lehet-e a fejlődésnek bizonyos szakaszait megállapítani? Tehát ugye nagyon sokszor beszélünk arról, hogy nagyon gyorsan fejlődik, de hogy vannak-e olyan szakaszok, hogy most már itt tartunk, most már ezt is tudja, vagy pedig értelmetlen erről beszélni?
0: Nem, abszolút van. Az látható volt, hogy amikor ugye volt ez a ChatGPT pillanat, ami csak bizonyos embereknek volt ilyen, mondjuk az átlag közönségnek volt ilyen pillanat, mert már az azt megelőző években is lehetett látni ezt a trendet. Ez annyira így volt, képzeljétek el, hogy 22-ben, ugye ez november, ha jól emlékszem, akkor jött ki a ChatGPT.
2: Bocsánat, Juditnak igaza volt, mert
1: igen, mert a műsor előtt beszéltünk, hogy 22 az ilyen szempontból az életünket teljesen megváltoztatta.
0: Igen,
1: a
0: igen,
1: hétköznapi ember életét.
0: Így van, és az én eseményem, az informatikai biztonság napja, az szeptember végén van. És szeptember végén, szeptember 20-valahányadikán emlékszem, hogy Achilles-szel voltunk, aki most ugye a MOL-nak az innovációs meg AI vezetője, ültünk a színpadon, és csináltunk egy olyan kísérletet, hogy bevontuk a GPT-t, 3-valahányast, ami akkor még annyi volt, ugye az OpenAI-nak az akkori modellje, bevontuk egy beszélgetésbe. Még nem a ChatGPT-vel, mert arról még nem tudtunk, hogy az lesz. Hanem egy beszélgetésbe bevontuk a színpadon, és a beszélgetésnek adtunk egy hangot is, és úgy nézett ki a dolog, hogy mi beszéltünk, és ezekre reagált az AI. Gyakorlatilag csináltunk egy ChatGPT-t a színpadon. És rá pár hónappal jött ki maga a ChatGPT. Ez egy ilyen pillanat volt valóban, és egy kicsit így meg is előztük a korunkat ezzel. Viszont amit ebből ki akarok hozni, az az, hogy attól a pillanattól fogva az emberek elkezdtek az iránt érdeklődni, és egyébként a vállalatokra is igaz, meg a kisvállalkozásokra, meg az államra is, hogy ezzel a cuccal mit lehet megcsinálni. És sorba jöttek a meglepetések, egyébként a kutatóknak is, meg a fejlesztőknek is, hogy nézd, ezt is meg lehet vele csinálni, meg nem is gondoltuk volna, hogy erre is képes. Szerintem a következő pillanatok azok voltak, és most nem darabolnám ennyire föl, csak visszaigazolnám, hogy teljesen jogos vagy valid volt a kérdésed, hogy jöttek azok, szerintem egy nagyon komoly lépés volt, amikor multimodálissá váltak ezek a modellek, tehát képeket tudtak értelmezni, majd képeket tudtak csinálni, hangot tudtak értelmezni, hangot tudtak csinálni, és így tovább. Tehát az összes olyan modalitást, amiben az emberek amúgy vannak, vagy amit most is csinálunk, hogy egymással hangban beszélgetünk például, ezeket már tudták kezelni, és szerintem ami egy fontos ilyen stáció, és ebben járunk most, illetve ezek körül járunk, az egyik az ágensszerű működés, ez az önálló működés, ez az automata működés, hogy elindul valami, és folyamatosan megy, nem kell megvárni az eredményét, és így tovább. És ami még egy ilyen fontos dolog, és ennek is már nagyon a mélyében járunk, az pedig ez az úgynevezett eszközhasználat. Tehát az, hogy úgy, mint ahogy egy valódi ember, ez a rendszer is hozzá tud nyúlni eszközökhez, és ha valami ez nem ért, akkor fogja ezt használni. És ha jobban megnézitek, ez tulajdonképpen kirajzol egy embert. Az embert, aki többféle módon tud kommunikálni, az ember, aki eszközöket tud használni, az ember, aki akkor is nekiáll valaminek, és nem hagyja abba a munkát, amíg be nem fejezte, és aztán emberek csoportja, vagyis ágensek csoportja, tökében nem történik más, mint ami egyébként is szokott, lemásoljuk az embert, a természetet, és valami olyasmit akarunk csinálni. Az az igazán meglepő szerintem ebben, és ettől lehet ez ilyen ütős, hogy eddig ezeket a kognitív képességeket, amiket most tud az AI és egyre jobban tudja, ezek idáig nem voltak műsoron. Idáig az izomzatunk volt műsoron, meg az, hogy milyen jól csinálunk meg egy feladatot, hogy milyen gyorsan, de nem, de tehát az Excel tábla, mondjuk ha már ilyen kognitív folyamatot nézünk, meg a könyvelő szoftver, az nem kezdett filozofálgatni, meg nem kezdett magától megoldani feladatokat, hanem abba beleírtunk valamit, ezt neki számolta. Na, ez változott szerintem.
1: Egyébként észrevesszük egyáltalán, hogy mikor vagyunk annak a határán, hogy a használat az biztonságos, vagy már veszélyeztet minket?
0: Az az igazság, hogy ugye, ha már itt a stációkról beszélünk, szépen lassan beérkeztünk abba az időszakba, amikor már nem feladatokat adunk ezeknek a rendszereknek olyan szempontból, hogy lebontjuk elemi lépésekre, hanem célokat határozunk meg.
1: És sokszor tehát átengedjük a döntést.
0: Így van, ez valójában döntések sorozata. Egyébként a munkatársainkkal is ezt csináljuk, a bárkivel, akikkel együtt dolgozunk, akikkel együtt élünk, azok is azt csinálják, mert magas szinten fogalmazunk meg feladatokat. Nyilván a vidd le a szemetet az egy egyszerűbb dolog, de mondjuk az, hogy legyen tiszta a lakás, az már egy bonyolultabb dolog. És ezért szerintem minél magasabb szinten fogalmazunk meg egy feladatot, annál nagyobb önállósággal kell rendelkezzen az AI ahhoz, hogy ezt végrehajtsa. És ezért, ahogy mondtátok is, egyre több dolgot átengedünk döntésben, vagy mondjuk úgy, hogy hasonlóan, mint ahogy a hadsereg is elkezdett használni automatizmust, ugye voltak ezek a stációk, hogy ez a man in the loop, man at the loop, man on the loop, ugye, hogy hol van az ember a folyamatban, hogy benne van, tehát megáll a folyamat, ha az ember nem dönt valamit, vagy csak felügyeli a folyamatot, vagy csak jóvá hagyja, vagy mondjuk már csak megnézi, hogy jól csinálta-e, mint egy felügyelő. És jobban belegondoltok, amikor egymással dolgozunk, akkor is így megy a dolog. Valakit megkérünk valamire, hogy csináljon meg egy feladatot, de látjuk, hogy így elemi feladatot tud, akkor rábízunk egy nagyobbat, aztán ha azt is jól csinálja, ötször egy idő után már meg se kérdezzük, hanem csak így mondjuk neki, hogy tedd a dolgod. Na, ugyanez van az AI-jal is, és így válik egyébként mindenféle elemben egyre inkább részévé a mindennek. Persze az Európai Unióban lévő törvény az jelenleg tiltja azt, hogy igazán kritikus folyamatokba bekerüljön, de nekem az a jóslatom, hogy egyre több ilyen kritikus infrastruktúrában is egyre mélyebbre integráljuk majd ezeket a elemibb és nagyobb ilyen AI elemeket, és innentől kezdve az a kérdés, hogy biztonságos-e, az több szinten felmerül, ott, ahol a döntéseket hozza, ott, ahol azt kérdezzük, hogy mi alapján végezel bizonyos feladatokat, és ami nagyon érdekes, nem akarnám túl filozofálni, mert ez egyik kedvenc témaköröm, de hogy ami miatt ez izgalmas, hogy valójában, amikor egy embernek, ahogy az előbb mondtam, odaadunk egy feladatot, ott is azért bízunk meg benne, mert már úgy többször beszélgettünk, normálisnak tűnik, igaz? Meg, hogy ilyen norma rendszerben úgy nagyjából ugyanabban gondolkodik, ugyanazt a nyelvet beszéljük, valószínűleg ez se biztos, valószínű. Szóval, hogy az AI-nál is ez van, hogy valójában akkor bízunk meg benne, hogyha hasonlóan csinál dolgokat, mint ahogy mi azt elképzeltük, hogy fog csinálni, és ezért az átláthatóságon, az elmagyarázhatóságon, transzparencia, stb. Komoly hangsúly van, és ezt egyébként a törvények is megkövetelnék. A kérdés csak az, hogy tényleg átlátjuk-e, és ennek meg az a válasz, hogy nem teljesen, meg nem mindig.
2: Ezzel azt akarod mondani, hogy ez egy folyamat, tehát, hogy mondjuk elkezdek dolgozni valamilyen AI asszisztenssel, és egyre jobban meg fogok benne bízni, amikor látom azt, hogy egyre több jó választ ad mondjuk nekem?
0: Ez biztosan így van, és szerintem nagyon sok ember tapasztalta már ezt meg a saját működésében is, még lehet, hogy nem is dolgozik vele, csak egyszerűen végeznek el, ha nem is feladatokat, hanem egyszer rábíz dolgokat, hogy mondjál recepteket, segíts innen eljutni oda, találd ki, hogy mit tudom én, mikor lenne a legalkalmasabb egy utazás, vagy honnan tudnék ilyen meg a papucsot venni, vagy ilyen kerítés.
1: De hát itt azért nem olyan nagy a kockázat, tehát azért azt tegyük hozzá.
0: Hát
1: ezeknél
0: függ.
1: A kérdéseknél.
0: Persze,
1: tehát egy hamis
0: van.
1: Biztonságérzetet adhat azért a komolyabb döntéseknél, akár vállalati szinten, vagy kormányzati szinten.
0: Én nem mondanám, hogy hamis ez a biztonságérzet, inkább én azt mondanám, hogy megszokunk egyfajta képességet ezektől a rendszerektől, és abban lehet probléma, hogyha ezt a képességet projektáljuk más dolgokra is, amiben nem biztos, hogy van ilyen képessége. Mm. Azt kell látni ezeknél a rendszereknél, hogy kicsit olyan úgy működnek ezek neurális hálózatok, mint egy ilyen vizsgázó diák, aki arra van kényszerítve, hogy muszáj mondania valamit. És ebből szokott lenni a probléma, hogy miután muszáj mondania valamit, ezért, hogyha nem jut eszébe az adott válasz, akkor valamit kitalál. Ez egy ismert jelenség, szerintem mindannyian vizsgáztunk már.
1: Halucináció, ugye? Amit
0: tapasztalunk. Igen, de ezt egyre jobban csökkentik nyilván, és mondjuk úgy, hogy meg van engedve az AI-nak már, hogy nemet mondjon, meg olyan dolgokat mondjon, hogy hát ebben nem vagyok teljesen biztos, annak ellenére, hogy a működése meg a tréningje az nem erre, nem e felé vinné. Tehát igen, ki tud alakulni ez a hamis biztonságérzet, de ez olyasmi lesz, mint amilyet egy jó kollégával szemben is úgymond kialakíthatunk, hogy én azt gondoltam, hogy ő ezt is meg tudja csinálni, aztán kiderült, hogy ja, mégsem tudta megcsinálni.
2: Többször felhoztad a kolléga hasonlatot, és pont ezt szerettem volna visszahozni, hogy a kollégákat is szoktuk ellenőrizni, hogy milyen, van-e valamilyen ajánlás, hogy egyébként hogyan lenne érdemes az AI-t csekkolni?
0: Uh-huh. Nagyon sok és eltérő megoldás van erre, ez a helyzettől függ, a feladattól függ. A legfontosabb szerintem mindig az, és ez talán egy olyan hiba, amit sokan elkövetnek, amikor ilyen AI projekteket terveznek, vagy bevezetnek, hogy nem táplálják meg megfelelő mennyiségű adattal, és nem győződnek meg róla, hogy az AI biztosan ezekből az adatokból dolgozik-e. Tehát nagyobb teret engednek neki, mozgásteret engednek neki, mert kényelmesnek tűnik, meg olyan szépen fogalmaz meg jókat, úgy tűnik, hogy jókat mond. Tehát ez szerintem egy nagyon nagy hiba, így az ez egyik módja annak, hogy az ember ellenőrizze. A másik módja az, hogy kell ezekkel a rendszerekkel különböző terveket, elképzeléseket iratni. Ha már említetted a kolléga ellenőrzését, ez is egy módszer, igaz? Az, hogy amikor azt mondjuk neki, hogy mielőtt elkezdesz valamit dolgozni, mutasd meg, hogy mit szeretnél csinálni. És hogyha látjuk azt, hogy ez valami értelmes irányba megy, akkor el lehet engedni, és időnként ránézni, hogy éppen mit csinálsz, és hogyan csinálja. Ugyanígy vannak olyan technikák, például más AI rendszerek használatával, amiben vissza lehet ellenőriztetni dolgokat egy-egy AI rendszerrel, tehát akár egymást is kérdezgethetik. Ugyanígy egyébként a különböző ilyen ellenőrzési audit technikákban is vannak ehhez hasonló dolgok, de az a helyzet, hogy nagyon sok tekintetben ezeken most dolgozik még a piac, és ilyen szempontból az én eredeti szakmám, a kiberbiztonsági szakma is egy pici lépés követésben, vagy lépés hátrányban van, mert nem tudnám nektek megállás nélkül sorolni a különböző szabványokat és audit módszertanokat, amivel ezeket a nagyon gyorsan változó és szuper, vagy legalábbis nagyon intelligens AI rendszereket ellenőrizni lehet.
1: Igen, egy nagyon érdekes kérdés, hogy milyen új készségekre lesz szükségünk ahhoz, hogy ne csupán használni tudjuk az AI-t, hanem ellenőrizni, illetve kritikusan értékelni is, és azt gondolom, hogy folytassuk innen. Egy rövid szünetet tartunk, majd innen megyünk tovább Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértővel. A szünet után én azt gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk a mesterséges intelligencia biztonsági kockázatairól, az adataink védelméről, valamint az emberi felelősség kérdéseiről is. Úgyhogy hamarosan innen folytatjuk, maradjatok velünk továbbra is.

0: ne menjetek el! A Business Lounge hamarosan folytatódik a Rádió Cafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Szeptember 9-től 12-ig Budapest Borfesztivál 2026 a Budavári Palotában. Idén 35. alkalommal költözik be az őszbor kulturális rendezvénye a Budapest Borfesztivál a magyar történelem egyik legfontosabb helyszínére, a Budavári Palota gyönyörű impozáns falai közé. A Borfesztivál látogatói újra megcsodálhatják Magyarország gazdag örökségét és felfedezhetik hazánk bor kiválóságait, a hagyományokat őrző épületek között sétálva. A rendezvény idén is a hazai borászok bor és pezsgő kiválóságaival, több szakmai programmal, borkulturális és gasztronómiai élménnyel várja a borok szerelmeseit. Idén a Budapest Borfesztivál egy különleges borutazásra invitálja a látogatókat. A fókuszban az amerikai kontinens tematikának köszönhetően a látogatók bejárhatják Észak- és Dél-Amerika legizgalmasabb borvidékeit. Szerdától szombatig 35. Budapest Borfesztivál a Budavári Palotában. Robi 50, Bércesi Róbert fél évszázados születésnapi szerzői estje szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Robi 50, azaz Bércesi Róbert, a Hiperkarma, a Blabla, a Biorobot dalszerző énekes gitárosa fél évszázados születésnapját szerzői estel ünnepli. Bércesi Róbert Gyulán született, majd komlói gyermekévei után majdnem pontosan 30 éve Budapestre költözött. 2000-ben megalapította a Hiperkarmát, amely aztán mindjárt az első cím nélküli lemezének dalaival meghozta számára a várva várt áttörést. Kemény drog használóvá vált, és a kábítószerek démoni szorításából 20 év után végre sikerült végleg megszabadulnia. Az azóta eltelt években sikert sikerre halmozva boldogan él és dolgozik élő példájaként, és ékes bizonyítékául szolgálva annak, hogy mindenhonnan, még a pokol legsötétebb bugyraiból is van kiút. Szombaton este Robi 50, Bércesi Róbert fél évszázados születésnapi szerzői estje a Magyar Zeneházában. Október 25-ig az örökkévalóság megörökítése a Szépművészeti Múzeumban. Hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek? A kiállítás az egyiptomiak által az örökkévalóság házainak nevezett templomok és sírok számára készített alkotásokból mutat be válogatást. Ezeket a tárgyakat ma műalkotásként őrizzük a múzeumokban, de egykor azzal a céllal készültek, hogy mágikus, rituális erejükkel segítsék az is isteni és a földi világ közötti kapcsolat megteremtését, illetve biztosítsák az elhunytak örökkévalóságban való fennmaradását. Így a mai ember számára nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem az egyiptomiak világképéről is tanúskodnak. Október 25-ig az örökkévalóság megörökítése a Szépművészeti Múzeumban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
3: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
4: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balance magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádiókafén.
4: A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport.

0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádió Cafén. A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport.
1: Már is folytatjuk a Business Lounge-ot, a mikrofonnál Kutasi Judit, illetve itt van Ritter Tamás is velünk a stúdióban. Vendégünk pedig a mai műsorban továbbra is Keleti Artúr, kiberbiztonsági szakértő, akivel eddig arról beszélgetünk, hogy hogyan épül be a mesterséges intelligencia a mindennapi működésünkbe, a vállalati működésbe, hogyan befolyásolja a döntéseinket, illetve hát, hogy azt is pedzegettük, hogy milyen új készségek, milyen új tudás szükséges ahhoz, hogy ezt jól használjuk. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ha azt mondjuk, hogy kockázat, akkor mennyire vagyunk tisztában a kockázatokkal szerinted, Artúr?
2: Az igazság, hogy miután én 30 éve foglalkozom kiberbiztonsággal, az az illúzióm, hogy majd az emberek így föleszmélnek, hogy vannak kockázatok, és ezekkel nekik foglalkozniuk kellene, ez már szerte foszlott. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az ember egy alapvetően pozitív ilyen funkció, bekapcsoló, kicsit ilyen életigenlő, feladatmegoldó, kíváncsi üzemmódban működik, és ennek az az eredménye, hogy egy csomó olyan kockázattal nem foglalkozik, ami ellenkező irányba mutat. Nem véletlen, hogy az emberiségek egy jelentős része nem biztonsági őr, meg rendőr, meg mindenféle egyéb. Tehát szerintem ennek ez az alapvető oka, és ezért én már nem is gondolom azt, hogy a legtöbb ember kiberbiztonsági kockázatokban gondolkodik, amikor az AI-jal kommunikál, viszont ettől még a problémák ott vannak. Ezek több rétűek, ez nagyon érdekes terület, mert hogy van egyfajta olyan kockázat, ami teljesen logikusnak tűnik, és talán először eszünkbe jut, hogy milyen adatokhoz fér hozzá a mesterséges intelligencia, mit kezd vele, és aztán ennek mi lesz a hatása. Ez azért izgalmas, mert idáig ugye mindenféle adatbázisokban, meg algoritmusokban dolgoztunk fel adatokat, és ott sem volt könnyű követni őket, hogy mi hova kerül, mi történik vele. Gondoljunk csak a közösségi médiára, meg annak a profilozó és egyéb képességeire, hogy ott már ott sem teljesen értjük, hogy lehet hagyományos, ha úgy tetszik, algoritmikus technológiákkal odáig eljutni, hogy már előbb tudja a közösségi platform, hogy én mit akarok holnap enni, meg venni, mint én magam. Na most ezt nyugodtan felszorozhatjátok akár 100-zal vagy 1000-rel. A neurális hálózatok így működnek, tehát oda bekerül egy információ, akkor azok lényegesen összetettebben, úgy tetszik, gondolkodnak erről a dologról, mert hogy a tanításuk során eleve már úgy épülnek fel, hogy nagyon sok fogalom és tartalom közötti összefüggést ismernek, és ezeket egyszerre tudják kezelni, vagy legalábbis nagyon gyorsan tudják kezelni, hasonlóan az emberhez. Tehát, amikor biztonsági kockázatokról beszélünk, akkor arról is beszélünk, hogy az oda berakott adat, tehát az AI-nak odaadott információ, az a mi történik az AI-ban. Ezt mennyire értjük, hogy ott mi történik, és hát ezzel vannak gondok, tehát nem teljesen tiszta, hogy mi történik egy ilyen adattal, hogy lesz az A adatból B adat. Matematikailag lekövethető, de a gyakorlatban ezek a rendszerek annyira összetettek, hogy nem biztos, hogy erre mindig tudjuk a megfelelő választ. És akkor van ez a fajta, hogy mit kezd az adatunkkal az AI, hova azt oda betettük, akkor azzal mi történik ott, és így tovább. És van a másik kockázat, ilyen nagy gombócokba gondolkodva, az pedig az, hogy maga az AI milyen kockázati tényezőket tud létrehozni. Például azáltal, hogy olyan nagy tudása van mondjuk az informatikai rendszerekről, hogy fel tud törni ilyen rendszereket. Ugye most az elmúlt fél évnek a legnagyobb felismerései az átlagember számára, sőt szerintem sok szakember számára is az volt, hogy na hát, hogyha jól tud programozni a mesterséges intelligencia, akkor jól tud feltörni rendszereket. Hát persze, hogy jól tud feltörni rendszereket, mert ismeri a hibáikat. És akkor a következő kérdés, hogy ennek a kettőnek a kombinációjából mit csinál, vagy mondjuk mit csinálnak azok a bűnözői körök, akik a világ harmadik legnagyobb GDP termelik problémákból, meg kockázatból, meg támadásokból, és ezért egy óriási jó bizniszt, a kiberbűnözés bizniszét működtetik, gyakran állami szinten, vagy állami támogatással. Na ezek az adatokból, meg az automatizációból olyan extra kockázatokat állítanak elő, amiből viszont már geopolitikai problémák, tényezők is lesznek, tehát nem csak ott, ahol a hadsereg használja a kibertámadásokat, hanem ott is, ahol mondjuk ezt már a hackerek csinálják. És innen következik számomra, ha így még egy absztrakció szinten följebb lépetek, a dolognak az ellátási láncokra és a szuverenitásra gyakorolt hatása, mert ha jobban belegondoltok, hogyha ma egy hacker képes megállítani mondjuk Ausztráliának a logisztikai rendszerét a hajózásban egy hétre, úgyhogy kb. A fél Ausztrália nem működött egy hétig, vagy ugyanezt elmondhatnám az USA-ban mondjuk a benzinellátásról és így tovább, vagy bankrendszerről Észtországban. Szóval, hogyha ezt egyébként hackerek meg tudják valósítani, akkor el tudjátok képzelni, hogy ugyanennek az automatizált verziója, ami magasabb szinten old meg feladatokat, ez a menj és törjél föl sok rendszert nevű parancs, kicsit leegyszerűsítve, de hogyha ezt az AI ilyen minőségben tudja csinálni, vagy ennél sokkal jobb minőségben tudja csinálni, ez viszont már olyan kockázatokat hordoz, ami túlmutat ezeken a milyen adat van benne, vagy milyen képességei vannak kérdésben, és világpolitikai, geopolitikai tényező lesz egy ellátási lánc kockáztatása miatt.
1: Lehet ennek egyébként határt szabni? Kiberbiztonsági szakértőként, hogyan értetted, lehet ezeket a kockázatokat valahogy minimalizálni? Mert említetted a 4 évvel ezelőtti rendezvényeteket, de hát ugye minden évben összeültek a szakmával. Beszéltek erről, hogy mit lehet hát tenni?
2: Folyamatosan erről beszélünk, és azt is meg kell mondjam őszintén, hogy még az én szakmámban is éveken át egy kicsit az volt a hangulat, hogy ugyan már ez az AI, ez egy ilyen hype, hogy el fog majd múlni, meg hát úgyse teljesíti azt, amit ígérnek, meg hát úgyis rengeteg energiát visz, majd ezt egyszer biztos lekapcsolja valaki. Ehhez képest pedig pár hónappal ezelőtt kijöttek azok a modellek, amik több ezer olyan sérülékenység, sőt 10 000 olyan sérülékenységet találtak rendszerekben, amelyeket eddig még senki nem fedezett föl, voltak köztük 10-20 éve a rendszer lévő hibák, milliószor tesztelték őket, mégsem találták meg, de az AI megtalálta. Tehát ezekről nem csak, hogy beszélünk, hanem én folyamatosan szirénázok. Képzeljétek el, hogy 2017-ben volt az első olyan ITBN, ahol már AI téma volt, tehát majdnem 10 évvel ezelőtt már elővettük, akkor tényleg korán volt ez, de már akkor is lehetett látni, hogy ha ez elindul, akkor ennek a nem is a vége, de egy bizonyos ponton már nagyon meg fog szaladni, tehát ez tök nyilvánvaló volt, és utána folyamatosan elővettük ezeket a témákat, és most arra odáig jutottunk, hogy már beszélni fogunk a honvédelmi miniszterrel, erről beszélni fogunk rengeteg államtitkárral, innovációs, mesterséges intelligenciával foglalkozó területekkel, rendvédelem témájával, és ezekről mind magas állami szinten is jönnek az eseményre, és erről beszélgetünk, meg hát itt van a piac, aki megoldásokat kell, hogy szállítson, itt vannak az auditorok, akiktől várjuk, meg a kockázatelemzők, hogy ezeket felmérjék, amit itt tőlem is kérdeztek ezeket a kockázatokat, akkor itt vannak az EU-val való kapcsolódásaink, lesznek olyan beszélgetések, ahol például arról azt a megoldást keressük, hogy ez hogyan kapcsolódik ez a szuverenitás kérdés össze Magyarország szerepével, mondjuk az EU-ban. Miben legyünk mi jobbak? Lehet, hogy pont ebben kellene jobbak lennünk, tök jó hackereink vannak. Lehet, hogy ez a mi útunk, hogy mi legyünk ennek a biztonságnak a megvalósító, ez egyébként marha messze vagyunk, de a lényeg az, hogy igen, ezekről folyamatosan beszélgetünk minden évben, több 1000-1500-2000 ember, és most egyébként a Bálnában leszünk, ami külön izgalmas terület, és sok szálon kötődik a honvédelemhez.
3: Egyébként te hogy látod, hogy Magyarországon ez a védelmi fejlettség, ez milyen szinten van? Nyilván tökéletes soha nem tud lenni, ezt értem, de...
2: Hát nézd, azután, ami a külügyminisztériumban, meg az államkincstárban, meg még itt sorolhatnám, hogy mi minden helyeken történt, meg a Kréta rendszerben, meg a EST-ben, meg a... és így tovább. Szerintem nem mondhatjuk azt, hogy jól áll a magyar kiberbiztonság.
1: Van még feladat, igen, kiberbiztonság terén.
2: Hát hogy ne lenne? Tehát ezeket mind meg kell csinálni, viszont azt hiszem, hogy az a lényeg, hogy hogyan állunk hozzá. És hogyha már azt mondtuk, hogy elmagyarázható kell legyen az AI meg transzparens, akkor azt is ki kell szerintem mondanunk, hogy nem milyen köldök nézegetve, hanem előre tekintve, de igenis hasonló módon kell kommunikálnunk. Például az incidensek nyilvánosságra hozatala az egy ilyen téma, minden évben visszajön az ITBN-en. Én 10 sok évvel ezelőtt Hollandiában már nagyon jó példákat láttam erre, ahol például az állam, a hacker közösségek, a jogászok, az újságírók, azok megegyeztek abban, hogy mit csinálunk akkor, ha incidenssel találkozunk. Nem dugjuk el, nem próbálunk meg úgy csinálni, mint hogyha nem létezne, nem beszélünk mellé, nem hallgatunk, nem fenyegetőzünk jogásszal, meg rendőr, hanem megpróbáljuk közösen megoldani a problémát. Na és hát azért most tudjátok, sok témában van ez a műsorszám, hogy kellően önreflexív-e a társadalmunk, meg az emberek, és vajon tök érdekes, hogy az AI-tól elvárjuk azt, hogy hát ne legyen túlságosan kedves hozzánk, csak amennyire kell, meg legyen kritikus, meg adjon visszajelzést, de csak olyat adjon, amilyet nem tudom micsoda. Ehhez képest az emberektől meg nem várjuk ezt el. Szerintem mi emberek is kell, hogy tanuljunk ezekből a dolgokból, és pont ezért érdekes, hogy itt az AI meg a kiberbiztonság kapcsán is előkerül ez, hogy Magyarország ebben hogyan áll. Rengeteg feladat van, és nem csak az, hogy szabályozzunk, mert azt egyébként tök jól tudunk, hanem az is, hogy tényleg szembenézzünk magunkkal, meg megnevezzük azt, hogy ki miért felelős, meg mondjuk egy kicsit talán a saját felelősségünket is keressük dolgokban, ne csak szakértsünk más problémájában. De azt hiszem, hogy ez kimutat a kiberbiztonságból, ezt más területekre is el lehetne mondani.
3: Tehát, hogy azt mondod, hogyha esetleg mégis megtámadtak minket, vagy ellopták az adatainkat, akkor egyébként ne szégyeljük, és hogy azt arról beszéljünk, mert hogy az lehet, hogy példa lehet másnak.
2: Jól kell róla beszélni. De abszolút jól értetted, igen, kell róla beszélni, mert mindenkit feltörnek, tehát iszonyat, tehát el is említettem, hogy olyan üzletté vált ez a dolog, teljes iparágak épültek rá, képzeljétek el, hogy a hacker világban, a kiberbűnözői világban kiszervezett szolgáltatásként nyújtják a támadási képességet más hackereknek, vagy más támadóknak, és minőségbiztosító rendszerek vannak, ügyfélszolgálatok vannak, versenyeznek egymással a különböző szervezetek, hogy ki tud jobb feltörő rendszereket csinálni, és erre most még rápakoljuk az AI-t is. Tehát egy ilyen szervezettségű és ilyen nagy biznisszel szemben szerintem csak összefogással, meg őszinteséggel lehet fellépni. Az ITBN-en is ezt csináljuk mindig, idén pont ezért hívjuk seregszemlének, mert azt várjuk, hogy mindenki itt legyen. Viszont ez csak őszintén lehet, mert ha mindenki oda megy azzal, hogy majd más valaki megoldja, ugye? Ez nem lesz megoldás. Szerintem csak így lehet végeredményre jutni, és persze kicsit most elsodródtunk itt az AI-tól, de ha jobban belegondoltok, minden olyan tulajdonság, amit az elején mondtunk az AI-ról, hogy ez csapatban hogyan dolgozik, saját magával folyamatosan fejlődik, megold, magas szinten fogalmazunk meg problémát, és azt lebontja elemekre, tervet ír róla, végrehajtja, stb. Na, hát így kellene az embereknek is működni tulajdonképpen.
1: Igen, hát ha jól értem, akkor vannak sürgető etikai dilemmák, van sürgető szabályozási igény, hogy az AI fejlődését ne bénítsuk meg, de közben az emberek biztonságát meg a jogait se rendeljük alá a technológiai versenynek.
2: Ezt nagyon jól látod, pontosan ez egy ilyen feladat. Talán azt még hozzátenném, hogy most itt ostorozgatom magunkat, mint embereket, hogy mitten lassan haladunk, viszont amit most az előbb mondtál, az egy olyan probléma halmaz, amit az emberiség soha nem tudott rendesen megoldani. És ennél szerintem nem kisebb, hanem hasonlóan nagy, de hogy is mondjam, hétköznapinak tűnő feladatok, mint például a klíma problémák, a túlnépesedés, a háborúk, a stb. Még ebben se tudtuk ezt megoldani. Na hát akkor az AI-ban, ami ilyen tempót diktál, nekem vannak komoly kételjeim, hogy ezt a tempót tudjuk el majd tartani, de muszáj lesz. És azt is hozzá kell tennem, hogy egy csomó olyan etikai probléma, dilemma, kérdés merül fel, amire már eddig is kellett volna megoldást találnunk, és ha belegondoltuk, a világon van több mint 30 különböző normakategória, meg rendszer, tehát most mi beszélgetünk egy európai, nyugati civilizációs oldalról, mondjuk az Európai Unióban, de nem minden az Európai Unió. Jelenleg az USA meg Kína vezeti az AI fejlesztést, amit ők normának gondolnak, mondjuk az USA-ban a fejlesztést, a kapitalizmust, az üzlet mindenek fölött, meg az ember élet mindenek fölött gondolkodást, Kínában máshogy gondolkodnak erről, és most jelenleg ez a két csapat tolja ezeket a fejlesztéseket, tehát igenis ezeket az etikai dilemmák mellett olyan komoly gazdasági, meg geopolitikai válaszokat kell találnunk az EU-ban, amik nagyon emberpróbálóak. Tehát ez nem egy egyszerű, sem gazdaságilag, sem emberileg, sem politikailag, nem egy egyszerű kérdés.
1: Egy rövid záró kérdésre maradt időnk, és mondtad, hogy mindenkit feltörnek meg, hogy már iparágak épülnek mindenre, de hogyha visszatérünk az egyén szintjére, mi az az információ, amit te mondjuk semmiképpen nem adnál meg egy AI rendszer?
2: Most megfogtál, mert én azt gondolom, hogy szinte mindegy, hogy én erre most mit mondok, hogy én mit adnék meg mit nem adnék meg, előbb-utóbb minden információt megadunk az AI-nak. Egyszerűen azért, mert azt érzem, hogy, és azt fogja érezni az ember, hogy egyre jobban segít neki, például amikor a Google meg az OpenAI szinte egyszerre jelenti be azt, hogy itt van az egészségügyi alkalmazás, amiben már fel tudod tölteni az összes adatodat. Én is, amikor kijöttem legutóbb az orvostól, és láttam az EKG-mat, mit csináltam először, persze kitakartam a nevemet, rutinból.
1: De azért jól megkérdezted, hogy...
2: Hát persze, hogy megkérdeztem. Hát persze. És ha jobban megnézitek, már kezd előállni az a helyzet, amikor mondjuk a vállalati döntésekben már nem biztos, hogy a tanácsadót hívja először az ügyvezető, hanem megkérdezi az AI-tól. A mentális kérdésekben second opinion a pszichológus. Most már lassacskán kezd az orvos is egy picit ilyesmi területre tévedni, vagy kerülni, hogy...
1: Jogi kérdések is sorolhatnánk.
2: Az jogi kérdés, és a többi a könyvelés, a stb. Édesanyám 77 éves, egy iPad-del és egy izével, két AI-jal felszerelve, már nem nagyon kérdezi meg az ügyvédet. Egyszer-kétszer a könyvelőt, meg ilyesmit. Hát, látod, de haladunk előre. Szóval szerintem ez nem azt jelenti, hogy én most azt mondom, hogy mindent töltsünk fel, én csak azt gondolom, hogy kellő odafigyeléssel, megfelelő AI kiválasztásával és ügyes saját megfontolások berakásával szerintem nagyon sok adat föltölthető az AI-ba, de mondjuk fizessünk előre, nézzük meg a különböző ígéreteket, hogy mit mondanak az AI, fejlesztjük azzal kapcsolatban. Például, hogy csak mondok egy példát, mondjuk a Google Workspace-be alattfutó Gemini-nál az az ígéret, hogy azt nem használják mondjuk semmilyen tréningezésre és hasonlókra, tehát ezekre azért érdemes odafigyelni, hogy mondjuk, ha valamit nem akarunk föltenni, amire úgy gondoljuk, hogy nem tartozik másra, akkor nézzük meg, hogy melyik AI mit ígér ezzel kapcsolatban, hogy melyik fejlesztő mit ígér.
1: Folytassuk majd legközelebb innen. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, mert hogy egyébként rengeteg témát ad még ez a terület. Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértő volt ma a Business Lunch vendége. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.
1: És hát ez volt akkor ma a Business Lunch. Ritter Tamással együtt köszönjük, hogy velünk tartottatok. Találkozunk két hét múlva. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
3: Sziasztok!

0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Nyilvánosságra hoztak néhány titkosított kormányhatározatot, letartóztatták Fási Ádám feleségét, megjelent az országban a Baromfi Pest is, évtizedek óta nem volt ilyen. A mai 34 fokos kánikula után holnap befelhősödik az ég, többfelé lehetnek záporok, élénk lesz a szél. Napközben 21-29 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány ma nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, vagyis titkos, úgynevezett 3000-es kormányhatározatok egy részét. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos anyagok kerültek ki a kormány oldalára, amelyek összesen mintegy 65 milliárd forintról szólnak. Az Orbán kormányok a nyilvánosságra hozott 14 határozatban jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről döntöttek. Letartóztatták Fási Ádám feleségét, őt, illetve a Munkácsi Art Kft. Tulajdonosát és egyben cégvezetőjét is bőszövetségben elkövetett költségvetési csalással, illetve hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják, amiért fiktív számlákkal igazolták, hogy határidőre elkészült a Kész szív lélek, Magyar Kortárs Művészek Nyomában című alkotás első két része. A döntés ellen mindkét gyanúsított fellebbezett, így az nem jogerős. A projekt első két epizódjára a cég a Nemzeti Kulturális Alap egyedi támogatási keretéből 82.550.000 forintot kapott, a harmadik és negyedik részre a volt kulturális miniszter Hankó Balázs a saját keretéből utalt ki további 89.9 millió forintot. Jelentősen lassult a budapesti lakások drágulása. A tavaly augusztusi 21%-os éves drágulási tempó mostanra 7% alá, vagyis harmadára csökkent az ingatlan.com friss elemzése szerint. Szeptember elején Budapesten a használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1.410.000 forint volt. Még mindig nagyon kevés magyar fiatal szerez diplomát. 2005 és 25 között 19,6-ról 32,6%-ra nőtt. A 25-34 éves korosztályban a felsőfokú végzettséget megszerzők aránya, ezzel azonban még mindig a harmadik legalacsonyabb arányt képviseljük az Európai Unióban. Az uniós átlagban a felsőfokú végzettségű fiatalok aránya 20 év alatt 27,2-ről 44,8%-ra emelkedett. Aggasztó ütemben nő az elektromos rolleresek által okozott közúti balesetek száma. Az év első 5 hónapjában 61%-kal több személysérüléses balesetet regisztráltak, mint egy évvel korábban. Közben visszaesett a kötelező rollerbiztosítások iránti kereslet, és a szabályozás szigorítása is napirendre kerülhet, írja az Economics. Megjelent az országban a baromfipest is. A vírus jelenlétét 2 állományban mutatták ki a Bács-Kiskun megyei Fülöpházán. Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő a baromfipest is. A fertőzés az állományokban gyorsan terjedhet, súlyos megbetegedést és elhullást, jelentős gazdasági károkat okozhat, jelezte a Nébih.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Holnap egy hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de napközben egyre kevesebb helyen lesz majd eső, zápor. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Ez itt a zsebrádió.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskünöm tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszos api melegítő tornacipő.
2: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: Web Rádió. Itt a földön és külföldön.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: Megmondom, hogy kik azok, akiknek sose köszönünk meg semmit, sose ünnepeljük őket, pedig járna nekik. Eddig mi még szinte soha, de soha nem merül föl, sőt, nem is szinte, hanem soha nem merült még föl, hogy megünnepeljünk valakiket, hogy büszkék legyünk rájuk, pedig sokkal, de sokkal többet köszönhetünk nekik, mint a felfedezőknek, meg a tudósoknak, meg az opera énekeseknek, meg a kabaré dízőzőknek. Ők az igazi történelmi személyiségek, ugyanis a királyokhoz képest, csak a királyok azok hozzájuk képest csak ilyen aranykalapos senkik. Bizony, az ős emberekről beszélek. Ugye, hogy igazam van? Igazam van, vagy nincs igazam? Igazam van. Ők a legfontosabb őseink, sokkal többet tettek értünk, mint a királyok, meg a tudósok, meg a felfedezők, mert miattuk vagyunk itt. És miattuk tartunk ott, ahol tartunk. Ha az ősemberek nem melóztak volna annyit, akkor most űrhajósai se lennének, meg űrállomásunk se, sőt, hét robotunk a Marson meg egyáltalán nem lenne sem.
0: Megáll az eszem.
2: Egyszerűen nem megy a fejembe, hogy hogy lehetünk ennyire udvariatlanok és figyelmetlenek és érzéketlenek és szívtelenek az ősemberekkel. Mindenek van napja, de az ősembereknek nincs. Hát az ősgyerekeknek meg pláne nincs. Pedig nekik is elég sokat köszönhetünk, hiszen nem figyeltek volna oda az ősisiben, az ős pedagógusra, akkor most nekünk még mindig egy fán kéne csüngenünk, és nagyjából arról szólna az életünk, hogy valahogy próbáljuk meg elkerülni, hogy ma délután megegyen egy oroszlán.
0: Régen minden jobb volt.
2: Én valahogy úgy gondolom, hogy kellett lenni az ősembereknek valamilyen ősiskolájának, ahol az őseink, az ősgyerekek megtanulták, hogy hogyan kell modern, korszerűen gondolkodó ősembernek lenni. Igen, ti is ezt tanuljátok az iskolában, a különbség nagyjából csak annyi, hogy az ősembereknek nem kellett annyi történelmet tanulni, mert nem volt előttük semmi. Na, ezzel szemben érdekes lenne megtudni, hogy az ősisiben, ami biztos egy barlangban volt, ahol reggelente összegyűltek az ősgyerekek, nyilván zajongtak, volt, akinek az őspanni néni elmondta, hogy ezerszer megtiltottam már, hogy behozd a kardfogú tigrisfogat a tambarlangba, mert veszélyes. Na, aztán elkezdődött az őssuli, gondolom volt környezetismeret óla, hogy a gyerekek meg tudják különböztetni a mamutot a fától, meg az édesapjukat a medvétől, meg a páfrányokat, meg hogy tudják, hogy melyik gyökeret és magukat érdemes kikaparni a földből is megenni, és melyikeket nem érdemes megenni, mert a múltkor például nevű ősember annyira fölpuffadt, hogy úgy kellett lepkehálóval lehalászni a barlang tetejéről, és két napon keresztül folyt a nyál a szájába. Bizony. Azért mondom, hogy a ősen nevű ősember, mert az igazi ősős emberek elég béna. Nem igazán tudtak beszélni. De ezt majd elmesélem később. A varázsszó az Ádám csutka.
0: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
2: Ja, szóval ugorjunk vissza. Vannak ilyen növények, amiket nem érdemes megenni. Én egyszer a barátaimmal megvicceltem egy barátunkat, és betettünk egy szobapáfrányból egy darabot a bablevesébe. Nem tudtuk, hogy ez a páfrány enyhén mérgező, ezért a Jenőnek, aki a barátom, és ő az, akit kivicceltünk a páfránnyal, egész este folyt a nyál a szájába.
3: Viccelünk, apuka, viccelünk?

0: A Zsebrádió arra is választ ad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Persze az Among Us-ozáshoz kell valami elektromos kütyű. Lehet egy okostelefon, vagy lehet egy tablet. Ha hiszitek, ha nem, ez a két dolog mind egy pasashoz köthető. Ő az almás fickó. Nem a fáról leesős almás, az a Newton, hanem a beleharapott almás, vagyis az Apple, tehát Steve Jobs. Ő nem volt sem mérnök, sem pedig feltaláló, sem pedig programozó, hanem egyszerűen csak egy pasas, akinek voltak ötletei. Mindig megtalálta azt a szakembert, aki az ötleteit a legjobban, a legpontosabban meg tudta valósítani. Víziói voltak. Előre látta, hogy hogyan fog fejlődni a világ, és azt is felismerte, hogy hogyan tudja ő irányítani a fejlődést. Ez a Steve Jobs menővé tudott tenni egy zenelejátszógépet. Kifejlesztette az okostelefont és a tabletet, és még egy csomó mindent. Nagyrészt neki köszönhetjük, hogy gyakorlatilag az egyik testrészünké vált a telefon. És hogy hozzá vagyunk nőve a kütyüjeinkhez, és nagyon nehezen tudunk róluk lemondani, ha már egyszer rákaptunk az ízére. Szóval elég nehéz eldönteni, hogy hálásak legyünk neki, vagy fújoljunk, pláne, hogy elviselhetetlen pasas volt a munkatársai szerint, de egy dologért mindenképpen jár neki legalább három táncolónyúl. Ez pedig az, hogy ő alapította meg a Pixar nevű céget. Ismerős? Eredetileg ez a Pixar nevű cég egy számítógépet árult, ami rajzolós programokra volt tervezve. Ezért dolgozott náluk egy fickó, hogy készítsen rövid rajzfilmeket, hogy megmutassák a vevőknek, hogy milyen szuperül működik ez a gép. De a gép túl drága volt, túl sokat nem is tudtak belőle eladni. Viszont ezek a filmek nagyon jól sikerültek. Ezért végül úgy alakult, hogy hagyják a számítógépek eladását a fenébe, gyártsanak inkább csak rajzfilmeket. Így született meg először a Toy Story. Ezt követték a Szörnyerté, a Némo, a Hihetetlen Család, a Verdák, a Lecsó, a Voli és még egy csomó szuper sikeres animációs film. Miért lettek ilyen sikeresek? Mert egyrészt a Pixar filmekben mozogtak először tényleg élethűen, három dimenzióban, szóval úgy, mint a valóságban a figurák. Másrészt egyik Pixar szereplő sem tökéletes. Egyik főhős sem teljesen jó vagy teljesen rossz. Olyanok, mint az igazi emberek. És ettől igazán szerethetők. Biztos ezek miatt nyertek olyan sok Oscar-díjat.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: Laposföld.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
2: Laposföld.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: A barlangrajzok idején senkit nem érdekelt, hogy a föld milyen. Utána gömbölyű volt, aztán lapos, aztán egy ideig újra gömbölyű, most úgy néz ki, hogy megint lapos.
1: 2.
2: Tök mindegy, hogy lapos vagy nem. Az Érdi emelkedőn akkor is vissza kell váltani a kettesbe.
1: 3.
2: Ha figyelembe vesszük a Himaláját és a Marianna árkot, akkor lehet, hogy lapos a föld, de baromi vastag.
1: 4.
2: Az emberek nagyon sokféle dologban hisznek, de félni csak akkor kell tőlük, ha már egyházuk is van.
1: 5.
2: Ha zavar téged, hogy egyesek szerint lapos, akkor mit szólsz ahhoz, hogy mások szerint egyáltalán nincs is?
1: 6.
2: Egyébként a térképen tényleg lapos a föld.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Logika?
1: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
3: Zsebrádió!
0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
4: Biztos volt az ős suliban, a tamborlangban környezetismeret. Tuti, hogy volt kőtan, mert az ősembereknek nagyon jó kellett ismerni a köveket, hogy melyiket érdemes pattintani, meg melyiket nem. Hogy melyikből lehet jó lándzsahegyet csinálni, mely jó hegyes, és melyikből csak jó szakócát, mely jó nehéz. Ehhez gondolom kiegészítő foglalkozásnak biztos lehetett fakultálni például állatbéltanra, hogy melyik állatbéllel lehet jól kötözni, és melyik nem jó a kötözésre, de finom. Nem mindegy, hogy az ember miből rakja össze a szakócáját. Tehát kellett valamiféle technika vagy gyakorlati foglalkozásnak is lenni, amikor a gyerekek összerakták az első kisméretű gyermekszakócájukat. A szakóca egyébként olyasmi, mint egy nagyon béna és ronda balta, tulajdonképpen nem olyasmi, hanem az. És úgy néz ki, hogy egy botra állatbéle vagy valami ilyesmi zsineggel rá van kötve egy nagy kő. A szakóca egymás, vagy egy ránk támadó vadállat fejbevágására alkalmas, de semmi másra. Viszont nehéz. És itt jön a nagy kérdés, a rajz. Rajzot mindenki szereti, mert a rajz alkotás, a rajz szabadság, a rajz elfoglaltság, és a rajz kihozza az emberből a legjobbat.

0: hanem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Képzeljétek el, hogy 1620. november 11-én kikötött egy hajó, mit úgy hívtak, hogy Mayflower, és leszállt róla 41 ember. Ezek az emberek férfiak voltak, és mint minden rendes férfi ember, aki egy új föld területre érkezik, azonnal megalapítottak valamit, amit ma már úgy hívunk, hogy Amerikai Egyesült Államok. Jó, nem egészen így volt, de kivonatos formában mesélem el, úgyhogy így volt. A lényeg, hogy ők voltak az alapító atyák. És most legyen az, hogy ezen egy picit elgondolkodunk. Mert ugye, 1620-ban az még nem úgy volt, hogy felülök a Concorde repülőgépre és 5 óra alatt letudom a Párizs-New York viszonylatot, hanem úgy, hogy ezek a bátor és nem utolsó sorban hódítani vágyó férfiak elindultak Angliából, és kb. Sosem tértek vissza. Nem tudom, mi célból mentek oda, de az biztos, hogy amikor belekezdtek az államalapításba, azt gyorsan megértették, hogy ez nem 2 hét. Na és itt jön a Bibi. Ezek ugye 41-en megérkeztek az új hazába, ismertebb nevén Amerigóba, és államot alapítottak. Ezért a mai amerigóiak nagyon hálásak, és úgy hívják őket, hogy alapító atyák. Amit én viszont nem értek, hogy hol vannak az alapító anyák. Mert ugye, anélkül, hogy nagyon belebonyolódnánk a részletekbe, az azért világos, hogy államot alapítani nők nélkül azért is nagyon nehéz, mert a férfiakból álló állam az csak addig van, amíg ezek a fickók meg nem halnak. Szóval, nagyon körültekintően kell államot alapítani. És most akkor vagy az van, hogy mégiscsak hazamentek nőkért, mert csajozni államalapítás közben is kell, sőt, akkor kell igazán, vagy az van, hogy nem 41 volt a létszám, csak ezt elhallgatják. Tudom, kijött belőlem az egyedülálló kutyájával élő New Yorki nő, de ettől ez még fura. Egy árva szó sem esik az alapító anyákról.
0: Az eszem megáll!
1: Egyébként ez a Mayflower nevű hajó a mai Massachusetts állam partjainál kötött ki, amely államnak az a nevezetessége, hogy nekik van a leghosszabb földrajzi elnevezésük. Mármint nem az, hogy Massachusetts, hanem egy tavat hívnak így. Érthető okokból az emberek csak Webster-tónak hívják, de a hivatalos neve, megpróbálom, Chargogagogamanachaugaugchaubunagungamaug-tó. A név indián eredetű, és nem túl nagy meglepetésre a név jelentése tisztázatlan. Na-na! Egyértelmű, hogy az indiánok totál hülyének nézték az alapítóatyákat, amikor megkérdezték tőlük a tó nevét. Lehet rá büszkének lenni, de ilyen név nincs, az egészen biztos.

0: kislányom, hogyha nem alszol itthon, és ott valami baj van, ahol vagy, értesz, valami disznóság, akkor ugye nem ijedsz meg, hogyha valaki elővesz egy csőgörényt.
1: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
2: Hallo, tschüss, ich bin Günther Tag, und elmond ma neked, mi az a csőgörény? A csőgörény eine kleine pici bütös állat, és akkor kell neked a csőgörény, mikor anyukád a mosogató kádba megépíti a nagy Bauhaus dökut. Az már nem megy le ott a víz, és akkor te hozod a csőgörény, bedugod a lyukba, és a csőgörény kizabálja a dugót a lyukba. Amikor már van folyás, akkor a csőgörényt elrakhatod de zárdel, mert tud harapni, és egyébként nagyon büdös. Most már tudod, mi az a csőgörény? Használd bátran, de legyél óvatos. És ne feledd, a jó bakács egyszer mér, kétszer vág.
3: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
4: Zsebrádió!
5: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
0: Nem is olyan nagyon régen, Spanyolországban egy történet szerint egy kislány felfedezett egy barlangban barlangrajzokat. Ezek az úgynevezett altamirai barlangrajzok. Ősbőlényeket, ősállatokat és ősembereket ábrázolnak, amiket egy ősember rajzolt föl egy barlang falára. Na, megtalálták. Erre minden tudós és minden felnőtt elkezdett ünnepelni, és együtt kitaláltak egy felnőttet, mert csak az volt a fejükben, hogy ez tuti, hogy egy ősművész. Hogy ő is felnőtt volt, aki művészkedett, egy művész ősember, és főművészkedte ezt a képet a falra. Eszükbe se jutott, hogy éppenséggel ez valószínűleg egy ősgyermekeknek fenntartott tombarlang, ahol nem törölték le óra után a táblát, ahol az őstanár itt tanította meg a kis, édes, csecsmő ősember gyerekeknek, hogy melyikek azok a dolgok, amiket érdemes elkerülni a jövőben, például mamut. A felnőtteknek az a fixa ideája, hogy a világ róluk szól, és minden csak felnőttek csinálnak, de ez marhaság. Az is lehet, hogy az altamirai barlangrajz tulajdonképpen egy graffiti vagy gúnyrajz, amiben egy ősgyerek az állandóan hangosan horkoló alvó ősszomszéd bácsit, az ősember bácsit cikizi, mert mindenki tudja, hogy mennyire betolt a múltkor egy kartfogútól, vagy valami ilyesmi. A felnőtteknek mindig önmagukról szól a világ, és nekik az a meggyőződésük, hogy ezt a barlangrajzot egy ősművész festette. A gyerekek eszükbe se jutottak. Ezek szerint, ugye, most figyeljetek, ha logikusan végig gondoljuk, akkor 10 000 év múlva a felnőttek olyan lakásrajzokat fognak találni, amikor majd kiássák a házainkat, amiben a ti apukátok autókat, meg villamosokat, meg trolikat rajzolt. Hülyeség, a felnőttek nem rajzolnak a falra. Ugye? Na, ez a legnagyobb baj velük. Ha többet rajzolnának, akkor eszükbe jutna, hogy milyen volt gyereknek lenni, és mennyivel jobb volt. Yeah!

mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three,
0: a következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
5: Melát nagyon éhes.
1: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
6: Hát az autósok szívhatják a fogukat, megint egekben a benzin, és különösen egekben a dízel ára. Ha szeretnéd tudni, drága hallgató, hogy ez miért van így, akkor hegyezd füleid, mert megkérdezzük Grád Ottótól, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárától. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
6: Az első kérdés talán az, hogy meghökkentő, hogy nálunk olcsóbb az üzemanyag, mint a régióban. Ez hogy fordulhat elő, miközben ugye ezt az ártámogatást, vagy ársapkát, ezt kivezették időközben a politikai döntéshozó?
7: Tehát azért az fontos tudni, hogy nem olyan mértékben olcsóbb, mint a védettáras időszakban volt. Természetesen vannak árkülönbségek, vannak azért olyan országok a környezetünkben, ahol nagyjából a mi árszintünkön, vagy éppen alacsonyabb is. Az fontos tudni, hogy az árak azért az összehasonlításban ugye nagyon függnek attól, hogy éppen hogy áll az adott ország devizája, hiszen ezeket az árakat euróban hasonlítjuk össze, vagy hasonlítják össze. Eltérőek az adózási feltételek, tehát igyekeztünk, és ugye ez egy kormányzati elvárás volt hosszú távon, hogy nagyjából a régiónak megfelelő, de inkább a régiós ár átlagánál alacsonyabb szinten legyen az üzemanyagár. Jelen pillanatban is ez így tapasztalható, nem túl szerencsés, és ehhez azért hozzátartozik, hogy ez a nyomott ár, ami jelen pillanatban a hazai töltőállomások áraiban tapasztalható, sokáig azért nem lesz fenntartható.
6: Ez egyébként attól van, hogy erős a forint, és akkor a dollárban számolt olaj- és üzemanyagárak nyomottabbak?
7: Hát ugye, ha euróra kell átszámolni, ugye akkor óhatatlanul is számít, hogy mennyire erős vagy éppen gyenge a forint az összehasonlításban. De én azt gondolom alapvetően az eltérő adózási feltételekben, illetve abban látom én a különbséget, hogy a hazai töltőállomásoknál jelen pillanatban a valós piaci árnál azért alacsonyabb szinten van az üzemanyagára, kimondottan egy olyan pszichológiai hatásnak köszönhetően, hogy a vállalatok, vállalkozások mindenképp szeretnék elkerülni bármiféle kormányzati beavatkozás újbóli megélését, hiszen pontosan tudják, és sajnos nem volt olyan régen, amikor ezt a gyakorlatban is tapasztalni kellett, hogy milyen hatása tud ennek lenni az ellátási rendszerre, milyen hatása tud lenni az árakra, és főleg milyen hatása tud lenni az importra, ami ma különösképpen fontos az ellátás szempontjából.
6: Igen. Még egy kérdés ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy egy ilyen önmérsékletről van tehát szó, és ez nem indít be üzemanyagturizmust a piac törvényeinek megfelelően, ami aztán megint egy kereslet, és ezen keresztül talán árnövelő tényező is lehet pluszban?
7: Biztos, természetesen az árkülönbség ilyen szempontból fontos, mert kell egy akkora árkülönbségnek lenni, amiért megérje már többet autózni, vagy éppen határt lépni egy-egy tankolás érdekében. Némileg érezhető ilyen hatás, ezt is azért el kell kerülni, hiszen teljesen egyértelmű az, hogy akkor, amikor az ellátás a hazai fogyasztók számára is komoly feladatot jelent, hiszen a finomító most már egy éve, hogy csökkentett kapacitással működik, tehát sokkal komolyabb részarány képvisel az ellátásban az import, a termékimport. Egy ilyen helyzetben mindenképp el kell azt kerülni, hogy a hazai fogyasztók mellett még az úgynevezett üzemanyag turizmus okán külföldi vásárlók igényeit is ki kelljen elégíteni, hiszen ez a többletmennyiség mindenképpen nehézséget okoz fizikai oldalon is, arról nem beszélve, hogy ennek a beszerzése szintén nem olcsó, hiszen az importárak rendkívül magasak köszönhető a világpiaci helyzetnek.
8: A kormány szerdán olyan ígéreteket válthat valóra, amelyek elsősorban majd a dízeles autók vezetőit érinti, valamint az agráriumot és más szektorokat, akik nagy mennyiségben fogyasztanak ugye dízelt. De ha a kormány ezt a célzott támogatást megadja a dízelautósoknak, az valóban enyhítené a lakosság terheit, vagy inkább csak elodázná a problémát?
7: Nehéz a kérdésre válaszolni, hiszen nem lehet ma még azt látni, hogy milyen módon fog ez megvalósulni, hogy fogják kivitelezni ezt a fajta speciális támogatást. Egy biztos, az sem igazán szerencsés a jelenlegi helyzetben, hogyha bármiféle általános adócsökkentéssel csökkentenék az árakat, hiszen ahogy az előbb is említésre került, még komolyabb üzemanyag turizmust váltanak ki, tehát az áraknak a normál piaci szinten kell lennie a töltőállomáson, és igen, azokat a fogyasztókat, akik számára az állam némi segítséget kíván nyújtani, célzottan direkt támogatással kell a terheiket csökkenteni, hogy ezt hogy fogják megvalósítani, arra én is azért nagyon kíváncsi vagyok.
6: Egyébként azt tegyük tisztába a kevéssé hozzáértők számára, hogy a dízel miért ennyivel drágább a normál benzinnél most éppen?
7: Tudni kell, hogy alapvetően az európai finomítók nagyjából képesek Európát ellátni benzinnel, a kapacitások nagyjából elegendőek arra, hogy a benzin iránti keresletet kielégítsék. A dízel igény viszont az utóbbi időszakban olyan mértékben megemelkedett, és itt a középárlatokról kell beszélni alapvetően, aminek csak egy része a dízel. Emellett nagyon fontos ugye a háztartási tüzelőolaj, ami Nyugat-Európában az a földgáz, tehát a kommunális fűtés egyik nagyon komoly alternatívája, illetve ami számunkra egy kicsit ugye érdekes és kevésbé ismert, a tengeri hajózás üzemanyaga a régi bunkerolaj helyett a környezetvédelmi előírások okán szintén ilyen középárlat, tehát gyakorlatilag dízel. Ez a megnövekedett piaci igény viszont az európai finomítók már nem tudták kielégíteni. 20-25%-ban, 30%-ban néha a piaci igényt behozatalból kellett megoldani. Ennek a múltban az egyik legkényelmesebb és leggazdaságosabb megoldása orosz dízelimport volt, amit a szankciók miatt viszont ki kellett váltani, és az új források, az új beszállítói területek egyik fontos eleme volt pont az a régiót a Közel-Keleten, amit a hormuzi szoros konfliktusa jelen pillanatban érint, hiszen az ottani finomítók, katari, kuvaiti, szaúd-arábiai finomítók dízeljéből nagyon komoly mennyiség érkezett Európába. Meg kellett találni ezek a források helyett új szállítási forrásokat, és bizony ezeknek többletköltsége van, tehát a dízeligény csak jelentős felárral elégíthető ki, nem véletlen, hogy hasonlóan a hazai árkülönbséghez az európai termékjegyzés árakban is tapasztalható ez a nagymértékű különbség a dízel javára most már hónapok óta.
6: Mikor állhat helyre a rend? Ez az utolsó kérdés talán.
7: Mindenképp szükség van ahhoz arra, hogy a hormuzi szoros újra járható legyen, hiszen ahogy előbb említettem, itt nem csak arról van szó, hogy a kőolaj piacon újra egyensúly alakuljon ki és csökkenjen a kőolaj világpiaci ára, hanem a finomítók, amelyek azon a részen dolgoznak, a finomítók által megtermelt termékek is újra ki kell, hogy kerüljenek a piacra, és emellett ugye a cseppfolyós földgáz, ami szintén problémás, és a földgázárak újabb mennyiségű háztartási tüzelőigényt jelentenek, tehát az a legfontosabb, hogy rend és újra működőképes közlekedés legyen a szorosban, megszűnjön ez a ellátási szűk keresztmetszet, abban a pillanatban jelentős változások lesznek, mind az árakban, mind pedig a dízel és benzin közötti árkülönbségben.
6: Hát, hogy ez meg mikor lesz, ez csak egy valaki tudja, Donald Trump. Köszönjük szépen az információkat, és szép napot, jó munkát kívánunk.
7: Köszönöm a lehetőséget, minden jót.
6: Grád Ottóval, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárával beszélgettünk kicsit az üzemanyag piaci anomáliák kapcsán.
5: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
10: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
11: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruccanni. Este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
12: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
13: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
14: Jó napot kívánok! Budapesten baleset okoz fennakadást a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé az Állatkerti felüljárón a külső sávban. Lassú a haladás a Kerepesi úton a Fogarasi úttól a Hungária körútig, a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Pesti alsó rakparton és a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Az Útinform információi szerint baleset nehezíti a közlekedést az M0-as autóúton az M4-es autóút felé gyár közelében a belső sávban, illetve az M5-ös autópálya felé a Megyeri hídon a külső sávban. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Kovács Botond, BKK Info.
15: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
16: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
17: Ma döntés születhet a dízel támogatásról. Ausztria Brüsszelben bepanaszolta Magyarországot a paksi fenék küszöbépítése miatt. Előrehozott parlamenti választás lesz ősszel Szerbiában. A mai 34 fokos kánikula után holnap befelhősödik az ég, többfelé lehetnek záporok. Élénk lesz a szél, napközben pedig 21-29 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Ma döntés születhet a dízel támogatásról. A kormányülésre meghívták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját és a vállalat többi vezetőjét is. A kormányfő jelezte, tárgyalnak arról, hogyan lehetne megfékezni ezt az elképesztő drágulást már, amennyire kivonhatja az ország magát a világpiaci trendekből. Arról is beszélt, hogy az ellenzék felszólításaival szemben nem fogják bevezetni a védett árat, abban az esetben ugyanis egy-két héten belül készlethiány alakulna ki a magyar benzinkutakon. A miniszterelnök ugyanakkor célzott és hatékony segítséget ígért a dízeleseknek. Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi atomerőműnél épülő fenék küszöb miatt. Nyugati szomszédunk szerint a beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt, írja a HVG. Ezen kívül a Dunamenti országok közös álláspontot fogalmaztak meg, amelyet eljuttattak Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszternek, illetve a kormányfőnek is, azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi szerepel az állásfoglalásban. Az igazságügyi minisztériumhoz kerül a korábban a szuverenitásvédelmi hivatalnak szánt pénz, az összeg majdnem 2.850.000.000 forint. A hivatal június végén szűnt meg, miután az országgyűlés döntött az igazságügyi tárcába történő beolvadásáról. Leállás jön a palack visszaváltási rendszerben. A MOHU ma délután 5 órától karbantartást végez a rendszerben, így lassulás várható a visszaváltásokhoz kapcsolódó utalásokban. Közben kiderült, hogy a MOHU jelentősen csökkentette a boltoknak adott palackdíjat. A kis és közepes boltoknak fizetett 11,50 illetve 7,5 forintos díj 3,5 forintra zuhant, cserébe a MOL minden üzletnek általánydíjat is ad. Az ugyanakkor boltonként jár, nem pedig automatánként, írja a HVG. Előrehozott parlamenti választás lesz október 25-én Szerbiában. Az államfő ma írja alá a parlament feloszlatásáról, valamint a voksolásról szóló rendeletet. Alekszandr Vučić azt reméli, hogy a választás után Szerbia kilábalhat az országot hosszabb ideje jellemző politikai válságból. Az Egyesült Államok kormánya újraindította a Magyarországról és Lengyelországból érkező bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását. Más országok jelentkezői esetében viszont továbbra is átmeneti szünet van, írja a Reuters.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
17: Holnap egy hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de napközben egyre kevesebb helyen lesz majd eső, zápor. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 21 és 29 fok között alakul.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
18: Nagyon szép délután, sziasztok, a Helló járatban Winkler Nóra fog veletek beszélgetni.
19: Illetve akivel igazán beszélgetni fogok, az Mahán Csetvei Frigyes. Szerbusztok!
18: Nagyon szép szeptembert kívánunk nektek, remélem mindenki jól vette az első hét akadályait, és most egy ellazult, igazából már a tantestülettel ismerkedés utáni pillanatban kapunk el mindenkit, és a szülői értekezletek sem hagytak maradandó nyomot senkiben, bár én ezeket nem fogom elfelejteni, bármeddig élek is.
19: Nálatok ti jártál, te jártál, vagy mind a ketten?
18: Is, amin én vettem részt, az mindig azzal járt, hogy az információk, amelyeket közöltek velem, felérdészben elvesztek, valamiért nem ellankadt a figyelmem, egy ponton túl elvesztettem az érdeklődésemet, és abban a periódusban, amíg még szellemileg ott voltam, azokat mindig jól lejegyzeteltem, és aztán pedig, de se baj, hiszen az internet és a szülői munkaközösség különböző csoportjai megmentenek ezekben. Van olyan is azonban, amikor a panna úgy jön haza az iskolába, hogy másnap, nem tudom, kirándulni mennek, vagy be kell vinni 2 millió forintot, vagy bármi, és akkor meglepődünk. Na remélem, veletek ez soha nem fordult elő még.
19: Ugye, ismét csak a húgomat tudom megénekelni három gyerek anyukájaként, tehát ezt három gyerekkel végig tolta, és náluk azért elmondom, inkább ő járt szülői értekezletekre, nem a Tamás. Tehát ebben bele sem merek gondolni, hogy hány oktatási intézményben hány szülői értekezletet tolt le a húgom.
18: Jó, de ő egy különleges példány az emberiségnek, szóval hagyd mondjam azt, hogy felületesen ismerve sem lepődöm meg ezen, hogy ő szerintem koordinálni tudna sok mindent, még ezen kívül is.
19: Abszolút. Azt csak tegnap tudtam meg, hogy már nem tudom, mert egy gyerekének nem tudom milyen okból, de elvállalta, hogy ő lesz, aki az osztálykasszát kezeli, tudod, ne. És azt mondta, hogy nem tudta elérni évek alatt, hogy szülőtársak megtegyék, hogy amikor elutalják a nyomorult, mit tudom én mennyit, akkor írják be a rohadvány közleménybe a nevüket, a gyerek nevét, hogy ő vadidegen ember.

0: válik, aki ezzel meg van bízva. Teszem hozzá, a tökéletes ember a tökéletes pozícióba, a mi osztályunkba.
1: Az anyukám elmesélte, hogy amikor a Katus általános iskolába járt, akkor ott az osztályfőnök megkérdezte a gyerekeket, ami szerintem egy nagyon aljas dolog. Gyerekek, melyikőtök anyukájának a munkahelyén van fénymásológép? És akkor a húgom, aki ezt valamiért tudta, nagyon aranyosan jelentkezett, rá is szignáltak rögtön egy feladatot édesanyámra, és utána még feltett 10 kérdést, és ismét volt egy olyan, amiről a Katus őszinte, aranyos, kis pici cuki gyerekként, hát hogy megkérdezik, hogy az anyukája tud-e ezt, vagy azt. Igen, kinek az anyukájánál van otthon varrógép? És akkor a Katus jelentkezett. Az én anyukámnak van. Nagyon jó. Akkor a te anyukád fogja varni a nem tudom micsodát, és az anyukám este hüledezve hallgatta meg a családi vacsoránál, hogy kapott 2 ilyenfajta szakszervezeti bizalmi jellegű szülői munkaközösséges izét, és utána nagyon nyomatékosan elmondta, hogy vannak kérdések, amikre nem az van, hogy nem válaszolunk őszintén, hanem nem válaszolunk, nem bocsátkozunk aktivitásba, és mondta a Kati, hogy ő ezt nagyon megjegyezte a gyerekkorából, és azért mind a 3 gyerekének ideje korán, gyakorlatilag az is lehet, hogy még a szoptatás időszakában elkezdtem mondani, hogy ha majd egyszer közösségbe értek, és ott bárki megkérdezi, hogy anyukátok szeretné-e ezt, vagy azt, vagy azt önként elvállalni, akkor bújjatok be a pad alá, füzögessétek a kis cipőfűzőtöket, legyetek láthatatlanok, míg áknát nem ugorják ezt a részt.
0: Most ilyen nagy, nem tudom, igazságmondási szérumot vettem be, és fellebbentem a fájtlat arra, hogy micsoda egy rongy ember vagyok. Mert hogy aztán első vagy másodikba került elő először az, hogy lehet menni festeni az osztálytermet, és pakolni, meg nem tudom én, aki ismer asztalost per csővezetékszerelőt per nem tudom én mit, az szívesen veszi az osztályfőnök, hogyha segít ebben, abban vagy avamban. És én egyszer sem jelentkeztem egyikre sem, azonban azt látom, hogy azok, akik akkor édesapák jelentkeztek, azok azóta is benne vannak ebben a halmazban, akiket így elő lehet venni. Engem biztos ilyen izének kezelnek, ilyen sehonnai bitangembernek, mert én valahogy éreztem zsigérileg, hogy csak egyszer teszed a kis ujjadat be ebbe az ajtóba, és utána úgy rántanak be, hogy generációkon keresztül ott fog szolgálni.
1: Kézről kézre adnak a helyi ingatlanfejlesztők. Itt van ez a helyes apuka, ő még az áltiési bevállalta ezért, akkor szerintem felhúz itt egy lakóparkot, igaz-e? És akkor felkezd reggel, és azt mondta, hát ha így alakult, elmegyek, azt megcsinálom.
0: Igen, én arra hivatkoztam, hogy így nyugdíj előtt már nem vállalok ilyeneket.
1: De nem szokott az lenni, hogy akkor viszont cserébe adtok bort.
0: De.
1: Na látod, akkor a magad módján.
0: A magunk módján, természetesen. Próbálunk hozzájárulni az osztályközösséghez, de ezt így nagyon fontolva. Nehéz ügy, mert ugye egy sváb településen vagyunk, itt az a szippantás az gyorsan megy. Na de a tartalmunkat még meg se kezdtük elővezetni, vagy már el is felejtettem, hogy beszéltél róla?
1: Nem beszéltem.
0: Megy az idő gyorsan, nem? Leülünk egymással szembe. Ebből nem tudom az új hallgatók mit érzékelnek, de a régiek talán már megszokták.
1: Szóval ismét fogunk beszélni a szüretről, mert hogy nagyon időszerű, de most nem a kesergős és a szárazságos és a nyögvenyelős részéről, hanem a felemelő, kapcsolódó programjairól. Apropó programok, szeretnénk elkezdeni nyomatékosítani, hiszen túl vagyunk egy karcsú nyáron, amikor semmit nem tudtunk egymás társaságából élvezni. Ezért most szeretnénk jó előre elmondani, hogy mik azok a helyszínek és lokációk és programok, ahol találkozhattok velünk. Szeptember 17-én velem lehet találkozni, mert hogy az Örkény Színházban egy nagyon szép műsoros esten derül majd ki, hogy az Eszterházi Irodalmi Díjat, amit kortárs szerzők nyerhetnek el, a shortlist 7 tagjából ki fogja elnyerni, és ez egy zenés, színészek által előadott szuper dolog lesz, majd mesélek róla. Utána 3 napig Táján Kerekdomb Fesztivál, utána 25-én a Tündével lesz egy előadásunk, 26-án viszont, szeptember 26-án a Friciéknek lesz egy páros fellépésük saját maguknál. Móron egy lemez

0: klub, amit borozás is kísér. Eddig jutottam, a végét majd elmondom az adás végén.
1: Igen, de van még egy utolsó, ez az október 9-ei, amikor formabontó módon kedvenc budapesti lemezboltosom megkeresett, hogy őt meg megkereste egy budapesti szálloda, hogy mi lenne, hogy a Skybarjukban csinálnánk egy ilyen rendhagyó lemez plusz bor plusz tematikus gondolatok. Mondanám, hogy mental fitness, ha nem utálnám rettenetesen ezt a kifejezést.
0: Soha nem is hallottam a szádba.
1: Ugye, nem is fogod többet, tehát arról van szó, hogy ott megjelenünk lemezboltilag, már hogy a Neon Music, megjelenünk, mint Csetvei Pince, az organikus tételeinkkel, és ezt a kettőt egybefűzzük, és a mi honlapunkon lehet erre regisztrálni. A tematika azonban nagyon érdekes lesz, és rögtön erre szeretnék majd rá is fűződni az első dallal, hiszen jazz, but not jazz. Azaz a jazz csak egy címke a lemezboltokban, felkiáltó jel, kérdőjel. Nekem régóta nyomja szügyömet az, hogy Magyarországon a bor az egyenlő jazz, tehát hogy elborult lounge jazzeket lehet hallgatni, mert a bor az csak a jazzzel párhuzamosan tud létezni, és hát nem. Egyrészt nem, erre szeretnénk egy kísérletet tenni a Nótári Péterrel, aki képvisel ezt a lemezboltot, hogy megmutassuk, hogy van olyan a jazz fül alatt található zene, ami a spektrumát ennek az egésznek kitágítja, és sokkal műélvezhetőbb, mint amire mi gondolunk, vagy a kedves hallgatóság gondol. Ez így elmondva nagyon lila, de ha meghallgatjuk Chip Wickhamet, aki egy jelenleg Madridban élő angol muzsikus, aki főleg fúvós hangszerekkel jön elő, és az Eternal című szerzeményét, akkor rögtön kapunk egy ilyen hozzáférést ahhoz, hogy mit lehet majd várni ezen az októberi eseményen. Minden más, Csetvei Pince

0: most, hogy angolszász zenével kényeztettük hallgatóinkat. Még egy pillanatra visszatérek oda, hogy mit röhögsz?
1: Mit röhögsz? Ez olyan, figyelj, Kossuth Rádió volt.
0: Abszolút. Sőt, nem is Kossuth Rádió, mert az tartja magát egy ilyen standardhez, hanem valamilyen nyálas, kibírhatatlanságos.
1: Nem, ez a Cseke László Luxemburg Rádió 1967, most, hogy jazzzel kényeztettünk benneteket. Wigler Nóra hangját, csengő hangját fogjátok további kényeztetésként magátokhoz venni.
0: Na, hogy a London, két londoni élményem, amiből az egyik annyira erős volt, hogy ezt rögtön megfogadtam, hogy egy előadást fogunk tartani róla, két kiállítás, amiből előadás lesz, az Elsa Schiaparelli nevű olasz származású, fantasztikus, nem is tudom, nem jó, ha azt mondom, hogy divat tervező, mert ahogy ő a divatról gondolkozik, az sokkal tágabb és izgalmasabb, mint pusztán hordható ruhák létrehozása.
1: Ő Schiaparelli, egy ismert név?
0: Igen. A Maison Schiaparelli az még most is van, miközben ő már 1973-ban meghalt, de előtte búcsút intett Rómának az egyébként nagyon jómódú, mind intellektuálisan, mind anyagiakban gazdag családjának, és átment Párizsba, és egészen extrém ruhákat tervezett, és nagyon hamar jóba lett a szürrealistákkal, és olyan kollabjai voltak, hogy mondjuk a Dalival közös mini kollekció, és amit mondtam neked múlt héten, ami szintén Londonhoz kötött, hogy az volt különösen jó a Vezandelzon kiállításba, hogy az el tudtál azon gondolkozni, hogy mi kell ahhoz, amit nagyon sokat szoktunk beszélni zene kapcsán, hogy milyen képességek és hit önmagadva kell ahhoz, hogy valami, ami ilyen tizenéves korodban a fejedben van, az bármin át kerget az élet, ahhoz te tartsd magad, és abba te nőjél, és abba egyre őrületesen érdekesebb kollaborációkba gazdagodjon az életed. És ez a kettő nekem nagyon összekapcsolódott. Tehát ez a, hogy mondjam, Rómába egy ilyen nagyon kényelmes, nagypolgári, nyugis kis élet lehetett volna, és akkor őt más érdekelte, és átment Párizsba, és csinálta ezeket a hihetetlen ruháit, amik úgy hihetetlenek, hogy nem ez a fárasztó. Tudod, van a divatnak ez a kísérletező ága, amire azt érzed, hogy ne haragudj, ez már olyan értelme nem divat, hogy értem, hogy voltak éppen egy szoknya, de ki az, aki ebben lenni tud kettő percnél, vagy lenni akar kettőt, se nem annyira szép, mint amilyen kényelmetlen. Ez nem az a típusú felszabadult, kreatív kísérletezgetés, hanem végül nagyon szellemes, és nagyon hol erőt mutató, hol nőiességet mutató, de hű ahhoz, hogy itt testeken kell működnie, jól működnie ezeknek a ruháknak. A Victoria and Albert Múzeumban volt ez a kiállítás, maga ahogy a teret átalakították, amilyen tárlókban mutatták be ezt az életművet, ezeket a ruhákat, amilyen fényekben szikráztak tényleg ezek a elhihetetlenül gazdagon díszített kis felsők, nyilván a textileket ő maga tervezte, nagyon profin és okosan építette a saját imázsát. Volt például egy olyan textiliája, ez lehet, hogy így a mából, így 2026-ban nem annyira durva, de hogy vissza kell tekerednünk a 20. század első felére, hogy például volt egy olyan textil, amit úgy gyártatott le, hogy a róla addig megjelent újságcikkek, amik dicsérték, őrjöngtek, felmagasztosították, azokból kivágott sorokat, azt így egymásra montázsolta, és utána ezt gyártatta le textilnek. Tehát tulajdonképpen olyan ruhákat tervezett ebből az anyagból, ami arról szólt, hogy ő kicsoda, ki lett, egyébként full önerőből, tehetségből, munkából. Egyszerre ilyen empowering a kiállítás, tehát hogy mész, és úgy érzed, hogy tulajdonképpen tényleg minden lehetséges. Tehát, hogyha érzed magadba hozzá a tehetséget, és hajlandó vagy kitartóan csinálni, akkor lehet ilyen nagyra nőni. Másrészt bámulatos. Olyan megoldások, olyan ötletek, olyan képzőművészet átemelése ruhákra, olyan estéik, és olyan tweedzakók. Csodálatos volt. Annyi gazdag szál vezet el, nem csak a képzőművészethez, hanem tényleg ehhez is, hogy hogyan épít egy nő karriert, milyen ezt a karriert úgy csinálni, hogy közben Európába jönnek a háborúk, hogy azért is néztem ezt meg, mert mi júliusban voltunk Londonban, a tünde pedig június elején, és mondta, hogy ez őrület ez a kiállítás. És amikor felmerült, hogy mi menjünk Londonba, akkor mondta, hogy kéri, hogy ezt nézzem meg. És majd beszéljük meg, hogy rám hogy hatott. És akkor felhívtam, és mondtam, hogy fia, ez fanta. És mondta, hogy na, tök jó, mert ő rá is. És mondom, hogy csináljunk egy előadást, és ezt szenteljük kizárólag ennek a nőnek, mert van benne annyi, ami elvisz egy estét. Úgyhogy ezt szeptember 25-én, pénteken este fogjuk megtartani ezt az előadást. Már most lehet nekem írni az Instagramon, akit érdekel, de aztán persze csinálunk ennek egy rendes, szép meghívót és kommunikációt.
1: Én tudom, hogy a művésznő ezzel a Pino De Angio nevű úriemberrel egy liazont folytatott a 60-as években, és hagy hozzam most őt ide, mert úgy gondolom, hogy ez szép párhuzamba tud kerülni, másrészt pedig remélem, hogy aki hallgat ezt a mini előadást, az tudatában van annak, hogy csak és kizárólag a Hello járatban kaphat ilyesfajta lelki töltekezést. Ez mint egy prológus, úgy hallgassátok majd vissza, amikor ismétlik a műsort, meg nálunk a podcast verziókban is, mert ez önmagában unikális volt. Én vagyok megtisztelve, meg Pino De Angio, aki szerintem már 20 éve nem él, de ő is meg van tisztelve, grazie, mondaná, és a dal cím is nagyon fontos, és nagyon mély érzelmeket mutat, amelyet a művésznő is képviselt, vagy amelyeket a művésznő is mutatni szeretett volna. Így szól, oké, okay, oké. Okay.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
5: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Amíg nem juttok el Londonba, és én nem tudom, meddig van a tárlat? Már csak Londonban élő hallgatóinknak, vagy akik tervezik, hogy kimennek például az őszi szünetbe?
7: Szerintem már nincs is a Schiaparelli. Az az érzésem, egy lehetőség maradt az embereknek, hogy megismerkedjenek ezzel az életművel, hogyha eljönnek szeptember 25-én, és meghallgatják az előadást.
6: De legalább egy lehetőség, igen? Tehát ezeket kell értékelni, a lehetőségeket. Én most szeretnék két betűt ajánlani, két könyvet. Az egyiknek az a címe, Cory Doctorow utolsó, egy ilyen nagy felvilágosító jellegű mű, számomra legalábbis, a nagy elaródás és a csillag a szó elején az fontos lesz, tehát majd utána néztek, hogy mi a pontos címe, csak nem mondhatom ki ezt a csúnya szót, tehát a nagy elaródás című, amely arról szól, hogy egy picit közelebb engedjen minket ahhoz a világberendezkedéshez, amely kialakult így a 2020-as évekre, és a nagy tech cégek birodalmait, egymás közötti játékait és a ránk gyakorolt hatásait mutatja be, és igen fontos tudás is. Ha birtokomban lenne a lehetőség, akkor lehet, hogy ezt tananyagként is beemelném, hogy hogyan tudunk tudatosabb, egy felnőtt oktatásba is, nem csak a gimnáziumba például, vagy egyetemeken, mert hogy annyira pontos leírása tényleg azoknak a jelenségeknek, csak hogy egyetlen példát említsek, mert talán úgy könnyebb lesz megérteni, hogy akik Apple tulajdonosok, és az összes olyan szerkezetet birtokolják, amely ebben a zárt rendszerben működik, csak is kizárólag tökéletesen patentként. Historikusan hogyan jutott el abból az állapotból, hogy egy tényleg azt kínálta, hogy itt biztonságban lehet minden felhasználó, hiszen a vírusokkal nem találkozik, a rendszerek nem esnek össze, mindig ha felhajtod a laptopodat, az elindul, igazából minden igényedet kiszolgálja, odáig, hogy gyakorlatilag egy nagyon szép börtönben vagy, hiszen annak ára, hogy te leváltsd az iOS-t mondjuk az Androidra, az olyan nagy, hogy már nem teszed meg, és ezek a vállalatok, akikkel te szerződést kötsz akkor, amikor megvásárolsz egy ilyen eszközt, érdekes módon egyoldalúan bármikor módosíthatják az ő szerződési feltételeiket, te azonban sehogy sem módosíthatod a szerződési feltételeidet, tudják srófolni egyrészt az árát annak, hogy áttérjél egy másik rendszerre, másikről pedig az anyagi, hát az anyagi terheket is, amelyeket viselnek kell, az összes sztorjukkal, az összes applikációjukkal, amiket használsz, és a többi, és a többi. Igazán szemfelnyitó, edukáló és elgondolkodtató, és az jó benne az olvasás közben, vagy amikor most hallgattok engem, juthat eszedbe, vagy eszébe mindenkinek az a gondolat, hogy oké, ezeket már tudjuk, de kínál-e valamiféle megoldást, valamiféle testtartási lehetőséget? Igen. Tehát az a jó benne, hogy van egyfajta feloldása is ennek a, először a, ugye a bemutatása a harctérnek, aztán elemzésnek, annak a háborúnak, amit mi folytatunk a tech cégekkel, és ők velünk, majd pedig egyfajta elemzés, és utána a végén pedig feloldásként egy-két olyan stratégia felvázolása, amelyel tovább tudunk menni, hiszen nem arról szól ez a könyv, hogy tegyünk le mindent, és dobjunk el mindent, mert erre már nincsen lehetőségünk, tehát abszolút nincsen, az AI is benne van, nem tudunk szabadulni tőlük, már a gadgetjeinktől, hanem hogy hogyan tudunk élni velük, és ha mi megtanulunk, szerintem akkor egyel nagyobb biztonsággal tudjuk a saját gyermekeinket is egy kicsit befolyásolni abban, ami majd rájuk vár, vagy elmondani nekik, hogy ezt így használ, azt hogy próbáld meg, hiszen már az én kislányom is lassan abban a korban ér, amikor saját ilyen eszköze lesz, már használ ilyeneket, úgyhogy nekem nagyon hasznos tanításként is tényleg fontos könyv lehet. Úgy hívják az írót, még egyszer, hogy Cory Doctorow, és a Nagy Elaródás című könyvet ajánlottam elsőre, és aztán feloldásként egy lektűrt. Fehér Béla, én nem ismertem, újságíró volt, tavaly, vagy idén halt meg?
7: Nem, szerintem tavaly.
6: Tavaly? Az utolsó regénye.
7: De ami... ezekben annyira béna vagyok, te nem is. Azt szoktad, Amazon kapod magad, hogy úgy érzed, hogy tavaly, és kiderül, hogy ez 4 éve volt.
6: Én már nem szoktam kapni magam, elengedem.
7: Kész, igen. Nézd tovább, tehát, megnézem.
6: Igen, tehát hogy Fehér Béla könyvei sajnos elmentek mellettem majdnem, amikor egy recenziót olvastam a Balkán Express című könyvéről, amely tematikájában igen megtetszett, aztán beleolvastam, és aztán meg is vásároltam, és mindenkinek azt mondom, hogy csak könnyedet és humorosat, de a történelmi kontextust is szeretne, akkor nagyon jó, Balkánon vagyunk, osztrák-magyar monarchia, az első világháború kitörése előtt, az automobilitás hajnalán, az aviatika hajnalán, amikor jöttek a repülőgépek, még az Oszmán Birodalom létezett, a balkáni kavarás megvolt, már mindenki szeretett volna saját országát is, a pán, tehát Jugoszlávia gondolata már megfogalmazódott, de nem úgy, szóval igen, érdekes történelmi tabló, rettentő jó szereplők. Fehér Béla az az író, akinek a Kossuth Kifli című művét meg is filmesítették, a sorozat az ő könyvéből készült, és nekem Rejtő Jenő munkássága jutott azonnal eszembe, szuper olvasmány. Végig pikpak el lehet olvasni, és számos olyan történelmi figura, meg helyzet jutott elő, vagy jött elő, amelyről én megint csak nem tudtam, és utána nézve ismét talán egy kicsit beljebb kerültem ennek a balkánizmusnak a rejtelmeibe, amit soha nem fogunk megszokni, és ezt a gondolatot szeretném én lezenélni az Altingün zenekarral, akik Amsterdamban élnek, de török felmenőkkel rendelkeznek, már régóta, 17 óta adnak ki lemezeket, és ők ez az anatóliai pop. Ne kérdezzétek, hogy ez mit jelent, mert Vera Víztől, hogy valamit kell mondanom arra a stílusra, amelyet majd mondani. Tehát én nem vagyok ez az okosító, azért, és nem is szeretem az olyan embereket, akik így nagyon tudják, hogy ez pedig ilyen stílus, olyan stílus. Az olyan stílus, hogy majd ti meghallgatjátok, ha tetszik, úgyis tovább fogjátok keresni az Altingünt, ha pedig nem, akkor meg eleresztitek, mert egyszer jó volt meghallgatni. Az utolsó lemezük, amely Gera címmel jelent meg idén évelején, egy számukra híres, nekem nem mond semmit annak a poétának a neve, aki a múlt század 30-as éveibe született, és állítólag nagyon híres volt Törökország szerte. Az ő verseit zenésítették meg ők a maguk módján. Nagyon jó, én élvezem őket hallgatni. Az Altingün következik, és Fejér Béla könyvét meg tényleg ne felejtsétek, ez a Balkán Express.

0: Meséltem róla, hogy lesz egy diátadó gála. Ez a gála, ez kicsit olyan más hangulatú szerintem, mint amilyen lesz. Egy est.
1: De te fogod bemondani, hogy the winner is?
0: Nem biztos, hogy én fogom bemondani.
1: Nem de... biztos, még nincs meg a koreográfiája ennek, a dramaturgiája.
0: Ennek van egy ilyen diplomáciája, hogy ki jelent be mit, és mikor. Nem hiszem, hogy én fogom bejelenteni, hogy ki nyertem, mint inkább végig fogom vezetni a közönségünket ezen az estén, ami egy irodalmi est lesz. És nem pusztán arról van szó, hogy van 7 nagyon jó mű, amiből majd kiderül, hogy a zsűri melyiket választotta, hogy ebből a nagyon erős mezőnyből, és ez azért mindig olyan nehezen mérhető össze, tényleg nehezen lehet összemérni egy karcsú verses kötetet egy izmosabb regényciklusnak az egyik darabjával. Nagyon jó minőségű, meg tényleg nagyon jó szövegekből kell majd egyet választani, szerencsére ez nem az én feladatom, hanem a zsűri. Tehát, hogy nem csak arról szól ez az este, hogy akkor kiderül, hogy na, ki lett ebből a sok jóból a legjobb, hanem egy ilyen utazós, előadós este lesz belőle. Az a címe, hogy Út és utazás. A Bíró Kriszta válogatta, és tulajdonképpen amikor még talán májusban volt az, vagy áprilisban, amikor bejelentette az alapítvány, hogy melyik az a 7 mű, ami idén shortlisten van. Már akkor eljött ennek a sajtóeseménynek egy pontja, amikor a Bíró Kriszta és a Fridenthal Zoltán az Örkény Színház képviseletében felolvastak részleteket mind a 7 műből. Figyelj, az fergeteges volt. Annyira vicces volt. És közben meg nyilván bizonyos szövegeknél meg annyira ilyen folytogató, de hogy ilyen csodálatos volt. Ennek lesz egy kicsit ilyen kibővítettebb, gazdagabb verziója, mert hogy 3 színész fog felolvasni kicsit több részletet a nagyon jó művekből, és ennek az estének az egyik fénypontja lesz, hogy Amerikából érkezik egy vonós zenekar, akik 4-en vannak, és játszanak klasszikus, de nagyon sok kortársat játszanak, és mivel itt az irodalomban is most élő szerzőknek a szövegeit fogod hallgatni, ezért élő szerzőknek a szerzeményeit hallgatod, és azért is lesz egy ilyen ága ennek, amit mondtam, lehet, hogy azt talán múlt héten meséltem neked, hogy az Eszterházi Alapítvány nagyon sokféle részébe van benne a kultúrában, kultúrának, és a zene is ilyen. Szóval, hogy ez inkább egy előadás lesz, ami ilyen cherry on top, hogy még azt is meg lehet tudni, hogy ki nyeri. Az Örkény Színház oldalán lehet rá jegyeket vásárolni. Ezt abszolút ajánlom.
1: És ez csak ilyen búvó patakszerű pletyka, amit én most mondok, hogy állítólag aznap már a büfé is új szortimenttel fog jelentkezni, tehát hogyha valaki kulinárisan szeretne egy jó bambit elfogyasztani egy islerrel, akkor lehet, hogy újra gondolt változatban ezt megteheti.
0: Köszönjük szépen, hogy ezt az oldalát is megvillantottad, hiszen az élet élvezetéhez abszolút hozzátartozik, hogy eszünk és iszunk, szövegeket hallgatunk, nevetünk, csodálattal nézzük, hogy mit tud egy oldalas szöveg, hogyha egy színész olvassa föl. Én egyébként ezt figyeltem, amikor hallgattam őket, hogy tényleg újra meg újra azt megérted, hogy ez egy szakma. Tehát vannak emberek, akik jól tudnak beszélni, szépen, jól hangsúlyoznak, átéléssel, de ez egy másik kaszt, aki erre teszi fel az életét, hogy úgy szólaltak meg ezek a szövegek, tényleg azon a sajtóeseményen, imádtam.
1: Én pedig kora gyermekkorom óta már úgy nézem ezeket a leírásokat, hogy hány szünettel játsszák, és hogy a helyi büfének milyen csillag és besorolása van a Google-on, vagy bárhol, ahol ilyen értékelési rendszerek vannak, mert hát készülni kell arra is, hogy a nagy figyelem közben hát energiát fogok égetni.
0: Lesz szünet, lesz módot kipróbálni a büfé vadonatúj kínálatát az Örkényben.
1: egy biztos, hogy nem a Los Bichos zenekar fog fellépni ezen az estén.
0: Most nem ők jönnek
1: oda. De a Los Bichos, különben három nagyon kafalánynak a zenekara, akik fogták a gitárjukat, és kortárs popzenét kezdtek el játszani, és az összes fesztivál, akik tudták őket szerződtetni, azok igen-igen mázlisták, hiszen remek koncerteket tudnak ők játszani. Most összeálltak egy ausztrál zenésszel, Ambrose Kennedy Smith-szel, és így közösen a Holding Cell című dalt fogják nekünk előadni. Kicsit kitépnek minket ebből a magas kultúrából. Los Bichos így szól.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
1: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
6: Zene, borok, fesztivál hangulat. Hiperforma, Intim Torna Illegál, Budai House Club, Sterbinski és még sokan mások. Szeptember 24-25-26. Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál. Infók ócsaműfász.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Szegedi út után a külső sávban. Torlódik a forgalom a Kerepesi úton a Fogarasi úttól a Hungária körútig, a Rákóczi úton befelé a Balahalóza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé és a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig. Akadozik az előrejutás a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Hegyalja úton a Bakcsomóponttól befelé, valamint a Szélkámán tér környékén. Baleset nehezíti az Útinform információi szerint a közlekedést az M0-es autóúton az M4-es autóút felé Gyál közelében a belső sávban, illetve az M5-ös autópálya felé a Megyeri hídon a külső sávban. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Kovács Botond, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: 10 bomba is lehet a Dunában, tudatosabban rendelünk EU-n kívülről. Katasztrofális aratási eredmény Békésben, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Hatalmas bomba lapul a Dunában, a rendkívül alacsony vízállás miatt a mederben maradt katonai eszközök felkutatása és felszínre juttatása továbbra is feladatot ad a tűzszerészeknek. Több mint 10 robbanótestet, köztük egy feltehetően 1000 kg-os légibombát kell még kiemelni a folyóból Budafoknál. Megváltoztak a lakosság vásárlási szokásai, mióta adóztatják a külföldi webes rendelést. Egy hazai elemzés szerint a júliusban bevezetett új uniós vámszabályok ellenére a magyarok többsége nem fordult el az EU-n kívüli webáruházaktól, inkább tudatosan választ és rendel. A kutatás megállapítja, a kisebb, impulzív vásárlások visszaszorulhatnak ugyan, miközben a fogyasztók egyre inkább az árat, a szállítási időt és a teljes költséget is mérlegelik. Katasztrofális az idei aratás Békésben, 10 éves mélyponton a hozam az aszály miatt. A napraforgó eddig betakarított területein hektáronként átlagosan 1,5 tonna, a kukoricánál 1,6 tonna termett, utóbbi vetés területe 2022-höz képest harmadára csökkent. A szárazság akkora, hogy még a parlagfű sem bírta. Évtizedek óta nem volt ilyen, Baromfi Pest is jelent meg 2 Bács-Kiskunvár megyei helyszínen. A hatóság már elrendelte a fertőzés gyors terjedése miatt az állományok felszámolását. A digitális gyermekvédelem kerül központba az idei média és internet konferencián. A 2 napos rendezvény holnap kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, az AI hatásairól, az életkor ellenőrzéséről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projektkoordinátora.
12: Én szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világnak a kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában.
11: Ma fordulat áll be időjárásunkban. Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Holnap sok felhő lesz felettünk, a csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Pénteken kevésszer láthatjuk a napot, sok felé várható zápor, délen és délkeleten zivatarok fordulhatnak elő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
13: A szület szakrális mi voltához? Azon túl letépjük a fürtöket, és aztán azt feldolgozásra bocsájtjuk a borásznak, aki lefölszaladgál. A prés és az erjesztő kádak, valamint a pince különböző erjesztő edényei között, az amforák, a tartályok, a hordók, az üvegballonok teszik ki idejének, hát dandárját. A nép, aki jól végezte dolgát, hiszen megszületett a szület eredménye, ilyenkor leül egy asztal köré, miután elmostuk az összes felhasználási eszközt, és minden rendben, tisztaságban vala. Következik az est egyik, vagy a délután, ahogy érkezünk. Legjobb része, amikor is leülünk, és kipukkan egy pezsgő, vagy egy prosecco, vagy egy pohár bor, és mellé kerül valami falat is. Általában kerül, csak erre szeretnék megnyugtatni mindenkit. És az első éhségcsillapítás, szomjúságcsillapítás után hogy-hogy nem, megindul a beszélgetés, de ez tudod, mindig olyan spontán. És ebben a legszebb, hogyha kicsit utána gondolok, mikor már lezajlott az este, és lefeküdtünk, vagy másnap felkelek, hogy mennyire jó érzést generál, tehát mentálhigiénésen is egy pozitív előjelű testi változás indul be szerintem mindenkiben, aki hallgatja, aki előadja a beszélgetésben statikusan vagy aktívan részt vesz, mert hogy van egy ilyen különböző élethelyzetből jövő emberek, különböző korosztályból oda csöppenőek, és elkezdenek spontán beszélgetni. Hogy ez a cselekvés, az, hogy te gondolatokat közölsz a száddal, az egyrészt már egy ilyen privilégium. Tehát olyan ritkán történik meg, hogy össze tudsz gyűjteni szereplőket egy ilyenhez, és aztán, hogy van időd arra, hogy akár két órán keresztül is osszad az észt, mert egyik gondolatból jön a másik, mindenkinek van egy története. És főleg nevetünk sokat, és aztán előkerül még egy palack, és aztán eszünk valami snacket is, és aztán jön a dolce. És aztán ez így megy órákon keresztül.
14: Honnan van a kaja?
13: Is. Van, hogy rendelünk, van, hogy főzünk, van, hogy a kollégánk felesége állít elő valamit, van, hogy a barátunk, aki az egyik barátunk, akit chef siposként hívunk, előjön valami nagyon egyszerű, könnyen előállítható, megfőzhető recepttel, is azt elénk tárja, szóval hűkísérője ennek, és valahol én olvastam erről valamit, már nem tudom, hogy ez mennyire fontos és jó dolog, hogy beszélgessünk, és hogy egymással időt töltsünk, és egymás szemébe nézzünk, és hogy igazából a semmit is beszéljük. Tehát mindenkinek van egy kérdése, arra mindig van egy válasz, jövés-menés, van, aki feláll, elmegy, van, aki csatlakozik, ugye a borász az jön-megy, aztán egy ponton túl leül és szétesik darabokra, de hogy ez megtörténik, és aztán mindenki úgy fekszik le, hogy egyrészt egy fizikai

0: jó adatokkal dolgozik, aztán nyilván az időképen, aztán mindenkinek van egy okossága. Az Ausztriában élő barátaink ott egy másik időjárás jelentőt néznek, tehát az összehasonlítás és az abból következő adatok elemzése teszi ki sokáig a gondolkodást, de aztán elengedjük ezt, mert igazából matematikai modellekről beszélünk, három napon túl senki nem tud semmi biztosat mondani, csak ilyen trendeket, akkor meg minek. A másnapra előre már tudjuk, és azt azért be is szokott jönni. De az egésznek, miután ezt megemészted, mert hogy arra is időt kéne szánnunk, hogy ezt az egészet ülepítsed, és az a legnagyobb problémám nekem, hogy abban a rohanásban, amit már észlelünk, hogy ez van velünk. Az a része nincs meg, hogy ezt fel is dolgozzuk, vagy hogy átéljük, vagy megéljük, hogy ahogy én most itt beszélek neked róla, jönnek elő belőlem azok az érzelmek, hogy ez milyen jó dolog, hogy ez mennyire kellene, és hogy milyen ilyen ritka alkat. Tehát, hogyha ott tartunk már, hogyha nem lesz szőlőnk, már akkor is fogunk születet rendezni, majd azt mondjuk, hogy az a része elmarad, de mit tudom én, menjünk föl 10-szer, meg jöjjünk le a hegyről, és aztán pedig üljünk rá és csináljuk újra ezt.
1: Sokszor beszéltünk erről, hogy olyan rácsodálkozva visszatér az ember olyan dolgokhoz, ami nem is az a kifejezés se jó, hogy ami régen evidencia volt, mert nem is volt rá reflexió, hogy ez egy valami, hanem
0: igen, hogy ez egy valami.
1: Más, hogy lehetne. És hogy ezeket most mindig úgy felmagasztaljuk, kiírjuk egy plakátra, körbehordozzuk, és hosszan érvelünk mellettük, próbálunk invitálni másokat, hogy gyertek, próbáljátok ki egy olyan tevékenységet, ami amióta létezik az emberi civilizáció, azóta ez úgy mindig volt, ami mint konstrukció kell ahhoz, hogy te emberként létez normálisan meg. Tehát ez, amit elmondtál, hogy a nap végén leülni, és akár téttelen, akár fontos dolgokról, de beszélni, és közben enni, ülni, és beszélni, hogy miért is kell erre szavakat szánni, hogy ez miért jó, hogy ez miért áldásos, hogy ez miért része annak a szerkezetnek, amit úgy hívunk, hogy élet, a te életed, de hogy kell, újra meg újra el kell mondani, igen, hogy mennyire más úgy enni, hogy nem a híreket olvasod egyedül a takeaway műanyag salátád fölött, hanem hogy nem olvasol semmit, hanem csak figyelsz egy másik emberi arcot, hogy az hogy reagál rád, vagy még csak ennyire se vagy jelen, hogy figyelgeted az arcát, hanem beszélsz. Elmondod, hogy mibe vagy, mi történt veled, kicsi hülyeség, vagy igazán fontos sorsfordulat, ami éppen megesik veled akkor. Ez hogy őrület, hogy ezekért állandóan beszélünk, hogy van ez a tudod, ez a kék zóna, hogy
0: pont ez jutott eszembe,
1: tényleg,
0: pont ez.
1: Hogy megfigyeljük, hogy melyik pontján a világnak élnek a legtovább az emberek, és akkor hosszas scrutinival rájövünk ilyen alapvetésekre. Nem eszik túl magukat, amit esznek, az nem 50 milliószorosan feldolgozott, hanem viszonylag közel van ahhoz, ahogy az így létezik a természetbe. Még nincsenek nagyon szétroncsolva a termőföldek, ahol ezek a dolgok megteremtődtek, gyalog mennek fel a hegyre, tehát egyszerűen felmennek gyalog, oké, majd onnan lejönnek, és ezt napjában többször megteszik, van baráti társaságuk. Tehát ezt kiemeljük, mint hármas számú szükséglet ahhoz, hogy hosszan élj. Miközben ez annak a szükséglete, hogy azt érezd, hogy az életed az valami, ami a tied, az a vanás. Tehát, hogy vannak barátaid, vannak emberek, akikhez kapcsolódsz, akik szemtanúi annak, hogy veled mi történt aznap, meg szemtanúi annak, hogy mi történt veled 10 évvel ezelőtt, tehát van egy közeg. És akkor ezekről beszélünk, ilyen nagybetűs, ilyen cirkalmas mondatok, ilyen könyveket adunk ki, podcastokat indítunk annak érdekében, hogy ez, mint őrületesen megkutatott tudás, a többiek elé táruljon mi. Az, hogy így lenne jó élni, az, hogy este feküdj le aludni, amikor lemegy a nap, vagy amikor fáradt vagy, csak annyi, amikor fáradt vagy, akkor ne pörgesd magad túl még 2 óra insta nézéssel, eleve ne toljál be a szemeden keresztül az idegrendszerednek kék színű, villodzó fényeket olyankor, amikor a tested már aludni szeretne, és bent van a szerveknek egy rendszere, hogy melyik, mikor, mit csinál, próbálna regenerálódni, de te nem engeded, mert a szemet

0: tőle 25 centire tartasz egy kékszínű fényt kibocsátó dolgot, és ez neked nem lesz jó. És akkor ezekről hosszan beszélünk, hosszan érvelünk olyan dolgok mellett, amire mi még egyébként emlékszünk, hogy ez volt maga az élet. Így csináltuk. Nem tapsolt érte senki, nem hívtak ki téged a színpadra az évvégi értékelésekor, és most szeretnénk bemutatni valakit, aki nagyon sokat tesz azért, hogy hosszú, egészséges életet éljen. Senki nem csinált ilyet, mert mindenki normálisan így élt. Ezen én is sokszor felidegestem magam.
1: Nem idegesíteni kell magadat rajta, hanem átgondolni is nyomulni arra felé. Ráadásul nagyon ritka az olyan ember, aki egyedül is tudja produkálni a kérdés-választ, mint Winkler Nórát hallhattátok. Tehát akinek igazából nem is kell, hogy körülötte válaszadók legyenek, pár ember, aki nézi őt, és akkor ő megvan azzal, hogy oda-vissza történetekben bármennyi van.
0: Ne haragudj, ez egy monológ volt. Igazán nem mondhatod, hogy én nem szeretek dialógusba lenni.
1: Nem ezt mondtam, hanem megint téged fényeztelek, hogy ja, nagyon jó, ritka okay. Az olyan embertípus, aki magában tudja produkálni a sok szereplőset, mert hogy...
0: Ja, jó, oké. Okay.
1: Na, ami még így mentálhigiénésen blutspotilag működhet, az Spanyolország déli részén azért több idős embert látunk jönni, menni petankozni, meg parkokon, de a zene. És most flamenco következik, de abból a mélyből, de az új típusúból már nem akarnék senkit sem az őrületbe kergetni, a szefárd zsidók és a nem tudom én milyen kulturális csökevények összetalálkozása 15. században, és akkor most kilevezetném 20 percben, hogy a flamenco mi is. Nekem a flamenco az például Sevilla. Sevillában van a flamenco múzeum, el tudsz menni, te is oda megnézhetsz egy előadást, hogy a gyökereivel tisztában legyél, de különben ez egy élő hagyomány. Olyannyira élő, hogy ez a kultúrkör, ez Spanyolországban nagyon nagy, nagyon élő, nagyon jövőmenő, fúvódó. És én vessetek rám követ, voltam bikaviadalon, és tetszett.
0: Tudom, erről beszéltünk.
1: Igen. Na most csak azért mondom, mert a következő előadó páros, egy lány és egy fiú, Carmen Avile és Alejandro Astole, olyan mélységekbe visz minket a La Torre del Oro című dalával, ugye, a Bika viadalok helyszíne, hogy az csak, na, nincs konklúzió, jön a dal.

0: Na, hogy kultúrkörben maradjunk egy kicsit, nincsen olyan messze Portugália, Spanyolország. Azt mondtam már, hogy a Fűszer című könyv az mennyire jó?
1: Uh-huh. Igen,
0: arról beszéltem, igaz?
1: Azt hiszem, hogy tavasszal olvastad.
0: Igen. Képzel, azt sem tudtam, hogy egy darab ideig volt közös királya Portugáliának és Spanyolországnak.
1: Nem tudtad.
0: Nem tudtam.
1: Te jó Isten.
0: Annyi mindent nem tudok, rájövök.
1: Jó Isten.
0: Így öregségemre rájövök, hogy egy csomó mindent nem tudok. Szóval, ha már ott voltunk Sevillába és a Flamenco, akkor menjünk át Portugáliába is. Van direkt járat Budapest-Lisszabon, hogy 3,5 óra. Mondjuk Lisszabon az egyik olyan repülőtér, azt nem is értem, olyan, mint a város közepére tervezték volna.
1: Nem emlékszem.
0: Hát majd most úgyis el fogsz menni, ha ezt elmesélem, akkor meg főleg. Itt van ott az a Fado nevű, amely 19. század eleje igazából, és hát Amália Rodriguez, a Fádónak az istennője, aki szerintem egy olyan meghaladhatatlan, mint Nádas Péter a magyar irodalomban. És az ő világából azért több felé indultak el előadók, hogy jussanak el 21. században. Anna Móra, a művésznő, aki nagyon sokat tesz azért, hogy világ szinten is egy kicsit könnyebben érthetővé váljon az a világ, ami azért a luzitánoké keményen. Tehát ott, ha elmegyünk Portugáliában, megértjük azt a busongást, hiszen volt nekik egy gyarmat birodalmuk, és ők egy gazdag felfedező világ voltak 500 évvel ezelőtt, amikor mi Mohácsot vívtuk, övék volt a félvilág. Nem csodálom, hogy ez a zenei stílus alakult ki, és nem valami hurra optimista, hanem a Fádónak, ez tényleg most csak így a cinizmus mondatja velem, imádom Anna Mórát, és az a lényeg ennek a mondandónak, ennek a sok-sok-sok-sok körmondatnak, hogy jön a csaj Budapestre koncertezni, az Akváriumban lép föl november
1: 11-én.
0: Köszönöm szépen, még 594 megvásárolható jegy van, ugyanis az oldalon megnéztem, bemutatja, hogy még mennyi jegy van. Ha ez igaz, ha nem tudod, én már nem hiszem ezeket el, mert annyira kialakított algoritmusok vannak arra, hogy téged arra presszionáljanak azzal, hogy mondjuk ezt az oldalt 474-en nézik, miközben senki nincs ott, hogy azonnal megveszed a jegyet, de ez most egy olyan koncert lesz, ami megéri az utolsó forintot is. A jelenség, a hangzás egyben modern és klasszikus is, már hogy a...
1: Nem uncsi?
0: Nem. Azért jó az Anna Móra, mert pont, hogy nem. Mert érezheted Amália Rodriguez-nél. Mondjuk, hogy a Párizsi Olimpiába felvett Amália Rodriguez lemezt hallgatod, akkor nem ezt érzed, hogy ez egy ilyen statikus, nagyon kiiratkozó az életből típusú zenei stílus, hanem azt érzed, hogy Jézus Mária, ebben mi van benne, mi sűrűsödött. Na most Anna Móra, azért tényleg 21. században vagyunk, van táncosabb, van poposabb, de a Fádó keményen benne van az alapoknál, már ott érezhető, és azt gondolod, amikor ezeket a lemezeket hallgatod, hogy ebbe azért van élet. Uh-huh. És majd szeretnék ennek is egy lemezklubot szentelni egyszer csak, meg majd egy Substack bejegyzést is, mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy valami ilyen, csak ilyen, vagy csak olyan tud lenni. Ha tényleg tapasztalni akarod, hogy milyen a modern Fado, vagy milyen az, ami Portugáliában, Anna Móra óriási név, szóval tényleg egy ilyen, nem tudom, legalább Tóth Gabi szinten van már, hogy ha azt lehet mondani, hogy ez egy koncertajánló, akkor én szeretném letenni a garasomat.
1: Nem emlékszem, hogy kinek kapcsán beszéltünk arról, hogy van az a típusú egzotikus zene, az egzotikus most abban az értelemben mondom, hogy ami tök más, mint amiben te felnőttél, amit néz, hallgatod, nagyon tetszik, de mindig végig azt érzed, hogy ez annyira nem a tied, hogy nem tudsz egy ponton túl közelebb menni. És néha adódnak előadók, akik úgy hozzák azt az őszinte odavalóságot, hogy te mégse azt érzed, hogy kiszorulsz, hanem valahogy oda be tudsz menni. ebből a szempontból ő milyen, mert én hallottam már Fádót, és értem, és érzem, és át is érzem, de egy idő után úgy érzem, hogy köszönöm szépen, telítődtem vele, és akkor még csak a harmadik számnál jár a koncert, és tudhatóan lesz még 12. Ezért kérdezem, hogy ez olyan-e, ahol megmarad az a pozíciót, hogy egy másik kultúrából jött nő, aki nagyon-nagyon hozza annak a kultúrának a évezredek óta összeállt rétegeit, de egy ponton túl nem tudsz közel menni, és akkor inkább szeretnél hazamenni és olvasni.
0: Na, én erre próbáltam rávezetni téged is, meg a hallgatókat is, hogy ez pont az a fajta Fádó lesz, és ezt el is kell engedni. Ezt csak azért mondom megint, hogyha lemezboltokba jártok kint Portugáliába, elég jók vannak Portóban is, meg Lisszabonban is, akkor tudjátok, hol keresni. Na most itt van modern elektronikus, vannak, ő készített remixeket is. Tehát pont azzal megy ő előre, szerintem a pályatársaihoz, a puristákhoz képest, mert ugye őt azért nagyon nem szeretik otthon ezért, hogy ő így kinyitotta. Tudod, mint a táncház mozgalom egyszerűen csak elindulna a DJ Buci felé, és vagy a Betonhofi egyszer csak egy olyan motivumot kezden el, amit 72-ben gyűjtöttek valahogy már a Maroson, és akkor csak az lehet az igazi. Nem, hát ez a kultúra mindig ilyen, így megy szét, és Anna Morva pedig ezt tudja kínálni, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretném, hogyha sokan lennétek ott, már csak azért is, hogy jöjjön megint, ízelítőnek szeretnék mutatni valamit tőle.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
4: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
5: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
6: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
7: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
8: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke, a Multiprotector antibakteriális háztartási törlőkendők. Most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rosszmanban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad, Multiprotector törlőkendők 25%-kal olcsóbban. Most a Rosszmann üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
9: Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Nem most hétvégén, hanem a következő hétvégén táján leszünk, mert egy kerekdomb fesztivál van. Annyira jó volt, ahogy beszéltél a zenéről, hogy tulajdonképpen nagyon várom. Igaz, hogy olyankor mi mindig dolgozunk, de néha el szoktam tudni jutni koncertekre, szóval, hogy akkor tája, ami egy nagyon szép tájban fekvő kis falu, hirtelen saját lakosságának sokszorosával bír el.
11: Csak legyen jó idő. Úgy drukkolok, hogy legyen jó idő.
10: Én is.
11: Nagyon.
10: Ez hihetetlen.
11: Ahogy néztem, jó idő lesz.
10: Igen, most úgy tűnik nekem is. Egyszer volt egy ilyen özönvízes, esős alkalom, amikor a kerekdomb volt, de most remélem nem ez lesz. Szóval nem is a koncertekről akarok beszélni, vagy arról, hogy mennyire jó színházi előadások láthatóak ilyenkor 3 napig, hanem hogy megint lesz nálunk a Somszög pince helyszínén olyan két alkalom is, amikor úgy lehet borokat kóstolni nálunk, meg hallgatni arról, hogy az milyen évjárat volt, meg hogy készülnek a borok, hogy mellette mesélünk képzőművészetről is, és ezt a kettőt összekapcsoljuk. Szóval, hogy ezt nagyon várom, azt is, hogy megcsinálhassuk ezeket az előadásokat, meg ilyenkor az esték nagyon hosszúak, nyilván mindenki jön, és kóstol, és iszik, és dumál, és ezért, szóval ez nagyon jó része, és én is szeretem, hogy ilyenkor vannak visszatérő emberek, akik évek óta mindig jönnek, és mindig ugyanaz a társaság, és mindig leülnek, és mindig folytatjuk ezeket a rég elkezdett sztorikat, de azt is szeretem, amikor egy kicsit én el tudok szökni, és mondjuk ott van 3 templom is, és mindegyikben egy gyönyörű gyönyörű kis komoly zenei előadások szoktak lenni, koncertek nyilván, meg amit mondtam, hogy a színházak is nagyon jók, meg a szabadtéri helyszíneken, ezt nem is tudod nem hallani azért ott, amikor koncert van, és tényleg amikor jó idő van, és ott nálunk a kertbe, ott ülsz hosszan, még ez mindig egy kérdés, hogy akkor a simi ágyba kerülés az hogy fog megoldódni, hiszen óriási robajja, bárhány ablakot csukok be, azért ott nagy élet van, és ez nyilván őt is nagyon érdekli. Szóval, ha mondjuk el tudna aludni, és ki lehetne ülni a kertbe, és akkor ilyen csillagos az ég, és nézed a fákat, és ülsz, és iszogatsz, azt imádom. Szóval, hogy ez lesz ez szeptember 18, 19 és 20-a. Utána pedig, mikor lesz nálatok a lemezklub?
11: 26-án lent Móron. Ekkor történik meg az, hogy amit én szoktam mondani, vagy ahogy le kell írni képileg ezeket a muzsikusokat, a hosszú kockás ujjú ingekben szomorú tekintet, melankólikus tekintettel a gitárpedálokat erősen fixírozó dalokat játszó zenekarokról szeretnék a 80-as évektől egészen napjainkig egy ilyen ívet, és akkor hozzá lehet kóstolni a Kriszti tételeit, még eszünk is, és lehet, ilyenkor van aztán tényleg lehetőség arra, hogy beszélgessünk. Talán ennek a műsornak ez lett a vezérfala, valamiért, hogy ilyen szükségünk van nekünk egymásra, embereknek, hogy legyünk egymásnak.
10: Ilyenkor a borokat ahhoz keresed, vagy ahhoz keresitek, hogy mi annak a lemezklubnak a témája, vagy a borok mindig jók, hiszen nagyon jó borokat csináltok, és akkor most kiválasztatok random 4-5-öt, amit éppen aznap kóstoltam.
11: Is. Azért az erős lódítás lenne, hogyha még én se tudom pontosan előző nap sem, hogy mi fér bele, ott is azért még bőven improvizálok, úgyhogy a boroknál is csak azt tudjuk mutatni, ami nekünk van. Úgyhogy ezzel
10: ilyen, ez
11: igen.
10: Jó, ez 26-án szombaton van a Friciéknél, 25-én mi pedig a Tündével megtartjuk ezt a bombasztikus, fantasztikus, ez a Schiaparelli divat és képzőművészet együttműködését ünneplő előadásunkat, tehát az 25-e péntek, és akkor nagyon-nagyon előre szaladva, egy hónappal előre szaladva lesz október 9-én, amikor a Frici Budapesten.
11: Egy Skybarban.
10: Budapestre, egy Skybarba. Ezt nem gondoltam volna, hogy ezt a két szót egy mondatba, tehát, hogy a Frici és egy Skybar, de most egy Skybarban lesz látható, amint lemezekről mesél és borokról.
11: Na most én a borokat fogom képviselni.
10: De nem fogsz beszélni zenékről.
11: Képzeld, nem.
10: Meg se szólalsz a zenék kapcsán?
11: Valószínűleg nem bírom ki, de olyan bőbeszédű Nótári Péter barátom, aki a Neum Music képviseletében hozza a szakmai tudást, hogy lehet, hogy nem jut nekem alkalma. Az biztos, hogy egy olyan esemény lesz, ahol író-olvasó találkozó is lesz, tehát fogok még egy 30 percet játszani is ezekből az a tematika, hogy jazz but not jazz, hogy ennek a 3-4 betűnek a jelentéstartamát hogyan lehet kiegészíteni, vagy egy kicsit más irányokat is mutatni azzal az elképzelés, ami bennünk él, ezek a lungi dolgokkal kapcsolatban, amitől nekem a hátamon áll a szőr, és igen.
10: Oké, akkor ott nem fogsz beszélni zenékről.
11: Ott borokról fogok.
10: Elkezdtük nézni már a dátumot a következő Hellójárat élőadásra, és ha a Friciéknél befejeződik a szüret, ami
11: akkor látni fogjuk.
10: Július vége óta tart, akkor egyszer csak felbukkannak, és kiderül, hogy a naptárban van-e olyan nap, amikor ráér. Úgyhogy nagyon sok tervünk van az őszre, ahol élőbe tudunk együtt lenni.
11: És a legfontosabb, hogy ha a Móri rendezvényre kíváncsi valaki, akkor e-mail nekünk a csetveipince.hu-ra, és ugyanez a regisztrációs hely van minden részlettel kapcsolatban erről a bizonyos jazzes boros alkalomra is, a Nórának pedig az Instájára kell legyetek olyan kedvesek írni.
10: Illetve mi azt is nagyon szerettük, amikor írtatok nekünk a Hellójára.
11: Oda is bátran.
10: Oda is bátran írhattok, hogyha jönnétek a Friciékhez, jönnétek hozzánk, jönnétek a Kerekdombra, jönnétek bárhova. Azzal kapcsolatban, hogy ezt az út és utazás zenés, irodalmi estet. Abba is írhatok nekünk, de abban sokkal egyszerűbb az Örkény Színház oldalán megkeresni, hogy hogy lehet rá jegyet venni.
11: A The Bamboos következik Ausztráliából. The Bamboos.
10: Mondd még egyszer.
11: The Bamboos. 30 éve kerekíti a funkot, az R&B-t Ausztráliában, ami nem semmi, és most legújabban is egy picit diszkós irányt vettek, és nekem igen tetszik. Tehát a Bamboos következik, és az X-Files című daluk.

0: Olyan régen volt sport, és mindjárt lejár az adásidőnk, hogy kénytelen vagyok beszélni arról is, ami engem érdekel ebből az egészből.
1: Van, ami engem is nagyon érdekel belőle.
0: Az ausztrál nemzetközi teniszbajnoksággal kezdődött a 26-os Grand Slam szezon, és most ér véget New Yorkban az amerikai nyílt teniszbajnoksággal. Nem is pontosan arról szeretnék beszélni, hogy ott mik az eredmények, hanem arról két dolog van itt, hogy a nagyon híres Sky Sports szerződést hosszabbított, közvetítési szerződést ezzel a tenisz szervezettel, aki az egészet gardírozza, azért, mert 60%-ával emelkedett a női nézők aránya. És így már, mert gondolkodott arról, nagyon nagy bajban van a sportág. Ezt jól láthatóan egyre idősebbek nézik, és egyre kevesebbet, mert hogy nincs igazi verseny a fiúknál. Tehát ott két szereplőssé vált, hogyha épp nem sérült az Alcaraz vagy a Sinner, akkor valószínűsített őket, nyernek minden versenyt, ahol elindulnak. Azonban a nők elkezdték nézni a női teniszt. És ez egy jól látható emelkedés, amely jól látható szponzorációs bevételt is tud generálni. Tehát igazán semmi más nem fontos, csak a verseny és a verseny jelleg. Meg még egy faktor. Ugyanis manapság már egyetlen sportoló sem önmagában csak a sport, hanem a hozzá kapcsolódó marketing érték. És van jó pár olyan női teniszező, Emma Raducanu, angol, nagyon fiatal, már nyert egy Grand Slamet, az összes brilliáns gyártócég szerződött vele, Arina Sabalenka, aki már nem tudok olyan márkát, akinek nem a márka nagykövete, és már minden versenyre az a durva, hogy sportszergyártók külön kosztümöket gyártanak ezeknek a versenyzőknek, amelyek, tudod, ilyen tailor-made, csak nekik, csak akkor limitált, akkor meg lehet venni, de különben nem, és most már egy ilyen divat bemutatóvá kezd válni a női tenisz. Nézd meg egy kicsit, és én nagyon ajánlom mindenkinek, ha még nem jutottatok odáig, hogy a Naomi Osaka nevű félig japán, félig amerikai sportolónőt és az Instagramját nézzétek meg. Na, az igazi durva. Ő egy nagyon tehetséges teniszezőnő, nyert nagy versenyeket is, volt világelső, aztán bekövetkezett nála egy ilyen blackout, amikor elege lett mindenből, majd szült egy gyermeket, és amikor visszatért, akkor azt vetted észre, hogy ő egy divadikonná vált. Egy olyan divat ikonna, ami nem ez a 190 centi 10 kiló, hanem aki úgy néz ki, mint egy rendes nő, azonban olyan márkák, főleg a pipás sportszergyártó kezdték el ezt a divatba hajló sportszer előállítást, vagy ruha előállítást, amit odáig el se lehetett képzelni. Az van, hogy mondjuk keres ő egy évben a tenisszel 5 × $10 millió. A brandje, a Naomi Osaka brand, az olyan 150-200 milliónál tart jelen pillanatban, semmi másból, mint ebből a kapcsolt üzletből, hogy már mindent reklámoz, a cipőtől a lubabú babáig, az ilyen ruhán, az olyan, de teszi ezt úgy, hogy teljesen elfogadott, hogy ez van, mert hogy validált egy sportoló által. És emiatt van egy ilyen boom a női teniszben, hogy már mint egy ilyen divat bemutató. Tehát a meccsekre kivonulva ott kotűr ruhákat mutatnak be. Félelmetes, hogy mivé vált ez a sport, és a tenisz erre tökéletesen megfelelő, hiszen egy ember van, nem egy csapat, hanem egy, ez bejön, kimegy, előtte van a versenyek előtt ilyenból olyan parti, ahol szintén meg lehet ezeket mutatni, és önmagukban a lányok azért érzékenyek erre, tehát saját maguk is tolják ezzelre, vagy hát akik mögöttük vannak. A fiúknál is van már ez, de ez ennyire brutálisan nem, mint a lányoknál, szóval nem véletlen, hogy ez a nagy televíziós társaság meghosszabbította, és a szerződését a közvetítési jogokra nagyon sok pénzért. Ez a sportnak már egy olyan iránya, ami nekem, ja, aki a salakpályán össze salakozom az oknimat, és nem lehet kimosni, el kell dobni, már nem, de érdekli, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon érdeklődve nézem, és ti is nézzétek, Naomi Osaka. Tehát ő a tipikus példája, ő nála a nagyobb zsiványt ebbe el se lehet képzelni. Minden másról ott a Substack oldalam, a Nesta Lemez Klubhusz, ahol megnyilvánul a kiírásba is.
1: Jöttem haza Balatonról egyedül a kocsimba, és a Concord podcastot hallgattam, amit nagyon szeretek. Mindig vannak olyan kitérők benne, ami nem szigorúan véve csak a biznisz, vagy csak a tőzsde, vagy csak a nem tudom micsoda, hanem hogy így a folyamatok. És pont rád gondoltam, mert hogy arról beszélgettek, hogy az LA Lakersnél milyen vétel árat fizetett, aki a Jeff Bezos élet, vagy nem tudom, oké, de nem ez a része maradt meg bennem, hanem hogy az egyik hostja ennek az adásnak mondta, hogy a fiával beszélgetett így a sportról, és azon belül is az LA Lakers sztoriról, és akkor a fia mondta, hogy milyen érdekes, és ez pont az, amit te egy jó ideje mondasz, úgy összességében a sportokról mostanra, hogy ez ilyen milliárdosoknak lett a játékterepe, tehát hogy milliárdosok tulajdonolnak ilyen klubokat, amiben most már milliárdos játékosok töltenek el másfél órákat a pályán, és az összes többi ember, aki bevonódik ebbe, azok a nézők, akik nagyon-nagyon-nagyon nagy részét a fizetésüknek teszik félre azért, hogy valahogy bejussanak ezekbe a stadionokba, hogy élőbe lássák ezt a milliómos gémet.
0: És sajnos nem csak a kosárlabdára, az amerikai kosárlabdára, de az összes látványsportra ez jellemző, sőt az atlétikára is, a formájáról nem is beszélek, hogy élő ember már gyakorlatilag nem tud bejutni egy ilyen sporteseményre, mert annyira drágák, a koncertjegyekkel ugyanez van, és akkor a merchandising jellegéről nem is beszélek, ez a Bush család, úgyhogy valamilyen Jerry Bass, vagy hogy hívják, akik most az elérékezt azt a klubot, amely igazából a legnagyobb pénzgyár, vették meg, és nem a sport jelleg miatt, hanem a marketing miatt. Számos ágaboga van, hát gondolj bele egy eredeti LA Lakers mez, aminek mondjuk a Luka Doncic felirat van rajta, az ott kezdődik, hogy $140. És hogy ha nincs legalább, és minden szezonban kihoznak három típust. Van az idegenben, ami bejátszol, vagy van az alapmezed, és van még egy harmadik. És kollekció hátán a vintage-ek, hogy akkor mi volt a 70-es években a Lakers mez, az is egy másik irány, és a sneakerekről, a tornacipőkről nem is beszélek. Tehát igazából az, hogy Béla kimegy és dob 20 pontot, az azt jelenti, hogy a kapcsolt termékeladások és a Naomi Osaka ugyanez, egész más dimenziót biztosítanak annak, mondjuk drága biznisz is. Tehát az van, hogy ezek drága, sok, ez nem egy sportgazdasági műsor, ennyit gondoltunk mára.
1: Köszönjük, hogy minket hallgattatok, köszönjük, amiket írtok nekünk a hellojárat.hu-ra. Oda is várjuk a kérdéseket, hogyha nem tudtátok lejegyzetelni, mint régen a főzős tévéműsorokban mindenki a végén, amikor a recepteket gyorsan végigörgették, akkor próbált figyelni és gyorsan leírni, hogyha nem maradt meg az összes dátum, az összes helyszín és az összes program, amiket kínáltunk most őszre, hogy találkozzatok velünk, akkor írhatok nekünk a hellojárat.hu-n is kérdést, vagy nekem az Instagramon, vagy Fricinek a Substack oldalán, nem tudom, hogy ott fogadsz a kérdéseket.
0: Igen, fogadok természetesen, csak az előfizetők, akik feliratkoztak. De most akkor itt az idő, hogy kimondjuk a szánkkal, minden hallgatót szeretünk. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. A második legjobb triki lemezzel búcsúzunk, amely nemrégiben jelent meg. Újról is hosszan tudnék mesélni. Mikor először láttam a Maxine Kay megjelenésekor, még Martina Topley Burder a messzívetek tagságból kiválása után, triki tehát 2026-os albumáról Mitch Sanders-el, egy bristoli arccal, I'm Yours. Sziasztok!
1: Sziasztok!

Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Bárban. www.aborfesztivál.hu.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
9: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Babamama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke, a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők. Most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rosszmanban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad, Multiprotektor törlőkendők 25%-kal olcsóbban. Most a Rosszmann üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
10: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
11: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Szegedi út után a külső sávban. Torlódik a forgalom a Kerepesi úton, a Fogarasi úttól a Hungária körútig, a Rákóczi úton befelé a Balhalóújza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé és a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig. Akadozik az előrejutás a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Hegyalja úton a Bakcsomóponttól befelé, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Baleset nehezíti az útinform információi szerint a közlekedést az M0-es autóúton az M4-es autóút felé gyál közelében a belső sávban, illetve az M5-ös autópálya felé a Megyeri hídon a külső sávban. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Kovács Botond, BKK Info.
12: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
13: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Kedvezően alakultak a nyári élelmiszer ellenőrzések, heves viharok tépázták meg Szlovéniát, itthon holnap lehűlés kezdődhet, és többfelé eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény nélkül az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyó vízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent, a fenékküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező mederszakaszt erősítik meg. Nyilvánosságra hozta a kormány az elmúlt 16 év korábban titkosított kormányhatározatainak első részét. A most közzétett 14 döntés a század végtől megrendelt közvéleménykutatásokról, médiaelemzésekről és tanácsadói munkákról szól, összesen mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány azt ígéri, folytatja a dokumentumok közzétételét, és csaknem 100 korábbi döntést mutat be. A Fidesz úgy reagált, jó és helyes döntés volt külső tanácsadó céget bevonni, mert a kormányzati döntések előkészítése nélkülözhetetlen és mindenképpen pénzbe kerül. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
3: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg. 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek. 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
1: Heves viharok okoztak áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat Szlovéniában. Az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt villany nélkül, a zivatarok az ország nyugati részéről haladtak a főváros felé. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű, itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet, 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is, kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Elindult az ősz, és kezdődik a Zene a házban című műsorsorozatunk. Szervusztok, én Czoller Andi vagyok. Rögtön bele is csapunk a szeptember közepébe, ugyanis szeptember 12-én szombaton lesz az idei Independent Label Fair a Magyar Zeneházában. Az esemény elsődleges célja a hazai független lemez kiadók népszerűsítése, de hogy pontosan mi is ez az esemény, arról kérdezzük Pentelényi Pál főszervezőt. Szervusz!
2: Sziasztok, hello!
1: Így már 10 éve van ILF. Mi az, amit idén egy kicsit újításként esetleg behoztok, és mi az, amit érdemes az elmúlt évekből átmenteni?
2: Minden évben fontos része, hogy új kiadók megjelennek a piacon, tehát most 10 év alatt több mint 110 hazai független lemezkiadót mutattunk be a vásáron, és minden évben 5-10 közötti az a szám, ami új kiadó.

0: közönség is, és másfelől pedig a közönség felé egy nyitott esemény.
1: Mennyire egységesek ezek a kiállítók, akik részt vesznek ezen az eseményen, olyan szempontból, hogy mennyire gondolnak egyet, vagy mennyire különböznek egymástól?
0: Azt hiszem, amiben egyet gondolnak, az az, hogy időtálló és előremutató zenékkel foglalkoznak, és ami viszont szerteágazó, az a stílusoknak a sora, mert a jazztől kezdve hip-hop, folkzene, techno, tehát hogy nagyon sokféle zenével foglalkoznak ezek a kiadók, hál' Istennek, és így egy óriási spektrumot be tudunk mutatni a hazai lemezkiadásból.
1: Ugye ezt vásárként jellemezted az elején, de azért ez egy sokkal bővebb program aznap, szeptember 12-én ott a Magyar Zeneházában.
0: Igen, 10 éve, amikor ezt elindítottam, akkor egy vásárként indult, most már egy, mondhatni, ilyen kis mini fesztivál lett belőle, ugyanis az, hogy egész nap, tehát a 12-én szombaton 10-től 5-ig megy a Magyar Zeneháza nagytermébe ez a vásár, ahol vinyl, CD és kazettákat árulnak a kiadók. Emellett fontos szakmai és zenei program is van egész nap, tehát a egész nap 10-től 5-ig a szabadtéri színpadon koncertek és DJ-k lépnek föl. Most csak néhány példát mondva, Das Lator nevezetű punk koncerttől kezdve Lorin Frost Live Actig, aki egyébként az első magyar volt, aki Boiler Roomban is föllépett még 10 éve, és ő már közel 10 éve nem is lépett fel Magyarországon, úgyhogy Azerbajdzsánból érkezik, úgyhogy ez egy nagy lehetőség lesz azoknak, akik érdeklődnek az avantgárd jazz irányába. A szakmai programok közül kiemelném, mert idén ez újdonság, ez még nem volt eddig, Parcoló vinil műhely, ami úgy néz ki, hogy Pécsről érkezik a Dióbél kiadó, akik lemezvágást csinálnak élőben, és végig lehet követni, hogy ez a folyamat hogy zajlik. Ugye a lemezgyártásnak két fajtája a legismertebb, az egyik a préselés, ami egy sorozatgyártás. Ez viszont a lemezvágás, ezt egyesével készítik el, tehát hogy egyesével karcolják bele a lemezbe a barázdákat, és ez a folyamat ez végigkövethető majd a vásáron. A másik, amit kiemelnék, ami nagy érdeklődésre tarthat számot, az első nagy ILF zenei kvíz. Ez úgy fog kinézni, hogy bárki, aki ott van a közönség sorába, akár egy telefonnal vagy laptoppal tud csatlakozni ez a játékhoz, és lesznek zenei kérdések, és lemezeket, CD-ket, kazettákat lehet nyerni ezzel egyébként.
1: De ez az elmúlt 10 év kiállításaira visszatekintve, vagy inkább zenei fókuszú ez a kvíz?
0: Zenei fókuszú, főleg az Independent Label Fair-en megjelenő, 10 év alatt megjelenő kiadóknak az előadóiról lesz szó, főleg a kvízekben, a zenefelismerés, stb.
1: Amikor az ember ilyeneket olvas egy ajánlóba, hogy szakmai workshop, akkor rögtön úgy érzi mondjuk laikus leendő látogatóként, hogy ez lehet, hogy nem neki szól. De én azt feltételezem, hogy nálatok ez nem így van.
0: Nem így van, ez természetesen mindenkinek szól, tehát ami a szakmai része, mert ezek inkább ilyen workshop és élmény programok voltak, amiket most kiemeltem, de azt hiszem, hogy mindenkit érdekelhet például egy előadás lesz a hip-hop történetről és a fotográfia kapcsolatáról. Egy olyan kerekasztal beszélgetéséről is készülünk, ahol olyan művészekkel beszélgettünk, például Zságer Balázsral többek között, aki egyben ugye előadó művész is, és lemezkiadót is vezet. És hogy ennek milyen áldásai vagy csapdái vannak egyben, erről lesz egy érdekes beszélgetés pont Balázsi Pannival egyébként, és egy olyan kerekasztallal is készülünk, ami a hazai lemezboltokról szól. Van egy új irány egész Európában, meg a világon, hogy a second hand, tehát használt lemezboltok kapcsán nem csak ömlesztve vannak benne a lemezek különböző stílustól függetlenül, és akkor mindenki kitúrja a magának megfelelőt, ami érdekli, hanem ez egy a bolti vezető által kúrált gyűjtemény van a boltba, különböző zsánerekre szabva, és ez egy teljesen másfajta lemezbolti struktúrát jelent, és ilyen boltból most már több van Budapesten, és ezekről fogunk beszélgetni, hogy ez hogy alakult ki, és mi a különbség az átlag lemezboltok és ezeknek a működéssel kapcsán.
1: Egyébként pont néhány nappal ezelőtt olvastam, hogy a másodlagos piaca nem csak a bakeliteknek, hanem a műsoros kazettáknak, meg a DVD-knek, VHS-eknek hihetetlenül megugrott az elmúlt években. Ti mennyire tapasztaljátok ezt az érdeklődést?

0: Igen, a vinileknek ugye már egy ideje felment a piaci érdeklődése, azt hiszem az most inkább a stagnáló állapotában van, de ugye ez egy elég magas szám lett, szóval hogy azért nagy igény van erre, de én is azt látom, hogy a CD-k és a kazetták azok most ugye újra a CD indult meg, a kazette már ugyanúgy pár évvel indult fölfele, eladásokban is, meg érdeklődés szinten is. Ugye a kazetta ugye azért érdekes egy kiadónak, mondjuk ilyen kis kiadóknak, akik általában most szó van, akik általában egy-két ember vezeti ezeket a kiadókat, nagy anyagi háttérrel azért nem rendelkeznek. Egy kazetta kiadása arra jó, hogy fizikai kiadvány, el lehet könnyen adni, a zenekar is tudja árulni a koncerteken, viszont nem kell több millió forintos befektetést tenni ebbe, mint egy vinéllemez gyártásánál például.
1: Vajon miért lehet az, hogy ez a fizikai hanghordozó ez újra nagy népszerűségnek örvend, és még abban az időszakban is, amikor ugye a digitális streaming mindent ural? Mi lehet az, amit pluszt ad?
0: Azt hiszem, hogy minden, ami kicsit emberibb, az újra kapcsolódnak az emberek hozzá, hogy az analóg fotózás is visszatért hanvaiból, így az analóg zenehallgatás is. Tehát, hogy van az embereknek egy olyan igénye, hogy kézbe fogja és a polcra felrakja ezeket a tárgyakat, a jobb a kapcsolódás velük, illetve ugye azt is átlátják, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az általuk kedvelt zenekarokat, producereket támogassák ezzel, hogy kiadványokat vásárolnak.
1: Egy picit már érintettük azokat a műfajokat, amik megjelennek majd az idei Independent Label feren. Egy picit ebben mélyedjünk el, hogy mire számíthat az, aki kilátogat szeptember 12-én hozzátok.
0: 65 kiadó lesz jelen, úgyhogy azt hiszem felsorolni se lehet az összes stílust, ami jelen lesz, de talán jól mutatja a zenei programunk azt a stíluskavalkádat, amit a kiadók is képviselnek a vásáron. Tehát ott például az ambient és downtempótól kezdve, ahogy említettem, a punk, rock kiadványok is lesznek, folk beütésű, de elektronikával vegyített kiadványok, jazz, hip-hop, és olyan új hullámos műfajok is, mint a techno, ugyanúgy jelen lesznek. Úgyhogy azt hiszem, egy igazán nagy ívet tud végig bogarászni az ember, hogyha átnézi majd a vásárt, és ez többek között azért is lehet érdekes, mert új kiadványokat, új magyar előadókat is föl lehet fedezni, bele lehet hallgatni a kiadványokba, ott a helyszínen, tehát attól még, hogy valaki nem ismeri feltétlen ezeket a előadókat, így meg tud velük ismerkedni, és amelyik tetszik neki, azt haza is viheti.
1: Mennyire érzed zártnak ezt a közösséget?
0: Zártnak nem érzem, már csak azért sem, mert folyamatosan, ahogy említettem, vannak új kiadók, akik csatlakoznak ehhez a közösséghez, és mindenki nagyon nyitott tanál az új belépőkhöz, és azt hiszem mindenki azt gondolja, hogy minél színesebb ez a hazai piac, az mindenkinek jót tesz.
1: És mindenkinek megvan a helye ezen a piacon.
0: Így van, mindenki megtalálja a helyét. És ugye, amit nem említettem még, a programok, és ez a csatlakozik, ez a téma, harmadik éve adunk át díjakat a kiadóknak.
1: Igen, akartam is kérdezni, igen.
0: Ezt ugye három éve alapítottuk, és öt kategóriában adunk át díjat, és az év kiadványa, az év kiadója, az év lemezborítója, lesz egy közönségdíj, és bevezettünk egy év digitális díját, ami viccesen hangzik ahhoz képest, hogy mi ugye csak fizikai kiadványokkal foglalkozó kiadókkal foglalkozunk ezen a vásáron, mert azt ugye tudják kipakolni az asztalokra, a digitális nehezen lehetne, de pont azért indítottunk egy ilyen kategóriát, hogy azok a digitális kiadók, akik egyelőre csak digitális kiadványokat adnak ki, azoknak lehetőséget biztosítsunk, hogyha a zsűri által kiválasztott kiadvány utána 300 példányban a vinillemezen meg tud jelenni. Tehát, hogy a kategóriának a nyereménye az egy vinél kiadvány. És így be tudnak lépni ők is a fizikai kiadó piacára.
1: Milyen helyet foglal el ez az esemény nemzetközi piachoz képest? Mennyire jegyzik ezt külföldön?
0: 17-ben, amikor kezdtük, akkor nagyjából nem volt még hasonló rendezvény itt Közép-Kelet-Európában, most már több országban is elindultak ilyen irányú szervezések, de nyilván a legfontosabb ilyen esemény, ami ennek a mintájára én is építettem ezt intron, az az Independent Label Market, ami Londonban van, ahol nyilván angol piacot nem lehet összehasonlítani a magyarral, tehát hogy sokkal több kiadó is jelen van, de ez egy hasonló értékeket bíró rendezvény, és folyamatosan minden évben jönnek hozzánk külföldi szakemberek is, akik átnézik, hogy a hazai piac az hogy áll, és milyen lemezek jelennek meg. Ezzel egyébként fellépések is szoktak generálódni, úgyhogy benne vagyunk, hál' Istennek a szakmai érába.
1: Ha már kapcsolódás, akkor milyen eredményeket hoznak azok a kapcsolódások, amikor ilyenkor személyesen is tudnak találkozni a kiadók az adott gyűjtőkkel, érdeklődőkkel?
0: Ugye a gyűjtőknek az is érdekes, hogy itt olyan kiadványokat is megkaphatnak, amit a lemezboltokban nem találnak meg. Tehát itt olyan teszt nyomásokat meg tudnak venni, ami egyébként kereskedelmi forgalomban nincs, vagy a kiadók általában szoktak erre a vásár olyan kiadványokkal készülni, amik úgymond, hogy mondjam, mai szóval kézműves, tehát néhány darab készül mondjuk egy speciális borítóval, és azt lehet megvásárolni, ami egyébként nincsen máshol, és nem beszerezhető máshol. Tehát ilyen szempontból a gyűjtők nagyon szeretnek eljönni a vásárra, hogy kuriózumokat fedezzenek fel. És egy nagyon jó visszajelzés szokott lenni minden évben a kiadóknak a gyűjtők által, illetve az érdeklődők által, hogy ők látják, ugye a lemezboltokban nem a kiadók ülnek, úgyhogy ott nehéz ezt a kapcsolatot összehozni, de itt egy közvetlen visszajelzés tud lenni különböző kiadványokkal kapcsolatban, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, és akár ebből is tud tanulni a kiadó.
1: Vannak olyan ritkaságok, vagy ilyen exkluzív megjelenések, amiről te már tudsz, de lehet, hogy még esetleg meglepetés, vagy lehet, hogy akár csak kedvcsinálónak érdemes lenne elmondani?
0: Pont most gyűjtik össze ezeket a kiadók, úgyhogy a felületeinken, hogy az Independent Label felre rákeresnek, akkor meg fogják találni jövő hét elején, és bele is lehet majd hallgatni ezekbe a speciális kiadványokba, amik pont a vásárra készülnek.
1: Ha néhány mondatban kellene azt összefoglalnod, hogy mi az Independent Label Fair alapvető küldetése, mit mondanál?
0: Én azt mondanám, hogy a kiadók egy sorba rendeződnek, és összekapcsolódva sokkal nagyobb erőt tudnak felmutatni. És ez azért is fontos küldetés, mert vannak olyan, bármennyire szerte ágazóak az érdeklődési körök, vannak olyan alaptámpontok, amik összekapcsolják ezt a kiadói kört. Többek között idén szeretnénk arra nagy hangsúlyt fektetni, hogy nagyon jó hatással lenne a hazai lemezpiacra, hogyha a könyvekhez hasonlóan a 27% áfa helyett 5%-ra lecsökkentenék az áfát, mert ez egy akkora turbót tudna adni az eladásoknak, ami nagyon látványos lenne ezen a kis piacon. Tehát vannak olyan alaptézisek, ami miatt mindenki összefog és támogatja egymást, és egyébként azt hiszem egy segítő közegről van itt szó. Tehát, hogy a kiadók egymással meg tudják azt beszélni, hogy melyik lemezgyárral vált be, melyik nem vált be, melyik master szakember volt neki kiváló, melyik grafikus, tehát itt egy olyan tudásbázis van, amit megosztanak egymással, és így tud ez a közösség fejlődni.
1: Szeptember 12-én ugye 10 és 17 óra között lesz a Magyar Zeneházában az idei Independent Label Fair, de egy picit beszéljünk arról is még, hogy a kiadókon kívül ugye zenei csemegékkel is várjátok az érdeklődőket. Egy párat ebből, hogyha kiemelnél.
0: Igen, Sallai Laci fog nekünk DJ-zni, aki ugye egy nagyon jelentős dalírónk itthon, de rajta kívül Diamond Hayes, aki inkább Deep House és elektronika mesdjéjén mozog, ő is DJ-zni fog velünk. Az Akurov, aki kis hazánk talán legsok oldalú futballistája, ugyancsak DJ-ként fog bemutatkozni, Zsola és Heilig Tomi, aki hip-hop színekben jön, Kada Ad Libitum koncert, ami egy free jazz, improvizatív, rock-rock free jazz alakulat, és ahogy említettem korábban, Das Lator punk koncert, és Lorraine Frost, aki az avantgárd elektronikában egy nagyon meghatározó alak. Úgyhogy az ő programjukkal készülünk zeneileg.
1: Én szerintem ennél színesebb programajánlót nem lehetett volna most így hirtelennyében összekapni. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és ugye invitálunk mindenkit, hogy szeptember 12-én szombaton már 10 órától látogasson el a Magyar Zeneházába, ahol kezdődik az idei Independent Label Fair, a független hazai lemezkiadók vására. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen, várunk mindenkit szeretettel.
1: Pendelényi Pál főszervezőt hallottátok. Ez a Zene a házban című műsor, itt a Radio Café 98.0-án, én Czoller Andi vagyok, és néhány perc múlva folytatjuk.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
4: four. Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
6: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
7: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke, a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők. Most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rosszmanban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad, Multiprotektor törlőkendők 25%-kal olcsóbban. Most a Rosszman üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Ez továbbra is a Zene a házban című műsorunk, és itt van velünk Bércesi Róbert, a Hiperkarma Blabla és a Biorobot dalszerző énekes gitáros, a szervusz.
2: Hello, sziasztok!
1: Elég ez a bemutatás így?
2: Nagyjából
1: vagy mit
2: igen.
1: Hozzá?
2: Igen, itt tartok most, igen.
1: Jó. Az apropó pedig, amiért itt vagy, hogy idén kerek évfordulót ünnepelsz, ez szerintem férfinek kimondható, ugye?
2: Igen, 50. szeptember 12-én fogom betölteni az 50. életévemet.
1: És természetesen, hogy máshogy ünnepelhetnéd, mint egy kis zenéléssel, színpadra állással, ugye?
2: Igen. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában egy akusztikus szerzői esten fogom eljátszani az eddigi bő 30 éves dalszerzői pályafutásomnak a legemlékezetesebb darabjait. Kétszer 50 percben, egy szünettel, sztorikkal, eredett történetekkel, konyhatitkokkal, és ami még az érdekessége a koncertnek, hogy időrendi sorrendben fogom eljátszani a dalokat.
1: Hát akkor ez egy fejlődési ívet is fog mutatni a te életedből.
2: Igen, hát ez egy ilyen sommázása lesz az eddig életemnek ez a terv.
1: Ha már a sorrendiségről említést tettél, akkor nézzük meg ezt a dramaturgiát, hogy hogy áll össze egy ilyen szerzői est. Hogy állt össze ez a bizonyos szeptember 12-i koncert? Mi volt az a vezérfonal, ami mentén gondolkoztál?
2: Mivel a Magyar Zeneházában leszek egy szál gitárral, ez egy ilyen kicsit ilyen színházi performance lesz, és egy 100 perces műsorral készülök, ezért úgy döntöttünk a szervezőkkel, hogy két blokkra osztjuk, és az ötletem már régóta megfogant, hogy időrendi sorrendben menjek végig a dalokon, ami azt jelenti, hogy 1993-ban írtam életem első dalát, és azzal fogom kezdeni, és végigmegyek egészen 2026-ig, tehát a jelenig, és mind a két 50 perc ennek alapján fog működni.
1: Hogy emlékszel vissza arra a kicsi Robira, aki először úgy gondolta, hogy a zenében valami keresnivalója van, vagy legalábbis megmutatná azt, ami benne van?
2: Érdekes módon kerültem kapcsolatba a zenével. A mi családunk nem egy zenerajongó, zenehallgató család, ezt én is örököltem, a mai napig csak elvétve hallgatok zenét. Ami engem a zenei pályán elindított, az egy könyv volt, mert rengeteget olvastam már akkor is. A Halhatatlan Beatles című könyv indította engem a zenei pályán. Elolvastam a Beatles együttes történetét, és úgy éreztem, hogy ez egy olyan meseszerű, csodás történet, aminek én is részese akarok lenni, így kicsibe, hogy úgy mondjam. Ugye ott a srácok Liverpoolból indultak, ami szintén egy ilyen ipari város, mint amilyen Komló volt, ahol én felnőttem. És megéreztem a hasonlóságot, és csak utána hallgattam meg a Beatlesnek a muzsikáját.
1: Érdekes.
2: És azóta is a kedvenc zenekarom, szerintem náluk nagyobb zenekar nem lesz az univerzumban, és nem is volt. És így alakult a dolog, tehát elsősorban egy könyv a történet hatására kezdtem el.
1: Én gondolom az első időben vitt a lelkesedés, hogy majd te megmutatod. Volt-e olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy fú, azért ez sokkal nehezebb, mint amit én gondoltam?
2: Amikor elkezdtem dalokat farigcsálni, 93 környékén, ahogy említettem, akkor még az újdonság varázsa volt megtalálni a harmóniákat, az akkordmeneteket. Aztán utána később, mikor már nagyjából feltérképeztem, hogy miből is áll ez a könnyű zene, kis túlzással van 12 akkord, amiből lehet dolgozni. Utána már egyrészt otthonosabban mozogtam a dalszerzésben, másrészt pedig már megláttam a határait is. És ezeken a határokon belül dolgoztam egészen 2002-ig, amikor is eldöntöttem, hogy tudatosan fel fogom rúgni ezeket a határokat, és formabontó dalokat fogok írni. Ez lett a 2003-as Amondó című Hiperkarma album, de hát most egy kicsit lehet, hogy előre szaladtam.
1: Lehet, hogy előre szaladtunk, mert igazából én még arra is kíváncsi lennék, hogy hogyan képzelted el magad zenészként a legelején? Magányos zenészként, vagy mindig valami társaság egy zenekar egyik embereként?
2: Mivel, hogy a Beatles indította engem a pályán, ezért már a kezdetektől fogva kerestem az én dalszerzőtársamat, az én Lennonomat, vagy inkább McCartneymat, mert az én szerepem Lennoné volt a Beatlesben, ő a kedvenc tagom a Beatlesből, és igen, ott Komlón is már kerestem dalszerző partnereket, azt képzeltem el, hogy olyanok leszünk, mint a Lennon-McCartney szerzőpáros, még kinézetre is, mivel én balkezes vagyok, és ugye a legtöbb gitáros azért jobbkezes, és a Beatlesben is a McCartney balkezes volt, ezért ezek a kifele álló gitárnyakok egymással szemben leülnek, akkor egymás tükörképei, mindig is vágytam egy ilyen szerzőtársra.
1: Hát aztán persze megtaláltad azokat, akik hol rövidebb, hol hosszabb úton kísértek téged az utadon.
2: Igen, később találtam már szerzőtársakat. Ott a komlói korszakban, ott egy idő után rájöttem arra, hogy egyedül kell vinnem a dolgokat. Egyrészt nem
1: találtam... Mert ugye menedzselésre gondolsz?
2: Nem, vagy a dalszerzést.
1: Ja,
2: Egyrészt nem találtam partnert, másrészt meg eléggé önfejű voltam. És azért sok évnek, évtizednek kellett eltenni ahhoz, meg a Beatles zenekarnak a tehát a közelebbi megismerésének, minden könyvet, ami felelhető, megszereztem róluk, gyakorlatilag Beatles szakértő vagyok, és akkor egy idő után azért rájöttem, hogy nem olyan egyszerű dolog egy dalszerző partnerrel dolgozni, kevesen is csinálják ezt, mert ahhoz kell egy bizonyos fajta alázat, és egy olyan dolog, hogyha két szerző együtt dolgozik, akkor kell egy olyan bensőséges baráti viszony, hogy mondod meg a másiknak
1: azt,
2: hogy
1: figyelj,
2: ez az ötlet, ez nem annyira jó, van egy jobb ötletem, szóval ebből, hogyha igazából két dudás egy csárdában effektus van, ebből könnyen sértődések és veszekedések is lehetnek.
1: Igen, csak ez egy olyan nehéz dolog, mert azért tehát a zenében szükség van a demokráciára, de csak bizonyos fokig lehet ezt megvalósítani szerintem.
2: Ebből a szempontból is különleges a Beatles zenekar, hiszen szerintem a világtörténelemben nem igazán tudok olyan zenekart mondani, ahol két szerző van és két énekes. A legtöbb zenekarban van egy énekes, a többiek pedig a vokált éneklik hozzá. Itt két énekes volt, két egyenrangú szólam. Olvastam egy Beatles könyvben, hogy az első Beatles lemez kiadásánál a producerek gondolkodtak azon, hogy kit emeljenek ki énekesnek. A Kottás könyvben kinek írják a dallamához oda, hogy ez a főének, és arra jutottak, hogy egyiküket sem emelik ki, a John Lennon és a Paul McCartney lesznek az énekesek, ez egy olyan zenekar, ahol két főénekes van pont. Ez egy egyedülálló dolog szerintem.
1: Hogyan emlékszel vissza? Ugye 50 évesen az ember esetleg húz egy vonalat, és úgy tekint vissza az elmúlt évtizedeire, hogy egy kicsit számot vett talán. Hogy milyen forduló pontok mozgatták a te zenéhez való viszonyodat, az élethez való viszonyodat, meg egyáltalán erről az egész zenélésről való gondolkodásodat?
2: Egy idő után rájöttem, hogy a dalaim, a dalszövegeim mindig arról szólnak, ami történik velem. Én a saját érzéseimről írok. Ez egy idő után nyilvánvaló vált számomra, és ezt így elfogadtam. Szerintem ez egy jó dolog.
1: De hogy ez azt jelenti, hogy így dolgozott fel a veled történteket, vagy téged ért hatásokat?
2: Ez ösztönösen indult így, aztán később, mikor ezt tudatosítottam magamban, akkor is így maradt, olyan, mint a naplót írnék, csak dalok formájában.
1: Milyen fordulópontokat tudsz kiemelni az életedből, amik eljuttattak idáig?
2: Az első fordulópont talán 1996 volt. Miközben 1996. szeptember 2-a, akkor költöztem fel Budapestre, 19 évesen, tehát 30 éve élek Budapesten. Ez volt az első nagy változás. Előtte ugye Komlón és a Komló környéki városokban, településeken adtunk koncerteket.
1: De ez megijesztett téged, hogy ekkora nagy a város, meg ennyi ember van?
2: Hát amikor felköltöztem ugye egy kisvárosból ide Budapestre, emlékszem az első hetekre, olyan nagy volt a városnak a pörgése, a nyüzsgése, hogy szó szerint fellöktek engem az emberek, mert hogy ugye nem szoktam hozzá ez a tempóhoz, és igen, nagyon sok időnek kellett ahhoz eltelni, hogy megszokjam, és még több időnek kellett eltelni ahhoz, hogy budapesti lakosnak mondjam magam a szívemben is.
1: És mennyiben változtatta meg az élethez, meg a zenéhez való hozzáállásodat az, hogy ide felköltöztél? Elkezdtél máshogy gondolkozni róla? Finomodott?
2: Az első 3 évben gyakorlatilag nem igazán tudtam gyökeret venni Budapesten. Szinte minden hétvégén hazautaztam Komlóra, volt, hogy már csütörtökön hazautaztam. Tehát igazából 1999-re már kétségessé vált, hogy egyáltalán van-e keresni valamit Budapesten. És utána történt a második nagy változás 2000-ben.
1: Amikor is? Megtaláltad azokat a társaidat?
2: Igen, hát 1999-re vált nyilvánvalóvá, hogy az a zenekar, a Blabla zenekar, az a komoly zenekar, akikkel én fölköltöztem ide Budapestre, és kiadtunk egy nagy lemezt is, földbe fog állni. Volt egy kis közönségünk, megnyertünk egy országos tehetségkutatót is 97-ben, 98-ban kijött egy lemezünk egy nagy kiadónál, koncerteztünk is, és mondom, volt is közönségünk, de nem olyan sok, és a lemez eladása volt olyan nagy, mint amit a kiadó várt, ezért amikor 99-ben leadtuk a kiadónak a tervezett második Blabla albumnak az anyagát, ha jól emlékszem, akkor 12 dalt, amit a próbateremben rögzítettünk demóként, akkor ők ezt már nem vállalták, mondták, hogy ezt nem adják ki, és így hát bizony 3 év Pesten lakás után tényleg el kellett azon gondolkodnom, hogy hogyan tovább. És akkor történt valamiféle változás az életemben, egyfajta megvilágosodás, amelyet azután még több követett, és akkor kezdtem el másfajta dalokat írni. Uh-huh. Csak később vettem észre én is, amikor már időbeli rálátásom volt, hogy ezek másmilyen dalok, amiket a Blablás zenésztársaim nem találtak olyan jónak, sőt úgy gondolták, hogy a Blabla dalaihoz képest ez visszalépés, amikor meghallották a Lidokain, uh-huh. a Zöld Pardon és a Hiperkarma című számoknak a demóit, amit gyakorlatilag egyedül készítettem, és ők mondták, hogy akkor más zenészekkel kell ezt megcsinálnom, uh-huh. akár szólólemezként, és ezzel párhuzamosan abban az évben az ezredfordulón barátkoztam össze egy szintén vidékről, Dunajvárosból Budapestre költözött összetartó kis zenésztársasággal, és hát ennek a társaságnak a tagjai voltak Frank és Varga Laca, akikkel utána 16 évig zenéltem együtt a Hiperkarmában, ők voltak a dob meg a basszus.
1: A Hiperkarmára visszanézve egy kicsit, ott is voltak azért fordulópontok, vagy ilyen csúcspontok, nem tudom, jól érzem-e, te hogy érzed?
2: A Hiperkarma első albuma 2000. szeptember 12-én a 24. születésnapomon jelent meg. Ez már sikeres volt, tudtunk vidéken is klubkoncerteket adni, az emberek szerették az albumot, és a mai napig szó van róla, hát egy 26 éves lemezről, hogyha a mai napig szó van, akkor az úgy gondolom, hogy az sikeres lett. És hát aztán a sikert azt nem túl jól kezeltem, eléggé elszálltam tőle, és 7 év folyamatos koncertezés, partizás, bulizás után 2007-ben először feloszlott a zenekar, és következett 2 év szünet, uh-huh. amikor én nagyon durván elmerültem a drogok mocsarában, de volt még utána annál mélyebb pont is. Aztán 2009-ben újra alakult a zenekar, és 2012-ig bírta, amikor még mélyebbre süllyedtem a drogozásba, és másodjára is feloszlott a banda. Majd 2014-ben kicsit levegőhöz jutottam, és újra összeállt a csapat, és nyilván változó felállásban, de azóta is működik a zenekar.
1: Mit találtál meg most itt az elmúlt években olyan erőforrást, amiből töltekezni tudsz?
2: Amikor abbahagytam a drogozást, így sokadik próbálkozásra sikerült kiszabadulnom ebből a börtönből. Ezzel párhuzamosan rábukkantam egy, hát hogy mondjam ezt, hogy ne legyen nagyon elszállt, mert ez egy halálosan komoly földközeli dolog, de rábukkantam egy kozmikus forrásra, egy olyan forrásra, amiből tudok táplálkozni emberként is, uh-huh. zenészként uh-huh. is, úgyhogy nem a másik ember energiája ez, hanem ez egy kozmikus energia, hogy mondjam, ott teremnek a dalok, meg a dallamok, meg a dalszövegek, és azóta én ebben élek.
1: Ha már dalok, picit nézzük meg azt, hogy ezen a bizonyos születésnapi koncerten szeptember 12-én a Magyar Zeneházában mennyire volt nehéz összerakni a dallistát? Mennyire volt lemondás kihagyni egyet-egyet?
2: Nem volt egyszerű. Azt hiszem, az egész koncertre összesen 35 dalt írtam össze.
1: Uh-huh. Ami jelentett számodra valamit, amit fontosnak gondolsz.
2: Igen, és körülbelül 250 dalból kellett választanom, mert ennyi dalt írtam meg eddig az életemben. Arra is kellett figyelni, hogy minden korszakból legyen, tehát hogy ugye mondtam is, hogy időrendi sorrendben lesz, és minden korszakból a legjellemzőbb, legemlékezetesebb dal legyen.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy minden dalt ismerni fog az, aki elmegy a koncertre? Vagy van olyan, amit kevésbé vagy ritkábban játszottál annó, de most valamiért elővetted és szereted?
2: Hát az egészen korai, még Komlón írt dalaimat valószínűleg nem fogja ismerni a közönség, ezekkel fog indulni a koncert. Aztán, hogy haladunk előre az időben, már olyan dalok fognak következni, amiket reményeim szerint már ismerni fognak. igyekeztem azt szerint is válogatni, hogy minden korszakból a legjellemzőbb uh-huh. dal legyen, de azért arra is figyeltem, hogy ne ilyen ismeretlen dalokat vegyek uh-huh. elő.
1: Írtál dalt a születésnapodra? Újat?
2: A születésnapomra még nem írtam dalt, de jó
1: még
2: ötlet.
1: Lehet.
2: Jó ötlet, még lehet, hogy meg fog történni.
1: Ez de ajándék magadnak is, meg a közönségednek is, nem?
2: Igen, de most, hogy jobban belegondolok, lehet, hogy írtam egyet, csak most tudatosult bennem, hogy talán az a születésnapomra készült, és csak néhány hete tettem bele a dallistába. Ugye arra gondoltam, hogy hogyan fejeződjön be a koncert, mert hát nyilván az utolsó dal az az lesz, amelyik időben a legközelebb van, és a legutolsó dal, amit írtam, az körülbelül a 3 hete született, és azt még senki nem ismeri, aha. mivel hogy még nincsen uh-huh. felvéve. Az a cím, hogy Kék Madár, és valószínűleg, sőt biztos, ezzel fogom zárni a koncertet, és úgy hiszem, hogy ez egy tökéletes születésnapi dal uh-huh. a számomra. Köszönöm szépen, hogy mondtad.
1: Ne viccelj. Ha rágondolsz erre az 50 éves szülinapi koncertre, akkor milyen hangulat van a szemed előtt vagy a fejedben? Hogy ez pörgős, dinamikus koncert, vagy egy kicsit inkább ilyen elgondolkodtató, meg finomabb, lírikusabb?
2: Úgy képzelem el, hogy ez egy ilyen intim koncert lesz, uh-huh. egy ember közeli, kicsit sztorizós, a Magyar Zeneházának olyan az akusztikája, meg a hangosítása, hogy még azt is lehet majd hallani, ahogy az ujjammal pengetem a gitárt és sercegnek a húrok. Tehát ez egy nagyon bensőséges koncert, én nekem ez a tervem. Sok érdekességgel, és külön erre az alkalomra a Herceg Zoli barátommal készítettem egy szuper öltönyt, úgyhogy én aztán. Ebben fogok majd fellépni, szerintem elég vagány lett.
1: Teljesen egyedül végigviszed a két koncertfél időt? Vagy lesz azért valaki, aki néha felmegy melléd a színpadra?
2: Amikor ezt a koncertet elkezdtem tervezni, tavasz környékén, akkor nyilván elsőre az jutott eszembe, hogy egy nagy koncertet fogok csinálni, ahol ott lesz a Hiperkarma zenekar, akkor a Biorobot zenekar, körülbelül 30 emberrel énekeltem duettet az eddigi pályafutásom során, gyakorlatilag elkezdtem így összeírni, és rájöttem arra, hogyha ezt a módot választom, akkor minden dalba egy vendéget uh-huh. fogok felszólítani a színpadra, hogy énekeljen velem együtt, és hát azt összelogisztikázni, azt a dolgot, azt igen nehéz lett volna, de ez még csak a kisebbik gond. A nagyobbik az lett volna, hogy nem tudtam úgy kialakítani a dalistát, hogy ne maradjon ki valaki. Uh-huh. És ha valaki kimarad, az nem jó.
1: Persze.
2: És ezért úgy döntöttem, hogy egy huszárvágással ez egy ilyen szerzőiest lesz.
1: Szerintem ez jó, az illik hozzád. Ha már visszatekintettünk a múltba, akkor egy picikét tekintsünk a jövőbe is előre. Biztos vagyok benne, hogy ez csak egy állomás jelen pillanatban az életedben, és sok-sok terved van.
2: Hát igen, a közeli terveim, ugye lassan vége a fesztivál szezonnak, a szabadtéri koncerteknek, következik egy klubszezon, lesz egy rövid klubturnénk. Decemberben fog megjelenni a Hiperkarma zenekarnak a 9. nagylemeze, a Szemben a Holddal. A lemez már fel lett véve. Mondhatni, hogy már csak az utolsó simítások vannak, uh-huh. tehát a daloknak a hangkeverése, de már az is azért nagyjából összeállt. Ezen kívül alakult egy zenekar, a Hiperkamara Kvartett, ahol cselló, hegedű és fuvola, meg én akusztikus gitárének, fogunk játszani Hiperkarma számokat barokkos hangszerelésben. Idén is lesz október 31-én Hiperkarma Halloween, ezúttal az akváriumba. Ez már a 18. lesz, jó kis beöltözős, érdekes dalokkal megtűzdelt koncert. Szeretném kipróbálni magam külső dalszerzőként is, tehát más előadóknak a helyzetébe, a lelki világába beleélve magamat, írni nekik dalt, ez egy teljesen új kihívás, de elfogadtam, és ez az új terv.
1: Hát nagyon sok erőt és kitartást kívánok ezekhez az új tervekhez is, és nagyon boldog születésnapot így előre is, ha szabad ilyet tenni.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: És hát ugye biztatunk mindenkit arra, hogy szeptember 12-én látogasson el a Magyar Zeneházába a te 50. születésnapi koncertedre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm szépen.
1: Bércesi Róbert volt a vendégünk, és ezzel véget is ért a mai Zene a Házban című műsor itt a Rádió Café 98.0-án. Én köszönöm, hogy velünk tartottatok, és további szép estét kívánok. Czoller Andi vagyok.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas! Minden vasárnap reggel 8 órától. Ismétlés, kedd este 8-tól. Bíz magadban! Utazz okosan!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
0: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu. Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Babamama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke, a Multiprotector antibakteriális háztartási törlőkendők. Most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rosszmanban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad, Multiprotector törlőkendők 25%-kal olcsóbban. Most a Rosszmann üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Idén is népszerű volt a nyári diákmunkaprogram. Megbénította Hollandia közlekedését egy országos sztrájk. Holnapra néhol már esőt ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagy volt az érdeklődés, csaknem 30 ezer fiatal vállalt munkát idén a nyári diák munkaprogramban. Foglalkoztatásukra mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forintot. Júliusban és augusztusban a diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csaknem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A mezőgazdaságban mintegy 500, az erdőgazdálkodásban pedig 70 tanuló kapott munkát. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
5: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
4: Országos sztrájk bénította meg a közlekedést Hollandiában. Az egynapos munkabeszüntetést a tervezett társadalombiztosítási reformok miatt indították a szakszervezetek. Az akció miatt egyetlen nagyobb holland városban sem közlekedtek a buszok, a villamosok és a metrók, és a vonatoknál is jelentős fennakadások voltak. Egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája kerülhetett elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kisköre között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Holnap felhős időnk lehet, de a nap is előbújhat néhány órára. Egy-egy eső, zápor napközben is meglephet minket, estétől pedig egyre több felé készülhetnek csapadékra. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. Hajnalban 11-17, napközben 16-22 fokot mérhetünk kint.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: 20 évig pihentette a fiókban egy teljesen kész dalát Andrew Bird, a folkban, swingben és indie rockban is utazó amerikai énekes, hegedűs, gitáros és fütyművész. 2005-ös The Mysterious Production of X nagylemezére rögzítette a Capital I című szerzeményt, amely lemaradt az albumról. Bird csak a 25-ös Borrow or Rob EP-n publikálta az eredeti felvételt változatlan formában. A dal igencsak ráérős tempóban történő kiadásának oka feltehetőleg az, hogy abból az időszakból a zenész két másik száma, a 2003-as I és a 2007-es Imitosis is nagyon hasonlít a Capital I-ra.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A londoni Victoria and Albert Múzeum egy amerikai árverésen 92.500 dollárt fizetett a Rolling Stones logójának eredeti 1970-es tervéért. John Pesh annak idején 250 fontot kapott a kiöltött nyelvért, ami csak az első hivatalos megjelenésekor az 1971-es Sticky Fingers című Stones albumborítóján lett vörös.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Eddie Redmayne angol színész. 2015-ben Oscar-díjat nyert a Mindenség elméletében nyújtott alakításáért. A legtöbben Goethe Salamander professzorként ismerhetik a legendás állatok franchise-ból. Céleszt angol énekesnő dalszerző. 2020-ban Brit Awards-díjat nyert Rising Star kategóriában. A legtöbben 2021-es brit listavezető albuma a Not Your Muse kapcsán ismerhetik. Kettejük karrierje több ponton is kapcsolódik. Céleszt énekelte Redmayne 2020-as filmje a Chicagói hetek tárgyalása betét dalát, a Hear My Voice-t, amelyért társszerzőként Oscarra is jelölték. Szintén ő adta elő a színész 2024-es sorozata a Sakál napja betét dalát, a This Is Who I Am-et. Így lehetett, akármilyen sikeres a Not Your Muse nagylemez, a címe nem feltétlenül igaz. Ők ketten valamilyen szinten egymás múzsái.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
4: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
5: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
6: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
8: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma. A Promobox Baba-Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bajóslatú hétfőhöz méltó módon indult a New Order Blue Monday című szinti pop klasszikusának útja 1983-ban. A zenekar a BBC Top of the Pops műsorában próbálta meg népszerűsíteni a kislemezt, de Steven Morris dobos visszaemlékezése szerint ez volt az egyetlen alkalom a show történetében, amikor egy elhangzott dal a következő héten lefelé indult meg a slágerlistán, és nem felfelé. Rossz gombok és billentyűk kerültek lenyomásra a szintetizátoron, szétcsúszott, és hamis lett a produkció. Azonban a nehéz kezdet után a szerzemény 1988-ban és 95-ben is új remixet kapott, így újra és újra felkerült a listára. Később 1998-ban az OG Industriális Rock csapat, 2002-ben a Flunk elektronikus formáció, 2021-ben pedig az Acid Cowboys Alternative Country együttes dolgozta fel a szerzeményt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A hangszereket használat előtt hangolni kell. A hangolás hangvilla, hanggenerátor vagy abszolút hallás segítségével történik. Egyes hangszereket, például a gitárt vagy a hegedűt gyakran, másokat, például a zongorát ritkábban kell hangolni. Az oboa hangolása állandónak tekinthető, a szintetizátornál pedig soha nincs rá szükség.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A krákenek mitikus fejlábú lények, gigászi méretű polipcsápjaik vastagabbak az összes valaha épített hajó árbocánál. Ezért simán el tudják bármelyiket süllyeszteni úgy, hogy a víz alá húzzák. Viking tengeri mondák szerint Izland és Skócia között élnek. Nincs olyan feljegyzés, amely alátámasztaná, hogy budapesti szórakozóhelyek galériáin is megbújnának, rosszban sántikálva. Ám a Csak neked kislány zenekar tagjai Facebookos bemutatkozásuk szerint rossz embereknek, de jó krákeneknek tartják magukat. Egy 25-ös számuk szövegében hölgyekkel ismerkednek a galérián, a folyamat egyik fázisa a szemezés. A krákeneknek köztudottan tilos, hatalmas zöld szemébe nézni, ha valaki mégis megteszi, az irányításuk alá kerül, aztán a hajója bánja asszitut. Lányok, mi szóltunk?

0: Hello, it's Mowgli again. Keep listening to Radio Cafe.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three, ho!
1: A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu. Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. A közkedvelt és környezetbarát Salt Drops mosószerek, öblítők most akár 33% kedvezménnyel kaphatók a Rossmann üzletekben. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Már csak 4 óra van a közlekedés biztonsági kérdőív kitöltésére. Robbanó testek várnak kiemelésre a Dunában, Budafoknál. Holnaptól lehűlés kezdődik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már több mint 340 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az emberek véleményét egyebek mellett a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki. A társadalmi egyeztetés július közepén indult, anonim és önként. A válaszokat mai félig várják. Évtizedek után ismét megjelent idehaza a baromfipest is. A fertőzést 2 Bács-Kiskun megyei telepen igazolták, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az országos főállatorvos elrendelte az állományok felszámolását, a környéken pedig védő és megfigyelési területet jelölnek ki. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény holnap kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta a rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
8: Én szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világ kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában. Ezért fontos ezekről a témákról beszélgetni.
7: Tele van robbanó testtel a Duna-Budafoknál. Hétfőn egy 250 kilós amerikai típusú légi bombát emeltek ki itt a folyóból. Az alacsony vízállás viszont folyamatosan feladatot ad a tűzszerészeknek. Ezen a szakaszon még több mint 10 robbanó eszköz pihen a mederben. Köztük van egy valószínűleg 1000 kilós légi bomba is. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is. Kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Azt nagyon fontos szerintem elmondani, hogy nagyon nehéz visszatérni, szerintem anyaként, a színpadra, vagy a színpad elé, vagy bárhova, ami művészet. Tehát van egy ilyen daráló része ennek az egésznek, amikor azt érzed, hogy kimaradsz, folyton kimaradsz, mindig jön helyetted egy új, mindig lesz helyetted valaki, aki jobban tudja, jobban csinálja. Szóval ez eleve indít benned valami feszültséget, hogy ott kell lenni, de közben ott kell lenni otthon is, tehát ez egy kettősség. És hát én tapasztaltam a színházban, hogy nem annyira nyitottak édesanyák felé, tehát nehezebb nekik úgy szerepet adni, hogy tudják, hogy bármikor az óvodából haza kell jönni, mert betegség van, mert picik még a gyerekek. Tehát egy kicsit nehéz visszaasszimilálódni a művészetbe.
2: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádiókafén. Ma két olyan alkotóval beszélgetek, akiknek a rendezés nem az első állomás volt a pályájukon, és mindketten az elmúlt évadban tértek vissza a munkához a gyermekeik születése után. Molnár Génóra színész, koreográfus és rendező a Vajdaságban született, gyerekkora óta fontos része volt életének a tánc, majd a színház felé fordult. A Vajdasági Színi Akadémia után a színház és filmművészeti egyetemen is tanult. Színészként több társulatban dolgozott, miközben a mozgás és a

0: újrakezdésről és az önmagunkhoz való visszatalálásról. Sziasztok!
1: Szia!
0: Mindketten egy hosszabb kihagyás után tértetek vissza az alkotáshoz. Van olyan, hogy az ember ugyanoda tér vissza, vagy minden megváltozik?
1: Hű, nagyon-nagyon-nagyon sok ponton kapcsolódunk mi a Nórával ebben a kihagyásos időszakban, és abban is, hogy hogyan tértünk vissza, akár a színpadra, vagy akár a rendezéssel. Az első beszélgetésünk az még pocakosan történt, és aztán nagyon sok beszélgetés pedig már anyaként, és rengeteg dolog megváltozott bennünk is, az identitásunkban, párkapcsolatunkban, a munkához való viszonyunkban. Itt két új nő ül, mint 3 évvel ezelőtt ültünk volna, az biztos.
2: Még azt hozzátenném, hogy szerintem ezek a változások, amik így végbe mentek, folyamatosak, tehát azóta is egyfolytában változunk. A kisfiam születésétől egy ilyen tiszta lap indult, és amikor én visszamentem a színházba, akkor voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy hú, ezt én régen szerettem, és most meg már nem biztos, hogy ezt szeretem. Tehát, hogy megengedtem magamnak azt, hogy kritikával éljek mondjuk a színház irányába is, és szerintem a Hajni is, amit én úgy érzek, hogy előtte nem tettem meg.
0: Szóval akkor ki lehet jelenteni, hogy így az alkotói gondolkodást az anyaság megváltoztatja? Vagy egyáltalán az, hogy hogyan álltok bizonyos dolgokhoz hozzá? Hogy mi az, amiben tigris, anyatigrissé váltok? Mi az, amiben puhábbak lesztek esetleg?
1: Bennem mindenképpen. Nekem már, amikor a kislányom megfogant bennem, és fontos volt az ő egészsége, és fontos volt az a sok-sok hónap, amit az én testemben töltött el, azt vettem észre, hogy nagyon sok dolgot megteszek érte magamért, amit előtte nélküle nem tettem meg magamért. Úgyhogy ez egy nagyon nagy önismereti pont volt. Nagyon nagy problémám van a konfliktus kezeléssel. Ezt én kizárólag biztonságos közegben tudom megélni, családomban, párkapcsolatomban. Az élet bármely területén én lesöpörhető voltam az asztalról. És azzal, hogy a kislányom ott volt bennem, tudtam, hogy azt a stresszt, vagy azt a negatív energiát, azt nem tarthatom magamban, amikor éppen ér valami, és ezért elkezdtem helyzetekben úgy reagálni, amiről megdöbbentem, hogy én tudok, én képes vagyok ezekben a helyzetekben úgy reagálni. Előtte kizárólag biztonságos közegben voltam képes.
0: Igen, ez az önmagadért való kiállás, ez a erősebb lettél valamiben, megdönthetetlen.
2: Vagy amikor én még nem volt meg a kisfiam, akkor sokszor azt éreztem, hogy olyan helyzetbe kerülök, amelyben én vagyok a kiszolgáltatott, elment az erő. Vagy úgy, szóval, hogy úgy azt éreztem, hogy nekem nem tudom, hogy honnan kellene merítenem. És amióta mondjuk nekem is megvan a fiam, ez fel sem merül kérdésnek. De ez ugyanolyan, mint az embernek az időbeosztása, hogy amikor még nincs gyereke, akkor is nagyon kevés az a 24 óra, amikor meg van gyereke, akkor meg rájön az ember, hogy nem 24 órája van, hanem van 5, vagy nem tudom, amit nélküle tölt, és azt az 5-öt hogyan lehet úgy kezelni, hogy ezt a 24 órát úgy kiváltsa. Szóval valahogy úgy megvált, persze nyilván megváltozik minden, de és nagyon nehéz is egy csomó helyzet, de közben meg valami olyan elementáris erő van szerintem a Hajniban is, meg bennem is, ami mind a ketten úgy élünk meg, hogy megpróbáljuk nagyon jól beforgatni, mondjuk művészeti alkotásokba is például.
0: Mikor jött el az alkalmas pillanat, hogy elkezdhettetek egy kicsit elfordulni az otthonlét, vagy a gyerek felé fordulásból, a munka felé, az alkotás felé?
2: Én sokkal korábban mentem szerintem vissza, ilyen picike munkát vállaltam el koreográfusként, és akkor nem, csak ilyen néhány napot töltöttem bent a színházban, és mi csináltuk azt is, hogy a férjem felkötötte a kisbabát, és elhozta, és ott kapott enni, és visszavitte, szóval, hogy ilyen csuda jó megoldásokkal dolgoztunk. Én fiam 3 éves, és én még most is bűntudatot érzek, amikor elmegyek. Szóval folyamatosan azt csinálom, hogy minden munkámat csak délelőttre próbálom beszuszakolni, hogy a délutánt vele tudjam tölteni, hogyha ő óvodában van, vagy eddig bölcsödében, akkor én ezt úgy tudjam csinálni, hogy teljes értékűen vele vagyok. Pont ma fogalmaztam meg anyukámnak, hogy még telefonon se beszélek senkivel, amikor vele vagyok. Ami egyébként szerintem nagyon durva, tehát hogy azért pedig azt kellene csinálni, hogy megszokják ezt, hogy persze ott vagyunk, de azért eljövünk, de azért nem. Én most az elmúlt 1 évben tértem vissza, és nagyon sokszor volt olyan a színházban, amikor azt éreztem, hogy úristen, otthon akarok inkább lenni vele, sokkal inkább otthon akarok lenni vele, vagy nem otthon, hanem bárhol vele,

0: tölteni az időt. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt olyan nap, amikor meg nagyon jó volt, hogy bent voltam. És olyan fajta energiák mozogtak, főleg itt ebben a munkában, a Megöltemnél, ami olyan szinten visszatöltött, hogy az a délutáni együtt töltött idő tele volt energiával.
1: Én nem akartam visszamenni a színpadra. Én azt éreztem, hogy egyáltalán nem állok még rá készen. Picike dolgokat elvállaltam, néhány napos forgatás, egy kicsi szinkron, egy szerepet visszavettem, amit nagyon ritkán még lehetett játszani. Ugye a vidéki színházaknál egyébként is kifutnak az előadások évadonként. Bemutató kényszer van, és sok bemutatót kell próbálni egy színésznek. Egy-egy előadás éli túl azt, hogy átmehet egy következő évadra. Színházhoz visszatérni. Ez is volt az egyik komoly döntésem itt az utóbbi években, hogy lejárt a szülési szabadság, én nem mentem vissza a társulatba, bár nagyon szerettem ott lenni, és nagyon szép feladatokat kaptam, de már nem fért bele az életünkbe. Praktikus okokból kifolyólag szeretném reggel bevinni mondjuk szeptemberben a kislányomat az óvodába, szeretnék érte menni, szeretném a délutánt vele tölteni, és minél több estét otthon lenni vele. Ugye ez is egy közös pont az életünkben, hogy itt az apukák is színészek, rengeteget játszanak, hál' Istennek foglalkoztatott színészek, azért ránk hárul a több feladat. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy amennyire lehet kitolni ezt az időszakot, hogy én visszatérjek a színpadra, azt mindenhogy meg kell nekem most oldani, és így jött a rendezés, hogy a kreatív energiák felgyűltek, és minden játékban, minden mesélésben, minden, ami velünk történt a nap folyamán, azt én színházként láttam, vagy azt éreztem, hogy folyamatosan bugyognak bennem a felgyülemlett kreatív energiák, és hogy milyen jó lenne ezeket színházi eszközökkel megcsinálni. Azt nem tudtam elképzelni, hogy én most aktívan estéről estére visszamenjek és felálljak a színpadra, és ezzel foglalkozzak. És így jött, hogy Czech Juli barátnőm, kolléganőm, mert ő is valaha színésznő volt, mi a Debreceni Sokonai Színházban voltunk, kolléganők jó néhány éven keresztül, és aztán az anyaság hozott össze minket újra. Írt egy csodálatos monodrámát, amit átküldött nekem, én otthon ültem, egy éves volt a Vilma, még szoptattam, még a testem egyáltalán nem talált vissza régi formájába. Teljesen abban az időben voltam, ami az altatás, etetés, szoptatás körül forgott, és elolvastam ezt a monodrámát, és rácsodálkoztam, hogy hát ez egy színésznőért sikít, hogy ezt el kellene játszani, és a Juli azt kérte tőlem, hogy én ezt játszam el. Tehát azt, hogy egy élő szerző azt kéri egy színésznőtől, hogy játssza el a monodrámáját, és én erre azt mondom, hogy én erre még nem állok készen. Én még egyáltalán nem vagyok ebben az időben, meg ebben a hiában, vagy ezen az energia szinten. És akkor így jött az, hogy viszont nagyon szeretnék próbálni. Jó, akkor ez hogy legyen? Jó, akkor külső szeme lennék ennek a próba folyamatnak, és akkor ezt játssz egy olyan színésznő, aki erre készen áll, akinek van ehhez valamiféle kötődése, valamit szeretne ezen keresztül kifejezni, közvetíteni, és így született meg ez a gondolat a fejemben. A Nóra volt az első emberek egyike, akihez odafordultam, hogy nem vagyok őrült, hogy színésznő létemre megfogalmazódik bennem egy ilyen gondolat, hogy rendezni szeretnék, hogy nekem ebben egyáltalán nincs gyakorlatom. Persze sokszor volt, hogy azt gondoltam bizonyos anyagokról, hogy vannak vízió, meg fú, de jó lenne, hogyha kapnék erre lehetőséget, de igen, nem, sosem jutottam el oda, soha nem hittem el azt, hogy képes lehetek erre, vagy hogy erre nekem van, adnak erre lehetőséget, vagy hogy bárki ebben támogatni fog. Ezt egyáltalán nem feltételeztem, mivel az anyaság ezt szülte bennem, hogy még nem akarom eljátszani, de akarnám próbálni, így lett ez a rendezés.
2: És ez lett a Hosszú virágzás Radnai Csillával.
1: Így van.
2: Hogy jött nálad az, hogy inkább a rendezés?
0: Színésznőként végeztem, és eljöttem Magyarországra, és befejeztem a rendezői koreográfusi szakot. Az már eleve adta magát, hogy akkor nyilván eszköztárat, valamilyen szintű eszköztárat kaptam. Még az egyetem alatt Horváth Csaba volt, aki nagyon biztatott arra, hogy rendezzek, és akkor csináltam egy Jermát, még az Ódri színpadon, és utána engem ugye felvettek a színházhoz, a Vörösmarty Színházhoz, és ott úgy Covid lett, úgy lezárult minden, és egy kicsit is stagnáltattam ezt a rendezői énemet. Azután én játszottam, és megszületett Ábel. Mindig is talán azt tudnám megfogalmazni, hogy én úgy tudnék, vagy úgy tudok színésznő lenni, hogy engem a közös munka érdekel a csapattal. És az, hogy a közös cél érdekében hogyan alkotunk meg, és hogyan a saját kis víziónk, mert mint a háromunknak, akit ülünk, van egy víziónk mondjuk egy előadásról, de azt hogyan érjük el, hogy abban a másfél hónapban, vagy többen, ez így egyfelé terelődjön. Számomra ez nagyon izgalmas, és az egyetemen is mindig ez vonzott, hogy az, ami az én vízióm, az nem biztos, hogy a legjobb, de a csapattal való közös munka által egyszer csak elkezd valami olyan fajta massza, egy olyan fajta dolog szárnyalni, amit, amikor már csak fényezünk, nekem az a kedvenc részem, amikor már csak úgy ülünk, és az van, hogy mindenki tudja a dolgát, mindenki csinálja, és egyszer csak azt érzem, hogy hogy történhetett ez, hogy hogy jutottunk el ide onnan, hogy keresünk egy anyagot. Szóval, hogy nekem valahogy nagyon euforikus érzetet ad, hogyha én rendezek, és hogyha emberekkel dolgozom, és sokkal jobban vonz, mint a színészet. A színészetben nagyon szerettem, főleg mozgásszínházi előadásokat csinálni, ez még mindig nagyon vonz. Amikor tavaly kitaláltam, hogy rendeznék egy előadást a Jurányiban, és a Jurányi nagyon-nagyon boldogan nyitotta ki az ajtót, akkor valahogy az önbizalmam megint így visszaugrott, hogy hello, hát neked ezen a pályán van mit keresned, de hogy ez ilyen nagyon ingatag bennem, hogy amikor emberekkel elkezdünk dolgozni, akkor ez hogyan tud tényleg egy közös cél felé menni. És a Viski darabot én nagyon régen találtam, és nagyon szerettem belőle egy-két monológot, és teljesen mást jelentett, úgyhogy nem volt gyerekem, és most teljesen mást jelent, úgyhogy van egy gyerekem. És mi az Eszterrel, Bánfalvi Eszterrel a Ligetben sétálva toltuk a babákat. A Hajnalka is ott volt.
2: Tehát és akkor bejön még egy harmadik színésznő, aki ugye hosszasan babázik, majd visszatér.
0: Igen, és mi ezt eleve úgy találtuk ki, a Viski darabot, hogy öten lettünk volna benne visszatérő anyukák, mert azt nagyon fontos szerintem elmondani, hogy nagyon nehéz visszatérni szerintem anyaként a színpadra, vagy a színpad elé, vagy bárhova, ami művészet. Tehát van egy ilyen daráló része ennek az egésznek, amikor azt érzed, hogy kimaradsz, folyton kimaradsz, mindig jön helyetted egy új, mindig lesz helyetted valaki, aki jobban tudja, jobban csinálja. Szóval ez eleve indít benned valami feszültséget, hogy ott kell lenni, de közben ott kell lenni otthon is, tehát ez egy kettősség. És hát én tapasztaltam a színházban, hogy nem annyira nyitottak édesanyák felé, tehát nehezebb nekik úgy szerepet adni, hogy tudják, hogy bármikor az óvodából haza kell jönni, mert betegség van, mert picik még a gyerekek. Tehát egy kicsit nehéz visszaasszimilálódni a művészetbe, azt hiszem, legalábbis nekem ez volt. Ezt tapasztalta Eszter is, és ezt tapasztalta Horváth Jenny is, aki a látványtervező, és a másik három személy átvariálódott, de hogy igazából már eleve ez, hogy mi hárman édesanyaként visszatérők vagyunk ebbe a szakmába, én nagyon szeretem helyzetbe hozni az embereket, és főleg, hogyha olyan embereket tudok helyzetbe hozni, akiknek tudom, hogy nehezebb, akkor ez engem nagyon, nagyon motivál. Mind a hármunknak ezek a kisgyerekektől való elszakadás okoz nehézséget, és közben okozott ilyen felemelő, kikapcsolódó pillanatokat is együtt.
2: Könnyebb vagy nehezebb most nemet mondani egy munkára?
0: Pont erről beszélgettünk kint. Hát attól függ, hogy milyen munkára, szerintem.
2: Mert olyan kell, amelyik figyelembe veszi, hogy neked van más jellegű elfoglaltságod is? Vagy mi a probléma?
0: Engem meghívtak idén rendezni ő Nyíregyházára egy gyerek előadást, és az, hogy eleve úgy hívtak fel, hogy nagyon, tehát az volt az első kérdésük, hogy hogy vagyok, és hogy van a kisfiam. És hogy szeretettel várnak mind a kettőnket. Tehát, hogyha úgy van, hogy nyilván le kell költöznöm a rendezést, akkor ők nyilván számítanak arra, hogy viszem a kisfiamat. Tehát ez egy eleve egy olyan indítás egy színház részéről, ami nekem nagyon jól eső, ami egy olyan biztonsági hálót ad, amiben nagyon jó, hogyha, tehát így visszatérni, mondjuk dolgozni.
1: A munkára könnyebb nemet mondani, de vannak olyan helyzetek, amikor igen, erős agyalás megy, hogy ez még belefér az életünkbe, vagy ezt most vissza kell utasítani.
0: Vagy hogy vagy felelős szülő.
1: Igen, tehát voltam olyan állat még a debreceni időszakban, hogy 7 bemutatón volt egy évadban, és egyszerre, tehát volt olyan, hogy párhuzamosan próbáltam 2 a stúdió színpadon és a nagy színpadon, és igen, ennek a korszaknak vége. Szóval most már nem merek ilyeneket bevállalni, vagy nem mernék ilyeneket bevállalni, csak azért, mert azt mondják, hogy most rám van szükség. Tehát most már nem gondolom azt, hogy mindenhol rám van szükség, vagy hogy minden lehetőséget meg kell ragadni. Név nélkül pont történt egy olyan, hogy egy álom próba folyamat így beköszönt az ablakon, és vissza kellett utasítani, mert nem lehet beilleszteni most az életünkbe.
2: Egy rövid szünetet tartunk, aztán folytatódik a tandem itt a Rádiókafén.
3: Rádiókafé. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma. A Promobox Baba-Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
1: Ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádiókafén. Ma Molnár G. Nóra és Szakács Hajnak a vendégeim, mindketten hosszabb szünet után, babavállalás után tértek vissza a szakmájukhoz. Vállalnátok még gyereket?
2: Hát ez azért nehéz, mert szerintem nekem nagyon sokan mondták azt, hogy nagyon gyorsan kellene, hogy gyorsan egymás után, hogy ne éreznek, hogy visszamentél, és akkor de hogy mi ezt nem így csináltuk. Szóval ezt elrontottuk ebben az erővel. Én nagyon szeretnék még gyereket. Fiatal vagyok, azt gondolom, hogy jó, ha az embernek testvére van. Egyelőre most nem úgy alakul az életem.
3: Nálunk is inkább praktikus okokból kifolyólag döntöttünk úgy, hogy még egy picit várunk ezzel a tesó témával, de azt érzem, hogy nekem és a férjemnek is van testvérünk, mi szeretnénk, hogyha a Vilma is ezt megtapasztalná. A név kötelez, és ugye az egyik jelentése az, hogy erős akaratú, úgyhogy most így a dackorszakban gondolkodom azon, hogy mi lett volna, hogyha más nevet kap, másra kereszteljük. Nehéz lenne újra kezdeni, és kár, hogy nem úgy alakult, hogy gyorsabban jöjjenek egymás után. Kell egy kis levegőhöz jutnunk, és aztán, hogyha a praktikus, tehát a gyakorlati dolgok is engedik, akkor vágyunk mindketten arra, hogy legyen kistesó.
1: Volt szerencsém beszélgetni mindkét szereplőjével a Megöltem az anyámat előadásnak. Nagyon jó beszélgetéssel sikeredett belőle. Nem egy könnyű téma egyáltalán. Milyen fázisokon mentél keresztül, amíg ez készült?
2: A legnehezebb fázisa szerintem így lelkileg az volt, amikor még nem kezdtünk próbálni. És ez azért volt, mert tehát az, hogy megvolt az anyag, és ismertem, és engedélyt kaptunk a Viskitől arra, hogy belenyúljunk, ezt meg is tettük a dramaturggal, de az, hogy a körülmények, hogy hogyan született ez az anyag, hogy Romániában ténylegesen mi történt, és hogy ugye ez egy igaz történet alapján van írva. Szóval ezeknek az anyagoknak az elolvasása, és rengeteg BBC-s felvétel van, és ezeknek a tanulmányozása az volt a legnehezebb szakasza egyébként. Pont a Jennyvel sokszor beszéltünk arról, hogy lefektettük a gyerekeket, ugye külön-külön, és akkor így még meetingeltünk este, és mondta, hogy nem tudja, most nem tudom, küldtem neki valami anyagot, és mondtam, hogy léci, ezt olvasd át, mert ehhez képest gondoltam a kisházat, a nem tudom, és akkor mondta, hogy nem tudja most végigolvasni, mert egyszerűen az van, hogy nehéz neki lelkileg, hogy lefektet két gyereket, azután pedig arról olvas, hogy hogyan voltak leláncolva a gyerekek egy vas ágyba, a sötétbe, a hidegbe hagyva. Tehát, hogy ennek a, most is átfutott rajta a hideg. És egyébként az, aki nem tudja ezt az időszakot, annak ez az előadás nem feltétlen hozza be ezt az egész. Tehát, hogy ugye nincs a Viski eleve, nem írt bele ilyen mondatokat. Mi tettünk bele a dramaturggal interjúkból származó mondatokat, nem sokat, mert nem
1: az áldozatokkal
2: túl.
1: Készült interjúból.
2: Igen, igen, túlélt áldozatokkal készült interjúból, de Eszter úgy szervesíti, hogy nem is ugrik ki egyáltalán, de mondjuk, amikor azt hiszem, hogy úgy van a mondat, hogy vaságyakhoz kötözve, csővel verve, hideg vízzel, nem tudom, tehát ezek mind ilyen interjúkból vannak, és ezen kívül nagyon sok ennél brutálisabb mondat is volt, csak én éreztem azt, hogy valahogy sok lenne talán. Szóval, hogy nekem az a része volt a legnehezebb, amíg felkészültünk. Meg kell mondjam a próba folyamat, nekem életem egyik legjobb próba folyamata volt, de nyilván ismered az Esztert is, és a Bálintot is, és mind a két ember olyan szinten tele van pozitív energiával, hogy az, hogy ezeket a nagyon mély, megrázó témákat, amikkel folyamatosan foglalkozunk, nem mondhatom azt, hogy csak egyről szól, mert az identitáskeresésben és azoknak a családtagoknak a letételében mindegyiknél más szintet üt meg, hogy hogyan váltja le önmagáról, akár az édesapját, akár az édesanyját, akár a nővérét. Hogy egyszer volt, amikor az Eszter először mondta el a mesét, amikor az apukáját, meg az anyukáját elképzeli gyerekként, hogy jöhettek össze, vagy milyen volt egy ilyen idilli kapcsolat. És ahogy ezt elmondta, ott ültünk benne, nem tudom, négyen, és mindannyian bőgtünk, és az volt, hogy befejezte, de hogy annyira mérhetetlen komolysággal és hittel, és fölked, na, jó lesz így? Tehát így ez volt, tehát hogy azonnal zökkentett ki abból.
1: Éles váltás.
2: Igen, szóval, hogy ehhez képest, szóval ezért nekem nagyon-nagyon jó volt ez a próba folyamat, hogy azt megtapasztalni, hogy igen, mélységesen nehéz ez a téma, és nagyon nagy aktualitása van, és az a szörnyű, hogy 15 évvel ezelőtt íródott, és még mindig ugyanolyan aktualitása van Magyarországon is, de hogy kikönnyítettük szerintem egymásnak a próba folyamat alatt a humorral, meg a szeretettel, azt hiszem.
1: Hát a hosszú virágzás sem egy fáklyás menet ilyen szempontból, tele veszteséggel, vágyal, újrakezdéssel, sok oldalú színésznővel, Radnai Csilla. Te hogy érezted, hogy az, amit ő véghez vitt, megcsinált, produkált?
3: Nekünk ez egy elnyújtott próba folyamat volt. Én nem bíztam a véletlenre, mivel ugye ez az első rendezésem volt, és elkezdtük tavasszal, elolvastuk, kicsit dolgoztunk a szövegen. Itt közbeszúrnám, hogy Orlai Tibor producernek volt azért néhány kikötése a próba folyamatot és a darabot illetően is, hogy merre szeretné formálni. Mivel ez egy koprodukció a Fügével, tudnom kellett, hogy ez nem lehet kizárólag művészszínház. Itt egy szélesebb közönséget is meg kell tudnom ezzel az anyaggal szólítani. Így történt, hogy Purosz Leonidas dramaturggal egy kicsit elkezdtünk azon dolgozni, hogy ne legyen annyira sötét a darab. És így került bele egy szereplő, talán ezt nem fogom spoilerezni, de a ChatGPT-nek a szerepe az nem volt benne eredetileg. ChatGPT magyar hangja jelen esetben Mészáros Béla, az én kedves férjem, aki több ízben támogatott ebben a produkcióban, és szerintem nagyon jó karaktert talált hozzá. Én nagyon szerettem. Hát próbálgattuk otthon, persze keresgettük, de nagyon nyitott volt, és nagyon, tényleg nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel.
1: De és hogy... Csillára hogy esett a választás?
3: Több kritériumunk volt, de ez elsősorban a Juli, Cek Julia a darabírója, és az én választásom volt, hogy ki legyen a szereplő. Én már úgy kerestem meg a Tibort, hogy a Csilla addigra már rábólintott. Uh-huh. És nagyon szerettem volna, hogy egy olyan színésznő játssza ezt az előadást, akinek még nincs monodrámája, és aki miatt el fognak jönni a nézők. A Juli sem ismert még íróként, én sem rendezőként, és itt kellett egy olyan név, aki miatt kíváncsiak lesznek a nézők erre a történetre. És az is nagyon fontos szempont volt, hogy legyen olyan szegmense az anyagnak, ami megszólítja az adott színésznőt, amitől azt gondoljuk, hogy ezt neki kell elmesélnie. Uh-huh. És ő maga is szeresse ezt elmesélni, akarjon valamit közvetíteni.
1: Ezáltal. És volt olyan része, amit rászaptatok később?
3: Nekem egy teljesen más koncepcióm volt az elején. Én ebben a darabban egy Murakami Haruki-s mágikus, realista világot képzeltem.
1: Tényleg?
3: Teljesen elemelt, misztikus.
1: Ezt már elfelejtettem.
3: Térben.
2: Szóval legyezőkkel. Legyezőkkel.
3: Mondjuk igen, pont a legyező az maradt, de nagyon finom.
2: Legyezőkkel meg abban az esernyővel.
3: Igen.
2: Igen.
3: Szóval én teljesen máshonnan indítottam a dolgot, és ahogy becsatlakoztak az alkotók, főleg a Csilla, azzal együtt elkezdett ez az egész alakulni. És akkor rájöttünk, hogy főleg az, ami a Csillának fontos ebből, arra kell fókuszálnunk, és hogy neki kell megteremtenünk, tehát nekem az a dolgom, hogy én abban segítsem őt, hogy ő ezt minél természetesebben, minél könnyedebben, minél önazonosabban tudja átadni a nézőknek. Teljesen áthangolódott az egész. Hmm. És az lett a fontos, ami megszólított minket. Tehát egyénenként is az alkotókat, illetve a Csillát, ami megszólította ebből, azok lettek hangsúlyosabbak. És így lett a történet olyan szempontból univerzális, hogy már nem csak a meddőségről kezdtünk el beszélgetni, vagy nem csak a női identitásról, vagy annak elvesztéséről, hanem hirtelen nő-férfi alkotók, mindenki tudott a történethez kapcsolódni, a gyász, az újrakezdés, párkapcsolati nehézségek, anya-gyerek viszony, társadalmi nyomás. Szóval, hogy hirtelen olyan egyetemes emberi tapasztalatok egyvelege lett az egész történet, hogy tényleg bárki tud hozzá kapcsolódni.
1: Mindkét darab olyan, hogy ha az ember ül a közönség soraiban, akkor így érezni a rezdüléseket, hogy ki hogyan reagál. Rendezőként figyeltétek, hogy milyen jelek érkeznek a közönségből?
3: Jaj, de érdekes téma, mert hát ugye én ezt csak színészként tapasztaltam.
1: És ez nagyon más?
3: Hát nagyon. Nagyon, mert én tudok reagálni rájuk. Vagy hogy engem, sőt, mindig ez volt a nagy feladat, hogy ne vigyen el az, hogy hirtelen harsányan nevetnek, és akkor hú, akkor most bátrabb vagyok, vagy hú, most olyan közönség van, aki nem nevet, és akkor ettől befeszülök, hogy jaj, nem jönnek, vagy nem kapom úgy a reakciót. De hát ez kintről teljesen más élmény volt. És nekem kellett a Csillának mindig elmondani, hogy de, nagyon, nagyon bevonódtak, ők nagyon jöttek veled, csak ők nem voltak olyan harsányok, ők nem tudták olyan hangosan kifejezni, hogy jönnek veled, de szipogtak mellettem, vagy jó érzés volt, amikor felnevettek olyan részeken, ami nem feltétlen kitett humor, hanem csak valami nagyon apró finomság, és amikor együtt sok ember ezt olvassa.
1: De minden alkalom más.
3: Minden alkalom már. És persze az is nagyon nehéz, hogy nem tudok közben segíteni, hogyha azt látom, hogy most nem azon a vágányon haladunk, ahogy próbáltuk, hanem most valami új utakon kezdtünk el keresgélni és indulni, de aztán persze azért vannak erős cölöpök letéve, amiben bele lehet kapaszkodni, és aztán vissza lehet térni, és aztán mindig felébredek az egészből, hogy de hát ez a színház varázs, hogy lehet más, és hogy így is érvényes, és ezt a néző nem tudja, hogy tegnap előtt máshogyan más volt hangolva.
2: Nekem az jutott most eszembe, hogy még volt akár az egyetemen is volt olyan mozgásszínházi előadás, amit úgy rendeztem meg, hogy egy lány, azt hiszem, hogy szerintem ilyen 20 percig ugrált végig, és utána mozdul csak, de addig végigugrált, és én azt csináltam mindig kint. Tehát én amikor rendeztem, akkor mindig a trafóban is, én ezt csináltam, így ugrálok állandóan, mert annyira tele vagyok stresszel, meg energiával, és ők azt ugye ki tudják ott adni, de mi nem tudjuk ezt. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon sok, nagyon izgulós vagyok ilyenkor. Szerintem sokkal jobban izgulok, mint amikor színpadon vagyok, tehát ehhez képest. Mert ugye tehát ez a tehetetlenségnek az érzése, és most volt olyan, hogy a Bálint mondjuk más szót mondott, vagy nem tudom, és láttam, ahogyan, és tudom, hogy úristen, mi lesz, de hát nyilván megoldják, tehát hogy el kell, hogy engedjük ezt, vagy egy idő után. Nekem egyébként ebben az előadásban az, hogy egy ilyen U alakban ülnek a nézők, ezt én nagyon szeretem, ezt a fajta struktúrát, mert nem hagy bevonódni annyira, hogy időnként, tehát jól esik kizumolni egy másik arcra. Én tanítok egy iskolában, és a diákjaim eljöttek megnézni a főpróbát, csak ők voltak bent, és szerintem akkor volt a legjobb az előadás. Egyszerűen úgy kezdtek el játszani az Eszterék, hogy ilyen valami teljesen más hangulatot ütöttek meg. Addig is afelé haladt a darab, de hogy ott elindult egy olyan hangulat a diákok felé, a fiatalok felé, hogy én rajtuk nyilván látom, hogy nevetnek, látom, hogy könnyeznek, tehát látok ilyenfajta reakciókat, de azt, hogy utána, amikor vége volt, ezt most elmesélem, volt egy diákom, aki, én nem voltam bent, kijöttem már a térből, és volt egy diákom, aki visszament, és így sírva megköszönte nekik az előadást. Yeah. És utána nekem is sírva megköszönte az előadást, és azt hiszem, hogy igazából talán ez volt a legnagyobb olyan reakció, vagy a legjobb olyan reakció, amire azt mondom, hogy megérte, megéri ezzel foglalkozni, megéri így színházat csinálni, hogy valakiben elindít egy olyan folyamatot, ami magam keresésében valahol egy ilyen jó pont lesz, hogy ez az előadás így mit okoz.
1: Milyen következő rendezési feladatok előtt állt?
3: Barangoló pályázaton nyertünk kis csapatunkkal, a Szalma lányokkal, Szalma Lenke és Szalma Noémivel fogunk egy 90-es évekbeli, vagy egy 90-es évekre íródott darabot próbálni és októberben bemutatni. Majd a további játszása az kérdéses, mert ugye ennek a pályázatnak több fázisa van, úgyhogy majd meglátjuk. Az én álmom az az, hogy könyvtárakba játsszuk ezt az előadást, mert ez egy írónő és egy kezdő írónőnek a közös története, egy mestertanítvány viszonyt dolgoz fel, és egy intim térben képzelem el, majd meglátjuk a sorsát még.
2: Én ugye, mint koreográfus is dolgozom, és most az évad elején Tatabányán fogok dolgozni, a József és testvéreiben, ami egy hatalmas anyag, nagyon sok ember, és egy csodálatos csapat. Ez lesz az első bemutatóm. A második bemutatón pedig Nyíregyházán egy gyermekelőadás, ami 3-6 éveseknek lesz majd. Uh-huh. És ilyet még én sose csináltam, és nagyon kíváncsi vagyok. Azért is jó, hogy Ábel néha majd eljön velem, mert szóval szeretném látni a reakcióit időközönként, hogy jó fele megy az én gondolatom. Tehát bonyolultabb témával is lehet foglalkozni, és nem kell annyira leegyszerűsíteni a dolgokat, mert azt hiszem, hogy 3 évesek egyáltalán nem. Tehát nagyon szép, gyönyörű mesét találtunk, ami szól halálról, ami szól oda nem figyelésről, szeretetről, együttjátszásról, és ezt fogjuk megcsinálni. És hát egy csomó tervem van, rengeteg dolog van bent a fiókban, amiket így évek óta összegyűjtögettem, és nagyon várom, hogy milyen pályázati lehetőségek fognak majd nyílni ezután, meg hogy most szeptembertől a megszokott pályázatokra mindenképp szeretnénk jelentkezni néhány anyaggal, és meglátjuk, hogy hogyan tovább.
3: Én még csak, hogy Jurányit említsem, ugyanez nem saját rendezés, hanem ezt közösen fogjuk megcsinálni a férjemmel, Mészáros Bélával, a Habatortán mesesorozatot fogjuk feltehetőleg januárban folytatni, és még nem hivatalos, hogy melyik mesével fogunk készülni, de visszatérünk a Jurányiba.
1: Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy eljöttetek.
2: Mi is köszönjük.
3: Köszönjük szépen.
1: Ez volt a Tandem Színházi Alternatívák itt a Rádió Cafén.
0: Rádió Café. Van barátod. Tandem. Színházi Alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
4: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu. Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. A közkedvelt és környezetbarát Salt Drops mosószerek, öblítők most akár 33% kedvezménnyel kaphatók a Rossmann üzletekben. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Legalább fél méterrel emeli meg a Dunavíz szintjét a Paksi fenék küszöb. Queen koncertfilmmel indul a budapesti klasszikus filmmaraton. Holnap több felé eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi atomerőműnél épülő fenék küszöb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény nélkül az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyó vízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent, a fenék küszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező meder szakaszt erősít. Meg. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
8: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
7: Heves viharok okoztak áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat Szlovéniában. Az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt villany nélkül. Ljubljanában óránként 91, a hegyvidéki területeken pedig 103 kilométeres széllökéseket is mértek. A zivatarok az ország nyugati részéről haladtak a főváros felé. Szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják a közönséget a 9. budapesti klasszikus filmmaratonon. A rendezvény jövő kedden kezdődik, vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A fesztivál nyitó gálája a Queen Budapest koncertfilm felújított változatának világpremierje lesz, amely az együttes magyarországi fellépésének 40. évfordulójára készült el. Holnap felhős időnk lehet, de a nap is előbújhat néhány órára. Egy-egy eső, zápor napközben is meglephet minket, estétől pedig egyre több felé készülhetnek csapadékra. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. Hajnalban 11-17, napközben 16-22 fokot mérhetünk kint.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Melyik a legjobb fotós mobil?
10: Biztonságos-e a felhő?
9: Kell okos óra a nagymamának?
10: Megzabolázható a kategóriások?
9: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
10: Melyik a világ legjobb tévéje?
9: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.

0: Alpha Ter. Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az Alpha Ter, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Pepi.
2: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: A mai adás egy kicsit rendhagyó, ugyanis rögtön a témával, a Smart Fatter blokkal kezdünk, ahol megnézzük, hogy mik voltak az idei berlini IFA kiállítása legérdekesebb mozzanatai. Lesz itt akciókamera, amit mobiltelefonból vehetünk ki, kihajtható telefonok és laptopok, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen egy jó kis betekintés a közeljövőbe. A hírekben arról beszélünk, hogy hát nagyon úgy néz ki, hogy az LG TV-k sokkal, de sokkal többet hallgatóznak szó szerint, mint amennyit megtehetnének. Egy picit arról is, hogy fölkerült az űrbe az első európai műhold, úgyhogy úgy néz ki, hogy a SpaceX egy kis EU-s konkurenciát kapott, majd arról is beszélünk, hogy jön a Starlink Mobile Magyarországra és a környező nyugat-balkáni országokba is, az USA-n

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
1: A berlini IFA Európa legnagyobb össznépi technológiai kiállítása. Ugye a mobiltelefonok leginkább átköltöztek az év elején tartandó barcelonai Mobile World Congressre, de azért az IFA-n is találunk jó néhány telefon, és itt is meg lehet fogdosni különböző mobil eszközöket, de alapvetően ez inkább olyasmi, mint a Las Vegas-i CES, csak annál azért egy kisebb és kevésbé show jellegű olyan kiállítás, ahol a gyártók elhozzák a legfrissebb olyan technológiai fejlesztéseket, amiket akár megvehetünk a közeljövőben, de sok olyan is van, amiket nem. Ezen fogunk most egy picit gyorsan végig gyalogolni, hogy mik voltak azok a termékek, amiket mi érdekesnek tartunk, és menjünk csoportosan, megnézzük a táblagépeket, telefonokat, okos otthonokat, notebookokat,

0: telefonokat és egyebeket is, úgyhogy kezdjük is a telefonokkal, hiszen a legtöbbször azért itt nálunk is telefonok és tabletek vendégeskednek, ahol jócskán voltak újdonságok, mint ahogy az egyik ilyen a Xiaomi 18 Fold, egy széthajtható Xiaomi telefon.
1: És ez nem újdonság a gyártótól nyilván, hiszen ők is egyébként már benne vannak ebben a kategóriában, viszont a 18 Fold az abban a szempontból érdekes és formabontó, hogy beállt az új trendbe, amit lehet vitatkozni, hogy az Apple Ultra-ról szóló pletykák hoztak-e el, vagy mondjuk a Huawei a Pura sorozattal Kínában mutatott be először, vagy éppen globális szinten, hogy a Samsung a Z Fold 8-al alig egy szűk hónapja, ez pedig az új képarány, a 4-3-as, illetve 16-9-es belső-külső kijelző arány, amikkel ezek a készülékek dolgoznak, sokkal tabletesebb érzetet adva kinyitott állapotban, és hát a Xiaomi 18 Fold ezt hozta el, és mindezek mellé még azért sikerült a gyártónak annyi meglepetést okozni, hogy nem Qualcomm lakva készletre épített, mint ahogy eddig sokszor, hanem saját fejlesztésű XR03-ra hallgató központi egységével mutatkozott be ez a készülék, illetve mindezek mellé egy 6000 mAh-s akkumulátort is belegyömöszöltek a készülékházba, és még ehhez képest is sikerült megtartani a három szokásos, tehát nagylátószögű telefotó és ultranagylátószögű kamera modulokat, úgyhogy egy igen érdekes csomagot kaptunk, a legnagyobb probléma vele pedig mindösszesen az, hogy nem nagyon lehetett megtapogatni az IFA-n, és nem derült még ki, hogy ha érkezik is-e Európába, akkor mely piacokon lehet majd megvásárolni. Amiről viszont már kiderült, hogy nagy valószínűséggel megvásárolható lesz, az a TCL új készüléke, a P80 Ultra, aminek a legérdekesebb része a kijelzője.
0: Én már az első Next Paper, mert hogy ez a márka jelzése azoknak a TCL telefonoknak, amiknek egy különleges papírszerű borítás van a képernyő fölött. Ez azt jelenti, hogy egyrészt sokkal kellemesebb megérinteni, de ennél egy fokkal sokkal hasznosabb az, hogy valóban ilyen e-paper-szerű felületet kapunk, nem csillog, nem tükröződik, tehát szikrázó napsütésben is tökéletesen olvasható. A P80 Ultra most azt tudja még ezen felül, hogy ez az első AMOLED technológián alapuló Next Paper telefon, tehát egy igazán rendes 6,83 hüvelyk átmérőjű 120 Hz-es kijelzőn van ez a felület, amit, mint ahogy mondtam, tapicskolni is baromi jó, illetve nem tükröződik, tehát egy sokkal természetesebb élményt ad akár olvasáshoz, akár videónézéshez, bármihez. Ez mindenképpen egy jó irány, és itt már tudjuk, hogy nagyjából 550 eurós árral fog érkezni ez a telefon, ami a hardvert, a tudását nézve, és ezt az egyedi felület technológiát, képernyő felület technológiát nézve, azt mondom, hogy egyelőre korrekt árnak tűnik. Ha megérkezik Európába és esetleg Magyarországra, mindenképpen nagyon szívesen megnyomkodnánk, mint ahogy nagyon szívesen megnéznénk a világ első kivehető akció kamerával, kivehető vezeték nélküli akció kamerával ellátott mobiltelefonját, ami a Ragvon X Snap 7 Pro névre hallgat.
1: Önmagában már a strapa telefonok is egy réteg terméknek számítanak, ha mindezt kombináljuk azzal a képességgel, hogy kivehető az egyik ilyen telefonnak a kamerája, és viselhető, bedobható vízbe, illetve mindenféle biciklire és egyéb extrém sportos eszközre felapplikálható, akkor egy igazán-igazán réteg eszközt írtam most le, és valóban egyébként a Ragvon X Snap 7 Pro nevű kicsit nyelvtörő névvel ellátott készülék, az pontosan egy ilyen termék. Maga az akciókamera nem fogja mindenkinek a haját letépni a specifikációival, egy 2,7K-s 30 képkockal per másodperces videó rögzítésére képes, 64 GB beépített memóriájú mini egységről van szó, ami 40 percig működik a saját kis mini akkumulátoráról, illetve csak 5 méter mélység vízálló, tehát nem ez lesz majd az az eszköz, amivel búvárkodni megyünk, de ettől függetlenül a kamera érdekessége az nyilván abban a szempontból is megvan, hogy ezt a kis egységet ki lehet kapni a hátlapjából a telefonnak, és lehet vele rögzíteni mindenféle kicsit extrém sportosabb helyzetet, majd pedig vissza tudjuk pattintani a hátlapba, ami így tölti, illetve a készülék memóriájába át tudjuk húzni az elkészült videókat. Nem ez lesz a tartalomgyártók kedvenc eszköze, de ettől függetlenül az extrém sportok, mindenféle sportokat űző, szabadtéri elfoglaltságokat űzőknek egy ilyen nagyon-nagyon érdekes alternatív változat ez. És ha már alternatív érdekességről beszélgettünk, akkor mindenképpen beszéljük az Acer projektjéről, ami ebben a formában nem biztos, hogy megvalósul, de én nagyon szeretném, mert a Dual Play Mini koncepció egy nagyon-nagyon érdekes termékkategória továbbgondolása. A kézi játékkonzolokból csinál egyfajta laptop-szerű eszközt.
0: A 8 üveges kézi játékkonzol, ilyet azért már láttunk, tehát mondhatjuk a legnépszerűbb, és per pillanat még mindig azt mondom szívemre tett kézzel, hogy legjobbat a Steam Deck-et, de ugye volt az Acer-nek is saját kézi konzolja, kézi játékkonzolja, volt a Lenovo-nak is, stb. De hogy ez az első olyan, aminél kvázi picit ilyen notebookosan föl lehet nyitni és át lehet fordítani a kijelzőt, alatt a billentyűzetet találunk, tehát kvázi teljes értékű miniszámítógépként is már amennyire a forma engedi, tehát az a pici forma engedi a pici billentyűkkel, de tudjuk használni ezt a készüléket, úgyhogy ez mindenképpen egy olyan irányt mutat, hogy a gyártók nem engedték el a kézi konzolokat, nem is tudják, hiszen a Steam Deck annyira népszerű, hogy biztos, hogy jönni fognak a Windows-os verziók, ahol ugye mindig a Windows lesz a szűk keresztmetszet, mert hogy egyelőre túlságosan erőforrás igényes önmagában az operációs rendszer, és erre jönnek még az ilyen meg olyan egyre durvább hardware kívánó játékok is, de mindenképpen egy olyan koncepció, amivel azt tudjuk mondani, hogy kisebb munkára, e-mailek válaszolására, stb. Önmagában is alkalmas ez az eszköz, természetesen nagy monitorra kötve, billentyűzettel egérrel pedig akár egy teljes értékű számítógép is lehet. Meglátjuk, hogy lesz-e konkurenciája ennek a modellnek, és hogy valóban megjelenik-e majd a Project DualPlay Mini valaha, ha nem is teljesen ebben a formájában. Ami viszont biztos megjelenik, az a Dell 14S, ami nekem elsőre picit úgy tűnik, mintha elirigyelte volna a MacBook Neo-nak a sikerét.
1: És nyilván majd kiderül, hogy valójában tényleg ez történt a Dell részéről, az a legszűkebb keresztmetszet, hogy milyen áradásban fog megjelenni ugyanis ez a készülék, mert hogy alapvetően belépő szintű, mondjuk az, hogy belépő prémium eszköznek szánják, ami már egy ilyen nagyon vicces oximoron, de a lényeg, hogy a spórolós olcsó megoldásokkal ellentétben itt alumínium készülékházba gyönyörűen, szépen, vékonyan eldolgozott és kidolgozott készülékházba illesztették bele a hardware-ét ennek a laptopnak, ami méretei tekintve sem annyira a megszokott olcsó laptop kategória, 1,5 kg-os súlyával, 2,8K-s felbontású kijelzőjével, amit ráadásul 120 Hz-es képfrissítést kínál, Intel Core 5 és Core 7 processzor választékkal, illetve egy 13,5 mm-es vastagsággal, egy egészen érdekesen jó balansznak tűnik így a Windows-os laptopok terén, mint minden eszköznél, ennél pedig különösen igaz lesz az, hogy az ára lesz a döntő, hogy ez lesz a jobb ajánlat, vagy mondjuk egy MacBook Neo még mindig, de ha már a megfizethető áru eszközökről beszélgetünk, és a prémiumabb megjelenésről, akkor mindenképpen beszéljünk a Lenovo IdeaPad Vibe-ról, ami egy picit másképp közelíti meg, de szintén hasonlóan érdekesen közelíti meg a kedvező áru laptopok világát.
0: Az IdeaPad Vibe egy színes burkolatokkal, tehát tényleg nagyon fiatalos színekben is kapható, cserélhető billentyűzett kupakokkal megáldott kis notebook lesz, ami abszolút a fiatalokat és a hát kisebb pénztárcában rendelkezőeket célozza meg, úgyhogy ez mindenképpen érdekes volt. Mellette természetesen a Lenovo megint hozott egy olyan koncepciót, amit valószínűleg csak jó pár év múlva fogunk látni, vagy legalábbis olyan árcédulával, ami azért még a tehetősebbeket is könnyezésre fogja készíteni. A 14-ről 17 szóra kigördülő képernyő és laptopjukat is elhozták, ugye ilyen hasonlót már csináltak régebben is, de hogyha letudtuk most a laptopokat meg a telefonokat, egy kicsit nézzünk át a képalkotás világába, mert hogy akciókamera fronton is jó néhány újdonság volt, ráadásul van egy-kettő, ami kifejezetten olyan, ami ugyan réteg készülék, de azt a réteget nagyon-nagyon jól fogja kiszolgálni, ha piacra kerül. Ez pedig nem más, mint a Hohem iPic.
1: Önmagában már az nem újdonság, hogy viselhető kamerákat vásárolhatunk, amikhez különálló eszközként hozzá csatlakozhatunk, vagy lecsatolhatunk róla kijelzőket, illetve az sem újdonság, hogy a fizikai stabilizátorral, gimbalal ellátott kamerákat tudunk vásárolni, erről mi is hosszasan beszélgettünk már korábban, de az az érdekesség, hogy ezt a két kategóriát ötvözték, és a Hohemnél ezt tették meg, gyakorlatilag arról van szó, hogy ahogy mondjuk a DJI Osmo Pocket szériája is egy ilyen gimbalos, stabilizátoros, tartalomgyártó kis kézi kamerát kapunk, ami mindezek mellett egyszerre egy lecsatolható kis modult is tartalmaz, ez a kamera pedig külön távolról vezérelve viselhető eszközként képes arra, hogy felvegye azt, amit mondjuk látunk saját belső nézetünkből, vagy akár csak szimplán egy fix pozícióban rögzíthetjük valahol, és utána távolról vezérelhetjük. Tényleg nagyon réteg termék, de nagyon sokan kerestek korábban is már olyan kamerát az akciókamera világon belül is, aminek elsődleges funkciója a jó stabilizátor volt, és mindezt, ha egy jó képalkotásra áldotta meg a gyártó, remélhetőleg, akkor pedig egy nagyon érdekes, nagyon-nagyon sok rétű tartalomgyártó kamerát kapunk a Hohem iPix személyében, de ha már kategórián megújításról vagy újra alkotásról van szó, akkor az Anker Mindbase okos eszköz, okos otthon eszköz mellett semmiképpen sem mennék el, mert hogy ők egy nagyon-nagyon-nagyon jó koncepciót hoztak el erre az ifára.
0: Az Anker egyrészt mostantól Anker, tehát ezt csak azért mondjuk el, hogy a jövőben ne legyen zavaró ez a dolog, megszűnnek az almárkák, tehát a Soundcore és a többi ilyen Ankeres almárka, mostantól minden a nagy anyacég márkaneve alatt jön, így a Mindbase is, ami gyakorlatilag egy otthon használható helyi, lokális AI agy, egy olyan központ, ami arra képes, ami nekem a szívfájdalom, és tök jó, hogy végre van ilyen, hogy az összes létező okos otthon technológiát, nyilván a népszerűbbeket és a nagyobbakat, képes egyben kezelni, tehát igazából mindegy, hogy az IKEA-s, a Samsungos, vagy az Apple verziót használjuk otthon, ezek az eszközök képesek lesznek, tehát a különböző gyártótól érkeznek, képesek lesznek a Mindbase segítségével együtt működni, és lokális AI, ami azért fontos, mert hogy ezek az adatok nem kerülnek ki a házunkból, azok, amiket ezek az eszközök rögzítenek, képet, hangot, stb. Vagy vezérelnek, azok az információk ott maradnak nálunk. Nyilván itt azért nyitok egy zárójelet, ezt azért majd gondolom megvizsgálják még jobban az Unióban is, de maga az alapötlet nagyon jó, az biztos, hogy nem lesz olcsó, ugyanis akár 48 terabájtnyi háttértárat is bele tudunk pakolni a Mindbase-be, ami önmagában egy nagyon-nagyon vaskos pénztárcát igényel, de minden esetre azt mutatja, hogy az Anker azon gondolkozik, és abban gondolkozik, hogy egyszerűbbé tegye az otthoni okos otthon integrációt, és ennek a Mindbase az egyik legújabb és legfrissebb jelöltje. De ha már újdonságról beszélünk, nem hagyhatjuk el a világ egyik legbizarrabb, legnagyobb furcsaságait gyártó cégét, a Dyson-t, aki most egy kamerás fogkefét hozott nekünk.
1: Oké, nem teljesen az IFA-n mutatkozott be, hanem egy picivel előtte, de azért az IFA-n lehetett először tényleg élőben látni a Dyson Camera Jet nevű fogkeféjét, ami, ahogy a neve is jól leírja, igazából egy optikai elemzéssel dolgozó fogkefe, képes gépi tanulással működő makroobjektíves kamerájával valós időben érzékelni azt, hogy hol milyen problémákat találhatunk majd a fogsorunkban, hol kell pontosan milyen vízsugárat indítania, hol kell egy picit erősebben mosnia, szóval gyakorlatilag arról van szó, hogy a Dyson egy kamera segítségével és mesterséges intelligenciával nyilvánvalóan próbál egy nagyon-nagyon alapos személyre szabott szájápolási metódust kidolgozni nekünk a kis fogkefejében. Én egy picit idegenkedem tőle, de ettől függetlenül ez is egy nagyon-nagyon érdekes koncepció, ami jól mutatja, hogy milyen furcsaságokkal is találkozhatunk még az IFA-n, illetve hogy mi vár ránk majd a közeljövőben, ha a mesterséges intelligencia hardverekről van szó.
2: Még ne menjetek el! Az iFater folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Már a vasárnap van, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
3: Akkor mit hívjak majd?
2: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
3: De a kórház? Milyen kórház?
4: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
5: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czollerandival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba-Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
1: Többször szóba került itt az iFaterben, hogy az okos tévék hogyan csinálnak pénzt, mert hogy az okos tévé gyártók hogyan csinálnak plusz pénzt abból, hogy ezek a tévék valóban okosak, és ugye nyilvánvalóan elemzik és átküldik az anyucinak, apucinak, az anyacégnek azokat az adatokat, hogy milyen appokat, hogyan és mint használunk, amit aztán természetesen az appgyártók felé és akár hirdetők felé is értékesítenek tovább. Ehhez viszont az kell, hogy ezek a tévék ilyen vagy olyan módon figyeljenek minket, és hogy ezeket aztán online el tudják küldeni hazai szerverekre, ahol nyilván remélhetőleg anonim módon ezeket az adatokat vizsgálják. Ezzel szemben most az LG környékén egy kisebb fajta botrány bontakozik ki, mert hogy úgy néz ki, hogy nekik nem kell online elérés, egyfolytában nézelődnek és hallgatóznak.
2: A Gamer Nexus és több független biztonságkutató dolgozott együtt ezen a projekten, amiben felmérték azt, hogy az okos tévék hogyan működnek és hogyan kommunikálnak, illetve hogyan gyűjtenek adatokat, és hát az LG kapcsán azért vannak most ilyen furcsa, mondjuk azt, hogy kellemetlen hírei ennek a kis csapatnak, mert hogy több százmillió készülékük lehet érintett abban az adatvédelmi problémában, és hogyha ez beigazolik, akkor elég erős kihágásban, ami szerint a mindig kész vagy mindig aktív funkció segítségével, tehát hogy a tévékészülékünk bármikor aktiválható, akár egy online parancs segítségével is, ezt ugye mi magunk kapcsoljuk be a tévénél, nem az LG, ennek segítségével a mikrofonok is folyamatosan aktív állapotban vannak, illetve a távoli hangvezérlés funkciókat is használja ez a rendszer, tehát hogyha valaki mondjuk azt is beállította, hogy kéz nélkül tudjon beszéddel tévét irányítani, akkor ezek kettőse lehetővé teszi a gyártó számára, hogy adatokat gyűjtsön, és ezeket felhasználja, mármint az így begyűjtött adatokat, a saját úgynevezett ACR, vagyis Automatic Content Recognition, tehát automatikus tartalomfelismerő rendszerén keresztül, amely képernyőn megjelenő tartalmak alapján próbálja megállapítani azt, hogy mit nézünk, mit szeretünk, és ennek megfelelően célzottabban próbál meg minket arra rávenni a különféle hirdetéseken keresztül, hogy vásároljunk. És hát nyilván ugye az LG azért nem felkészületlen ebben a témában, és ők rögtön azért reagáltak is erre az állításra. Állításuk szerint az eszközök nem folytatnak jogosulatlan lehallgatást, a készüléti figyelés tényleg csak arra hivatott, hogy a különféle aktiváló parancsokat figyelje és azokat detektálja, a funkció pedig a felhasználási feltételeknek megfelelően működik, és nyilván ugyanakkor az adatvédelmi szakértők azért ezt picit árnyalják, ugyanis legtöbben nincsenek tisztában azzal, hogy a tévé ilyenkor ténylegesen állandó jelleggel hallgatózik, és folyamatosan figyeli azt, hogy mi mikor szólunk hozzá, még hogyha ezt mi magunk kapcsoltuk is be, és egyelőre az nem tisztázott, hogy ténylegesen bármilyen adatot gyűjt-e ilyenkor a tévékészülék, és továbbít-e bármilyen szerverre. Az egy biztos, hogyha valaki ezt a két funkciót, tehát az Always Ready-t, illetve a távoli mikrofonos hangfelismerést bekapcsolva hagyta, akkor az LG TV minden egyes szót hall, és itt már csak az a kérdés, hogy ebből bármit feldolgoz-e. Ezek megelőzésére az említett két funkció kikapcsolásával tudunk felkészülni, de ha már buktákról beszélgetünk, illetve ha már kínos helyzetekről, akkor beszéljünk egy kicsit pozitívabb dolgokról, egész konkrétan egy egészen nagy sikerről, mert hogy az Isar Aerospace feljutatta Európa első műholdját földkörüli pályára.
1: Az Európai Unió egyre inkább törekszik abban, hogy ha lehet, akkor mindenben legyen uniós, valamilyen uniós céghez köthető saját technológiája. Cloud, AI és természetesen az űrkutatás sem marad ki ebből. Az Isar Aerospace 2018-ban alakult, München közelében három egyetemista alapította, és a vállalat célja, hogy megfizethető és rugalmas indítási lehetőséget biztosítson kis és közepes méretű műholdaknak, és tavaly 2025-ben már volt egy ilyen próbálkozás, hát ami finoman szólva sem sikerült túl jól, úgyhogy az idei egy évvel később indítás az ezen a területen, tehát hogy valamit feljutottuk az űrbe sikeresen, az azért rövidnek számít, hogy kijavították a hibákat, de egy 28 méter magas rakétával, a Spectrum kétfokozatú rakétával sikerült feljuttatni műholdakat, amiket aztán telepített is, tehát nem csak az volt, hogy elérte azt a célt, hogy feljutott az űrbe, hanem sikerült végigvinni teljesen a projektet. Ez a rakéta akár egy tonnányi rakományt is föl tud juttatni az űrbe, ami azért nem olyan pici, pláne űrtechnológiában nem olyan pici, úgyhogy nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy az Európai Uniónak végre van saját olyan rakétája, ami valamilyen szinten riválisa lehet a világvezető SpaceX-nek, és most már a 4-500 munkatársat foglalkoztató cég azon dolgozik, hogy a jövőben természetesen pénzzé tegye ezt a, mutatom az idézőjelet, fuvarozási technológiáját. hogy egész biztosan a jövőben még fogunk hallani az ISAR Aerospace nevű cégről itt az Unión belül, de hogyha már Unió, és hogyha már nagy dolog, akkor beszéljünk arról, hogy az Egyesült Államok után Magyarország és a nyugat-balkáni országok lettek azok, ahol először összeforrasztották a Starlink technológiáját mobil technológiával.
2: Nyilván nem arról van szó, hogy a Starlink mint szolgáltatás ne lenne elérhető már elég széles körben Európában. A Starlink Mobile egy olyan szempontból új érdekesség, hogy eddig kizárólag az amerikai T-Mobile-nál lehetett elérni ezt a funkciót. A feladata ennek a szolgáltatásnak, ennek a úgynevezett direct-to-cell szolgáltatásnak az, hogy olyan területeken biztosítson lefedettséget, ami még fizikai tornyokkal sem érhető el. Tehát abban az esetben, ha valakinek van egy újabb, modernebb, LTE-képes okostelefonja, és igazából nincs semmilyen egyéb specifikus hardware követelménye ennek a rendszernek, akkor képes olyan térerőben elég ritkás területen is telefonhívásokat, illetve üzenetek küldését és fogadását végrehajtania a Starlink Mobile segítségével, amit más esetben nem lenne képes, tehát mondjuk egy az eddig megszokott műholdas telefonokhoz képest sokkal kézzelfoghatóbb és egyszerűbben elérhető szolgáltatásra van szó, aminek az első lépése, és a 4G hozta el Európába először ezt a szolgáltatást, illetve hozzá 2027-ben, és első lépésként tényleg csak egy ilyen minimális mobilos kommunikációra lesz alkalmas majd a Starlink Mobile. A Starlink Mobile V2 viszont már ennél sokkal többet fog kínálni, ez gyakorlatilag egy, ha nem is 5G szintű, de azért egy 4G-t már bőven megugró sebességet biztosít majd azoknak a felhasználóknak, akik igénybe tudják ezt venni az említett cégcsoport valamelyik mobil szolgáltatójánál, ugye ebbe beleértve a magyarországi van szolgáltatót, illetve a nyugat-balkáni hasonló néven futó szolgáltatókat, és mindezek mellé egyébként nyilván szó volt arról, hogy egy úgynevezett Sovereign Solutions nevű megoldás is érkezik, ami egy zárt kommunikációs rendszer biztosít majd, és ez elsődlegesen inkább állami szintű szolgáltatás lesz, illetve nemzetbiztonsági szolgáltatás. De a Starlink Mobile egyébként még nem tudni milyen áron és milyen extra költségként, de minden átlag felhasználó számára elérhető lesz Európa ezen szegmensében, és nyilván az Európai Unióban is lesz majd saját megoldás, de azt viszont még úgy tudom, hogy csak 2030-ra fogják leghamarabb megvalósítani. Addig marad nekünk az Elon Musk-féle megoldás azokon a területeken, ahol amúgy ritkás a lefedettség. De ha már ritkás lefedettségről beszélgetünk, akkor mindenképpen szó kell ejtenünk egy picit az új modern világ egyik nagy problémáról, a mesterséges intelligencia adta tanácsokról, mert hogy ez adott esetben túrázáshoz nem feltétlenül a legideálisabb megoldás.
1: Hát a három túrázó, akik a kaliforniai Shasta hegyen ragadtak, biztos, hogy ezen a véleményen vannak, ugyanis ők egész egyszerűen megkérdezték a Google féle Gemini szolgáltatást, ugye a Google saját mesterséges intelligenciáját, hogyha szeretnék megjárni a Shasta hegyet, akkor mennyi ennivalót, innivalót vigyenek, és amúgy mennyi ideig tart ez a túra, és amúgy hogy menjenek, és hát úgy néz ki, hogy a Gemini nem volt ebből a szempontból nagyon okos, ugyanis a három fiatal férfi hajnal 3-kor indult el túrázni, és bár a túrázóknak azt ajánlja a hivatalos forrás, tehát az az oldal, ami azzal foglalkozik, hogy hogyan bázd meg a Shasta hegyet, hogy ha délig nem érik el a csúcsot, akkor mindenképpen forduljanak vissza, mert hogy éjszaka finoman szólva is problémás onnan lejönni. Ennek ellenére ők este 7 órakor érkeztek meg, tehát itt egy szolid 7 órás kis gapről van szó, amit a Gemini nem vett figyelembe, és hát fölhívták a rendvédelmi szerveket, a helyi sheriff hivatalt, hogy hát segítsenek nekik, mert hogy este 7 van, és a sötétben kéne lebotorkálniuk a hegyről, úgyhogy végül a Mud Creek kanyonban töltötték az éjszakát, nem messze a hegytől, mielőtt másnap reggel az erdészeti szolgálat konkrétan kimentette őket, majd ezután a szolgálat kiadott egy hivatalos közleményt, hogy amennyiben a jövőben bárki azt tervezi, hogy a Shasta hegyet vagy bármilyen ilyen természeti objektumot meglátogasson, akkor ne feltétlenül a Gemini-tól vagy bármilyen más AI-tól vegye az ihletet és az információkat, hanem bizony-bizony menjen föl hivatalos forrásokra és nézzen utána kézzel, szemmel, emberi aggyal, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ilyen túrát épp bőrrel megusszanak.

0: Tesztpad. Újszülöttnek minden tek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: Van itt az asztalon egy izé. Azért kell így kezdenem, mert ez egy izé. Tehát ránézésre ez egy 1980-as évekbeli camcorder. Úgy néz ki, Instax a neve. Tehát ebből arra gondolnánk, hogy ez fotógép, mert hogy az Instaxnál nem annyira vannak előtérben a videós képességű készülékek, és mégis van a tetején egy hosszú csík, amiből fénykép jön ki. De kialakítása szempontjából, minden szempontból olyan, mint egy retro videokamera, úgy, hogy már most szeretném a karabinert lenyúlni róla, mert az külön nagyon-nagyon tetszik, de ettől függetlenül annyira szépen van összerakva, és annyira ügyesen pendíti meg ezeket a nosztalgikus úrokat, hogy beszélnünk kell arról, hogy akkor mi is ez, ami itt van előttünk?
2: Név szerint ez az Instax Mini Evo Cinema, a design pedig a 8mm-es, tehát még a 8mm-es filmet használó kézi kamerákat idézi.
1: Hát akkor az nem is 80-as évek, hanem még jóval korábbi.
2: De egyébként az a vicces ebben, hogy ez a pár évtizedes visszaugrás, ez az időutazásos gondolat, mert egyébként nagyon jól tette ebben a kamerában. Gyorsan tisztázzuk, hogy mit jelent, mert az Instax, ahogy mondtad, Instax fotós eszközt jelentene. Az Evo, az pedig azt a szériáját jelenti a Fujifilm Instax modelljeinek, ami nem közvetlenül arra a bizonyos kis instant filmre, vagyis igazából erre a kis kazettás filmecskére fotózna, amit ugye az Instaxok használnak, hanem ez egy digitális eszköz.
1: Van memóriája.
2: Van memóriája, van egy digitális érzékelő lapkája, tehát elektronikusan rögzíti a képeket és videókat, erre kitérünk mindjárt, mert
1: cinema.
2: A Mini az ugye pont a formátokat, a film formátokat mutatja meg, mert ugye a Fujinál van három, ez a Mini, az egy pici álló,
1: igen.
2: Van a Square, az a négyzetes, és van a Wide, ami az a nagyobb, ez a kb. Két Mini egymás mellé pakolva, ez a szélesebb formátum, ez a Minivel dolgozik, szóval már ezt is tisztáztuk, és ugye itt jön az érdekesség, hogy ezeknél a digitális analóg kombóknál, amiket az Instaxhoz behozott a Fuji, ezeknél mindig van valami trükk. Ugye a korábbiakban inkább csak arra retro kinézetre mentek rá, meg arra, hogy igazából ott is egy fotonyomtatóként működik, tehát Bluetooth-on rá lehet kutyani
1: érdeket.
2: Ez itt is működik, tehát azért ez mindazt tudja, és mindezeken felül van egy olyan érdekes trükke, hogy tud videó felvételeket, egy 15 másodperces felvételeket rögzíteni.
1: Itt azért nálam billeg a cinema kitétel, tehát a 15 másodperc az sehol nem cinema a bolygón, de oké.
2: Még mindig Instax eszközről beszélgetünk, és ezeket a felvételeket egyrésztről, és már itt foghatod mindjárt a fejed, hogy mindenféle effektekkel láthatjuk, az effektek az adott évtizedre, az 1930-as évektől indulva, az 2020-as év.
1: És ez egy tárcsára van kivezérelve.
2: Az adott évtizedekre jellemző stílust képviselik ezek az effektek, amik egy-egy ilyen a tárcsán állítható évtizedre ugrálva jöhetnek elő. És a tényleg ez a 30-as években ez még fekete-fehér, nagyon-nagyon szakadozó, agarozó képpel, kb. Mint hogyha ez a
1: néma film
2: korszakot idézni, és de hogy megvan itt tényleg ez a 90-es évek klasszik camcordereim, meg a korakét az...
1: Meg a neon színek.
2: Meg a neon színek, minden megvan, és mindezt az erősséget egyébként a lencse, az objektív, egyébként egy tök jó fényérzékeny objektív, egy f2.0-es, azért ez korrekt objektív, körüli kis tárcsával lehet állítani egy 10-es skálán, hogy mennyire legyen erős ez az effekt.
1: Meg kell védenem az Instaxot, mármint, hogy abban a szempontból mondtad, hogy el fogom dobni az agyamat, és hogy majd foghatom a fejemet. De hogy az, az igazság, hogy nekem nincs bajom ezzel a retro dologgal, már a kinézettel sem, én szeretem ezt a szuper 8-as feelinget, ez jó móka, ráadásul tényleg olyan, hogy ezt bárhol előveszed és elkezdesz vele bármit csinálni, biztos, hogy lesz olyan ember, aki olyan hozzá, tehát hogyha valakinek ez igénye, így akar csajozni, pasizni, akkor az Instax Evo Cinema az tökéletesen alkalmas rá, Mini Evo Cinema, majd egyszer kimondom hosszan, nincs nem érdekes, de hogy ha jól csinálják ezeket az effekteket, ha jól csinálják a dizájnt, akkor nekem nincs ezzel bajom. És azt hogy mondjam, hogy nem gagyi. Tehát mindegyik évben tényleg megvan. Most az, hogy évre nevezték el, ezen lehetne filozofálni, hogy ez jó vagy nem, de azok az effektek, amiket csinál, az jó, és a 15 másodpercet is értem, mert hogy ez azért végül is egy fényképezőgép, ennek tükrében a kialakítás egy kicsit meghazudtolja a nevet, ugye ez a camcorder kialakítás, az a Super 8-as kamera kialakítás azért meghazudtolja, hogy mit tud, de borzasztóan szórakoztató, nem csinál jó videókat, mert ha a minőséget nézzük, pixel szám szempontjából 720p-s videókat csinál. Tehát ezt annak idején, amikor meg olyan öreg, azt HD-ready TV-ként tárolták a 720p-s tévéket, tehát hogy ez egy negyed full
3: HD.
1: Ami hát semmilyen szempontból gyakorlatilag egy fogtömés tud jobb minőségű videót felvenni manapság, viszont annyira jól áll ez a kis buta effekt halmazzal ennek az egésznek ez, hogy semmi 4K, semmi 120 frame per szekundom, semmi technikailag értelmezhetetlen videotechnikailag a tudása, a 15 másodperc pedig egyenesen vérlázító is lehetne, de hogy egyrészt ezzel át kell gondolni, hogy mit veszel föl, át kell gondolni, hogy akkor azt hogyan, mert hogy az effekt utána nem módosítható, tehát hogy ha azt fölvetted, az úgy néz ki, 1930-as effekte, 30-as, 2020-as, 2020-asak, szóval ez tényleg egy kreatív játékszer, nagyon mókás, nagyon jól van összerakva, tehát hogy itt prémium érzetet megkapjuk, az tiszta sor. Nekem egy picit az ára fáj játékszerhez képest, mert hogy azt gondolom, hogy van ennél jobb Instax kamera.
2: Igen.
1: Szóval nekem egyedül csak az árcédula az, nyilván újdonság, nyilván csomó szempontból ez egy teljesen új formátum, nekem ott ezek csak a léc. Nincs más bajom bele.
2: Jó, ez egy teljesen értelmezhető, tehát egyébként valóban az egy brutális ára ahhoz képest, amit mondjuk eddig megszoktunk az Instaxoktól, de technikailag én azt mondom, hogy azt meg senki más nem tudja, mit ez. Tehát, hogy egyrészt megvannak ezek a videók, és a videók nem csak annyi arra szolgálnak, hogy a belerakható memóriakártya, vagy a beépített néhány percnyi memória az megteljen, és tök jól mutogathatjuk meg telefonra, átöltjük applikációval, meg egyebek, hanem van egy ilyen kis apró trükkje ennek az egész Instax szolgáltatásnak, mert ez egy szolgáltatás is, és az applikáción keresztül tudjuk szinkronizálni egy virtuális ilyen fotófalra az alkotásainkat.
1: Felhőbe.
2: Felhőbe. Minden egyes videóból kiragadhatunk egy fotót.
1: Igen.
2: Ezt a fotót, ezt ki is nyomtathatjuk, természetesen. Minden videóra rárakhatunk egy QR kódot. És itt az érdekes irányodnak, hogy a QR kódot beolvasva a fotófalunkat betölthetjük, megnyithatjuk az adott videót, megoszthatjuk másokkal ezeket a videókat.
1: Csak az Instax applikációval működik, vagy ezt a videófalat meg tudom nézni más?
2: A videót meg tudod nézni alapvetően bármilyen böngészőből.
1: Okay.
2: Tehát, hogy ez nem kell az applikáció. Ahhoz kell az applikáció, hogy felragd a felhőbe. És önmagában meg ugye le is töltheted nyilván, hogy bár az Instax belső memóriájából USB-C-n keresztül, mert azzal is tölthető, azzal szintén zártatom, ez tök egyszerű.
1: A piros pont.
2: De hogy...
1: Kevés Super 8-as kamerát láttam USB-C töltésre.
2: Ez tény. Magukat a videókat meg lehet nézni bármin keresztül letöltve, memóriakártyát tud fogadni az eszköz, microSD kártyát nyilvánvalóan. És önmagában nézve szórakoztató az a tartalom, hogy gyárt, és két évig vissza lehet nézni, amit felhőbe felraktunk, mármint közvetlenül az Instax felhőbe. Ez egy élmény megosztó cucc, nem ezen tárol, nem az érzékeny cuccokat. Ez tényleg arra szolgál, hogy legyen egy virtuális fotófalunk. Sőt, ugye az egyik ilyen kedvenc dolog, amit most, amire használható, és egyébként mostanában így elterjedt, mint szokás, ugye pár éve már létezik az, hogy esküvőkön vesznek ugye a szervezők egy polaroidot, vagy Instaxot.
1: Hogy azon a nyomtató
2: és
1: kamerát.
2: Akkor lehet egy ilyen kis fotófalat csinálni. És utána elindult mostanság az, hogy mini videós üzeneteket is lehet hagyni a párnak. Na most ez a kettő egyben.
1: Igen.
2: Technikailag.
1: Igen.
2: Szóval már most találtunk így hirtelen egy piaci részt, amire ez tök jó lehet. Mondom, tényleg az, hogy nagyon szórakoztató, minőségi az eszköz maga. Nem azt mondom, hogy ez mindenkinek való, aki instant fotózni akar, meg tényleg ez egy digitális kamera, amin tud instant fotó nyomtatni, igazából, de ezzel együtt egy nagyon szórakoztató és nagyon jó pofa kombináció. Az ára viszont azért egy picit kemény.
1: Tudnánk még mesélni erről az amúgy jól összerakott, nagyon-nagyon-nagyon vidám, nagyon-nagyon szórakoztató játékszerről, ami az Instax Mini Evo Cinema, de ez az egy óra általában hamar eltelik, így van ez most is, úgyhogy ha további infók érdekelnek, akkor a YouTube-on, az iFater.net oldalon és a TikTokon is megtalálsz minket, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva újra találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk, szevasztok!
2: Sziasztok!

0: Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. A közkedvelt és környezetbarát Salt Drops mosószerek, öblítők most akár 33% kedvezménnyel kaphatók a Rossmann üzletekben. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Mintegy 30 ezeren vettek részt a nyári diákmunkaprogramban. Jégkorszaki barlangi medve koponyájára bukkantak a Tiszában, a Vénasszonyok nyara a végéhez közeleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagy volt az érdeklődés, csak nem 30 ezer fiatal vállalt munkát idén a nyári diák munkaprogramban. Foglalkoztatásukra mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forintot. Júliusban és augusztusban a diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csak nem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A mezőgazdaságban mintegy 500, az erdőgazdálkodásban pedig 70 tanuló kapott munkát. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
5: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
4: Országos sztrájk bénította meg a közlekedést Hollandiában. Az egynapos munkabeszüntetést a tervezett társadalombiztosítási reformok miatt indították a szakszervezetek. Az akció miatt egyetlen nagyobb holland városban sem közlekedtek a buszok, a villamosok és a metrók. És a vonatoknál is jelentős fennakadások voltak. Egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája kerülhetett elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörök között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet, 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is. Kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
6: You know, the last few weeks I've spent with you have been unlike any I've spent before.
7: Well, I can dig that.
6: I mean it. In my country, you would be a

0: You're delicious.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: 1986-ban úgy tűnt, hogy a rap és a rock békésen megfér egymás mellett. Amikor a Run DMC és az Aerosmith együtt ostromolta a listákat a Walk This Way újra gondolt változatával. 1990-ben már közel sem volt ilyen rózsás a helyzet, ez volt az év, amikor a rap előadók kiadói elfelejtettek fizetni a hangmintákért. A rockzenészek ügyvédei pedig megtették a szükséges jogi lépéseket. A Queen tagjait és David Bowie-t társszerzőként kellett feltüntetni, miután Vanilla Ice engedély nélkül használt fel egy részletet az 1981-es Under Pressure-ből az Ice Ice Baby-hez. Lou Reed pedig csak azzal a feltétellel tekintett el a pereskedéstől, ha az 1972-es Walk on the Wild Side mintáját lenyúló a Tribe Called Quest szám a Can I Kick It jogdíjainak 100%-át ő kapja.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Zene. A csendhez legközelebbi állapot, mely kifejezi a kifejezhetetlent, mondta Aldous Huxley, brit író, költő és filozófus.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A Csík zenekar 1988 óta meghatározó szereplője Magyarország népzenei életének. Rengeteg koncert, táncház és jó néhány sikeres zenei album tette népszerűvé nem csak a zenekart, de a magyar népzenét is, hazánkban és külföldön egyaránt. Az eltelt évtizedek alatt több rangos zenei díjjal jutalmazták a kecskeméti formációt. Munkájuk legnagyobb elismerését jelzi a Fonogram díj, amelyet 2007 évelején érdemeltek ki Senki nem ért semmit című albumukkal világzene kategóriában. A Quimby dalát, a Most múlik pontosan, a Csík zenekar 2008-as Ez a vonat elindult, hadd menjen című lemezén dolgozta fel.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
5: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma. A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A funk és a roots rock elemeit keresztező Selavi első nagylemeze 2023. júliusában jelent meg, Ilyen az élet címmel. A hattagú zenekar dalai megtestesítik a tagok életfelfogását és életstílusát, amelynek központi eleme az életszeretet, az életre valóság. Ahogy a zenekar mondja, annyit szeretnénk csak, hogy velünk együtt mások is jól érezzék magukat, és az élet szépségét csodálhassák.

Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Anita Bell Colton, azaz Anita O'Day, amerikai jazz énekesnő beceneve. The Jezebel of Jazz, vagyis a jazz ledér nőcskéje volt, csak nem egész életén át húzódó heroin és alkohol függősége miatt. 2006. november 23-án, 87 éves korában álmában hunyt el.

0: Marihuana. Marihuana.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: Eunice Kathleen Waymont, ismertebb nevén Nina Simone-t, életének 70 éve során összesen 15-ször jelölték Grammy-díjra, ám egyetlen egyszer sem kapta meg.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
3: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jól kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruccanni. Este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
6: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. A közkedvelt és környezetbarát Salt Drops mosószerek, öblítők most akár 33% kedvezménnyel kaphatók a Rossmann üzletekben. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Indul a Buda Beats Show a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. Adásunkban a 10 éves Independent Label Fert DJ Kaiser jubileumi vendégmixével ünnepeljük.

mindenféle arccal, ugyanazokkal a problémákkal. Köszi, mélyikkel magunknak hazudunk, nem hallgatunk a mis profitákat. Minden összedőcseng a ráépítünk be a sémára. Az a gond, hogy ez egy más sebesség, nem beszámítható féktávval. Magatok kicsiptétek, csütörtök, de már kicsit péntek. Nem úgy lett, ahogy ti hittétek, még egy nap aztán kicsit tényleg. Szemeitek, megint kisírtátok, megoldással egy picit késtek. Penthouse fentről a city-t látod, a lelked ér, itt a licit vége. Egy istene van mindenkinek, csak még nem tudjuk, hogy szólítsuk. Csak együttem kell, hogy minden rossz döntés a szinkronba bólincsunk. Semmi baj nincs, a valóság fáj, ahol lehet, ott eltorzítjuk. Egy hang sem jön ki a szánkból, nem hall.

0: Ez itt a Buda Beat Show, a Rádió Café 98.0-án.
1: Ünnepelte is a legújabb független magyar kiadványokat szeptember 12-én a Magyar Zeneházában.

0: A Buda Beat Show-t hallottad a Rádió Café 98.0-án. Folytatás jövő szerdán 11-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Memories are like this one, one, one.
1: Tagőz és cigifüst, ezek mögött is te vagy. Mint a hegyek mögött is te nek, a kövek között is te laksz. Tagőz és cigifüst, az ütött kopott kis terasz.

0: Hát ezt te jobban csinálod.
1: Gyere.
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jó, kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

én Budapestem a Bolha piacon kezdődik, de a belvárosi röpít az esti szép. Vigyél magaddal, ha hol mesztelenre vetkőzik, vigyél, még ez a dal véget nem ér.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

soha nem látnak, mit akarhatok, ha nekem egyszer az a ruha nem.

0: podcast most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: percben nem érsz.
1: Sziasztok, Harcsa Veronika vagyok.
2: Én pedig Gyémánt Bálint.
1: Hallgassátok a Rádió Cafét.
3: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.